0: de egy ennél sokkal több van, de akkor ez is egy nagyon fontos.
1: Ez a negyedik?
0: Vagy a 82. De nagyon fontos. Az külön izgalmas lenne, ha már itt vagy Claudia, hogy a nők ezt hasonlóan élik meg ennyi idősen, vagy nagyon másképp?
2: A szerelmet? Mm-hmm.
0: Hasonlóan. Vagy ezt a vágyok, vagy ezt az epekedést?
2: Szerintem ez nem nő és férfi kérdés, hanem az ember kérdés. Szerintem mindannyian ugyanúgy éljük meg, és szerintem egy csodálatos része a szerelemnek, de mondjuk felnőttként is egy ismerkedési folyamatnál, amikor még csak várom, hogy úristen, találkozzak vele, látni fogom ma őt, fog-e írni, fog-e hívni. Szerintem ez egy annyira édes, egy ilyen gyermeki vágy is megjelenik felnőtt korunkban is ilyenkor, és szerintem ez annyira
0: fontos. De nem, ez tényleg fontos, hogy felnőttként is tényleg ugyanezen megyünk keresztül, ha szerelmesek leszünk. Akkor lemegyünk ebbe a gyerekbe, akinek már elfejtettem a nevét sokszor.
2: Renátó.
0: Renátóba.
1: Oké, de nem cínikus akarok lenni, és főként magamra mondom, tehát, hogy csomó történetben csodáltam a nőt, hogy milyen Monica Bellucci, aztán amikor megszólalt, akkor látszott, hogy egy idióta barom, vagy sötét, mint az éjszaka. Tehát, hogy sem nagyon sok értelme ennek a vallási áhítatnak nincsen. Bele kell bocsátkozni egy párbeszédbe.
0: Mondja a sok diplomás, sok doktor is Nagy Pál Szabolcs, de azért van egy biológiai része is az
1: micsoda?
0: Életnek.
1: A szerelemnek?
0: És a szerelemnek is. Most más kérdés, hogy a magam környezetében is tudok olyan esetet, amikor mintha ez a párbeszéd, ez nem történt volna meg, csak ez a vágyakozás, vagy csak erre a vágyakozásra épített volna főhősünk, és hát bizonyos értelemben aztán megnehezítette saját sorsát.
1: A film, az a hazaszeretet filmje, ezt most fogalmaztam meg, miközben beszéltünk, tehát a Olaszországhoz, mint nőhöz, mint Malénához tanul meg viszonyulni, és ugye imádkozik érte, hogy óvd meg Istenem, addig, amíg nem tudom én majd megóvni, felnőttként tudjuk megóvni, megszeretni a hazánkat, és ez tulajdonképpen egy ilyen szerelmi vallomás Olaszországhoz is, azon belül Szicíliához, és különösen az utolsó jelenet, amit én nem hiszek el, tehát nem hiszem el, hogy ott maradnak a faluban, csak a hülyék maradnak ott, és nem hiszem el, hogy azok a nők, akik olyan csúnyán bántak ő vele, azok ezentúl madamnak szólítják, én ezt nem hiszem el, olyan értelemben hiszem el, hogy ez a mennyország, tehát ez a helyes hazaszeretet, vagy ez a helyes viszonyulás a szülőföldünkhöz és az otthonunkhoz. Ezt akarta szánkba rágni, vagy ezt akarta elénk rakni. Hogy mondtad az első mondatot, Claudia, a méltóságról, hogy ugyanott, ahol meggyalázzák, ugyanott
2: ahol a méltóságot vissza. Elveszítetted, ugyanott kell visszaszerezni is.
1: És ez igaz, ez nagyon szép.
2: A méltóságot ott kell visszanyerni, ahol elveszett. Én úgy gondolom, hogy igen.
1: De senki se proféta saját hazájában.
2: Igen, de szerintem, ha valahol megaláztak, ha valahol rútul bántak veled, akkor szerintem jobb visszamenni, nem azt mondom, hogy azonnal, de azért az emberek változnak, érnek, és hogyha visszamennek valahova, akkor...
0: De milyen szerep lehet ez? Hát visszamegyek arra a településre, ki vagyok én ebben a helyzetben, egy az általatok megtépett áldozat, ilyen örök áldozat?
2: Nem, az a nő, aki ezek után is ugyanaz a nő maradt. Tehát, hogy a ti bemocskolásotok rajtam nem fog. Hiszen én ugyanolyan értékes vagyok, bármennyire is el akartok nyomni. Én az az ember vagyok, akit ti el akartatok tiporni, és látsátok, itt vagyok.
1: Meg az az ember, akinek megvannak esetleg a hibái, vagy akit a szükség rákényszerít rossz döntésekre, de mégis én vagyok. Végig csináltam, vége lett a háborúnak, együtt vagyunk a férjemmel.
0: Igen, és akkor még az egy külön fordulat a filmben, spoiler, lohasztás, lankasztás, bágyasztás, hogy a férj ugye távol harcol, meghal, és aztán kiderül, hogy mégsem halt meg. És akkor ezek a fordulatok, ezek tényleg megint csak egy ilyen görög sors tragédiában fordulnak elő, hogy teljesen ki van szolgáltatva a nő teljes sorsa a, hogy mondják ezt, a mojráknak? Hogy mondják a...
1: ja igen, a végzetisten női. Igen, és a görög mitológia nekem is eszembe jutott úgy, hogy olyan, mintha, nem tudom, Pallas Athéné jött volna le a földre. Tehát a film így ábrázolja ezt a félistent, uh-huh. vagy akár istennőt, ilyen érinthetetlenül vonul végig, és úgy is nézünk rá.
2: Van egy jelenet, amikor Renato azt képzeli, hogy odahívja magához Malena, hogy vegyen neki cigarettát. Uh-huh. És ahogy így be van fényképezve az a jelenet, a számomra olyan volt, mintha Szűz Mária nyúlna le, és adná a pénzt. Tehát nekem teljesen Szűz Igen. Mária jelent meg az
0: Egyébként
2: ő képében ott.
0: Nagyon jót mondasz. Egyrészt a sokféle utalás van, egyrészt a Maléna az a Magdaléna neve, és akkor
1: a bűnbánó.
0: Másrészt meg a rendező, a Tornatore, ő szicíliai. És ha jól vettem ki a szavaidból, Klaudia, te jártál már Szicíliában.
2: Igen, én nagyon szeretem Olaszországot.
0: És, de hogy a Szicília az külön egy másféle világ, tehát ha elmegyünk Catániába, akkor ezek az elképesztően számunkra már csicsás barokk paloták, amik omladoznak, és akkor mellette ott van Szirakuza, ahol az ókori görögöktől a punokon át, a normannokon, meg az arabokon túl eljutunk. Szóval, hogy mennyi kor és mennyi réteg van, kulturálisan feltöltődik az ember, kiegészítve ezt a citrommal és a narancssal, és mellette meg egy csomó ilyen primitív, számunkra primitív jelzés, a levágott fejek, meg az ilyen furcsa babonák.
2: A morfejek, imádom.
0: Ugye? Hát, és akkor
2: minél színesebb, annál jobb.
0: És akkor mellette még ez a nagyon erős vallási hagyomány, a Szent Ágota ünnepe, meg Igen. a Lucia szokások, körmenetek, stb., amik ilyen fiesztában mennek át. Még valamit akartam mondani, és ezt szerintem Szicíliából ne felejtsük ki, ez a maffia, és hogy ez a maffia hazája is, ami ahogy létrejön az Olaszország, az egységes Olaszország, úgy erősödik meg ilyen feudális hagyományból ez a maffia, és egyébként a Mussolini az majd kiirtja a maffiát, hogy aztán amikor Mussolinit írtják ki, akkor a maffia újra megerősödjön. Tehát, hogy itt van egy ilyen...
1: De egymást is felfalhatták volna kettőt.
0: Így van, de hogy itt a hatalomnak nagyon-nagyon ki van téve Szicília lakossága sokszorosan, ezen érdemes töprengeni.
1: Egy fontos megvitatandó dolog, Monica Bellucci színészi teljesítménye, kérdezem a véleményeteket, azért is, mert mind a kétféle kritikát olvastam róla, van, aki azt írja, hogy fa arccal, egy gesztussal vonulgat balról-jobbra az egész filmben, a másik pedig, hát hasonlót mond, csak pozitívan, tehát, hogy nagyon kevés arcjátékkal, mimikával, de inkább a testtartásával és a jelenlétével iszonyatos sors pillanatokat és érzelmeket kell közölnie, és közöl is.
2: Hát, lehet, hogy meg fognak kövezni ezután a hallgatók, de szerintem Monica Bellucci volt a filmben, és önmagát adta, de szerintem ebben a filmben nem is kellett több, mert ez az ő szépségéről, a női szépségről szólt, arról a hatalomról, amit a szépség tud a mai világban közvetíteni, meg illetve abban a korszakban is. Tehát szerintem a szépség mindig egy hatalom, egy fegyver tud lenni, vagy sajnos, vagy pont amiatt stigmatizálnak téged, mint például tegyük föl egy szép nőt a munkahelyén utálják a kolléganői, vagy csak szimplán butának bélyegzik, mert hogy egy szép nő nem lehet okos. Tehát én úgy gondolom,
1: tehát
2: hogy...
1: nincsen fordított arányosság.
2: Nincs. De ugye rá is jöttünk az évek során, hogy nem is lehet. De a lényeg az, hogy szerintem Monica Bellucci-t kellett játszani, önmagát adnia. Itt szerintem az...
0: Itt 36 éves egyébként?
1: Azt én azt hiszem, hogy 27, de akkor...
0: Hát én úgy tudom, hogy 1964-ben.
1: Jó, de akkor a történetben...
2: A filmben

0: nemzedéke hiánya. A másik, aminek...
1: Meg hát egy férfi nemzedék hiánya, igen. Tehát azokat mind elvitték. Egyébként az öreg csávokban.
0: Egyébként ez igaz, hogy, hogy ez a 20 és 50 közötti férfiak nem nagyon vannak.
1: Zsuzsanna és a vének történet.
0: Igen. A másik, amin gondolkodtam, nyilván a történelem az megfertőzi az embert, ne foglalkozzatok történelemmel, hogy mi lett volna ezzel a nővel más korokban. Tehát egy nomád világban, magyar eleinknél mondjuk a honfoglalás korában Mónika Bellucci-t valószínűleg, amint özvegységre jutott, a levirátus elvei szerint hozzáadták volna a férje öccséhez, fivéréhez. Társadalom gondoskodott volna valamiképpen róla, hogy ne maradjon egyedül. Aztán, hogy mely korszakokban jó Mónika Bellucci-nak lenni, mondjuk ha Kleopátra vagy ókori Egyiptomban, ennek kicsi az esély azért, vagy a római birodalom aranykorában mondjuk udvarhölgyként, esetleg a reneszánsz Itáliában, esetleg Pompadour Markiné vagy a 18. században, de rosszabb is lehet az embernek a sorsa, tehát a középkorban simán boszorkány elégetnek, ha Mónika Bellucci vagy, esetleg egy 16. századi kálvinista puritán holland-angol közegben meg is égethetnek, meg nagyon is rosszul érezheted magad. Minimum levágják a hajadat.
1: Sok nő volt, aki kérdezte, hogy emlékezni fogok ő rájuk, de csak egyetlen egy volt, akit sosem felejtettem el, azt, aki ezt sosem kérdezte. Maléna Giuseppe Tornatore 2000. Ez volt a tekercsis tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Katona Klaudia.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Gyógyító frekvenciák, mesterséges intelligencia a pedagógiában és a drónok felelősséggel történő használata. Ez is a témánk lesz mai tudományos magazinunkban. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andrea vagyok, és már is belevágunk a témákba. Előtte lássuk, hogy hányféle dologgal lesz ma dolgunk. Az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés az, hogy a 432-es herces zenéknek gyógyító hatása van. Májustól számíthatunk a termetes törős darazsak feltűnésére a kertjeinkben, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy hogyan lát egy drónszem, és miben rejlik a felelősséggel való drón használat. A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ez is egy érdekes téma, és nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, ezt állítják a szakértők, ez is egy fontos téma. Afrika hamarosan ketté szakadhat, az elmúlt napokban, hetekben ez is fontos hír volt. Egyébként a földrészek ketté szakadásának és vándorlásának a tudomány mai állása szerint van magyarázata. Ezzel is fogunk foglalkozni. De mindenek előtt hazai hírrel kezdünk, ahogy általában szoktuk, ugyanis magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegségek gyógyításában, adta hírül az Index tudományos rovata. Én Strasser Andrea vagyok, vágjunk is bele, és akkor kezdjük ezzel a témával. A modern orvostudomány évtizedek óta a sejtek és gének szintjén keresi a választ a rákra és más krónikus betegségekre is, miközben egy magyar kutatás szerint lehet, hogy a megoldás ennél is mélyebben rejtőzik. A deutérium megvonás köré épülő nemzetközi tudományos eredmények most már nem csupán egy vitatott elméletet, hanem egy formálódó új biológiai szemléletet rajzolnak ki, olyat, amely alapjaiban írhatja át a daganatok, a cukorbetegség, vagy akár az idegrendszeri betegségek kezeléséről alkotott eddigi képet. Az, hogy a világ vezető kutatóintézeteinek tudósai Budapesten beszéltek paradigmaváltásról, jól mutatja, hogy a magyar felfedezés már nem a periférián mozog, hanem egyre inkább a jövő orvoslásának egyik lehetséges irányává válik. No, de hogy mi volt ez a bizonyos tanácskozás? Április 22-én és 23-án Budapesten rendezték meg az 5. nemzetközi deutérium depléció konferenciát, ahol kimondottan a deutérium megvonás kutatásának legújabb eredményeiről tanácskoztak a résztvevők. De hogy értsük, hogy miről van szó, a deutérium a hidrogén egyik természetes, stabil izotópja, amely a közönséges hidrogénnel ellentétben atommagjában a proton mellett egy neutront is tartalmaz. A deutérium megvonás kutatása Somjai Gábor kutatóbiológus nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy többek között a cukorbetegség és a daganatos betegségek kapcsán lehet, hogy a megoldás nem a sejtek, a biokémiai folyamatok szintjén, hanem azoknál is mélyebb szinten rejlik, illetve lehet, hogy a kulcs nem egy új gyógyszerben, hanem az élet legalapvetőbb elemeinek arányában, egy a molekuláris szint alatti szabályozórendszerben keresendő. Ezt fedezte fel tulajdonképpen Somjai Gábor, aki több mint 3 évtizede vizsgálja a hidrogén izotópjának, a deutériumnak a szerepét a sejtek működésében. Tudományos eredményei új dimenziót nyithatnak a daganatgyógyászatban.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Afrika hamarosan ketté szakadhat, egy friss kutatás szerint a föld köpenye szivárog az egyik Afrika közepén húzódó törésvonalnál, írja a Telex tudományos rovata. Ez annak lehet a jele, hogy a kontinens ketté szakadhat, bár azt mondják a tudósok, hogy elméletileg ez a folyamat jelenlegi számításaik szerint több évmillióig is eltarthat. Egyébként Afrika ketté szakadásáról, már mint a földrész a kontinens ketté szakadásáról már egy évvel ezelőtt is voltak hírek a kutatók részéről. Azért gondolják, hogy mindez megtörténhet, mert váratlanul nagy mennyiségű hélium szabadult fel a Kafuét törésvonalnál, amelynek kémiai összetétele alapján a zambiai melegvizes források közvetlen kapcsolatban vannak a földköpennyel, így abból a felszínre jutnak különböző anyagok. Egy aktív törésvonal nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős változás áll majd be a föld külső rétegeiben, de a kutatók azért szemmel tartják a fejleményeket. A Kafuét törésvonal nagyjából 2500 kilométer hosszú, és a geológusok már egy ideje figyelik, annyira jellegzetes események zajlanak a környékén. Bár a törésvonalak egy kontinensen úgy általában nem példátlanul ritkák, azért nehéz megítélni, így megfigyelni is, hogy mikor indul meg egy kontinentális szakadás. A mostani tanulmány szerzői 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vettek gázmintákat, hogy kielemezzék azok kémiai összetételét, és szerintük még hasznos is lehet maga a törésvonal. Felvetették, hogy a kormányok mérlegelhetnék annak gazdasági előnyeit. A törésvonalak kialakulásának korai fázisaiban ugyanis sok geotermikus energia, hélium és hidrogén szabadul fel, így lehet, hogy érdemes lenne kiaknázni ezeket a feltörő erőforrásokat. Egyébként a földrészek ketté szakadása és vándorlása a tudomány mai állása szerint a lemeztektonika elméletével magyarázható. Ez a folyamat nem egyszeri esemény, hanem a föld belső hőjének hatására zajló, több 10 millió évig is eltartó állandó geológiai átalakulás része. A lemeztektonikai elmélet előzménye a kontinensvándorlás elmélete, amelyet számos előzményt követően Alfred Wegener fejtett ki először egybefüggő tudományos hipotézis formájában az 1910-es évek elején. Téziseit az 1915-ben kiadott A kontinensek eredete című könyvében fejtette ki. E korai elmélet szerint a kontinensek valamikor egybefüggő tömböt alkottak, és darabjai később sodródtak szét. Ez a Wegener-féle elmélet évtizedekig nem vált általánosan elfogadottá, mivel nem rendelkezett megfelelő bizonyítékokkal, különösképpen arra nézve, hogy milyen erő mozgatja a kontinenseket. Az 1960-as években azonban megszületett az úgynevezett tengeraljzat szétterülés elmélete, a vulkáni tevékenység okozta óceánfenéki kéregformálódás hatásairól, amit gyakran Harry Hammond Hess nevéhez kötnek, bár először Robert S. Dietz fogalmazta meg. Ez utóbbi elmélet sokat segített a kontinensek mozgásáról szóló teória elfogadtatásában. A lemeztektonika egyébként gyorsan elfogadottá vált, miután felismerték, hogy az óceán fenéki lemezszegélyek mentén a két oldalukon fellépő azonos mágneses töltés sávjai párhuzamosan és összerendelhetően jelentkeznek.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte lássunk egy másik témát is. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, legalábbis ezt állítják jelenleg a kutatók. Május 11-én az utolsó utasok is elhagyták a Hondius-óceán járót, amelynek fedélzetén április elején hantavírus járvány tört ki. A fertőzés elsősorban rákcsálókról terjed emberre, de a szűk térben összetömörülő embertömeg jelentősen megnövelte a járvány elburjánzásának esélyét. A megbetegedés tüneteit nehéz megkülönböztetni az influenza jeleitől, ugyanakkor a vírus jóval lassabban terjed a COVID-járványért felelős koronavírusnál, így az egészségügyi szakértők egyelőre nem helyeztek kilátásba nagy léptékű lezárásokat. A COVID-világjárvány csúcspontján egyetlen fertőzött személy nagyon gyorsan sok más embert is megfertőzhetett. Ezzel szemben az andoki vírussal fertőzöttek átlagosan kevesebb, mint egy másik embert fertőznek meg. Ugyanakkor az olyan zárt terek, mint a hajók, nyilván felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A hantavírus típusai egyébként minden földrészen megtalálhatók, de a fertőzéses esetek meglehetősen ritkák. Az Egyesült Államokban előforduló törzsek, köztük az andoki vírus, jellemzően hantavírusos tüdőszindrómát, azaz légzőszervi betegséget okoz. A fertőzöttek halálozási aránya 35%. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a holland utazás szervező cég hajója április 1-én indult útnak Argentínából Európa irányába, és 10 nappal később halt meg a vírus első áldozata. Mire az óceánjáró megérkezett a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetére, a fertőzésbe további 2 utas is belehalt, míg a közbelső állomásokon többeket evakuáltak. Térjünk át a másik témára. Egészen más téma, ahogy a tudományos technológia változik, fejlődik, ezzel együtt változhat akár az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Hívja fel a figyelmünket a PCV Plus. A modern autók egyre több vezetés támogató rendszerrel érkeznek, ám ezek eddig nem képezték a rendszeres vizsgálat részét. A jövőben azonban olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfékrendszerek, hogy valóban azt a biztonsági szintet nyújtsák, amit ígérnek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek. Környezeti szempontból is szigorodhat a rendszer azáltal, hogy a részecske szám és a nitrogén-oxid kibocsátás mérése is bekerülhet a vizsgálatok közé, bár ennek alkalmazását a tagállamokra bíznák az Európai Unióban. Ugyanígy hangsúlyosabbá válik a visszahívások kezelése is, tehát ha egy jármű nem esett át egy kötelező javításon, az akár a műszaki vizsga sikertelenségét is jelentheti. Külön figyelmet kap a kilométer-óra manipuláció elleni fellépés. Van már egy javaslat az Európai Unióban, ezek szerint a szervizeknek rögzíteniük kellene a járművek futás teljesítményét, míg a gyártók a csatlakoztatott autók adatait nemzeti adatbázisokba töltenék fel. A kisebb műhelyek terhelésének csökkentése érdekében ez a kötelezettség csak az 1 óránál hosszabb javításokra vonatkozna, és a motorkerékpároknál is behozhatnak új szabályokat, a 125 köbcenti feletti járművek esetében kötelezővé válhat a rendszeres műszaki vizsga, beleértve az elektromos hajtású modelleket is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Májusban jelennek meg általában a kertjeinkben az óriás darazsak, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel folytatjuk hamarosan. Előtte viszont egy egészen más téma, ha nem is mindegyik, de majdnem minden második tudományos magazinunkban téma a drónok világa. Egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak a drónok, és egyre több profi, valamint amatőr fotós fedezi fel bennük a különleges nézőpontok lehetőségét. A drónokat ma már nagyon sok iparág alkalmazza, a mezőgazdaságtól egészen a hadiparig, miközben a fotóriporterek egyik kedvenc eszközévé is vált. A drónfotózás, mint vizuális alkotás, nagyon izgalmas terep, hiszen az ember hozzá van szokva ahhoz a nézőponthoz, amelyből a világot szemléli, de egészen más ennek fölébe kerekedni, akárcsak ha egy repülőn ülnénk. Ugyanakkor a drón használat mindig komoly felelősség, írja a National Geographic, főleg ha az ember természetes közegben, állatok közelében dolgozik, ugyanis a drónok óhatatlanul zavarást is jelentenek a megfigyelni kívánt állatok számára. Az eszköz hangja önmagában riasztó hatást válthat ki, egyes állatok akár felülről érkező ragadozónak is tekinthetik a gépet, ez stresszreakciót és menekülést válthat ki belőlük. Például különösen érzékeny fajok az ilyesfajta zavarásra a ragadozó madarak, amelyek tojásaikat hátrahagyva elhagyhatják a fészküket, vagy akár meg is támadhatják a drónt, ami sérüléshez vezethet. Ezen kívül a vízes élőhelyeken összegyűlt nagy madárcsapatok is hátrahagyhatják a biztonságot nyújtó éjszakázó területüket, ha megzavarja őket egy drón, de még a vadlovak is eleinte féltek a drón zajától, elfutottak, igaz, idővel megszokták a jelenlétét, állítják a kutatók. Minden esetre érdekes ez a kettőség, ugyanis a kutatók mindig azt mondják, hogy megfigyelni viszont szükséges, akár drónnal is, mert csak azt tudjuk megvédeni, amit ismerünk. Lépjünk át a másik hírre is, amit ígértem. Általában májusban jelennek meg a kertjeinkben, illetve májustól azok az óriás darazsak, amelyektől biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk, akik félünk, hirtelen, ha megjelennek főleg, és ha hangosan döngicsélnek, azt sem szeretjük, de vajon kell-e félni tőlük? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre és a házi állatokra egyáltalán nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj írtása teljesen felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, és elpusztítása éppen ezért törvénytelen is, természetvédelmi értéke is van. 50 ezer forint darazsanként. Tudtuk ezt? Szerintem sokan nem. A törös darazsak egyébként jellemzően termetes rovarok, az óriás törös darázs nősténye például közel 5 cm-es is lehet, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja is. Persze az is nagyon fontos, hogy ezeket a rovarokat ne tévesszük össze a jellegzetesen fekete-sárga mintázatukkal, jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük a lódarázzsal. Ami a törös darazsakat illeti tehát, ne féljünk tőlük májustól a nyár végéig, tömegesen szoktak feltűnni, a talajhoz közeli jellegzetesen lassan repülnek. Ha idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan szerencsében van részünk, hogy láthatunk egy ilyen rajzást, érdemes leülni a közelben és megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes óriásoknak az életét. Írja a National Geographic.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Vajon tényleg van gyógyító ereje, vagy átverésről van szó? Hányféle dologgal kapcsolatban tesszük fel egyre többször és egyre több területet illetően ezt a kérdést, igaz? A szakértők mindig azt mondják, fontos, hogy az adott kérdésre tudományos választ tudunk-e adni. Nézzünk meg most egy ilyen területet. Létezik ugyanis egy olyan hangfrekvencia, amelyről azt mondják, hogy kulcsként nyitja meg a mély relaxáció és az univerzummal való harmónia kapuját. A 432-es hercről van szó, egy olyan hangolási szabványról, amely a zenehallgatást spirituális és gyógyító élménnyé emeli, legalábbis a benne hívők ezt állítják róla. No, de nézzük meg, hogy mit mond a tudomány mai állása mindenről. A modern koncerthangolás sztenderdje az A hangra 440 herc. A 432-es herces alternatíva ettől alig észrevehetően mindössze 8 herccel mélyebb. A vita egyébként nem új keletű, és a kérdés mindig az, hogy a 432-es herc körüli felhajtás csupán egy jól csengő mítosz, vagy valódi tudományos alapja is van. A 432-es herces zene hívei szerint ez a frekvencia tehát a természet rezonanciája, egyfajta kozmikus összhang, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. De mit mutatnak vajon a laboratóriumi mérések? Nos, egy kis létszámú, 33 fős vizsgálat során a résztvevők ugyanazt a zenét hallgatták 440 és 432 herces hangolásban is. Az eredmények azt mutatták, hogy a 432 herces verzió mellett a pulzus szám átlagosan közel 5 ütés per perccel csökkent, bár a vérnyomásra gyakorolt hatás nem volt statisztikailag jelentős. A kutatók azonban óvatosságra intenek. A kis mintavétel és a kísérlet korlátai miatt nem zárható ki, hogy az eredményt nem a frekvencia, hanem a résztvevők elvárásai vagy a zene általános relaxáló hatása okozta. Sandra Garrido zenepszichológus szerint a nyugtató érzést valószínűleg nem egyetlen varázsszám és frekvencia váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint például a lassú tempó, az ismétlődő ritmus és a halk dinamika. A mélyebb hangmagasságot agyunk a nyugodt, relaxált emberi beszédhanggal társíthatja, így a kissé alacsonyabb hangolású zene szubjektíven is békésebbnek tűnhet. Emellett a szakértők azt is állítják, hogy a történeti háttér is árnyalja azért a képet, ugyanis a 432-es hercet gyakran ősi frekvenciaként emlegetik, ez azonban a tudomány magyarázói szerint anakronizmus, mivel a herc, mint mértékegység, modern találmány, és a pontos frekvenciamérés csak a 19. században vált lehetségessé. A ma szabványos 440 Hz is csak 1939 körül szilárdult meg, előtte a hangolás városonként és zenekaronként is eltérő volt. Ezek tehát a tudományos közösség magyarázatai. Szkepticizmusukkal szemben a 432 Hz köré egyébként mára már virágzó wellness iparág épült, a közösségi médiában pedig elárasztanak bennünket a gyógyító frekvenciákról szóló tartalmak. Viszont nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá ezeket az érdekes új elképzeléseket, jegyzi meg dr. Robert Bilder neurológus is. A konklúzió tehát az, hogyha valaki a 432-es herces zenét kellemesebbnek, pihentetőbbnek érzi, az egy teljesen legitim, esztétikai preferencia. De a jelenlegi bizonyítékok alapján hiba lenne azt gyógyító terápiaként kezelni. A 432 herc tehát esztétikai választás, nem bizonyított orvosi terápia. Állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a hír, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ígértem. Az észt iskolákban fogunk körülnézni a következőkben, ott ugyanis nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Észtország azzal próbálja újra gondolni az oktatás jövőjét, hogy nem kitiltani akarja a mesterséges intelligenciát az iskolákból, hanem éppen ellenkezőleg a tanulási folyamat középpontjába helyezni azt, írja az sg.hu. Az ország vezetése szerint a generatív mesterséges intelligencia nem olyan technológia, amelyet a diákoktól távol kell tartani, hanem olyan eszköz, amelyet meg kell tanítani, helyesen használni. A kezdeményezés élén egyébként Krisztina Kallas áll, az észt oktatási és kutatási miniszter, aki szerint teljesen hibás megközelítés az AI elleni harc az iskolákban. Úgy véli, hogy ha az oktatási rendszerek egyszerű tiltásokkal próbálják távol tartani a technológiát, az végső soron a diákok gondolkodási képességeinek romlásához vezethet. Az elképzelés annyira előre haladott, hogy Észtország konkrétan kötött egy együttműködést Sam Altman OpenAI vállalatával. A program célja, illetve az együttműködés célja, hogy egy testre szabott oktatási mesterséges intelligencia platformot vezessenek be az észt középiskolákban. Az elképzelés európai szinten tulajdonképpen az egyik legambíciózusabb mesterséges intelligencia alapú oktatási kísérletnek számít. Egyébként Észtország régóta nyitott az új technológiák iránt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az ország vállalatainak 23,4%-a használt valamilyen AI rendszert, ami meghaladja az Európai Unió 20%-os átlagát. És ha jobban belegondolunk, Tallinn, Észtország fővárosa, korábban is számos technológiai innováció bölcsője volt. Innen indult például a Skype, és itt működik a Bolt közlekedési és ételkiszállító platform is, valamint a személy azonosság ellenőrzéssel foglalkozó Verif is. No, de visszatérve az AI-ra és az OpenAI-ra, a vállalat világszerte próbál egyébként megállapodásokat kötni kormányokkal, annak érdekében, hogy növelje a mesterséges intelligencia jelenlétét az oktatásban. Görögország és Szlovákia szintén együttműködik a ChatGPT fejlesztőjével, hogy testre szabott generatív mesterséges intelligencia chatbotokat vezessenek be az iskolákban. Ugyanakkor az ÉSZT modell egy olyan időszakban jelenik meg, amikor Európa szerte egyre hevesebb vita zajlik a gyerekek képernyő idejéről. Több ország korlátozná az okostelefonok használatát az iskolákban, és egyre több helyen merül fel az online életkor ellenőrzés ötlete is. Az ÉSZT oktatási miniszter szerint a politikusok gyakran rossz kérdésekre koncentrálnak, nem a képernyő előtt töltött idő mennyisége a lényeg, mondja, hanem az, hogy mi a célja és mi a pedagógia stratégiája a képernyő használatra. Szerinte a korábbi digitalizációs programok sokszor azért vallottak kudarcot, mert az iskolák egyszerűen csak tabletekre költöztették a tankönyveket és a munkafüzeteket is, anélkül, hogy újra gondolták.
2: Lehet megvalósítani, nem pedig emberi erőből. A Szentlélek személyében csodálatos vezetőt kapunk minden élethelyzetben, így változhat meg jellemünk, és így végezhetünk hasznos munkát Isten szolgálatában. Tehát nagyon, de nagyon fontos dolog, és én úgy gondolom, hogy a 21. század keresztény világra, ami keresztény utáni korszakot is szoktunk meghatározni, hogy nagyon, de nagyon el kéne gondolkodjunk a Szentlélek szerepéről, mint vezető szereplő, hisz ha a tanítványokat nézzük, tehát teljesen az első századot a célba vezet a Szentlélek, amíg engedelmet, természetesen ezeknek is feltételei vannak. Köszönöm.
3: Köszönöm. Tibor,
4: az előbb arról hallottunk, és azt kérted, hogy erre menjünk vissza az újjászülő munkának a gyümölcseire. És ugye a legvilágosabban mondja a János evangéliumában, egy picit korábban János a híres prológusban, hogy az övéi közé jött Krisztus, de az övéi nem fogadták be, de akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik nem a test, nem a férfiak alatából, hanem Istentől születtek. És itt valami olyan különös genetikai üzenet van, ami engem egy egészen különös gyakorlati dologra indított, hogy most elmondjam nektek. Az elmúlt napokban úgy jártam, hogy két lányomnak a dolgait is kellett, hogy közelről lássam. Az egyiknek jártam a lakásába, ahol most külföldön tanulva lakik, és láttam, ahogy be van rendezve, láttam, ahogy ő elrendezte a dolgokat. A másiknak pedig a főztjét tettem tegnap. Minden a feleségemről beszélt. Pedig mindent ők csináltak. De mégis az íz a feleségemtől tanult íz volt, a berendezés módja, színvilága, minden az, ahogy az édesanyjától látta, tanulta, vette át. És én azt hiszem, nem a feleségemről szeretnék most hosszasabban beszélni, de azt hiszem, hogy amikor Isten genetikája elkezd bennünk működni a Szentlélek által, valami ilyesmi történik. És a Szentlélek ezt a rangrejtett munkát úgy végzi el, hogy ezzel az átörökítő módon megtanít bennünket úgy élni, ahogy az Atya Istentől lehet tanulni élni.
3: Köszönöm, István.
5: Amit a Marika, Anikó meg a Gyula is mondott, felvetett belem ezt a kíváncsiskodó kérdést, hogy miért kell a Szentléleknek a színfalak mögött munkálkodni, ugye, mert ez a címünk. És hát ha én egy aspektusból nézem, hát azt tudom mondani, hogy a Szentlélek rendelkezik a legtöbb információval. Ugye mindenütt ott volt a teremtéstől kezdve. És mégis az a munka, amit végez, nagyon hatásos, és nem olyan emberi, hogy én ott voltam, én tudom, én láttam, én így volt, meg úgy volt, meg amúgy van, hanem halkan, csendben végzi azt a munkát, ami vezető szerep a Gyula megfogalmazása szerint, és nélkülözhetetlen.
3: Köszönöm szépen. Akkor most odalépünk, amit már emlegettek a hétfői leckében, hogy a Szentléleknek mi a szerepe a teremtésben. És Mózes első könyve második fejezetéből olvasunk egy részt, és utána egy ószövetségi történetet akarok előttetek felvillantani. Először nézzük meg ezt, és kérem, hogy Dénes olvassa Mózes első könyve első fejezetéből a második verset.
6: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött.
3: Nagyon érdekes ez a szöveg. Ez a lebegett szó, amit így fordítottuk magyarra, ezt Pálfi professzor, amikor tanultuk ezt a szöveget Héberből, ez a szó körülbelül azt jelenti, hogy a madár ahogyan kikelti a tojásait. Kotlott, így is lehetne mondani, ahogy a tyúk a

0: kotlik a tojáson. Tehát minden életnek a forrásaként mutatja be a szent lelket. A másik történet, majd kérem, hogy ehhez is szóljatok hozzá, az pedig nem más, mint Ézsai és Jákob történetének egy nagyon drámai szakasza. Egyetlen kis részletet olvasunk, majd ebből Zsuzsi fogja olvasni, de az érdekessége ennek az, hogy van egy emberileg lehetetlen helyzet. Ugye Ézsau meg akarja ölni Jákobot. És Jákobnak el kell menni, minthogyha a vágóhidra menne, úgy megy Jákob. És Isten lelke Ézsau szívében és Jákob szívében is el tudja ugyanezt a teremtő munkát végezni. És ha megnézzük ezt a dolgot, akkor ugye jön a találkozó, látja, ott van Ézsau a sereggel együtt, és akkor történik valami, ami teljesen váratlan. Jákob számára is, és a mi számunkra is. Mi történik? Zsuzsi, olvassak Mózes első könyve, 33. fejezet, 4. versét.
1: Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsokolta, és sírtak.
0: Mindenre lehetett számítani, csak erre nem. Na ez a Szentlélek munkájának az igazi mélysége. A Szentlélek munkáját azért Istenő és azért személyes Istenő nem lehet kiszámolni. Az erőt azt ki lehet számolni. Ezt a személyes munkát nem lehet kiszámolni, ez kiszámíthatatlan. Rangrejtve ott van az életünkben, és egyszerűen azért történnek velünk köznapi csodák, hiszen minden nap történnek velünk csodák. Mert Isten szent lelke működik, dolgozik, amit mi kiszámítani nem tudunk. És pontosan ez a teremtői munka, ez nem fejeződött be, amikor megteremtette a 6 nap alatt Isten az eget és a földet, és megpihent a 7. nem fejeződött be ez a munka. Mert a Szentlélek teremtői munkája, újjáteremtői munkája, ugye az előbb beszéltünk róla, a mi életünkben is folytatódik. Tessék, ha gondolatotok van, nagyon szívesen látom Gyula.
2: Hát ennek a történetet, ha végig gondoljuk, tehát nem az a Jákob tért vissza, mint aki elment a családi háztól. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert ahhoz, hogy a Szentlélek közreműködjék az életembe, ahhoz az én döntéseimre is nagyon, de nagyon fontos és nélkülözhetetlen döntéseket kell hozzak ahhoz, mert feltételes módban. És itt láthatjuk azt, hogy a Jóisten teljes mértékben meghallgatta azt a Jákob imát, ami után ez történt, ami történt.
0: Igen, Marian, parancsa.
3: 2 gondolat, az egyik a főcímhez egy mondat erejéig csak, hogy olvastam itt az igéket, meg úgy elképzeltem meg a teremtést, hogy a kiebrezolás, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett, ugye itt nem a nefes szót használjam, a ruhas szót tulajdonképpen, aminek elég sok jelentése van, lélek, lélegzet, lehelet, élet, lehelés, és ugye nyilván még a széltartalmat is hordozza, tehát igen, ezeket találtam meg a héber szótárban. És nyilván, amit mondta, hogy sasfiókának a részben a kikelése, másrészt pedig a lebegése, ez a mráhefet szó, ha jól tudom a héberbe, ez volt az, amikor kiterjeszti szárnyát, és mint egy megóvja, megvédi, mint a csibéket, úgy maga alá, úgy, mint a kotlós is, ugye, amikor olvassuk a Jeruzsálem pusztulás, akkor ugye, mikor Jézus ugye sír Jeruzsálem felett, és mondja, hogy hányszor szerettem, vagy egybe gyűjtsem, hányszor szerettelek volna védeni, óvni azoktól a problémáktól, amiket én már tudok előre, ti még nem tudjátok, de nem hisztek nekem, és nem adtatok helyt ennek a dolognak. És ami Jákobot illeti, ott meg az jutott eszembe, hogy nyilván ezt megelőzte valami, tehát Jákob már rádöbbent arra, hogy ő helytelenül tett, és az Úrhoz fohászkodott, és biztos, hogy megelőzte ezt egy nagyon nagy tusakodás, hogy az Isten bocsássa ezt meg neki, és a másik pedig, hogy minek után, ugye Ézsauról olvast az előbb a Zsuzsi, hogy előfutott, megölelte, ugye ez abszolút egy teljesen váratlan reakció, hiszen nem ezt várta volna az ember, mikor a harcos sereggel felfegyverkezve vonul a testvére ellen, és ugye szeretné megölni, és egy teljesen 180 fokos fordulattal történik, amit történik. És nyilvánvaló, hogy minek utána Jákob az Isten szerint való volt, és kegyeltje volt a Jóistennek. Éppen ezért nyilván változtatta úgy meg az Ézsau gondolkodás miatt és lelkét és az Isten szent lelke, hogy a végén az ellenséges indulatokból lett egy végül is egy, nem azt mondjuk baráti, de egy alázatosabb, egy valamilyen szinten a vehemenciából alábbhagyott lelkület, amivel már lehetett végül is mit kezdeni, és nem kellett, hogy Jákob féljen tőle.
0: Igen, köszönöm, Marika.
4: Úgy, ami itt elhangzott, azért levonhatjuk, hogy a szent lelket irányítani nem lehet. ő ott tevékenykedik, ahol akar, viszont a ereje, meg a tevékenysége az nyomon követhető. És hogyha figyelünk, akkor észrevehetjük ezt a hatalmas munkát, amit végez, de ő azt teszi, amit ugye az istenségéből adódóan kell, hogy tegyen, és bennünk kezd dolgozni láthatatlanul, észrevétlenül, de ha bennem megváltozik valami, akkor lehet, hogy én nem is veszem észre, de a másik az észre fogja venni, hogy valami benned megváltozott.
0: Mi nekünk hív embereknek az a bajunk, hogy általában mi akarjuk a Szent Lelket, meg az Istent irányítani. Pedig hát a Biblia arról szól, hogy Isten irányít bennünket. Nem mindegy, hogy ki ül a kormánynál. És ez nagyon sokszor éppen a Szent Lélek kapcsán követjük el ezt a bűnt, mert nem veszük észre, hogy akkor oldódik meg sokszor a mi életünk, hogyha ráhallgatunk. Sokszor van úgy, hogy megyünk a saját fejünk után, neki a falnak, és akkor azt mondjuk, jaj, Uram, elhagytál engem, pedig mi hagytuk el az Urat. És ez nagyon-nagyon fontos. Lépjünk egy kicsit tovább. A következő dolog pedig éppen arra mutat rá, hogy a Szentlélek egészen egyszerűen részt vesz a mi Isten tiszteletünkben. Az Isten tiszteletnél is mindig azt szoktuk látni, hogy mi adunk valamit, hát ugye megtisztelem az Istent. Ugye ez az ókori emberben is benne volt, de 21. századiban is benne van, nagy méltóztatok az Isten tiszteletre elmenni. És hát azt várom, hogy az angyalok legalábbis gratuláljanak minden alkalommal, hogy ilyen hidegbe is, meg melegbe is, meg télen is, meg nyáron is, nagy méltóztattam elmenni az Isten tiszteletre. Holott? Az Isten tiszteletre nekem van szükségem, nem a Szent Lélekre, és ezt nem veszem észre, akkor bajba vagyok. De az ókorban is így volt. A Szent Sátorok kapcsán olvasunk egy nagyon érdekes idézetet, amire nem is gondolunk. Itt a Szent Sátornak a fizikai kivitelezésével kapcsolatosan olvasjuk azt az igét, ami Esztert kérem, hogy olvassa Mózes második könyve 31. fejezetből az első 5 verset.
5: Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Lásd, név szerint elhívtam Bekalélt, Húr fiának, Úrinak a fiát Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, kövek vésésére és berakására, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére.
0: Nem, egy szóval azt mondanánk, jó szakember, nem? És a Biblia meg azt mondja, hogy Isten lelke készítette fel erre őt. És ez azért izgalmas, mert sokszor van úgy, hogy valamit megteszünk, és akkor jól sikerül, és akkor gratulálunk magunknak. És elfelejtjük, hogy minden képességünk, talentum, és a talentum nem a miénk, azt kaptuk a másikért.
6: Szabad ide egy megjegyzést tenni? És azért nagyon izgalmas ez, én úgy gondolom, mert ez a Bekalél ez nem is tud még róla. Ugyanis ez a kijelentés akkor hangzik el, amikor Mózes még fönn van a hegyen, és Izrael fiai odalent éppen majd bálványszobrot fognak csinálni aranyból, de Isten arról beszél Mózessel, hogy ő mit tervez. És Bekalélnak még, bocsánat a szója, de lila gőze nincs arról, hogy ő milyen tehetséges, milyen megáldott és milyen fantasztikus szakember. És elárul Isten viszont egy titkot, ami szerintem bennünket nagy szerénységre késztethet, amikor a képességeinkről gondolkozunk, vagy éppen az adottságainkról, tehetségünkről bizonyos területeken. Azt mondja, hogy név szerint én hívtam el, és alkalmassá teszem. És ez egy óriási ajándék.
0: Így van. Tessék, Adikó?
7: Nekem eszembe jutott József, amikor megfejtette a fáraó álmát. Azonnal tiltakozott, hogy nem én, hanem Isten. Ugyanígy Dániel. Ő is azonnal mondta, hogy nem én, hanem Isten képes. És pogány uralkodók, fáraó, Nabukodonozor, annyit mondott, hogy hát szent isteni lélek van benne. Tehát, hogy milyen érdekes az, hogy úgymond nem Isten gyermekei is, bizonyos helyzetekben azt mondják, hogy igen, ebben ez nem emberi teljesítmény, ez Istentől jön. És egy picit hadd ugorjak, ez nem bibliai példa lesz még, a messiás.

0: nem is látta, de Isten képes. Azt mondta, megmutatom, fejébe vésem, és kivitelezem. Tehát itt fő sem merülhet egy keresztény életében, hogy én és az ego majd. Isten, ahogy itt látjuk, Isten, ha elhatároz valamit, az ki is tudja vitelezni. Anélkül, hogy bárkivel meg is osztaná, csak megmondja, hogy most te vagy soron, és veled vitelezem ki mindazt, amit elképzeltem.
1: Mielőtt Isten mondaná, hadd mondjak csak egy mondatot, hogy a Nabukodonozorok meg a fáraók előbb észreveszik az Isten lelkét sokszor, mint mi. Mert saját magunkban nem látjuk az Isten munkáját, nem is köszönjük meg, és sokszor ez a csődünknek az oka. István, aztán majd Marian.
2: Én csak egy gondolatot húznák alá, hogy azt mondtuk, hogy nem látható, rejtett módon munkálkodik, de azt nagyon aláhúznám, hogy, és ahogy megyünk a tanulmányba előre, ez látható is, hogy tevékenyen részt vesz minden folyamatban. Tehát a tevékeny szerepét ezt nagyon kell látnunk, mert minden folyamatban részt vesz.
1: Marian, parancsol.
3: Kettő gondolat csak. Azt olvashattuk, hogy a Szent Sátori, ugye a fő cím az a kedvéleckének, hogy Szentlélek és Szenti, és ugye a Szentlélek betöltötte a sátorépítőket, azt olvashatjuk bölcsességgel, értelemmel, tudománnyal, minden mesterséghez. És hogy a megváltási terv szemléltette gyakorlatilag a Szentlélekkel kapcsolatos dolgokat, ezért rendkívül precíznek, pontosnak és tökéletesnek kellett lenni, mint egy mintának. És nyilván a Szentléleknek nem biztos, hogy szükség lett volna, sőt biztos, hogy nem lett volna szükség emberekre, de Istennek mégis ez volt a szándéka, és így volt kedves előtte, hogy bevonja az embereket, és együtt készítsék végül is el. Ez is egy nagy tanulság számunkra, hogyha az isteni együtt munkálkodik az emberivel, az tökéletessé tud válni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
4: Még egy másik oldalát is megvilágítanám. Mi van akkor, hogyha van talentumod, de nem az, hogy fölhasználod saját magad javára, hanem egyszerűen elsikkad, nem csinál semmit, és tudod, hogy van tehetséged, de amit még magadból hozzá kell adni ahhoz, hogy az kiteljesedjen, azt nem teszed meg. Akkor elveszik a talentum. Rosszabb, mint amit elástak.
1: Most lépjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy Jézus Krisztus mit mondott a Szentlélek munkáról, mielőtt elment volna, és Csepetz Erzsikét kérem, hogy János evangélium 16. fejezetéből azokat a nevezetes verseket, majd a 15. fejezetből lévő verseket olvassa.
5: Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Következő szöveg. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, az tesz majd bizonyságot én rólam.
1: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez a két ige aláhúzta mindazt, amit eddig mondtunk. Jézus Krisztus pontosan így tanított, és erre tanított. És lényegében ez a pártfogó, vagy közbenjáró, vagy paraklétosz, az védőügyvédet is jelent elsősorban, az, aki a mi üdvösségünknek az alapja. És mindig úgy vagyunk, hogy azt nem veszük észre, amiben élünk, nagyon jó volt a Anikónak a hasonlata a levegőről. Ha kérdezzük, hogy mit tettél, akkor az ebédet el tudom mondani, de nem mondjuk el, és még levegőt is vehettem. Pedig ez majdnem fontosabb, mint a kenyér, és a víz, hogy még levegőt is vehettem. Na, így vagyunk a Szentlélekkel. A Szentlélek nélkül mi semmik vagyunk, és Marian említette az elején a Szentlélek elleni bűnt, én akkor akartam erre jelezni, hogy nem azért, mert ez egy különleges nagy bűn a Szentlélek elleni bűn, hanem egész egyszerűen Szentlélek elleni bűnt azért nem lehet megbocsájtani, mert a megbocsájtáshoz én nem juthatok el csak a Szentlélek által. Tehát ha itt elzavarom őt, akkor nem juthatok a megbocsátás lehetőségéhez. Tehát, hogy így mondjam, a baktériumok úsznak a levegőbe, és mi lenne akkor, hogyha a baktériumokat úgy akarnám kiküszöbölni,

0: hogy beállok egy üvegbúra alá, és kiszivattyúzom a levegőt. Akkor nem lenne baktérium, csak éppen én halnék meg. Na, ugyanígy vagyunk a Szentlélekkel is, ha nem lenne a Szentlélek, akkor mi teljesen képtelenek lennénk lelki életet élni. És ez a láthatatlan Szentlélek nagyon fontos a mi életünkben. Várom a gondolataitokat, Marion.
1: Amit ugye Anikó is mondott, ez az egész levegő dolog, meg te is most megemlítetted, akkor most én is megemlítem, mert az jutott eszembe, hogy Ellen White leírja, hogy minden lélegzetvételünket az Úrnak köszönhetjük, hogyha minden egyes lélegzetvétel, pedig azért meglehetősen gyakran veszünk egy nap levegőt, azt hiszem, hogyha minden lélegzetvétel akkor eszünkbe jutna, hát akkor azt hiszem, hogy elég sok dologtól megóvna és védene ez az egész minden, tehát a félrelépéseink, meg a rossz gondolatainkat illetően. A szerdai leckéhez, a Szentlélek és Jézus Krisztus dicsőítéséhez pedig az jutott eszembe, hogy ugye már arról szó volt, hogy a Szentlélek is folyamatosan Jézus Krisztusra tereli a figyelmet, úgymond, és hozzá akar bennünket elvezetni. És a megváltási terv tulajdonképpen, Krisztus megváltás, az Isten megváltási terve, Jézus Krisztus kereszthalála van tulajdonképpen a középpontban, és erre kell, hogy fókuszáljunk, és a Szentlélek is tulajdonképpen ebben az irányban stimulálja az embert, ennek a figyelmére hívja fel a figyelmet. És az jutott eszembe, hogy ha csak ebbe a földi dimenzióba gondolkodnánk, és amit értünk, tehát Jézus csak erre korlátozódna, és ez volna az, amit tulajdonképpen nyerhetnénk azáltal, hogy amit tett értünk, és nem volna úgymond már az örökké valóság, már akkor is nagyon-nagyon hálásak lehetnénk neki. Tehát, hogyha nem lenne egy ilyen megígért örökké élet és örökké valóság, mert olyan dolgokat tett, ami által nekünk már itt a földön is tökéletes életünk lehet, hogyha hiszünk és bízunk benne.
0: Köszönöm szépen. A csütörtöki leckében avval foglalkoztunk, hogy Szentlélek és Krisztus hogy is van egymás mellett, és hogy is kell a Szentlélek és Krisztust egyszerre látni. Gyöngyikét kérem először, hogy olvass el Lukács evangélium a 24. fejezetéből azt a híres nevezetes szakaszt, ami az Emmauszi tanítványokkal kapcsolatos.
2: Majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.
0: Vagyis azt mondja el Jézus, hogy az egész misszió, az úgy indul el, hogy Jézus Krisztus egész megváltói művét, amiről Marian az előbb elmondta, és nagyon igazán, hogy erre épül az egész kereszténységünk. Csak a Szentlélek által érthetjük meg. Fel kell ruházkodni a tanítványokat ezzel az erővel, hogy el tudják mondani azt, mit láttak, hallottak, stb. Pedig látták, hallották, és mégis kell hozzá a Szentlélek ereje, hogy az élő lélek legyen. Anikó, akarsz valamit?
3: Igen, itt én egy pillanatra visszatérnék ahhoz az igéhez, amit Erzsike olvasott, mert István időről időre feltett egy kérdést, hogy de hát miért a színfalak mögött munkálkodik a Szentlélek? És tulajdonképpen itt nagyon csöndesen Erzsike felolvasta a választ a János evangélium a 16. részéből, hogy a 14. vers így hangzik, hogy ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből vesz. Ez a tulajdonsága. Egy víz miért víz? Azért, mert víz. Ez a tulajdonsága. A Szentlélek miért nem magát dicsőíti? Mert ez a tulajdonsága, hogy Jézusra mutat, és őt dicsőíti.
0: Köszönöm szépen. István, akarsz valamit? Tessék?
4: Csak egy válasz, vagy egy más aspektusra hívnám fel a figyelmet. Igen, így van, de az is nagyon fontos, hogy nem veszi át Jézus szerepét.
5: Nem akar más lenni.
4: Igen. Mert ezen az információs alapon, amit az előbb is mondtam, rejtető nagy, emberileg nézve rettentő nagy kísértés van a szerepnek az átvételére, mert információ birtokába vagyok. Hát a mai társadalom erről szól, hogy aki a információ, azért a hatalom. és ennek ellenére ő végzi ezt a tevékenységet, és nem veszi át ezt a szerepét, halkan, láthatatlan módon, de aktívan, tevékenyen, mindenhol ott van, mindent csinál.
0: Tibor?
5: Itt ez a mennyei elővel való betöltekezés, először is gondolom, hogy ebből adódik egy tévedése a keresztények egy részének, akik azt gondolják, hogy akkor a Szentlélek erő vagy energia. Nem, csak erővel telünk meg, ha jelen van az ő személye. Emlékszem, amikor katona voltam, és én már teológusként vonultam be katonának, volt egy nagyon különös nap, amikor egyszer csak kaptam egy kedves invitációt. Volt egy 40 tagú katonakórusunk, amiből 36-an voltunk teológusok, és történetesen véletlen én vezényeltem őket, és a parancsnoki épületbe hívtak kihallgatásra. És amikor megjelentem, ott ült a ezredparancsnok, mellette egy dandártábornok, mellette ült a politikai főtiszt, ő egy őrnagy, és még sok, szóval ültek vagy 6-a, 7-en, 8-an, és én hát azt éreztem magam, 20 éves sem voltam akkor, még 19 voltam csak, hogy minden energia elszáll belőlem, és úgy megcsendült a fülemben az, hogy azt ígérte az Úr Jézus, hogy egy bizonyos helyzetben ő fog adni szavakat. És ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Több mint 2,5 órán keresztül tartott, és bombáztak a kérdéseikkel. Nem tudom a kérdéseket fölidézni. Azt viszont tudom, hogy a végére valami elképesztő higgadsággal azt éreztem, hogy az rendben van, hogy engem kérdeznek, az is rendben van, hogy az én számon keresztül, az én hangomon megy válasz, de hogy közöm nincs hozzá. Összesen annyi, hogy folyamatosan imádkozom, és olyan gondolatok jönnek, és olyan válaszok jönnek, ami nekem soha meg nem született volna a fejembe. Akkor tapasztaltam életemben először ennyire kézzelfoghatóan, hogy a Szentlélek személyének a jelenléte teljesen átalakítja az embert belülről, és ez nem valami ilyen misztikus, nem tudom micsoda, csoda, hanem egyszerűen csak Isten lelkének a jelenléte. És áldás lett belőle.
0: Igen, Marian, nagyon röviden.
1: Nagyon röviden, kettő gondot jutott eszembe. Az egyik, amíg hallgattalak benneteket, hogy a Szentlélek ugye milyen csendben és halkan munkálkodik. Hát azért, ha nagyon őszinték akarunk lenni, azért tulajdonképpen az Istenség másik két tagja se harsogásáról, meg nem tudom én, kiabálásáról híres. Tehát azért az isteni, tehát amikor ugye olvasunk róla, akkor azért meglehetősen elég halkan csendben. De a Szentlélek munkája kiváltképpen a másik kettőhöz képest tényleg jóval halkabb és jóval kevésbé úgymond látható vagy hallható, de nyilván a jelenléte az pedig, meg a hatása az pedig teljes mértékben nyilvánvaló. A másik pedig itt a felolvasott igével kapcsolatban, hogy amiket akkor ugye megkaptak a tanítványok, tehát hogy kiárat a Szentlélek rájuk, és ugye mentek, betegeket gyógyítottak, tanítottak, prédikáltak, hirdették az evangéliumot, az tulajdonképpen a mai keresztények számára és Krisztus követő keresztények számára is egy az egybe ugyanúgy igényelhető, és ez a hatalom ugyanúgy végül is jelen van, és kapható, és az Isten felruház bennünket az ő szent lelke által ezzel, hogyha hűségesen követjük, és igaziból tényleg komolyan akarunk az ő művében dolgozni. Tehát ez nem csak az akkoriakra vonatkozik. Ezek a karizmák, ezek végül is az egyházunkban ugyanúgy megjelennek, jelenhetnek, és jelen is vannak. És nagyon érdekes, mert Ellen White azt mondja, Krisztus sóvárogva várja, hogy képmásra megmutatkozzék az egyházában. Krisztus sóvárog. Sóvárog. És a másik pedig, hogy nem csak kiváltsága minden keresztjének, hogy várja, hanem hogy sietesse a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét is. Nagyon fontos gondolatok, jó, ha megszívleljük.
0: Köszönöm szépen, de azért, hogy el nem tévedjünk, Ildit kérem, hogy foglalja össze 4 pontba azt, hogy a Szentlélek hogy is van Jézus életében és munkában, mert ugye az a központ.
6: A Szentlélek többek között az alábbiakkal dicsőíti Jézust. Megbízhatóan, hitelesen tanít róla a Szentírásban. Üdvözítő kapcsolatba vonja az embereket Jézus Krisztussal. Kialakítja Krisztus jellemét bennünk, létrehozza a krisztusi vonásokat életünkben. Képessé tesz rá, hogy krisztusi, önzetlen és szeretetteljes életet éljünk mások szolgálatában.
0: Igen. Úgy gondolom, hogy ez mind a 4 dolog nem csak Jézus életére volt hatással, hanem mindnyájunkra is. Tudom, még sok kérdésetek volna, de Bandi már régen jelentkezik, ő neki adok egy rövid időre szót.
7: Ez a más ember, hát mindannyiunkat a Szentlélek tett más emberré. Ha nem, akkor maradt az óember. Erre nagyon jó példa Saul története. Mikor felkenik királynak, akkor elmondja az Isten, hogy Szentlélekkel is betöltöm, és más ember leszel. De amikor beleavatkozott a oltári munkába, ami a papoknak volt felruházva, az Isten megrótta, mert nem tetszett neki, ugye, és önhatalmulag. És onnantól az Isten lelke visszavonult, és Saul visszaomlott a régi óemberéhez, és végül hova ment? Nem az Istenhez, hanem a halott látóhoz. Tehát ilyen veszélyes dolog a szent lelkének a elvesztése, mert különben az Ester az ördög kezébe hull vissza, és ő fog munkálkodni benne. Ez az ember két választási lehetősége.
0: Köszönöm szépen, és Rózsikát kérem, hogy egy összefoglalót olvasson.
8: Nem kérdés, a Szentlélek munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy az Úrral tudjunk járni. A munkáját nem látjuk ugyan, de szemlélhetjük hatását a saját életünkben és másokéban. Ha megváltozunk a Jézusba vetett hitáltal, az csak is a bennünk lakó Szentlélek miatt történik. Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetőek. Ugyanígy nyilvánvalóvá válik a lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről, szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyében. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.
0: Ezt az égi fényt és az örömet kívánom minden kedves hallgatómnak, nektek is, és akkor a Szentlélek, bár láthatatlan, az életünkben látható lesz. Köszönöm a figyelmet, Isten áldjon benneteket. Amen.
9: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: a Szentlélek isteni volta.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A költészet hangján.
1: És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 1-től a 4. versig.

Erdélyi László. Pünkösd a láthatáron. Lelki szemünkkel már láttuk a kettős tüzes nyelvek lángolását. Fülünk már többször hallani vélte a sebesen suhanó szél zúgását. Csak még a felház ajtajának kulcsát mindeddig nem találtuk. Csak 10 napnyira van tőlünk az áldás. De mi több évtized alatt sem tudtuk megtenni a hozzávezető utat. Inkább járjuk a kerülő utakat, mivel nem akarjuk letenni a magunkkal hozott bálványainkat. Csak 10 napot kellene kibírnunk hozzánk nőtt bálványaink nélkül, 10 napig szívből szeretni egymást, egyszer sem felróni a gonoszt, tökéletesen egybeforni. Egymásnak szívből megbocsátani, és valósággal megtapasztalni, hogy az Úr nekünk is megbocsátott. Már 10 nap elegendő volna, hogy az Úr irányítsa dolgainkat. És mit főpapi imájában kért, végre az ige megszentelné életünket, gondolkodásunkat, szándékunkat és akaratunkat. Oly sokszor feltettük már a kérdést. Urunk, mennyi időt kell még várnunk? És ugyanezt kérdezed te is tőlünk. Meddig várjak még reátok? Mikor értitek már meg végre? Nélkülem semmit sem cselekedhettek. A felházat már elkészítettem. Tegyétek le minden terheteket, amely hosszú évtizedek óta az életetek nyomorítója, és akkor elküldöm majd hozzátok a Szent Lelket, akit megígértem. És akkor majd megtelik ez a ház az én dicsőségemmel, ti pedig lesztek nékem tanúim, és hiteles ajakkal szóljátok a megfeszített és feltámadott Krisztusról szóló evangéliumot.

hírekben nemrégiben egy texasi házaspárról számoltak be, akik a kisbabájukkal a kolorádói hegyekben túráztak. Az ösvényen egy kanyarban pár méterre szembe találták magukat egy pumával. Ahogy kissé megdöbbenve ott álltak, egyszer csak megjelent egy hegyi oroszlán is. A baba sírni kezdett, de a házas pár nagyon nyugodt maradt. Sőt, az apa többször is kihangsúlyozta, hogy mennyire nyugodtak voltak. A mobiltelefonnak, a segélyhívók lefedettségének és a helikopternek köszönhetően végül a család megmenekült. Erről Dániel könyve 6. fejezetének 22. versében olvasható nagyon híres szöveg jutott az eszembe. Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. A nyugodt viselkedésüknek és az angyalnak köszönhetően életben maradtak, hogy elmondhassák a történetüket.

ez a sztori egy évekkel ezelőtti eseményre emlékeztet, amit egy lelkipásztor és a felesége élt át szintén a kolorádói hegyekben túrázva. Váratlanul szemtől szembe kerültek egy medvével. Pár pillanatnyi megdöbbent csend után a lelkész felesége nagyon lágyan és kedvesen beszélni kezdett a medvéhez.

úgy tűnt, az állat élvezi, hogy hallhatja. Milyen puha a bundája, milyen szép szeme van, míg végül megunta a szöveget, és visszaandalgott az erdőbe. Hála a lágy, kellemes szavaknak, és kétségtelenül egy angyal védelmező gondoskodásának.

a Biblia leírta Dávid és Nábál történetét. Dávid nagyon megharagudott Nábálra, mert az nem volt hajlandó a szükséges élelmet odaadni Dávidnak és az embereinek. Dávid erre dühében azt tervezte, hogy megbünteti Nábált. Ekkor lépett közbe Abigail, Nábál felesége. Nem csak bőségesen ellátta őket mindennel, hanem Isten félelmének és kedvességének köszönhetően megakadályozta a támadást is, amely minden bizonnyal rosszul végződött volna a férje számára.

bárcsak sokan hasonlítanának ehhez az izraeli nőhöz, akik lecsendesítenék a felajzott kedélyeket, megakadályoznák az elhamarkodott cselekedeteket, és így nagy bajoknak vennék elejét nyugodt és bölcs beszéddel. Péter apostol ezt írja. Ékességük ne külsőséges legyen, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, amely igen becses Isten előtt.

úgy tűnik, hogy egy nyugodt lélek és szelíd nyelv képes megszelídíteni a pumákat, a medvéket, és bizony, még az embereket is.

A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, első vers.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

Kedves hallgatóim, ha péntek, akkor lélek közelben. Ahogy a múltkori alkalommal is jó barátomat hívtam egy kis beszélgetésre, ma is ez fog történni. Beszélgető partneremet hosszú évek óta ismerem. A Vécsei Kollégiumban rendezett magas színvonalú diákversenyeken egymás mellett ültünk a zsűriben. A pályánk sokszor párhuzamosan futott, mert én 1968-ban a Nyílik a rózsa népdalvetélkedőben tűntem fel, Hajdú István pedig a szintén 1968-ban megrendezett Ki mit tud egyik versenyzője volt.

0: Tehát Hajdú István a vendégem. Szeretettel köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hallgatom a kérdéseidet.
0: Igen, kezdjük itt is a beszélgetést, mert ez egy nagyon nevezetes vetélkedő volt. Hogy indultál neki, kik voltak a versenyzőtársaid, kik voltak a zsűriben, egyáltalán milyen volt a hangulat?
1: Hát abban az időben csak egy tévécsatorna volt, ha jól emlékszem, sőt, biztos.
0: Bizony, akkor, meg még a hétfő akkor, szünnap volt, és kiürültek az utcák.
1: Valóban, aki akkor bekerült a képernyőre, tulajdonképpen ismert lett az egész országban. Mindenki a képernyő előtt ült, pláne egy ilyen műsor, ami nagyon népszerű volt. Hát, hogy kerültem oda? Hát úgy kerültem oda, hogy egy zenekarral énekeltem akkor, mint amatőr kezdő énekes, és a zenekar vezető benevezte a zenekart a Ki mit tudra, budapesti válogatóra, engem pedig külön is, mint énekest. A zenekar hát nem volt annyira, hogy is mondjam, profi, kiesett, én viszont mentem tovább. Így aztán a zenekar, mint kísérő zenekar, jött velem együtt a Ki mit tudra. Ahol, hát végül is tulajdonképpen ilyenekkel, mint a Neoton, akkor a Hungária, Bene Győző, hogy egy pár nevet említsek, ezekkel voltunk egy műsorba, egy elődöntőbe, ahol gyakorlatilag mindannyian kiestünk. Na most ez abban az időben nagyon rosszul esett nekem is, meg mindenkinek, de a későbbiek folyamán rájöttünk arra, pontosabban én, hogy egyáltalán nem volt rossz, mert a közönség, az emberek nagyon megkedveltek a képernyőn keresztül, és ez bizonyította az is, hogy amikor az utcán találkoztunk, akkor bizonyították azt, hogy ők nagyon kedvelnek, és hogy történt, milyen csúnya volt, dolog volt a zsűritől, és így tovább. Na most a rendezők is, tehát beleértve az országos rendezőt, akkor Orinak hívtuk abban az időben,
0: igen,
1: és felfigyelt rám, és elkezdett engem a műsoraiba felléptetni. Kaptam egy ideglenes működési engedélyt, sőt, az ősz folyamán a drága aranyos, a nevére mindig emlékszem, a Benkő Lili, Isten szeretettel gondolok mindig rá, beküldött a Honvéd Művészegyüttesbe próbát énekelni, mert akkor kerestek ott szólistákat. És felvettek oda engem, mint énekes szólistáknak, és gitározott.
0: Na de várjál, előtte még azért szeretnék egy kicsit arra emlékezni, hogy kik is voltak akkor a zsűriben. Már még hát most, ha Ki mit tudra gondolok.
1: Major Tamás, akkor hát ezt most nagyon megfogtál, mert a nevekre nem nagyon emlékszem. Igyekeztem őket elfelejteni, mert akkor időben haragudtam.
0: Igen.
1: A Major Tamás ott volt, az biztos, meg
0: Petrovics.
1: Nem emlékszem a nevekre, megmondom, igen, őszintén. Hát ennek az olyan régen volt, de mint említettem az imént, hogy az, hogy akkor mi kiestünk és nem kerültünk tovább, ez nekem tulajdonképpen nagyon jó jött, mert így kerültem be a Honvéd Művészegyüttesbe. És egyáltalán ott olyan profizmust tanultam az ott lévő színészektől, énekesektől, zenészektől, említeném talán a Kürner Györgyöt, a Dragovics, ő volt a parancsnok, akkor jó pár, a Donigold Feri, szóval csak egy pár nevet, hogy említsek, csodálatos zenészek és énekesek voltak, hát ott lettem tulajdonképpen egy, tehát ha nevezzük úgy, profi.
0: Igen, és ez azért nagyon érdekes, mert ugye emlegettem, hogy a pályánk párhuzamossága, na hát itt ejtenék erről szót, mert mind a ketten szólistái voltunk a Honvéd Művész Együttesnek, csak én sokkal később, tudod?
1: Igen.
0: Úgyhogy ez nagyon. Na, és akkor merre jártál velük, mert hiszen rengeteg külföldi út volt akkoriban is, gondolom. Most a kis emlék albumodat szedd elő.
1: Igen, hát elsőben itthon volt nagyon sok előadásunk, mert kis parti volt a miénk, tehát nagyon könnyen tudtam mozgatni a stábot, hát is volt egy 5-6 tagú zenekar, amiben én időnként gitároztam is, és mert gitározni is tudtam, nem azt mondom, hogy tudtam, hanem szerettem gitározni, inkább ezt mondanám. A gitártanárom a Puskás Tibor volt, aki hát egyébként elég jó nevű klasszikus gitáros is volt, és ő írt az első klasszikus gitáriskolát.
0: Na most azért állj meg egy pillanatra, mert eddig kibírtam, és nem mondtam neked, de képzeld el, hogy én 3 hónapig tanultam a Puskás Tibornál, és utána akkor, hát ugye akkoriban még úgy nevezték, hogy diszidálás, hogy akkor ment elő külföldre, úgyhogy én azért nem tanultam meg jobban gitározni, mert ő csak 3 hónapig tanított, és ezt kibírtam, hogy látod, nem mondtam neked.
1: Hát és... igen, mert egyébként én azt hittem, hogy többet tanultál, mert olyan jól gitározol, hogy szinte szóval nagyon jól.
0: Na, ne piríts rám, köszönöm szépen, de ez 3 hónap volt, és azért volt a szegény Puskás Tibornak nagyon nehéz dolga velem, mert én teljesen saját magamtól próbáltam azt a gitárt megszólaltatni, és valami olyan nyakateket, készfogásokat találtam, hogy hát, őrület volt, igaz, amíg megszoktatott.
1: Én nagyon, hogy is szokták mondani, egy nem volt egy könnyű vele dolgozni, na ezt akarom mondani. És miután én, nekem ő a nagybátyám volt, tehát ő családtag, tehát nem volt velem nagyon kedves. Úgyhogy majdnem sikerült megutáltatni velem a zenét, de végül is nem sikerült.
0: Na és hogy bukkantál rá a másik hangszerbarátodra, a pánsípra?
1: Hát a pánsíp az sokkal később került be a képernyőre nálam. Ez már Norvégiában, hát ez egy hosszú történet, majd ha oda eljutunk, azért elmondom, hogy ott hallottam először. Van egy csodálatos pánsíp művész, a George Zamfir, egy román származású.
0: Igen.
1: Hát ez az elképesztő, milyen szép dolgokat játszott, ezt én egyszer egy kazettán hallottam, és azt mondom, ezt én meg fogom tanulni. Mert annyira lekötött ez a hangszernek a hangja. És akkor vettem egy hangszert, akkor próbálkoztam, akkor utána a különböző iskolák, stb. És hát azóta is harcolok a pánsíppal. Ez 1983-ban volt. Na. Akkor először találkoztam a pánsíppal.
0: Igen, akkor majd erre még visszatérünk. Most viszont folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Tehát a Honvéd Művész Együttesnél lettél profi, ahogy mondod. Hát én is úgy gondolom, hogy az egy csodálatos jó iskola volt, mert sok előadás volt, az ember kipróbálhatta minden képességét, és én is verset mondhattam, színészi feladataim is voltak, énekeltem is. Tehát az egy tényleg nagyon jó iskola. Utána hova kerültél, és hogy kerültél Norvégiába, illetőleg sor rendben mondjad.
1: Igen, hát a Honvéd Együttes akkor annyira szabadon hagyott dolgozni, hogy a szabad időmben tudtam vállalni, az éjszakában is különböző helyeken léptem fel, volt, amikor 5 helyen is felléptem. Akkor nagyon ment az éjszakába, ez a 70-es éveknek az elejéről beszélek. A Muller Rouge-ban voltam 2 évig szólista. Azaz tudni kell, a Muller mindig csak egy fiú énekes van. És nekem sikerült ott megragadni. És olyan dolgokat csináltunk a Fenyvesi Gabi, Kerényi Gabival együtt énekeltem. A Kerényi Gabi sajnos már nem él, a Fenyvesi Gabi gyönyörűen énekelt, hát műzikelegül énekeltünk. Művészkedtünk, nagyon, nagyon jó volt ott is. És ezek után, miután ott hát úgy nevezik, hogy vendéglátóztam, de mi nekünk ez nem volt olyan vendéglátó, hogy asztalnál játszunk meg, mit tudom én, hanem műsorszerűen ment az egész, és nagyon szerettük csinálni. És akkor egy zenekar meghívott, hogy menjünk el nyugatra zenélni együtt, mert tetszett nekik, ahogy én ott fellépek és gitározok. És akkor elmentünk, ez volt 1974, január 1-én beültünk egy Skodába, ami kellőképpen zajos volt, meg hideg, meg minden.
0: Ez a farmotoros volt?
1: Az bizony, igen. És életem először voltam külföldön, meg addig, hát úgy értve nyugaton, mert voltam ugye máshol az együttesen, cseh, lengyel és a többi helyeken, de ez az első volt. Nem beszéltem csak kicsit a németet, mert tanultam ugyan a családban volt egy pár német ajkó, a nagymama is az is, az, de én nem beszéltem. Jó, mindegy. Kimentünk Frankfurtig, és a fele utat már én vezettem, ezek kidőltek, ez a fiúk, úgyhogy nekem kellett vezetni. És hát szóval, megmondom őszintén, nagy csalódás volt, mert nem erre vártam. Én, aki a Mulenba letettem a frakot, meg a klakot, meg a minden.
0: Meg a névjegyedet.
1: Meg minden, és akkor utána kimegyünk egy ilyen úgynevezett tánc lokálba, ahol úgy hívták, hogy Balder Examen Herz. Annyit jelent, hogy hogy az egyedüli szíveknek. Tehát ilyen egyedüli emberek jártak oda, és ott ismerkedtek. Na most hát ebből kifolyólag szörnyű volt ezeknek ott muzsikálni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy én nem szerettem Németországban zenélni. Kibírtam 8 hónapig, képzeld el.
0: Igen.
1: És akkor hazajöttem, és visszatudtam még a helyemre menni, mert akkor már nagyon, mi Hakninak hívtuk, ismered a szót nyilván, a Hakni az a fellépés jelentette, hogyha a hallgatók nem tudják, mit jelent a Hakni szó. Visszakerültem a Hakniba, a Halmi, Darás Pista, Szikora Robi, és így tovább. Nyilván a nevekre ott emlékszel, mint talán
0: te is.
1: Ezekkel dolgoztunk, és az utoló szövetség már több alkalommal felkért arra, már előtte, hogy a parlamenti fenyőfa ünnepélyen, hogy vállaljam el a műsor vezetést, meg ilyen játékmester, meg hát egyáltalán ottan csinálni ezt a dolgot. Én azt nagy örömmel csináltam 3 éven keresztül, de ez alkalommal, mikor visszajöttem a német turnéról, nevezük turnénak, szintén itthon meg tudtam csinálni, és boldogan mentem el megcsinálni ezt a műsort. Még akkor ott volt a Hadis Laci, ő volt a
0: télapó, igen.
1: Igen, és akkor a Zsoldos zenekar volt ott, az egész, hát a kitűnő társasággal voltam ott együtt, énekeltem, 4 előadásunk volt, imádtam ott lenni a parlamentben, az egy gyönyörű épületben ott felléptünk, nagyon jó volt.
0: Igen.
1: Hát aztán ezek után, miután már kint voltam külföldön, hát meg, hogy is mondjam, kicsit megmérgezett a dolog, vagy megfertőzött, inkább ezt mondanám, csináltam egy saját zenekart, és kimentünk még egyszer. Akkor azzal, arra fel, hogy én akkor ilyen nagyon nagy magas nótákat énekeltem, a Dennis Russosnak a nótáit, Tom Jones és így tovább, ami nagyon tetszett a német közönségnek, és akkor megvették a zenekart, ami nem sikerült, mert a zenekar nem volt húzott a jó, megint hazajöttem, és akkor megint elvállaltam itthon a Haknikat, és megint alakítottam egy új zenekart, amivel kijutottunk aztán Norvégiába, először Dániába, Norvégiába, Svédországba, és így tovább. Ott 2 évig dolgoztunk együtt, közben én ott megnősültem, egy norvég lány lett a feleségem, és hát a turné végén, 79 májusában, akkor a zenekar hazajött, mi pedig ott maradtunk, elmentünk a lánynak a szüleit meglátogatni, az én feleségem szüleit, aki akkor már 6. hónapban volt terhes, most már tudom, hogy fiammal. És akkor mi hazajöttünk, és akkor én megkértem a konzuli útlevelet, és kivándoroltam Norvégiába. Ez volt 1979 augusztusában, és a fiam megszületett szeptember 10.
0: Na hát ez fantasztikus. Na de hogy kerültél így az oszlói operába?
1: Az egy hosszú történet megint. A Narvikba, ami innen olyan 4500 kilométerre van, ott lakott a feleségemnek a szülei. És miután nem volt máshol lakásunk, mi oda mentünk Narvikba, és ott szülte meg a fiamat a Narviki kórházba, és akkor ott maradtunk, hát nem tudtunk hirtelen máshova elmenni. És ott én rögtön vállaltam állás, egy zenekarnak voltam a tagja, plusz a Narvi gimnázium felvett engem zenetanárként, tehát dolgoztam a Narvi gimnáziumban. Az is érdekes volt, hogy történt, ez egy külön történet lenne, de röviden elmondom, hogy nem a papírokat nézték, hogy megvan-e, bár megvolt nekem mindenféle ilyen képesítés, de megpróbálták megnézni, hogy mit fog csinálni a gyerekekkel. Mert azt tudni kell, hogy a norvég gyerekek azok nagyon szabadok, tehát ott nincs, hogy fegyelem meg ilyesmi. Bementem az osztályhoz, azok ott ültek, lábuk fönt, a lányok kötöttek, a fiúk azok, ezért mindegy. De miután hasonló korúnak néztem ki, mint ők, akkor voltam olyan 30-halány éves, hát meg ilyen kölyökképű, hát maga ez kicsoda, vagy te ki vagy, ott nem magázolik senki. És akkor elmondtam, hogy én fogok tanítani zenét, és akkor igen, és akkor mit? És akkor hoztam a magyar népdalt, a Tavaszi szél vizet áraszt. Volt egy angol szövege, azt ott én megmutattam nekik, rögtön megtanulták azonnal, érdekes módon olyan muzikálisak azok a gyerek azonnal. És akkor egyik kislány megkérdezte, hogy ennek a dalnak, ugye miután magyar, van magyar szövege, mondom, hogy ne, persze. És akkor ezt a szöveget elővettük, mert...
0: Csak nem megtanulták rögtön magyarul is.
1: Képzeld el, mert véletlenül volt nálam egy pár példányba ebből is. Véletlenül, teljesen véletlenül. Ezt most véletlenül mondtam, a véletlen. És odaadtam, szétsz, és megtanulták magyarul. Hát könnyekig megható volt. Képzeld el, hogy abba távoli országba, távoli városba magyarul előadták a tavaszi szélvizet. Hát egészen le voltam, ahogy szoktuk mondani, a padlóig. Úgyhogy felvettek azonnal, ott voltam másfél évet, Narvikba. De miután egy nagyon kis városka, még ilyen szinte kereszteződés sincs az utcákon, meg ilyen lámpák, meg semmi. Tehát annyira, hogy bár én nagyon szerettem ott lenni, de le akartunk menni a fővárosba, ami onnan volt olyan durván 2000 kilométerre, Oszlóba. Mert ugye ott volt a rádió, televízió, opera, meg minden, ami nekem belefért az érdeklődési körömbe. És hát akkor lejöttünk oda, akkor ott elkezdtem keresgélni az utamat, hát nagyon hosszan keresgélve, de végül is sikerült bejutnom a Norvég Operába egy elég kacifántos felvétellel, ami úgy történt, hogy egy magyar karmester volt, a Hukvári Jenő, áldja az Isten a nevét, meg a lelkét, meg a mindent, szegény már nem él, az segített, hogy bekorepetálni azt a nagyon nehéz dalt a bohém életből, a Rodolfo első áriára, úgyhogy Kedzselina Manina. Ez egy nagyon nehéz árja, és én a Pavarotti után megtanultam lemezről, hogy vele együtt. Na most a Pavarottiról tudni kell, hogy hát ő egy kifejten tenor, én meg magas bariton vagyok, tehát gyakorlatilag már le kellett tennem egy félhanggal, mert a C nekem az elég kemény lett volna. Így aztán csak megtanultam a mimikát, meg a szöveget, stb. És én úgy hallottam, hogy az jó lesz. Hukvári Jenő meghallgatta, de hogy. Miután a felvételihez, a meghallgatáshoz kaptunk lehetőséget átvenni próbát a zongora kísérővel.

0: kimentem a színpadra, elkezdtem énekelni, és nem volt az a hangzás. 10 perccel később, és kerestem azt a hangzást, és kínoztam magam meg, és nem az volt, hát persze, hogy nem az volt. A színpadon más volt, de azért felvettek.
1: Igen. Na most csak, mivel nagyon elszaladt az idő, most arra szeretnélek kérni, hogy konferáld be, hogy mit fogunk hallani. Annyit súgok, hogy ez a bizonyos éneklő fűrész.
0: Az éneklő fűrész, igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, miután ez egy tulajdonképpen egy ősrégi norvég hangszer is, és én ezeket úgy szeretem megszólaltatni, és sikerült, Amerikából rendeltem, mert nem lehet kapni sehol állítólag, akkor, és akkor nem lehetett.
1: Magyarán ez nem olyan, amit a praktikerben kiválasztasz, és játszol rajta, hanem ez egy külön
0: nagy tudású. Nagyon érdekes a hangszer. Én ezt először Hannoverba, a Seregi Gyula, aki a Mr. Langnak volt elnevezve, egy ilyen zenei virtuóz volt, rengeteg hangszere játszott, többek között a fűrészen is. Ő mutatta meg nekem, hogy ennek a technikáját. Na most tőle kaptam egy rövid kis fűrészkét, amit ő tulajdonképpen valami 100-ból választott ki, egy ilyen praktiker nevű boltba, egy svéd fűrész, amit tényleg lehet vele fűrészelni is. Na most, és a baj ott volt, hogy én ültem vele szembe, és ugye ő fogta a vonót a jobb kezébe, én vele szembe, nekem a vonó a bal kezembe volt. Tehát én megtanultam bal kézzel fűrészre játszani, képzeld el. Ahelyett, hogy jobb kézzel fognám a vonót, mert a fűrészt vonóval kell húzni. Na most, szóval hosszú csatározás után rájöttem különböző ilyen turpis, hogy kell jól megszólaltatni, és miután meglett ez a hosszú nagy fűrészem, már nem 50 centis, hanem 1 méter 10, ezen már le lehet játszani komolyabb darabokat is.
1: Na és most mit fogunk hallani, mert aztán majd jön a folytatás a második részben. Tehát most mit hallunk?
0: Ez kérek szépen Schumann szerenád, amit már én is szívesen meghallgatok, ha visszahallgatom. Ez lesz a következő.
1: Ezt hallgatjuk, és aztán várjuk vissza a kedves hallgatóságot a második részre, Hajdú István a beszélgető partnerem.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a beszélgetést barátommal, Hajdú Istvánnal, aki éppen Norvégiáról beszélt, és a zene sok színűségéről, mert itt operától kezdve zenélő fűrészig eddig mindent hallottunk. Most hadd kérdezzem, hogy más érzése énekelni, vagy éppen gitározni, vagy pánsipot fújni, vagy ezen az éneklő fűrészen játszani. Tehát magyarán, hogy a zene és zene más és más előadása között érzel-e különbséget, vagy melyiket szereted jobban?
1: Hát én tulajdonképpen alapvetően énekes vagyok. Tehát én ezt a képzést kaptam a drága tanárnőmtől, Sík Olgától.
0: Jaj, ez a következő párhuzam most pont. Bocsánat, de én is Sík Olga növendék voltam. Ez már a harmadik pont, igen.
1: Valóban. Sík Olga tanárnő a drága jó barát is volt. Ő egyengedte utamat. Hát ez csodálatos egy teremtés volt.
0: Igen.
1: Sajnos már nincs közöttünk. Tehát visszatérve arra, hogy a hangszer vagy az ének, én minden hangszeren énekelek tulajdonképpen. Tehát úgy játszom a pánsíppal is, úgy, hogy mintha énekelnék. Ezért engem az európai pánsíposok úgy is hívnak, hogy énekelek a pánsípon. Én nem úgy játszom, mint általában a pánsíposok.
0: Igen.
1: Hanem énekelek rajta. Az én hosszú tartott hangjaim, az mind az éneklésből adódnak, mert ott ugye kellett a rekeszizó, stb. Hát tudod, te nagyon jól, te is énekes vagy. És a fűrész, az meg nagyon érdekes módon úgy szól, hogy mintha valaki énekelne. Ott is van egy vibrátó, de nem túlzottan nagyon vibrátolt hang, de azt is úgy kell játszani, mintha az ember énekelne rajta. A gitár az már egy kicsit más. A gitár az egy barát. Amikor egyedül vagy, és szomorú vagy, vagy jó kedved van, vedd a kezedbe, és belejátszod a szomorúságodat, és az örömödet, és akkor jól érzed magad. Ez nekem a zene csodálatos. Ez a véleményem a zenéről kapcsolatban.
0: A gitárral kapcsolatban én is azt tudom mondani, hogy az én drága Bitterman gitárom, hát az szintén a csodák csodája volt, előadásokon évtizedeken keresztül kísért, egész addig, amíg el nem lopták. Úgyhogy az egy akkora tragédia volt, az biztos megérted, mert mi lenne, hogyha neked is elvinnék egy hangszeredet, hát az katasztrófa.
1: Hát a pánsipokat azt én őszinte együtt alszom vele, mert ebből nincs a világon még ilyen.
0: Igen.
1: Nekem van öt pánsipom van, és mind rá van alakítva az én számra, az én fújási technikámra. Nem is tudnék, hát tudnék persze máson is játszani, de ezt szoktam meg, és ha nekem ez eltűnne, nagyon nagy veszteség lenne.
0: Azt elhiszem.
1: Igen.
0: Na most megint más téma. Hogyan bírod ezt a karantént? Hogyan bírod ezt a bezártságot? Félsz-e a vírustól, és félsz-e a haláltól?
1: Hát megmondom őszintén, hogy a haláltól olyan formában nem félek, mert előbb-utóbb mindenkire rátalál. Ugyanakkor meg szeretnék nagyon sokáig élni, tehát viccesen szoktam mondani, hogy az én limit az a 160 év. Na most hát ez teljesen űrreális dolgot mondok most, de én nagyon optimista vagyok, és én nagyon szeretek élni. Én kimegyek reggel a teraszra, kék süt a nap, a madarak csiripelnek, amelyik csiripel, valamelyik fütyül, a rigó az fütyül. Csodálatos érzés lenni a világba. És itt Balatonfüreden ráadásul még az emberek is olyan barátságosak.
0: Mert szóval, hogy te ott laksz, nem Budapesten laksz, hanem Balatonfüreden.
1: Igen. Nagyon nagy szerencsével sikerült kapnunk, vagyis hát venni egy olyan közegbe, ahol egyszerű emberek között nem ilyen hivalkodó, meg hogy gyönyörű ház, meg biztos, hanem egyszerű emberek között vagyunk, elbújva mondjuk így, és én szeretek közöttük lenni, amikor én gyakorolok, mert van egy ház, van egy nagyon jó ilyen garázs volt, amit átalakítottunk ilyen. Hát stúdiónak, próbateremnek, bárminek, és azt kinyitom az ajtót, és akkor az emberek megállnak az utcán, van, amikor többen is, van, amikor elég sokan, és akkor hallgatják, hogy hogy gyakorolok ott. És most már ki is derült, hogy én ezt gyakorolok időnként, és akkor jönnek, és akkor megkérnek, hogy játszok még. Szóval ezek ilyen jó dolgok, apró apró sikerélmények.
0: Igen, igen, igen. No, és azt még nem mondtad, hogy a bezártságot hogy bírod. Hát akkor nem vagy annyira bezárva, mert legalább egy erkély van, és hát gondolom, hogy ott nincs igen. annyira elszabadulva a vírus, tehát tudsz menni, tudsz mozogni azért.
1: Ja, hát miután a koromnál fogva 9-től 12-ig vásárolhatok. Ezt én ki is használom, mert azért az élet az megy tovább, és szükség van az élelmiszerekre. Na most nekem van egy drága partnerem, feleségem, akivel mi csodálatosan megvagyunk már 22 éve, a nap 24 órájában és 22 éve együtt vagyunk, tehát nekünk az, hogy együtt vagyunk, bezárva, az nem jelent semmi rosszat, csodálatosan érezzük magunkat, mi így is, hogy karantén van, így is ezzel együtt. Tehát egyáltalán nem okoz semmiféle problémát, semmiféle bezártsági érzés, mert együtt vagyunk.
0: Nagyon jó, és maradjon is így, és érezzétek is életetek végéig így.
1: Hát nagyon, nagyon együtt. Köszönöm, és remélem így is lesz.
0: No, akkor még egy téma van, amit azért nem szeretnék kihagyni. Én egész életem során éreztem, hogy a feljebb való, a teremtő mindig odafigyelt rám. Te hogy állsz a hittel?
1: Egész érdekes, hogy is mondjam, egészen kisgyerekkorom óta, hát ugye katolikus családba nőttem fel, és sokat jártam a templomba, első áldozó, stb. Minden volt, ami ugye hozzájár a katolikus család és a tradíciókhoz. És ezen kívül az én drága apai nagymamám, pápa, émerint pápán születtem, és ott voltam minden éppen egy olyan hónapot, másfél hónapot nyaralni Budapestről, ott voltam pápán. Ez a főtér hétben volt, és mellette volt a nagy templom, a Szent István templom, ahova én jártam minisztrálni, és én imádtam ott lenni. Az egy csodálatos közeg. A reggel 17:30-kor jött a sekrestő és felhívása, hogy gyere, mert nincs senki, aki már adminisztrálni kellett. Ő nem akart bemenni, hogy menjek én minisztrálni, hogy jöttek a hát idősebb nénik, stb. Bácsik, áldoztatni kellett őket, és akkor én ott minisztráltam. Ezen kívül a templom, most nem annyira a vallásról beszélek, hanem a templomok, maga a templom egy csodálatos élmény volt nekem mindig. Maga a hit az egy olyan érdekes dolog, hogy én érzem azt, hogy valami van, és nem pont a festett képekben találom meg a hitemet, hanem valami mindig segít, hogy előre tudjak, hogy fel tudjak állni. Mert egy jó párszor leküldött az élet, a sors, nevezzük így. Leküldött, és föl tudtam állni, és hát ez valami valakinek a segítségével is volt, hogy nekem volt erre erőm, hogy egy föl tudjak állni egyáltalán, hogy ne roskadjak össze. A válások is voltak, meg szakmai problémák, amire aztán föl tudtam állni, és azóta is tudok menni egyenesen előre. És érzem azt, hogy valami segít.
0: Igen, hogy odaföntről figyelnek rád.
1: Igen, igen. Ugyanakkor azt érzem, hogy a világ kezd kifordulni önmagából, és az a szeretet, ami volt régebben, amikor még nem voltunk ennyire gazdagok, idézőjel bezárva, hanem mindenki úgy megvolt, és segítettünk egymásnak, kalákában voltak a építkezve a házak, és akkor az emberek segítettek, és én Óbudán cserepettem föl nagyfiúvá felnőtté, ott is egymásnak ott segítettünk, az autókkal a baj volt, minden, hát ez megszűnt. És
0: megbizony.
1: Ez a szeretet, ami nekem nagyon hiányzik, ami viszont itt Füreden azért van. Szóval ezért szeretek én tulajdonképpen itt lenni, mert itt van az emberekben egyfajta szeretet.
0: Meg összetartás, meg segíteni akarás.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy itt befogadtak minket, mind az Évikém, ugye ő hát nem csak a kitűnő feleség, és csodálatos szép, hanem egy festőművész is tulajdonképpen, és itt mi itt nagyon megtaláltuk magunkat. És ehhez valami, vagy valaki azért csak segített ehhez, hogy ez így legyen. Olyan nincs, hogy véletlenül van, tudod?
0: Igen.
1: Valami kell, hogy irányítson valamer.
0: Pontosan.
1: Igen. Így érzem én ezt az egész vallás dolgot. Nem mindig értek egyet a dogmatikus dolgokkal, de nem is ez a lényeg, hanem a szeretet, egymás iránti szeretet, hogy azért megyek fel a színpadra, hogy én mindenkinek átadjam azt, amit én szeretnék hát az éneklést, a zenét, és akkor nek nincs bal meg jobb oldal, mindenkinek egyformán.
0: Adni, ez a varázsszó, igen.
1: Ezt szeretném én csinálni.
0: Ugye nagyon sokszor mondják karácsonykor is, hogy adni jobb, mint kapni, de ez tényleg így van, mert az ember nem is tudja, hogy egy-egy előadás után egy-egy meghatott ember évtizedekre megjegyzi, és esetleg tényleg évtizedekkel később mondja azt, hogy köszönöm. Hogy akkor mi járja át az embert, hát el nem tudom mondani, csoda. Csoda.
1: Csodálatos érzés, igen.
0: Biztos szóval neked szerint is volt ilyen.
1: Hogyne. Az a tömegszuggesztió, amit az ember kap, hogy kínálok a színpadon, és érzem, hogy tetszik, amit én csinálok. És át tudtam adni azt a szeretetet, nevezzük így, mert a sok dalban van szeretet, meg minden. És amikor a pásik megszólal, még nekem is tetszik időnként.
0: Bizony, nekem is nagyon tetszik. Pontosan a Vécsei kollégiumban többször is hallottuk egymást, amikor mint zsűritagok bemutatkoztunk a versenyzőknek, hogy kik is ülnek az ítélő székben. Akkor én olyan döbbenettel hallgattam, hogy csodálatos, de annyira csodálatos a hangod, és az a pásik, az tényleg énekel. Na most természetesen gondolom, hogy most is dolgozol. Mostanában miket csinálsz, ez érdekel. És a végére is választottunk egy olyan zenét, amit majd szeretném, hogyha beszélnél róla. Tehát mit csinálsz mostanában?
1: Igen. Tavaly elhatároztam még olyan tavasztáján, tehát túl egy évvel ezelőtt, hogy összeállítok egy dupla albumot. Bele spánsíp, ének és fűrész. Abban lesznek saját dalok, különböző, klasszikus, mindenféle. És összetalálkoztam egy régi ismerőssel, a Pacári Karcsi, aki egy általam nagyon nagyra becsült, kitűnő hangmérnök, aki szerintem a legjobb az országban, de ez az én külön véleményem. És hát ő azt kell tudni róla, hogy az ő anyósa az nagyon beteg, és ő otthon Érden, ott van, csinált egy kis stúdiót, és ott dolgozik, és én elmentem hozzá, és két hónap alatt összehoztunk egy komoly anyagot. Többek között ezt, amit majd be fogsz mutatni, ez a You Raise Me Up című dal, ez volt az első, amit felvettünk. És akkor nekiláttunk, és dolgoztunk, mondom, 27-28 darabot, dalt vettünk fel. Ezt csináltam. Most pillanatnyilag, hát én nem is azért csináltam ezt, hogy most ebből nekem nagyon profitálni lesz. Nem az anyagiak miatt csináltam, hanem hogy meg tudom csinálni.
0: Hogy maradjon valami az ember után.
1: Pontosan, igen, igen, mert a rádiófelvételek, tévéfelvételek, amik nekem voltak, azok úgy eltűntek. Hát szóval nem igen van. Igen, hát szóval meg nem is nagyon kutattam utána, megmondom őszintén, hogy nem volt annyira jó, hogy érdemes meghallgatni. És most már van egy-két olyan, nagyon kritikus vagyok saját magamnak, hogy most már érdemes meghallgatni, én is szívesen meghallgatom. Jó, én hallom a hibákat, meg itt, amit én másképp csinálnék, de azt szokták mondani, hogy így akartam, tudod? Hogy,
0: igen. Hogy, és hogy indult el benned, hogy saját dallamot, saját szöveget is írsz?
1: Írok mindent, szöveget is, meg dalokat is, igen, hogyne. Hát az első dalom a Hoffmann Ödön Puci, nem tudom, ismerted-e?
0: Nem.
1: Nem, őt nem ismerted. Na most a Hoffmann Puciról azt kell tudni, ő is sajnos már nincs közöttünk. Oda járt mindenki. Az összes énekes, aki létezett Budapesten, mert neki megvolt mindig a legfrissebb kotta anyag. Akkor nem volt még ilyen, hogy kíséret, meg mit tudom én, akkor mindig kellett kottát vinni, és kísért valaki. Én gitárom magamat, de volt, amikor zongora is kísért. És volt egy ilyen nagy, fekete kotta füzet, az volt a belépő hozzá. Akinek ez nem volt meg, az nem volt tagja a klubnak. A puci klubnak. A puci klub. Tehát egy ilyen nagy, rajta volt a nevem, és egy arany betűkkel, és akkor egy nagy kotta füzet, megvan még most is, és abba bele voltak mindig írva azok, amiket én ott nála tanultam. Szóval gyakorlatilag vele is írtunk együtt dalokat, és az első dal, amit én írtam, az 1965-ben volt. Akkor kezdtem írni dalokat.
0: Hú.
1: Le is vagyok regisztrálva az Artisjusnál, meg a norvégiai Tonónak hívják ugyanaz, mint az Artisjus, egy ilyen jogvédő irodánál. Tehát vannak dalok, amiket én írtam, sőt, mikor Norvégiában volt egy partnerem, egy fél norvég, fél magyar lány, azzal voltunk itthon fesztiválokat két alkalommal is, ott is saját dalt énekeltünk, amit én írtam dalt. Szóval így történt. Sőt, érdekes volt, hogy a Egri dalfesztivál az nemzetközinek volt kikiáltva, de mikor mondtak, hogy hozzuk a szöveget, amit az Anita írt szöveget, hát volt kikiáltva, de mikor mondtak, hogy hozzuk a szöveget, amit az Anita írt szöveget, hát hogy nem lenne jobb magyarul énekelni? Hát mondom, nincs magyar szövege. Hát az nem jó, nem kéne, akkor gyorsan írtam egy magyar szöveget hozzá. Szóval így.
0: Igen.
1: De ugyanakkor a Bradány Ivánnal dolgoztam együtt, akkor a Angyalosi Bandival, ezek mind szövegírók. A Bradány még él, sajnos a többiek már nem. Akkor az Esnagy Pistával is írtunk dalokat együtt. Hát így történt. Én mindig, amikor megindult volna a szekér, akkor mindig elmentem. Érdekes módon én mindig valahogy másfelé mentem, mint a többiek. Ez olyan furcsa, de így történt.
0: Nem bántad ezt meg? Hogy nem maradtál úgy csoporton belül valahol? Ilyen magányos farkas lettél?
1: Nem vagyok az, tulajdonképpen nem vagyok. Nagyon szeretem, én egy alapvető filantróp vagyok. Tehát nagyon szeretem az embereket, szeretek nekik dolgozni, énekelni, mindent. De nagyon sok esetben a közösségnek olyan dolgokat mond, olyat csinál, amit én nem szívesen csinálnék. Tehát most a per pillanat ilyen párt dolgokkal, tehát a politikával kapcsolatos dolgokat. Én nekem megvan a véleményem, és én a közepén állok, mindig is úgy voltam. Tehát én nem akarok se jobbra, se balra nézni, egyedül megyek tovább. Igen, hát tudod, van az a, mondják, hogy na emberek, akkor menjünk. És akkor elindulnak, és én biztos, hogy nem arra fogok menni. De odaérek én is, csak nem arra, ahol ők.
0: Igen. Igen.
1: Ez érdekes, nem tudom miért van ez, de nem vagyok mogorva, és nem vagyok magányos egyáltalán. Képzeld el, hogy itt Füreden is a társasági élet mindig megtalál minket, csapódnak hozzánk az emberek. Amikor nálunk van egy istvánnapi buli itt augusztusban, mindenki imádja, hogy itt legyen nálunk, mert akkor itt van az a csúcsa a füredi itt barátaink között. Szóval ez ilyen dolog.
0: Tehát nagy életet éltek.
1: Hát, egy évben egyszer.
0: Igen, igen. No, elérkeztünk tulajdonképpen a műsor végéhez. Most akkor még van 4 percünk. Arra kérlek, hogy mesélj arról, hogy milyen körülmények között készült ez a bizonyos felvétel.
1: A You Raise Me Up.
0: Igen.
1: Ez egy tulajdonképpen egy gospel, tehát templomi kórus. ...nak a dala volt, és ezt én feldolgoztam, és pásipra és énekre. Hát majd ha halljuk majd, ez tulajdonképpen ez nem tánczene, ez hogy is mondjam, benne van valami, hogy

0: hogy én itt föl tudok állni, és engem segítenek, és hogy fölállok a válladra, és akkor elérem, amit el akarok érni. Ez történik. Ez az angolnak a fordítása. Röviden ennyi a legfontosabb benne, hogy te fölemeltél engem, és én felálltam a válladra, és akkor elértem, amit szerettem volna.
1: Igen, igen, ez az a bizonyos lábnyom história, hogy uram.
0: Pontosan.
1: Igen, ezt tudjuk. Igen.
0: Pontosan? Igen.
1: Igen.
0: Pontosan így van. Igen.
1: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és arra kérem a kedves hallgatókat, hallgassák nyitott szívvel, nyitott lélekkel Hajdú István barátomat, aki most énekel, és Pánsipon is ő játszik. Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldjon.
0: Én is köszönöm, én is köszönöm. Nagyon vigyázz magadra.
1: Köszönöm szépen, minden jót.
0: Szerintem.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ne támadd Isten szolgáját! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 18 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 39 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Behalotcha heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn meggyújtod. 4 Mózes 8.1-től 12.16-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni, szolgám, Mózes ellen? 4 Mózes 12, 6-tól 8-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pont, mint az emberi lélek. Ferenc Kunna Valéria ezt mondja Behalotcháról. Ebben a heti szakaszban olvasunk a menóra meggyújtásáról, a léviták szolgálatáról, a pusztai vándorlást vezető felhőről, az ezüst trombitákról, a nép panaszkodásáról, Mózes kimerüléséről, a 70 vén kiválasztásáról és Miriam történetéről. Különös heti szakasz ez, szinte minden benne van, ami az emberi élet része, emelkedettség és fáradtság, hit és elégedetlenség, vezetés és magány, beszéd és sebzés. A heti szakasz a menóra lángjával kezdődik. A Tóra nem egyszerűen azt mondja, amikor meggyújtod, hanem azt, amikor felemeled a lángokat. Behalotcha. Áronnak addig kellett a tüzet a mécseshez tartania, amíg a láng önállóan nem kezdett égni. Ez az apró részlet valójában emberi kapcsolatainkról is szól. Arról, hogy a valódi tanítás saját fényt képest ébreszteni a másik emberben. A menóra lángja mindig törékeny, néha megremeg, néha majdnem kialszik, mégis képes világítani. Pont, mint az emberi lélek. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír istentiszteletek. Most vasárnap, június 7-én több helyen is lesznek istentiszteletek. Zalaegerszegen a zsinagógában és a temetőben. Kispesten, Egerben, Balassagyarmaton, Devecserben, Mosonmagyaróváron és Szentesen a temetőben. Nyíregyházán pedig városi megemlékezés lesz a Bernstein Béla téren és a temetőben. Abonyban mártír táblák avatása lesz. Június 8-án, hétfőn, Göncruszkán a temetőben és a városházán emléktábla avatás is lesz. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. Mi a te kincsed?

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok sem törnek be és nem lopnak. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.

tulajdonképpen az egész életünk kincskeresés, hiszen születésünktől kezdődően egészen halálunkig különböző kincseket gyűjtünk. Kincs számunkra az otthon melege, a család, a gyermekeink, a családi béke, az emberi kapcsolataink, a hivatásunk, a munkánk. Igazából minden, ami számunkra biztonságossá és örömtelivé teszi a mindennapokat.

Az emberi szívet az Istentől gyakran nem a rossz dolgok választják el, hanem éppen a földi kincsek. Mert amíg ilyen kincseket gyűjtünk, amíg ezekből merítjük a boldogságunkat, a biztonságunkat, a békességünket, vagy éppen az önértékelésünket, addig nincs szükségünk Istenre. Ezért éppen ezek lehetnek a legnagyobb akadályai annak, hogy az Urat igazán szeressük.

A mi kincseink közül azonban egy sem örök. Ezért figyelmeztet így Jézus. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Ezáltal védeni, óvni akar minket az örökös csalódástól. Hiszen ezek a kincsek, mint ahogy mi magunk is, mulandóak és törékenyek. Egyetlen kincs van csupán, ami örökké megmarad, és ez nem más, mint a mennyei Atya szeretete. Ez mindörökre a miénk lehet, és vigasztalásul szolgálhat akkor is, amikor elveszítjük egyik vagy másik földi kincsünket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell hálásnak lennünk minden nap a Teremtőtől kapott földi kincseinkért. Mondj köszönetet szüntelenül ezekért az Úrnak. De közben vigyázz arra, hogy a szíved ne tapadjon túlságosan, egészségtelen módon hozzájuk. Ne legyenek fontosabbak számodra a legfőbb kincsnél, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 5-e. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.

három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Azt, amit a kijelölt igevers leír, sokan úgy értelmezik, hogy ilyen a keresztény ember. Ez azonban tévedés. Mi önmagunktól nem tudunk így viselkedni. Ha mégis megtörténik, akkor azt a bennünk élő Krisztus viszi véghez szeretete által, amellyel egykor meggátolta a képmutató bűnösöket abban, hogy megkövezzék a tetten ért bűnös asszonyt. Nem mintha az Úr Jézus szemet hunyt volna házasság törése felett, hiszen néhány perc múlva majd úgy bocsátja útjára őt, hogy mostantól fogva többé ne vétkezz. Bölcsességével szinte védő őrizetbe vette a vád alatt lévőt, hogy kivégzés helyett kegyelmi esélyt kapjon egy megtisztult, új élet elkezdésére. A megváltó minket is, akik megtértünk és újjászülettünk, irántunk hitet, bizalmat és reménységet sugárzó szeretetével ragadott ki a bűn fogságából. A hitben megmaradásunkat is az ő türelemben megnyilvánuló, helyreállító szeretetének köszönhetjük. Úr Jézus, lelked által töltsd be minket önmagaddal, hogy amint te szerettél minket, úgy szeressük mi is egymást, és úgy viszonyuljunk a bűnösökhöz, ahogy te tetted. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jonathan Torres írta Atlantikóból, Kolumbiából. Gazdag örökség. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanádban, Loisban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének első fejezetének 5. verse. Gyermekkorom egyik legszebb emléke az, amikor láttam édesanyámat, Kárment, részt venni egy bibliaórán. Megkértem a tanítóját, engedje meg, hogy csatlakozzak, mert a leckefüzetemben található szókeresők és keresztrejtvények nagyon felkeltették az érdeklődésemet. Egyik nap édesatyám színes magazinokat adott nekem, melyekben bibliai szereplőkről, Mózesről, Józsefről, Jeremiásról, Párról és Jézusról szóló képes történetek voltak. Nagyon élveztem ezeket a történeteket, és sokat tanultam belőlük. Ennek köszönhetően bátran válaszoltam a vasárnapi iskolában a tanító kérdéseire. Hasonlóan inspirált nagymamám, Judit hite is. Szerettem a háza teraszán tartott alkalmakon a keresztény énekeket énekelni. Ő már az Úrnál van, de örökre a szívemben marad. A Bibliából tudjuk, milyen nagy hatással volt Eunike és Lois Timóteus életére. Gazdag hitbeli örökséget hagytak rá. Az ő példájuk emlékeztet arra, milyen hatalmasan tud Isten egy anyát és egy nagymamát használni, és milyen maradandó, örökértékű hatásuk lehet egy gyermek nevelésében. Drága Jézus, köszönjük az édesanyákat, nagymamákat és idősebb testvéreket, akik szeretetük és hitük örökségét hagyták ránk. Amen. Napi gondolat. A hit az egyik legnagyobb ajándék, amelyet adhatok és kaphatok. Imádkozunk azokért, akik Istentől tanítottak minket.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabolcska Mihály. Ének a szeretetről. Jézus, mikor a földön járt közöttünk, s vizsgálta sorsát földi embereknek, nagy érző szíve ott vert hangosabban, hol a szemekből könnyesők peregtek, hol jajszót hallott, s titkolt sóhajoknak sejtette felsirámló halk neszét, s mint legfőbb orvos könnyeket törölve járt, kelt a világon szerteszét. Amerre ment, hol az ínség fogadta, bűn és nyomor kiáltó rémeleste, mint a jó pásztor, balzsamos beszéddel az elveszettet hívta és kereste. Az éhezőket megelégítette és felruházta a ruhátalant. Nagy lelke bársonyával betakarta mind a szegényt, mind a boldogtalant. Ó, most is él, mint szent örök tanúság, szívünkbe vésve nagy parancsolatja. Vegyük fel gondját minden elhagyottnak, nyomában az jár, aki elfogadja. Mert úgy mond, aki jót cselekszik mással, én velem tesz jót, s boldog ember az, mert minden könnyel egy cseppet töröl le, az én szemem könnyéből az igaz. Hány boldog éli gondtalan világát, míg másnak nincsen betevő falatja. Nem látja meg a szenvedőt, az árvát, kezét felé hiába nyújtogatja. Felhőtlen égnek kékségét merengő, tág szemmel nézi, s nem gondolja meg, hogy hányra hult a vakság éjszakája, s az iszonyattól szíve nem remeg. Ó, hány van, aki gazdag asztaláról sajnálja azt is, ami hulló morsa, míg Lázár sír a szennyes útporában, s fekélyes testét nincs ki balzsamozza. Ám eljön az ítélet pillanatja, s a szenvedőre mennyország derül, hol az Úr keblén szunnyad, mint a gyermek, s amaz gyötrődik tehetetlenül. Ti, kik szeretni tudtok még valóban, dalomvirága hadd hulljon reátok. Áldás fakad a lábatok nyomába, zsoltárrá válik mind meg annyi átok. A kezeteknek drága magvetése kisarjad, s nem lesz többé komor telünk. Virágos a szeretet útja, melyen kezünket fogva Jézus jár velünk. Tanítsátok meg végre a világot, hogy hinnünk kell a jóban és a szépben, s hogy most is élnek angyalok a földön, s csodák is vannak, nem csak a mesékben. Tanítsátok meg végre a világot, hogy élnünk gyűlölettel nem lehet, s hogy Jézusunk csak egy vallást tanított, a legszebb vallás, az ember szeretet. Amennyi hulló könnyet letöröltök, ahány síró szem nevet reátok, amennyi árvát édesanyaképpen a mi atyánkra megtanít a szátok, ahány veszendőt felszedtek a porból, és felruháztok rongyos mesztelent, annyiszor áldjon meg titeket kezével a koronázó Isten odafent.

0: A Biblia megmutatja a boldogság útját.
1: Kik az igazán boldogok? Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaid útján, mint minden gazdagságban. Gyönyörködöm rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. 119. Zsoltár 14.15. Gondolatok az ígéről. A Biblia elénk tárja a menny felmérhetetlen gazdagságát és örökké való kincseit. Az embert a legerősebb vágya arra ösztönzi, hogy keresse boldogságát. A Biblia elismeri e vágy jogosságát, és bemutatja, hogy az egész menny együtt dolgozik velünk azért, hogy elnyerjük az igazi boldogságot. Megismerteti velünk, milyen feltételek alapján lehet a miénk Jézus Krisztus békessége. Leírja az örök boldogság és napfény otthonát, ahol többé nem lesz könny és nélkülözés. A Biblia megtanít téged, hogy mindenben becsületes, mértékletes, szorgalmas, igazságszerető és őszinte legyél. Ha a tanácsait megfogadod, hűségessé tesznek téged. Olyan befolyást kölcsönöznek, amely mindig fölfelé irányít, hogy Isten megtisztítsa a jellemedet. Erőt ad, amely elvon a bűntől, és az igazság útjára vezet. A világosság élő csatornája lesz, aki szívébe és elméjébe rejtette az ige intéseit és bátorításait. Isten a mennyei világosság gyógyító sugarait árasztja lelkébe, és mindazok lelkébe, akik körülötte vannak.

0: Harc a fogszúvasodás ellen.
1: Tanítsd meg a gyereknek az utat, amelyen járnia kell, és amikor megöregszik, nem tér el attól. Példabeszédek könyve 22. fejezet 6. vers. A világon a legelterjedtebb betegség a fogszúvasodás. A világ felnőtt lakosságának 90%-a, több mint 5 milliárd ember szenved fogszúvasodásban. Szerencsére ez a járvány a végéhez közeledik. A jó hír az, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek esetében kordában tudjuk tartani ezt a betegséget. Ma a fejlett országokban a legtöbb iskolás korú gyermek fogszúvasodás mentes, ami a fiatalok körében a szúvasodás 50%-os csökkenését tükrözi. Egy svéd anyák és gyermekeik körében végzett vizsgálat azt mutatja, hogy ha az anyáknál kordában tudnánk tartani a betegséget, a gyermekeik talán soha nem kapnák el. A korai viselkedés egész életre szóló hatással lehet. Nem normális, hogy az emberek fogai szúvasodnak. A közhiedelemmel ellentétben a fogszúvasodás fertőző betegség, amelyet egy bizonyos baktérium, a streptokokkuszok mutáns csoportja okoz. Fogorvosa meg tudja vizsgálni, hogy ön erősen fertőzött-e, és ha igen, akkor fel tud írni egy olyan oldatot, amellyel szájöblítéssel elfogadható szintre csökkentheti ezeket a baktériumokat. A szaharóz, cukor, gyakori fogyasztása hajlamos az ilyen típusú baktériumok szaporodását elősegíteni. A cukor étkezések közötti korlátozásával nagy mértékben csökkenthető a fogszúvasodás kockázata. A gyermekek helyes táplálkozási szokásainak megtanításával testi és általános egészségi állapotuk egész életükre javulni fog. A szervezet küzd a fogszúvasodás ellen. A nyálban minden megvan, ami a korai szúvasodás gyógyításához szükséges. Napi fogmosás megfelelő fogkrémekkel minimalizálja a szúvasodást annak korai szakaszában. A szervezetben lévő folyadékok, amelyek a betegségek ellen ható antitesteket tartalmaznak, belülről kifelé tisztítják a fogakat. Az étrend minősége befolyásolja ezt a természetes tisztítási folyamatot. Isten a szájat egészségesnek teremtette. A káros baktériumok csak más emberekkel való érintkezés révén juthatnak be a szájba, és az egyetlen elég intim személy ahhoz, hogy az egészen kisgyermekeket megfertőzze, az a szüleik. Az anyuka és az apuka bakteriális fertőzéseinek csökkentése megvédi a babát a korai fertőzésektől, és lehetővé teszi a természetes védekező mechanizmusok kialakulását, hogy megóvja a babát a betegség veszélyétől. Ön segíti vagy akadályozza a szervezetét a fogszúvasodás fertőző betegség elleni természetes harcban?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 5-én így szól Isten igéje. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. 27. Zsoltár 14. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. János evangélium a 11. fejezet 21. verse. Van nálad ütő kártya? A kérdésre adott válasz alapján megjósolható, hogy miként jössz ki a játékból. Győztesen vagy vesztesen? Örömmel vagy csalódottan? Felemelt fejjel vagy összetörve? Ha nálad van az a kártya, amely mindent visz, akkor magabiztosan dőlhetsz hátra, mert biztos lehetsz a végkifejletben. Sokan nem tudják, hogy az Isten hit ütőkártya, mert nincs nála erősebb lap. Abban áll az ereje, hogy mindig számíthatsz rá. Nincs olyan helyzet, amikor ne hívhatnád segítségül az Urat. Nincs olyan helyzet, amikor távol van tőled. Ez ad biztonságot, és ez ad megnyugvást a hétköznapok nehézségei közepette. Azok az emberek, akik ezt szem előtt tartották, mindig meg tudták vívni a csatáikat. A legnehezebb helyzetekben is helyt tudtak állni, mert tudták, hogy Istenben nem hiába reménykednek. Így jól tesszük, ha mi is elkezdünk bízni az Atyában, és ráépítjük fel életünk stratégiáját. Higgyük el, hogy nem kell csalódnunk, mert vele nálunk van az ütőkártya. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy benned meg lehet bízni, és mellettem állsz a legnagyobb kihívásokban is. Tarts meg a közeledben, hogy mindig tudjam, merre induljak. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a beléd vetett bizalom. Amen. Zsugyel Kornél áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.

Sok évvel ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet a kemény szeretetről, és bizony nagyon érdekesnek találtam. Szülők, akik szerették engedetlen gyermekeiket, de nem tűrték rossz viselkedésüket, és ultimátumot adtak nekik. A gyermeknek alá kellett írnia egy dokumentumot, amely tartalmazta a szülői házban való élet előnyeit és feltételeit, és amelyet el kellett fogadniuk, ha maradni akartak. Előfordult, hogy próbára tették szüleiket, felrúgták a megállapodást, de ha megbánták, kaptak egy második esélyt.

mennyei atyánknak, a mi lázadó természetünk miatt kellett álhatatos szeretetre appellálnia. Már a teremtéstől kezdve lefektette azokat a feltételeket, amelyek garantálják számunkra a helyet az ő otthonában. Közvetlenül Ádámhoz és Évához szólt, és egyértelmű utasításokat adott nekik az édeni életre vonatkozóan. Minden kiváltságot élvezhettek, amíg tartózkodtak egy bizonyos gyümölcs elfogyasztásától. De sajnos nem tartották be az alkú rájuk eső részét. Isten kemény szeretetet alkalmazott, és kiűzte őket az Édenből. Jóval később Izrael fiai, miközben 40 éven át vándoroltak a pusztában, vezetőjük Mózes révén ismertette az Úr velük a szövetség feltételeit. Ők is többször megszegték azokat, és Istennek ismét álhatatos szeretetet kellett alkalmaznia. Aranybórjút készítettek, és ezért csapás sújtotta őket. Panaszkodtak a mannára, mire Isten fürjet küldött nekik, amiktől megbetegedtek. Miriam lázadása leprát hozott neki. Úgy tűnik, hogy állandóan lázadtak és megszegték az adott feltételeket. Nem tanultak a hibáikból, folyamatosan próbára tették Istent. Ezért az útra indulók többsége nem léphetett be az ígéret földjére. Akik mégis bejutottak, Mózes közbenjárásának és Isten kegyelmének köszönhették ezt.

Nem tartjátok szomorúnak, hogy mi is folytatjuk ezt a hagyományt? Tudjuk persze, hogy egy örök otthon van számunkra előkészítve, melyben együtt lehetnénk a mennyei atyánkkal, egy otthon, amely mentes a bűnözés, a terrorizmus, a betegség, a halál és a bűn minden más következményeitől. A Bibliában, amely ma már számos nyelven és változatban elérhető, le vannak fektetve ennek az otthonnak az öröklésre vonatkozó feltételei. Megvan az előnyünk, hogy tanulhatunk a Bibliában bemutatott tapasztalatokból. Azonban mi is próbára tesszük Istent. Naponta újítsuk meg az Úrral kötött szerződésünket, és az ő segítségével igyekezzünk elkerülni annak megszegését, hogy így a mennyei otthonban élhessünk.

Isten népe számára örökké való otthon van előkészítve. Egy olyan hely, ahol nincs bűn, nincs köny, nincs fájdalom, és ahol nem árnyékolja be az életet sem a bűnözés, sem a halál. A megváltottak hazája sokkal dicsőségesebb lesz, mint ami ennek a legélénkebb képzelet is el tudja gondolni. Ez az otthon valóságos, nem egy elvont ígéret. Az előkészített hely az Atya szeretetének legnagyobb bizonyítéka. Ám e mennyei örökség nem automatikusan a miénk. A Biblia világosan lefekteti ennek az örök életnek a feltételeit. Megismerhetjük ezeket az Isten igéjében bemutatott történeteken keresztül. A Szentírás arra adatott, hogy minket a megváltás útjára vezessen. Mégis sokszor a világ zajában, a saját akaratunkban bízva, újra és újra próbára tesszük Istent. Elfelejtjük, hogy az engedelmesség nem csupán a törvények betartása, hanem szeretetteljes válasz az Atya kegyelmére. Kérjük ma, hogy Isten ne csak otthont készítsen a számunkra a mennyben, hanem formálja a szívünket is, hogy méltók legyünk annak polgáraivá.

akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Jelenések könyve, 3. fejezet, 19. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református Templomban mutatta be festményeit, ezúttal egy új tárlatot készített, amely holnap, június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án holnap 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, vasárnap kivételével minden napon. A belépés ingyenes. Nincsenek egyedül a kérdéseikkel, lezárult az első iskola lelkészi továbbképzés. Első alkalommal szerveztek tanéven átívelő továbbképzést oktatási intézményben szolgáló lelkipásztoroknak, az októbertől májusig tartó 60 órás képzést 21-en végezték el. A Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztálya és a Református Pedagógiai Intézet kateketikai csoportja által közösen indított alkalomsorozat szakmai támpontokat, önreflexiós lehetőséget és közösségi megerősítést adott az iskola lelkészi szolgálatban érintetteknek. Mit jelent intézményi lelkésznek lenni egy óvodában vagy iskolában? Hogy lehet jelen egy lelkipásztor az intézmény mindennapjaiban úgy, hogy szolgálata ne csupán hittanórákhoz, lelki alkalmakhoz vagy ünnepekhez kapcsolódjon, hanem az iskola egész lelki életét formálja? A többi között ezekre a kérdésekre kereste a választ az a továbbképzés, amely az iskola lelkészi szolgálat sajátosságait, kihívásait és lehetőségeit járta körül. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatóak. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Filippi beliekhez írt levél, első fejezet 7-től 11-ig.

0: Várakozás.
1: Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Apostolok cselekedete, 1. fejezet, 11. vers. Pál ezt a részt arra a napra vonatkoztatja, amikor Jézus visszajön. A jövőbeli esemény formálja a jelenlegi életet. Egy diák a jó bizonyítványért dolgozik, egy szakmát tanuló a vizsgára készül, és a jogosítványért is meg kell küzdeni. Az én életem célja keresztényként, hogy egy napon szemtől szemben láthassam Jézust. Erre az alkalomra is fel kell készülnöm. Elfogadhatom Isten ajándékait, belátást és bölcsességet, hogy helyes döntéseket hozzak. Ha Isten hozzám való szeretetét megtapasztalom, akkor tovább tudom adni a szeretetet. Isten nem ítél el, ha hibát követek el, hanem készségesen megbocsát, és talpra állít, ha elestem. Nem kell tökéletesnek lennem, hiszen a folyamat számít. Elfogadni az ajándékokat, a kegyelmet, a szeretetet, a belátást, és amire még szükségem van. Megragadni a megbocsátást, ha hibáztam. Tenni a jót, amit Isten már előkészített, és amit rajtam keresztül akar végezni. Minden az ő műve, én csak elfogadom azt.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Uram, Istenem, kérlek, ezen az új napon segítsd életemet, hiszen Te ismersz a legjobban. Nyisd meg szívemet fele barátaim közeledésére. Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség. Lássák meg bennem az emberek az őszinte szándékot, hogy minden gondjukban, bajukban szívesen osztozom, és ha valami jót tehetek érdekükben, mindig számíthatnak rám. Add, hogy mindehhez elég erőm legyen, hogy annyi értéket hordozhassak magamban, amit másokkal közös örömben megoszthatok. Add, Uram Istenem, hogy a Te szent fiat példáját követvén imádkozzam tiszta szívvel, rossz akaróimért is. Védj ki, Uram, én belőlem minden gyűlölséget, hogy igaz szeretet lakozzék bennem. Kérlek, adj nekem alázatosságot, reményt, és

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ...1972-ben június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és bioszféra címmel az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Világkonferenciája. A nyilatkozat az irányelvekről című okmányukban szerepel. Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. A konferencia ezt a napot határozatában Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította. Csorba győzőhelyét soroljuk. Volt egy víz, nyáron parti csobogással. Volt egy víz, felfűződött rá, gyöngy zsinórra gyöngy sor. Ház, élet, álom, munka, gyönyörűség.
2: 1473-ban e napon Hess András Budán kinyomtatta Károly László budai prépost alkancellárnak ajánlva a budai krónikának nevezett Krónika Hungarorumot. Ez volt az első Magyarországon nyomtatott könyv. A mű a magyarok történetét 1473-ig mutatja be. Hess Andrást Károly László hívta meg Rómából Magyarországra. Csak betűket hozott magával, öntőformát nem, egyetlen sajtója kisalakú volt. Joggal írta, óriási és sok napot igénylő munkát vállaltam magamra. A budai krónika példányszáma a korabeli gyakorlat alapján 240 lehetett. Jelenleg 10 példány holléte ismeretes, ezek közül csak 2 van Magyarországon.
1: Ceglédi István 1620 és 1671 között élt református lelkész. Iskoláinak végeztével rektor lett Sátoraljaújhelyen, majd a Leideni Egyetemen jártasságot szerzett a héber és a görög nyelvekben és a polemikus teológiában. 1647-ben Kassára hívták meg iskolaigazgatónak, ahol szónoklataival csak hamar magára vonta a közfigyelmet. 1648-ban a tájai református gyülekezet hívta meg lelki pásztorá úr. Innen 1651 végén Lórántfi Zsuzsanna fejedelemasszony ajánlatára a Beregszászi egyházba vitték, majd 1653 elején a Kassai egyház nyerte meg lelki pásztorául. Ezután belviszályok és a háborús idők miatt igen sokba érte, többször is megvádolták. Munkáinak is nehéz sors jutott. Hitbuzgalmi műve a megtért bűnösnek a lelki harcban való bajvívásáról írt könyvnek első része 1659-ben megjelent, második része azonban már nyomtatáskor elsikkadt, csak egyetlen példánya maradt meg. Elfogatásakor az is elveszett. Az országok romlásáról írott könyvnek első része, melyet szerelmes hazájának békességben való maradhatásáért írt, még megjelent, a második része azonban már nem.
2: Kammermayer Károly, miniszteri tanácsos, Budapest első polgármestere, 1897-ben hunyt el. Maradandó eredménye munkájának a korszerűbb közigazgatás és a városi közúthálózat kiépítése, szépen fejlődött a város víz és csatorna.

0: sorozata is. Az egyik legnagyobb beruházás, ami nevéhez fűződik, a fővámtéri nagyvásárcsarnok megépítetése.
1: Lassú rívásba kezd a gitár, széttörnek a reggel kelyhei már. Énekelte az 1898-ban született Federico Gracia Lorca, az egyéni hangú spanyol drámaíró, népszerű költő és zeneszerző, sikeres festőrajzoló művész, néprajztudós, színházszervező, dramaturg, rendező és színész. Máig játszott tragédiái a Vérnász, a Jerma és a Bernarda Alba háza.
0: 1927-ben e napon a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete Miskolcon tartott évi közgyűlésén Subka Géza javaslatot tett egy évenként megrendezendő könyves eseményre a könyv népszerűsítése érdekében, melynek alapján a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta tartja meg az ünnepi könyvhét rendezvényeit.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ifjaknak dísze az erő, az öregeknek ékessége pedig az ősz haj. Példabeszédek könyve 20. fejezet, 29. vers.

Nagyon csodálom, ahogy fiatal sportolók az emberi teljesítő képesség határait feszegetve küzdenek például egy olimpiai aranyéremért. Rengeteg erőfeszítés, befektetett munka, szorgalom szükséges a sikerhez. Az is lenyűgöz, hogy micsoda teherbírásúak egyes fiatal emberek, vagy milyen erejük van. Láttál már cirkuszi erőművészt vagy erőember versenyt? Hihetetlen teljesítményekre képesek. Az én édesapám még fiatal, tizenéves legény volt, és akkoriban a nagyobb, idősebb fiúk azon vetélkedtek, ki milyen erős. Őt is rávették, hogy vegyen részt a virtuskodásban. Azon mérték össze az erejüket, hogy ki bírja felemelni, és meddig bírja elvinni a búzával megtömött egy mázsás, azaz 100 kilogrammos magyar zsákot. Persze ezzel jól megrokkantották a fejlődésben lévő gerincüket. Az én apukám ezt felnőtt fejjel úgy fogalmazta meg, hogy akkor még több ereje volt, mint esze.

0: te is most még tele vagy energiával, erővel. Úgy érzed, mindent elbírsz. Biztosan most is vannak, főleg a fiúk között, hasonló virtuskodások, amibe egymást vonják bele. Esetleg neked is mondták már, hogy gyenge vagy gyáva vagy? Nem akartál kimaradni, nehogy kigúnyoljanak. Ne feledd, ha visszaélsz a nyers erővel, amivel most rendelkezel, nehogy lenézzenek vagy kiközösítsenek, annak komoly következményei lehetnek. Ezért ne menj bele akármibe.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Figyelmesen válasszuk meg társaságunkat.
1: A mai ige 4 Mózes 6.27. Így tegyék nevemet Izrael fiaira, hogy megáldjam őket. Gondolatok az igéről. Isten igéje nagy jelentőséget tulajdonít annak a befolyásnak, amelyet a barátok gyakorolhatnak még a felnőttekre is. Mennyivel erősebb ez a hatás a gyermekek és az ifjúság fejlődő értelmére és jellemére. Társaik, akikkel barátkoznak, az elvek, amelyeket magukévá tettek, a szokások, amelyeket kialakítanak, döntik el azt a kérdést, hogy hasznosak lesznek-e itt a földön, és mi lesz a jövőjük, valamint örök sorsuk. A hitetlen, szórakozni vágyó, romlott társak befolyására nagyon sok ifjú elveszti a keresztény szülei által körültekintő neveléssel és buzgó imával ápolt és őrzött egyszerűséget, tisztaságot, Istenbe vetett hitet és önfeláldozó lelkületet. A nagyszerű eszmék, önzetlen célkitűzések, nemes törekvések mind olyan vonások, amelyeket általában a gyermekkori kapcsolatok alakítottak ki. Isten alkalomról alkalomra hangsúlyozta Izraelnek, hogy fontos ügyelnie arra, kikkel barátkoznak gyermekeik. Egész polgári, vallási és társadalmi életüket annak szem előtt tartásával rendezték be, hogy a gyermekeket megvédjék a rontó társaságtól, és hogy egész kicsi koruktól kezdve megismertessék velük Isten törvényének előírásait és alapelveit. Az az intő példa, amelyet születésekor kapott a nemzet, jellegénél fogva mély nyomot hagyott minden szívben. Egyiptom utolsó rettenetes csapása, elsőszülötteinek halála előtt Isten megparancsolta népének, hogy gyűjtsék otthonukba gyermekeiket. Vérrel jelölték meg minden ház ajtófélfáját, és mindannyiuknak a jellel biztosított védelmen belül kellett maradniuk. Hasonlóképpen kell ma is az Isten szerető és félő szülőknek gyermekeiket a szövetség kötelékében, a Krisztus megváltói vére nyújtotta, szent hatások oltalma alatt tartaniuk.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne feledd, hogy egy bukott világban élsz. Egy eltorzult, bűntől bemocskolt világban. Sok csalódásod és kudarcod annak az eredménye, hogy tökéletességet keresel ebben az életben. Ebben a világban rajtam kívül nincs semmi tökéletes. Ezért van az, hogy a közelsége mély vágyakozással elégít meg benned, és örömmel tölt el. A tökéletesség utáni vágyakozást én ültettem bele minden ember szívébe. Ez egy jó vágy, amelyet egyedül én vagyok képes betölteni. Ám a legtöbb ember más emberekben és földi gyönyörökben vagy sikerekben keresi ezt a beteljesedést. Így alkotnak bálványokat, amik előtt aztán leborulnak. Nem lehetnek más isteneid én előttem. Engem tegyél a szíved legmélyebb óhajává. Engedd, hogy én töltsem be a tökéletesség utáni sóvárgásodat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve 20. fejezet, 3. vers. 37. Zsoltár, 4. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 63. rész. Ítélet a népek fölött. Kijön ott Edomból, vérvörös ruhában, bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Miért vörös az öltözeted, miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. Mert kitűztem magamban a bosszúállás napját, eljött a megtorlás esztendeje. Körbenéztem, de nem volt, aki segítene, és csodálkoztam, hogy nincsen, aki támogasson. Saját karom segített hát engem, saját felindulásom támogatott. Népeket tapostam el haragomban, szétzúztam őket felindulásomban, és levüket kiontottam a földre. Bűnbánó imádság. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr dicső tetteit, mindazt, amit értünk tett az Úr, jó téteményeinek sorát Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim, akik nem fognak rászedni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcba szállt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mélységes vizeken, mint egy lovat a pusztán, még csak meg sem botlottak. Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Könyörgés szabadulásért. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szánalmadat, irgalmadat miért vonod meg tőlünk? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj oda ismét a te szolgáidhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod. Kis időre elfoglalták szent néped birtokát, szentélyedet ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem rólad neveztek volna el minket. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek.

0: Mai szakasz, Izsaiás 63. Ennek a fejezetnek az első verse a lenyűgöző pompáról és hatalomról ír. Itt láthatjuk a dicső harcos fenséges alakját, aki legyőzte ellenségeit, azokat, akik évszázadokon keresztül kitartó, kegyetlen ellenségei voltak. Azonban szinte egy csapásra megváltozik a leírás hangulata. Csodálatunkat hirtelen dermesztő aggodalom váltja föl. Ez nem volt könnyű győzelem. A harcos ruháját vér áztatta át, és rettenetes szomorúság nyomasztja, miközben kimondja ezeket a szavakat. A népek közül senki sem volt velem. Ez a győzelem nyilvánvalóan nem édes. Számos áldozatot követelt ez a szörnyű háború, akik közül néhányan közel álltak hozzá. Ezek miatt sírok én, szemem könnybe lábadt, mert messze van vigasztalom. Jerémiás 1.16. Az isteni harcos nem talált nyugalomra a Gecsemáné kertjében, vagy a kereszten legnagyobb nyomorúsága órájában. Legközelebbi hívei is elhagyták, és úgy tűnt, még atya is eltakarta előle arcát. Ez bepillantást enged abba, milyen ára van annak, hogy az egész emberiségnek megadja a lehetőséget a kegyelem királyságába való belépésre. A 61. fejezetben azt olvashatjuk, a Messiás azért érkezett, hogy az Atya kegyelmének évét hirdesse. Majd így folytatja. Istenünk bosszúállása napját. Vajon a harcos Messiás azért ment a Gecsemáné kertjébe és a keresztre, hogy megváltsa az emberiséget? Vagy azért, hogy bosszút álljon a gonoszon? Ézsaiás azt mondja róla, hogy a bosszúállás napja van a szívében, eljött a megtorlás esztendeje. A 4. versben azt olvassuk, amikor Isten látta, nincs senki, aki segítene neki, hogy véghez vigye tervét, szokatlan tettét, elvégezze a munkáját. Az Ézsaiás 28-ban pedig így olvasható, a seregek ura elhatározta az egész ország pusztulását. Majd megdöbbenve azt mondja, saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott, az Ézsaiás 63. 5. szerint. A gonoszság vére áztatta át megváltónk ruháját. Megtapasztalta az atya teljes dühét, mely a gonoszság felé irányul. Vére kiömlött a földre, hogy a bűnösök milliói nyerhessenek így örök életet. Nem tudjuk elválasztani egymástól a megváltást és a gonoszság kiírtását. Isten a helyes lépésről a megfelelő időben döntött, hogy kiírtsa ezt a pusztító erőt, és így tegye még egyszer biztonságosabb helyé az univerzumot. Dicsőség neki, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Isten minden embernek azt adja, amit választott. A gonoszok úgy döntöttek, hogy elutasítják az Urat. A harcos Messiás pedig együtt örül minden idők megváltottjaival.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: És békés lesz a te időd, gazdag a boldogságban, a bölcsességben és a tudományban. Az Úr félelme lesz kincset. Ésaiás könyve 33. fejezet, 6. vers. Az igazi nevelés nem becsüli le a tudományos ismereteket vagy az irodalmi műveltséget, de a tájékozottságnál többre értékeli az erőt, az erőnél a jóságot, a szellemi ismeretnél a nemes jellemet. Az igazi nevelés ezt a bölcsességet közvetíti. Nem egy irányú képzést nyújt, hanem minden erőnk és képességünk helyes felhasználására tanít, és kiterjed kötelezettségeink egész körére, önmagunk, a világ és Isten iránt. A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amelyet valaha is emberre bíztak, és sohasem volt égetőbb igény, nagyobb szükség erre, mint most. Egyetlen korábbi generáció sem állt szemben ilyen nehéz feladatokkal. A fiataloknak sohasem kellett olyan nagy veszélyekkel szembenézniük, mint ma. Az igazi nevelés ellensúlyozza az önző becsvágyat, a hatalmi törekvést, az emberiség jogainak és szükségleteinek semmibevételét, ami az emberiség átkát jelenti. Mindenkinek a lehető legmagasabb fokig kell fejlesztenie a képességeit. Ha ebben hűségesek, akkor tiszteletet érdemelnek. Értékes az a szolgálat és nevelés, amelyet ezeknek az elveknek a megvalósításával végzünk. Sok nevelési módszer, amelyet ma nyújtanak, nagyon különbözik a fentiekben bemutatott eszménytől. Sokszor már a legkoraibb gyermekkortól fogva versengésre, vetélkedésre buzdítanak, és az önzést táplálják, ami minden rossz gyökere. A jellem igazi mintája és alapja minden nemzedékben és minden országban Isten törvénye.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A sértett szív. Nincs érzékenyebb anyag a földön, mint az emberi anyag. Képtelen arra, hogy elfeledjen egy sértést, melyen lelkét vagy érzéseit illették. S bármiféle baráti vagy szerelmi találkozást is hoz ismék számára az élet, gyanakvó marad, minden kapcsolat torz és gonosz játék alkalom lesz számára. Örökké bosszút akar. Ilyen az ember. Vigyázz, ha ilyen megsértett szívűekkel állasz szem közt, nem tudod őket megengesztelni. Márai Sándor.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Felkészülni. Vigyázz, kész, rajt. Kelj fel és menj arra a földre. Józsué könyve első fejezet második vers. Isten mai üzenete így hangzik. Első. Készülj fel. Józsué 40 évig volt Mózes szolgálatában és pártfogása alatt, immár készen állt arra, hogy bevezesse Izraelt az ígéret földjére. Ez egy mindennél fontosabb kérdést vet fel. Te vajon készen állsz a hűn áhított sikerre? A felkészülésben néha az a frusztráló, hogy tovább tart, mint az, amire készülsz. Fegyelmezett vagy? Jól haladsz a hivatásod vagy az elhívásod terén? Helyén vannak a kapcsolataid? Rendben van a családi életed? Erős a jellemed? Amint a régi mondás tartja, egyszer még mondhatod, hogy váratlanul ért valami. Utána már csak azt, hogy felkészületlenül. Egy szerző így írt. A tehetségesek olykor kísértést érezhetnek arra, hogy a könnyebb utat választva oldják meg a dolgokat, jellemmel ez megelőzhető. A tehetségesek felsőbbrendűnek érezhetik magukat és különleges előjogokat várhatnak el, a jellem jobb belátásra térítheti őket. A tehetségeseket azért dicsérik, amit látható módon felépítenek. A jellem a belső értékeiket építi. A tehetségesek változást hozhatnak a világba. A jellem bennük visz véghez változást. A tehetségesek gyakran ajándékok a világ számára. A jellem megúvja ezt az ajándékot. Második. Menj el! Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ígérte Isten Józsuénak. Józsué könyve első fejezet harmadik vers. Ne légy olyan, mint Alíz Csodaországban, aki ezt kérdezte a macskától. Megmondanád, kérlek, merre kell mennem? Ez attól függ, hogy hová akarsz eljutni, felelte a macska. Tulajdonképpen mindegy, hova érkezem, mondta Alíz. Akkor mindegy, merre indulsz, válaszolta a macska. Ha sikerrel akarsz járni, a helyes lépéseket kell megtenned napról napra és pillanatról pillanatra, és következetesen kell véghez vinned azokat.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Van különbség. A mai ige 2 Mózes 11:7, de Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Gondolatok az ígéről. Hát Isten még a kutyák nyelvén is uralkodik? Vissza tudja tartani az ebet az ugatástól? Igen, így van. Meg tudja akadályozni, hogy egy egyiptomi kutya Izrael nyájának egyetlen bárányát is zavarja. Ha pedig Isten elhallgattatja a kutyákat, a kutya természetű embereket és a pokol kapujának nagy kutyáját, akkor járjuk félelem nélkül utunkat. Még ha engedi is, hogy a kutya a nyelvét nyújtsa ránk, azt megakadályozza, hogy megharapjon. Csaphatnak félelmetes lármát, de nem árthatnak nekünk. Míg azok ugatnak, mi magasztaljuk Isten hatalmát és jóságát. Milyen édes ez a belső csend! Milyen jó dolog ellenségek között járni, ha Isten parancsolta nekik, hogy velünk békességben legyenek. Ahogy Dániel is sértetlenül volt a barlangban, a fenevadak között. Bárcsak igaz lenne ma rám nézve is Istennek ez az Izraelhez szóló szava. Zavarnak az ebek? Elmondom az Úrnak, Uram, ezek nem hallgatnak csendesítő szavamra. Szólj rájuk hatalmaddal, és akkor meghunyászkodnak. Adj nekem békét, Uram, és mutasd meg világosan karod erejét, hogy lássam a különbséget, amelyet köztem és a hitetlenek közt teszel. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is, június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás, és a tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Mi a te kincsed?

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok sem törnek be és nem lopnak. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.

tulajdonképpen az egész életünk kincskeresés, hiszen születésünktől kezdődően egészen halálunkig különböző kincseket gyűjtünk. Kincs számunkra az otthon melege, a család, a gyermekeink, a családi béke, az emberi kapcsolataink, a hivatásunk, a munkánk. Igazából minden, ami számunkra biztonságossá és örömtelivé teszi a mindennapokat.

Az emberi szívet az Istentől gyakran nem a rossz dolgok választják el, hanem éppen a földi kincsek. Mert amíg ilyen kincseket gyűjtünk, amíg ezekből merítjük a boldogságunkat, a biztonságunkat, a békességünket, vagy éppen az önértékelésünket, addig nincs szükségünk Istenre. Ezért éppen ezek lehetnek a legnagyobb akadályai annak, hogy az Urat igazán szeressük.

A mi kincseink közül azonban egy sem örök. Ezért figyelmezteti Jézus. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Ezáltal védeni, óvni akar minket az örökös csalódástól. Hiszen ezek a kincsek, mint ahogy mi magunk is, múlandóak és törékenyek. Egyetlen kincs van csupán, ami örökké megmarad, és ez nem más, mint a mennyei Atya szeretete. Ez mindörökre a miénk lehet, és vigasztalásul szolgálhat akkor is, amikor elveszítjük egyik vagy másik földi kincsünket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell hálásnak lennünk minden nap a Teremtőtől kapott földi kincseinkért. Mondj köszönetet szüntelenül ezekért az Úrnak. De közben vigyázz arra, hogy a szíved ne tapadjon túlságosan, egészségtelen módon hozzájuk. Ne legyenek fontosabbak számodra a legfőbb kincsnél, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 5-e. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk,

önmagunktól nem tudunk így viselkedni. Ha mégis megtörténik, akkor azt a bennünk élő Krisztus viszi véghez szeretete által, amellyel egykor meggátolta a képmutató bűnösöket abban, hogy megkövezzék a tetten ért bűnös asszonyt. Nem mintha az Úr Jézus szemet hunyt volna házasságtörése felett, hiszen néhány perc múlva majd úgy bocsátja útjára őt, hogy mostantól fogva többé ne vétkezz. Bölcsességével szinte védő őrizetbe vette a vád alatt lévőt, hogy kivégzés helyett kegyelmi esélyt kapjon egy megtisztult, új élet elkezdésére. A megváltó minket is, akik megtértünk és újjászülettünk, irántunk hitet, bizalmat és reménységet sugárzó szeretetével ragadott ki a bűn fogságából. A hitben megmaradásunkat is az ő türelemben megnyilvánuló, helyreállító szeretetének köszönhetjük. Úr Jézus, lelked által töltsd be minket önmagaddal, hogy amint te szerettél minket, úgy szeressük mi is egymást, és úgy viszonyuljunk a bűnösökhöz, ahogy te tetted. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jonathan Torres írta Atlantikóból, Kolumbiából. Gazdag örökség. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanádban, Loisban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének első fejezetének 5. verse. Gyermekkorom egyik legszebb emléke az, amikor láttam édesanyámat, Kárment, részt venni egy bibliaórán. Megkértem a tanítóját, engedje meg, hogy csatlakozzak, mert a leckefüzetemben található szókeresők és keresztrejtvények nagyon felkeltették az érdeklődésemet. Egyik nap édesatyám színes magazinokat adott nekem, melyekben bibliai szereplőkről, Mózesről, Józsefről, Jeremiásról, Párról és Jézusról szóló képes történetek voltak. Nagyon élveztem ezeket a történeteket, és sokat tanultam belőlük. Ennek köszönhetően bátran válaszoltam a vasárnapi iskolában a tanító kérdéseire. Hasonlóan inspirált nagymamám, Judit hite is. Szerettem a háza teraszán tartott alkalmakon a keresztény énekeket énekelni. Ő már az Úrnál van, de örökre a szívemben marad. A Bibliából tudjuk, milyen nagy hatással volt Eunike és Lois Timóteus életére. Gazdag hitbeli örökséget hagytak rá. Az ő példájuk emlékeztet arra, milyen hatalmasan tud Isten egy anyát és egy nagymamát használni, és milyen maradandó, örökértékű hatásuk lehet egy gyermek nevelésében. Drága Jézus, köszönjük az édesanyákat, nagymamákat és idősebb testvéreket, akik szeretetük és hitük örökségét hagyták ránk. Amen. Napi gondolat. A hit az egyik legnagyobb ajándék, amelyet adhatok és kaphatok. Imádkozunk azokért, akik Istentől tanítottak minket.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabolcska Mihály. Ének a szeretetről. Jézus, mikor a földön járt közöttünk, s vizsgálta sorsát földi embereknek, nagy érző szíve ott vert hangosabban, hol a szemekből könnyesők peregtek. Hol jajszót hallott, s titkolt sóhajoknak sejtette felsirámló halk neszét, s mint legfőbb orvos könnyeket törölve járt, kelt a világon szerteszét. Amerre ment, hol az ínség fogadta, bűn és nyomor kiáltó rémeleste, mint a jó pásztor, balzsamos beszéddel az elveszettet hívta és kereste. Az éhezőket megelégítette és felruházta a ruhátalant. Nagy lelke bársonyával betakarta mind a szegényt, mind a boldogtalant. Ó, most is él, mint szent örök tanúság, szívünkbe vésve nagy parancsolatja. Vegyük fel gondját minden elhagyottnak, nyomában az jár, aki elfogadja. Mert úgy mond, aki jót cselekszik mással, én velem tesz jót, s boldog ember az. Mert minden könnyel egy cseppet töröl le, az én szemem könnyéből az igaz. Hány boldog éli gondtalan világát, míg másnak nincsen betevő falatja. Nem látja meg a szenvedőt, az árvát, kezét felé hiába nyújtogatja. Felhőtlen égnek kékségét merengő, tág szemmel nézi, s nem gondolja meg, hogy hányra hult a vakság éjszakája, s az iszonyattól szíve nem remeg. Ó, hány van, aki gazdag asztaláról sajnálja azt is, ami hulló morsa, míg Lázár sír a szennyes útporában, s fekélyes testét nincs ki balzsamozza. Ám eljön az ítélet pillanatja, s a szenvedőre mennyország derül, hol az Úr keblén szunnyad, mint a gyermek, s amaz gyötrődik tehetetlenül. Ti, kik szeretni tudtok még valóban, dalomvirága hadd hulljon reátok. Áldás fakad a lábatok nyomába, zsoltárrá válik mind meg annyi átok. A kezeteknek drága magvetése kisarjad, s nem lesz többé komor telünk. Virágos a szeretet útja, melyen kezünket fogva Jézus jár velünk. Tanítsátok meg végre a világot, hogy hinnünk kell a jóban és a szépben, s hogy most is élnek angyalok a földön, s csodák is vannak, nem csak a mesékben. Tanítsátok meg végre a világot, hogy élnünk gyűlölettel nem lehet, s hogy Jézusunk csak egy vallást tanított, a legszebb vallás, az ember szeretet. Amennyi hulló könnyet letöröltök, ahány síró szem nevet reátok, amennyi árvát édesanya képpen a mi atyánkra megtanít a szátok, ahány veszendőt felszedtek a porból, és felruháztok rongyos mesztelent, annyiszor áldjon meg titeket kezével a koronázó Isten odafent.

0: A Biblia megmutatja a boldogság útját.
1: Kik az igazán boldogok? Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaid útján, mint minden gazdagságban. Gyönyörködöm rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. 119. Zsoltár 14.15. Gondolatok az ígéről. A Biblia elénk tárja a menny felmérhetetlen gazdagságát és örökké való kincseit. Az embert a legerősebb vágya arra ösztönzi, hogy keresse boldogságát. A Biblia elismeri e vágy jogosságát, és bemutatja, hogy az egész menny együtt dolgozik velünk azért, hogy elnyerjük az igazi boldogságot. Megismerteti velünk, milyen feltételek alapján lehet a miénk Jézus Krisztus békessége. Leírja az örök boldogság és napfény otthonát, ahol többé nem lesz könny és nélkülözés. A Biblia megtanít téged, hogy mindenben becsületes, mértékletes, szorgalmas, igazságszerető és őszinte legyél. Ha a tanácsait megfogadod, hűségessé tesznek téged. Olyan befolyást kölcsönöznek, amely mindig fölfelé irányít, hogy Isten megtisztítsa a jellemedet. Erőt ad, amely elvon a bűntől, és az igazság útjára vezet. A világosság élő csatornája lesz, aki szívébe és elméjébe rejtette az ige intéseit és bátorításait. Isten a mennyei világosság gyógyító sugarait árasztja lelkébe, és mindazok lelkébe, akik körülötte vannak.

0: Harc a fogszúvasodás ellen.
1: Tanítsd meg a gyereknek az utat, amelyen járnia kell, és amikor megöregszik, nem tér el attól. Példabeszédek könyve 22. fejezet 6. vers. A világon a legelterjedtebb betegség a fogszúvasodás. A világ felnőtt lakosságának 90%-a, több mint 5 milliárd ember szenved fogszúvasodásban. Szerencsére ez a járvány a végéhez közeledik. A jó hír az, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek esetében kordában tudjuk tartani ezt a betegséget. Ma a fejlett országokban a legtöbb iskolás korú gyermek fogszúvasodás mentes, ami a fiatalok körében a szúvasodás 50%-os csökkenését tükrözi. Egy svéd anyák és gyermekeik körében végzett vizsgálat azt mutatja, hogy ha az anyáknál kordában tudnánk tartani a betegséget, a gyermekeik talán soha nem kapnák el. A korai viselkedés egész életre szóló hatással lehet. Nem normális, hogy az emberek fogai szúvasodnak. A közhiedelemmel ellentétben a fogszúvasodás fertőző betegség, amelyet egy bizonyos baktérium, a streptokokkuszok mutáns csoportja okoz. Fogorvosa meg tudja vizsgálni, hogy ön erősen fertőzött-e, és ha igen, akkor fel tud írni egy olyan oldatot, amellyel szájöblítéssel elfogadható szintre csökkentheti ezeket a baktériumokat. A szaharóz, cukor, gyakori fogyasztása hajlamos az ilyen típusú baktériumok szaporodását elősegíteni. A cukor étkezések közötti korlátozásával nagy mértékben csökkenthető a fogszúvasodás kockázata. A gyermekek helyes táplálkozási szokásainak megtanításával testi és általános egészségi állapotuk egész életükre javulni fog. A szervezet küzd a fogszúvasodás ellen. A nyálban minden megvan, ami a korai szúvasodás gyógyításához szükséges. Napi fogmosás megfelelő fogkrémekkel minimalizálja a szúvasodást annak korai szakaszában. A szervezetben lévő folyadékok, amelyek a betegségek ellen ható antitesteket tartalmaznak, belülről kifelé tisztítják a fogakat. Az étrend minősége befolyásolja ezt a természetes tisztítási folyamatot. Isten a szájat egészségesnek teremtette. A káros baktériumok csak más emberekkel való érintkezés révén juthatnak be a szájba, és az egyetlen elég intim személy ahhoz, hogy az egészen kisgyermekeket megfertőzze, az a szüleik. Az anyuka és az apuka bakteriális fertőzéseinek csökkentése megvédi a babát a korai fertőzésektől, és lehetővé teszi a természetes védekező mechanizmusok kialakulását, hogy megóvja a babát a betegség veszélyétől. Ön segíti vagy akadályozza a szervezetét a fogszúvasodás fertőző betegség elleni természetes harcban.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 5-én így szól Isten igéje. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. 27. Zsoltár 14. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. János evangélium a 11. fejezet 21. verse. Van nálad ütőkártya? A kérdésre adott válasz alapján megjósolható, hogy miként jössz ki a játékból. Győztesen vagy vesztesen? Örömmel vagy csalódottan? Felemelt fejjel vagy összetörve? Ha nálad van az a kártya, amely mindent visz, akkor magabiztosan dőlhetsz hátra, mert biztos lehetsz a végkifejletben. Sokan nem tudják, hogy az Isten hit ütőkártya, mert nincs nála erősebb lap. Abban áll az ereje, hogy mindig számíthatsz rá. Nincs olyan helyzet, amikor ne hívhatnád segítségül az Urat. Nincs olyan helyzet, amikor távol van tőled. Ez ad biztonságot, és ez ad megnyugvást a hétköznapok nehézségei közepette. Azok az emberek, akik ezt szem előtt tartották, mindig meg tudták vívni a csatáikat. A legnehezebb helyzetekben is helyt tudtak állni, mert tudták, hogy Istenben nem hiába reménykednek. Így jól tesszük, ha mi is elkezdünk bízni az Atyában, és ráépítjük fel életünk stratégiáját. Higgyük el, hogy nem kell csalódnunk, mert vele nálunk van az ütőkártya. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy benned meg lehet bízni, és mellettem állsz a legnagyobb kihívásokban is. Tarts meg a közeledben, hogy mindig tudjam, merre induljak. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a beléd vetett bizalom. Amen. Zsugyel Kornél áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.

Sok évvel ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet a kemény szeretetről, és bizony nagyon érdekesnek találtam. Szülők, akik szerették engedetlen gyermekeiket, de nem tűrték rossz viselkedésüket, és ultimátumot adtak nekik. A gyermeknek alá kellett írnia egy dokumentumot, amely tartalmazta a szülői házban való élet előnyeit és feltételeit, és amelyet el kellett fogadniuk, ha maradni akartak. Előfordult, hogy próbára tették szüleiket, felrúgták a megállapodást, de ha megbánták, kaptak egy második esélyt.

Mennyei atyánknak, ami lázadó természetünk miatt kellett, álhatatos szeretetre appellálnia. Már a teremtéstől kezdve lefektette azokat a feltételeket, amelyek garantálják számunkra a helyet az ő otthonában. Közvetlenül Ádámhoz és Évához szólt, és egyértelmű utasításokat adott nekik az édeni életre vonatkozóan. Minden kiváltságot élvezhettek, amíg tartózkodtak egy bizonyos gyümölcs elfogyasztásától. De sajnos nem tartották be az alkú rájuk eső részét. Isten kemény szeretetet alkalmazott, és kiűzte őket az Édenből. Jóval később Izrael fiai, miközben 40 éven át vándoroltak a pusztában, vezetőjük Mózes révén ismertette az Úr velük a szövetség feltételeit. Ők is többször megszegték azokat, és Istennek ismét álhatatos szeretetet kellett alkalmaznia. Aranybórjút készítettek, és ezért csapás sújtotta őket. Panaszkodtak a mannára, mire Isten fürjet küldött nekik, amiktől megbetegedtek. Miriam lázadása leprát hozott neki. Úgy tűnik, hogy állandóan lázadtak és megszegték az adott feltételeket. Nem tanultak a hibáikból, folyamatosan próbára tették Istent. Ezért az útra indulók többsége nem léphetett be az ígéret földjére. Akik mégis bejutottak, Mózes közbenjárásának és Isten kegyelmének köszönhették ezt.

Nem tartjátok szomorúnak, hogy mi is folytatjuk ezt a hagyományt? Tudjuk persze, hogy egy örök otthon van számunkra előkészítve, melyben együtt lehetnénk a mennyei atyánkkal, egy otthon, amely mentes a bűnözés, a terrorizmus, a betegség, a halál és a bűn minden más következményeitől. A Bibliában, amely ma már számos nyelven és változatban elérhető, le vannak fektetve ennek az otthonnak az öröklésre vonatkozó feltételei. Megvan az előnyünk, hogy tanulhatunk a Bibliában bemutatott tapasztalatokból. Azonban mi is próbára tesszük Istent. Naponta újítsuk meg az Úrral kötött szerződésünket, és az ő segítségével igyekezzünk elkerülni annak megszegését, hogy így a mennyei otthonban élhessünk.

Isten népe számára örökké való otthon van előkészítve. Egy olyan hely, ahol nincs bűn, nincs köny, nincs fájdalom, és ahol nem árnyékolja be az életet sem a bűnözés, sem a halál. A megváltottak hazája sokkal dicsőségesebb lesz, mint ami ennek a legélénkebb képzelet is el tudja gondolni. Ez az otthon valóságos, nem egy elvont ígéret. Az előkészített hely az Atya szeretetének legnagyobb bizonyítéka. Ám e mennyei örökség nem automatikusan a miénk. A Biblia világosan lefekteti ennek az örök életnek a feltételeit. Megismerhetjük ezeket az Isten igéjében bemutatott történeteken keresztül. A Szentírás arra adatott, hogy minket a megváltás útjára vezessen. Mégis sokszor a világ zajában, a saját akaratunkban bízva, újra és újra próbára tesszük Istent. Elfelejtjük, hogy az engedelmesség nem csupán a törvények betartása, hanem szeretetteljes válasz az Atya kegyelmére. Kérjük ma, hogy Isten ne csak otthont készítsen a számunkra a mennyben, hanem formálja a szívünket is, hogy méltók legyünk annak polgáraivá.

akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Jelenések könyve, 3. fejezet, 19. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Környezetvédelmi világnap 1972. június 5-től 16-áig tartották Stockholmban az ENSZ első ember és bioszféra címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. A világnap központi rendezvényeit minden évben más országban és témában tartják. Az ENSZ közgyűlése a világnapot megalapító 1972-es határozatában sürgette a kormányokat és egyéb szervezeteket, hogy az alkalomhoz kapcsolódva egyrészt a helyi körülményekhez igazodó nemzeti szintű eseményekkel, másrészt világméretű rendezvényekkel adjanak hangsúlyt a környezeti kérdésnek, segítsék elő a rögzített célok megvalósulását. Ezért egyrészt minden évben más ország ad otthont a világnaphoz kapcsolódó hivatalos konferenciáknak, de számos egyéb helyi vagy regionális aktivitás is kötődik ehhez a naphoz. Nyári csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án hétfőn kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a Szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztikai kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. A Goldmark Kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógában. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják, de mivel pünkösd napja van, ezért ez a nehéz esetek tulajdonképpen most egy rendhagyó nehéz esetek lesz. A Római Levél 5. fejezetéből fogunk igét olvasni, már csak azért is, mert a pünkösd az igazából akkor igazán a miénk, ha nem egy történelmi eseményre, egy történelmi fordulópontra gondolunk csupán. Még akkor is, hogyha ez egyébként jogos, hiszen mielőtt ez a pünkösdi esemény megtörtént volna, nem mondhattuk azt, hogy Isten lelke olyan értelemben van jelen az egész világon, mint onnantól kezdve. Addig is voltak Istennek kiválasztott emberei, addig is megajándékozta Isten az ő szolgáit, a prófétákat az ő lelkének a jelenlétével, de ez a pünkösdi esemény, ez teljes mértékben megváltoztatta az Isten-ember viszonynak az értelmezését. Azt mondta az Úr Jézus, mielőtt elment erről a földről a tanítványainak, hogy jobb nekik, azaz nekünk, hogyha ő elmegy. Mert ha nem menne el, akkor nem jönne el a vigasztaló, a pártfogó, az a lélek, aki megtanít bennünket mindenre, ahogy élni kell. És azt mondta az Úr Jézus, hogy könnyű lesz majd fölismerni, mert amikor ez a lélek eljön, akkor majd az Úr Jézusról tesz bizonyságot. És az elmúlt hetekben, de nyilván majd a következő hetekben is, újra és újra meg fogjuk figyelni, hogy mit is jelent az, hogy az Úr Jézusról tesz bizonyságot a kiáradt lélek. Mert hogy ez a kiáradt lélek valóban nem is tehet mást, mint hogy a megváltóra, az Isten fiára mutat nekünk embereknek, hiszen nem adatott sem égen, sem földön más név, aki által üdvözülhetnénk. Aki ezt a lelket kapta, annak az élete nem lélekcentrikus, hanem Krisztus, azaz krisztocentrikus lesz, ahogy szokták mondani. Jézus lesz a középpontban, de Isten áldott lelke megtanít bennünket arra, hogyan kell élni, hogyan kell viszonyulni egymáshoz, a gyülekezethez, Krisztus testéhez, és hogyan kell viszonyulni a mindenható Istenhez és az ő megváltó munkájához. A hosszú bevezető után nyissuk meg most együtt a Római Levél 5. fejezetét, hiszen a római levelet egy olyan apostol írta Pál, aki nagyon sokáig ellensége volt Krisztusnak és Krisztus testének a gyülekezetnek, de amikor találkozott a feltámadott Krisztussal, és a szívébe költözött Istennek a lelke, onnantól kezdve egy teljesen más emberként élt. A pálfordulatot azóta is szoktuk emlegetni, még olyanok is emlegetik igen gyakran, akik egyébként nem ismerik a Szentírásnak ezt a történetét. Mégis ez a pálfordulat azt jelentette, hogy Krisztus kerül az életének a központjába. Tessenek csak hallgatni, mit ír. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás kimunkálja az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, hát a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tetszettek hallani? Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ez a

pontja ennek az ige szakasznak önmagában rendkívül fontos. Úgy kezdi, hogy megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pünkösnek az a csodája, hogy az első keresztény ige hirdetés ezt az Istennel való megbékélést és az Isten jelenlétében való élet lehetőségét ajánlotta föl az első hallgatóknak. És ma sem tehetünk mást. Mit jelent megigazulni hit által? Ez olyan nagyon rejtélyesen hangzik. Azt jelenti, hogy ráébredtünk a bűnösségünkre, ráébredtünk arra, hogy nincs mentségünk, hogy semmilyen módon nem tudjuk ledolgozni, kifizetni, jóvá tenni a bűneinket, de elfogadtuk, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus golgotai keresztje árán bennünket fölment az alól az adósság alól, amely minket terhelt. Ez Isten lelkének a munkája, hogy ezt mi el tudjuk fogadni és el tudjuk hinni. De szeretném mindenkinek a szívére tenni, nagy péntek nélkül nincsen húsvét és nincs pünkösd. Ezek mind feltételezik egymást. Nincs olyan, hogy valaki beteljesedett Isten lelkével, de egyébként sose élte át, hogy áll a kereszt alatt maga tehetetlenül, és tudja, hogy ha rajta nem könyörül a Krisztus, akkor ő elveszett. A Szentlélek kiáradása nem valamiféle extra juttatás néhány extra embernek. A Szentlélek kiáradásának van egy folyamata. Tessék emlékezni, pünköstkor, amikor az első keresztény ige hirdetésre, Péter apostol ige hirdetésére az emberek szívükben megkeserednek, mert rádöbbennek a bűnösségükre, akkor semmit nem segített volna, ha azt mondta volna Péter, hát nézzetek meg minket, látjátok, milyen örömteliek vagyunk, látjátok, milyen felszabadultak vagyunk, hát ti is lehetnétek ilyenek, hát az embereknek ilyen monológokra nincsen semmi szüksége, mert nem lesznek olyanok, mert ennek az olyanná válásnak, azaz, hogy szabadnak érezzem magam, hogy tudjam azt, hogy kegyelmet kaptam, nincs más útja, csak a golgotai kereszt. Éppen ezért Péter azt válaszolta ezeknek az embereknek, térjetek meg, aztán keresztelkedjetek meg Krisztus Jézus nevére, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert nektek lesz ez az ajándék, és a ti fiaitaknak, hiszen nektek szólt ez az ígéret. És azt akarta Isten, hogy azok is, akik még távol vannak, örököljék ezt az ígéretet. Egyébként ehhez nagy szükségetek van arra, hogy elszakadjatok ettől az elfajult nemzedéktől. Megigazulni hit által, és az, hogy békességünk van az Istennel, feltételezi, hogy a kereszt alatt bűnbánatra jutottam. Nem jó, ha valaki összetéveszti a bűn tudatot a bűnbánattal. És az sem jó, ha valaki összetéveszti a bűnbánatot a bűnvallással. Nagyon sok ember ma úgy beszél a bűneiről, amit akár bűnvallásnak is lehetne tekinteni, hogy tulajdonképpen akár dicsekvésnek is lehetne ezt érteni. Hát igen, mindenki ilyen. Én is voltam, ezt is tettem, azt is tettem, amazt is tettem, de ma már ez nem jelenti azt, hogy valaki megkeseredett a bűnei felett. És nem jelenti azt, hogy elmondhatja együtt Pál apostollal, megigazultam hit által. Ha valaki kegyelmet kapott, az elképesztő ajándékot kapott. Ma, amikor a halálbüntetés Európában nincs a kiszabható büntetések között, a legtöbb ember a kegyelem fogalmát már nem is érti. És éppen ezért, amikor a Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, akkor nem értjük a fordulatot se nagyon sokszor, hogy de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, amely megjelent az ő fiában, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Az, hogy megigazultunk hit által, és békességre jutottunk Istennel, az azt jelenti, hogy nincs tovább elszámolni való. Isten pontot tett rá, nem mi. Ma nagyon-nagyon sok olyan keresztény lélektani háttérből jövő iromány van, amelyik nagyon hangsúlyozza, hogy nekünk kell pontot tenni a korábbi életünkre. Ha az nem Isten kegyelmével és bocsánatával zárult le, akkor hiába teszek pontot. Pontozhatom én, ahogy akarom. Nem fog lezárulni. A bűnbocsánat

0: bocsánat az azt jelenti, hogy békességem van Istennel. Ez nagyon gyorsan kiderül egyébként, mert amikor az ember egy nehéz helyzetben, életveszélyes helyzetben van, műtétre készül, vagy éppen olyan állapotban fekszik kórházban, hogy kétséges a dolognak a kimenetele, akkor nagyon hamar kiderül, hogy csak kettős pont került bizonyos dolgokra, vagy pont, vagy netalántán egy pontos vesző. Az ember ott pontosan tudja, hogy békessége van-e Istennel, vagy sem. Hiszen az elszámolásnak a tudata az halál közeli élményben rátör az emberre. És nincs mellébeszélési lehetőség. De azt mondja Pál, és ez is a pünkös csodájához tartozik, hogy ezt mi átélhetjük, hogy ő általa, mármint Krisztus által szabad utat kaptunk a kegyelemhez. Ha valaki előtt már volt lezárt sorompó, ami egyszer csak felnyílt, akkor tudja, hogy mit jelent az, hogy szabad út. Annak idején mi úgy jártunk, hogy dél-koreai gyülekezet hívott meg bennünket, feleségemmel együtt jártunk jó pár évtizeddel ezelőtt, és kedves dél-koreai testvéreink nagyon szerettek volna bennünket megtisztelni, és ezért olyan útvonalra vették nekünk a jegyet, ami meglehetősen borsos árba került. Úgy gondolták, hogy ez majd kifejezi az ő szeretetüket és a tiszteletüket. Nem akarok mellé beszélni, szóval ez Moszkván keresztül vezetett ez az út, és aztán nagy nehezen megérkeztünk 27 órás repülőút után és utazás után, különös élményekkel gazdagodva, amire most nincs nagyon lehetőségünk, de visszafelé majdnem egy teljes napot kellett volna várni a moszkvai repülőtéren, és amikor tudatosult ez, ami koreai vendéglátóinkban, gyorsan és nagy szeretettel megváltoztatták a repülőt, amin visszafele jöhettünk. Igen, ám, de ez azt jelentette, hogy leszállt a gép Moszkvában, és Moszkvában volt repülőjegyünk egy olyan magyar gépre, amire nem volt helyfoglalásunk, és volt helyünk foglalva egy olyan gépre, amire nem volt érvényes repülőjegyünk. De ez csak ott derült ki úgy igazán, bár feleségem már kint Koreában szóvá tette, hogy ez mekkora kavarodást fog okozni, és hogy lesz ebből kiút. Ráadásul a velünk levő nőtestvérek egyre nagyobb teherrel küzdöttek, és feleségem pedig meglehetős súlyos fertőzés szedett össze odakint. Ezt most nem szeretném nagyon hangsúlyozni, de a lényeg az, hogy ott álltunk a Seremetyevo repülőtéren, és ott volt előttünk a bejelentkezési lehetőség arra a gépre, amire helyfoglalásunk volt, és amire nem volt érvényes jegyünk, és akkor mi férfiak úgy döntöttünk, hogy belépünk erre a területre, és megpróbálunk beszélni a magyar pilótákkal. Éppen kint voltak a pilóták, hosszasan beszélgettünk. Nem szeretném ezt különösebben leírni, mert nem is lehet, hiszen a pilóta kezdte mondani, hogy de értsük meg, ha nincs jegyünk, akkor ő nem tud elvinni bennünket, hiába van ide hely foglalva, és egyikünk beszélt, a másikunk imádkozott, aztán cseréltünk. És egyszer csak az orosz ügyintézőnek a kezéből az utaslistát kikapta a pilóta, amikor megtudta, hogy köztünk egy nagyon beteg valaki is van. Végignézte az utaslistát, és azt mondta, hogy de hát a nevük rajta van, és mondtuk, hogy igen, éppen ez a probléma. És a pilóta azt mondta, ennek a gépnek én vagyok a parancsnoka. Én ezt a négy magyart hazaviszem. Hát, hála Istennek az orosz nyelvtudásunk addigra már megkapott, mert az orosz ügyintéző az elkezdett üvöltözni, és bizonyára nem teljesen a legszebb szavakat használta, de hogy rövidre fogjam a hosszú történetet, egyszer csak annyit mondott a pilóta, elviszem magukat. A két asszony, barátom felesége és az én feleségem is bejött, és úgy éreztük magunkat, hogy velünk itt valami csoda történik, egyébként valóban az történt, mert a pilóta személyesen vette ki a kezünkből az útlevelet, valami nagyon keményen, morcosan mondott valamit az ügyintézőnek, aki rettentő morcosan beleütötte, akkor még beleütötték az áthaladásra vonatkozó pecsétet, és aztán két fegyveres őr között bevonultunk a senki földjére, onnan már be lehetett szállni a repülőbe. Na hát akkor egy nagyon érdekes dolog történt, mert a négy magyar a Seremetyevo repülőtéren mindenki szeme előtt letérdelt, és elkezdtük hangosan áldani az urat azért, hogy kimenekedést adott ebből a lehetetlennek tűnő helyzetből. Aztán felszálltunk a repülőre. Szabad utat kaptunk. valaki ebben közben járt. Ott a pilóta, de van nekünk ennél egy sokkal nagyobb kimenekedésünk. Az életünk mehetett volna arra rá, hogyha az Úr Jézus nem ad szabad utat. Ő nyitott nekünk a kegyelem királyi székeig egy olyan utat, amire se jegyünk, se helyfoglalásunk nincs. Egyedül Krisztus vére az, amelyik megnyithatta az utat. És aki ezzel a kegyelemmel él, az átéli azt az örömöt, ami ebből fakad. Azt mondja, hogy dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Mert hogy ez a kegyelem királyi székéhez való szabadút, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek által, aki zálogként, Isten zálogaként jelen van az életünkben, úgy nézünk előre a saját halálunkra is, mint egy állomásra, ahol majd átlépünk az életből az életbe, az örökké valóba, amit Krisztus szerzett meg nekünk, a mennyei hazába. És ezzel dicsekedhetünk, és ez a dicsekvés senki félre ne értse, ez nem az óvodásoknak a dicsekedése, ami mögött nincsen tartalom, ez a Krisztussal való dicsekedés. Nekem olyan uram van, aki még ezt a helyzetet is uralja, és tudja, hogy nekem kimenekedésre van szükségem. És azt mondja Pál, hogy de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem az életünk során jövő megpróbáltatásokkal is. Na ez már egy kicsit túl vadnak tűnhet némelyeknek, és azt mondhatják, hogy dehogy dicsekszik az ember a megpróbáltatásokkal. Azok a megpróbáltatások, azok minél előbb tűnjenek el, nincs rá semmi szükség. Persze, ismerünk mi ilyen kifejezéseket, hogy teher alatt nő a pálma, és egyébként valóban a fiatal pálmát azt leterhelni szokták, mert különben nem lesz belőle olyan szép, nagy és gazdag gyümölcsöt hozó növény. Meg ismerjük azt is persze, hogy szenvedéssel formál a mester, de egyikünk se nagyon kívánkozik ezután. Pedig tessenek csak arra gondolni, hogy egy világi sportoló, aki mondjuk olimpiát szeretne megjárni, pláne olimpiai bajnok szeretne lenni, micsoda önsanyargatást, micsoda önmegtagadást vállal azért, hogy az izmai erősödjenek, hogy egyre nagyobb teljesítményre legyen képes. De nyugodtan mondhatok a sportolón túl egy zenészt, aki egyáltalában nem csekély energiát fektet be azért, hogy olyan szinten tudjon zenélni, amit szívesen meghallgatunk a koncertpódiumról is. Ha valaki azt hiszi, hogy a zenészek élete abból áll, hogy állnak a koncertpódiumon és gyönyörűen muzsikálnak, hát szeretném elmondani, hogy rettenetesen tévednek. Nagyon sok keserves, néha megkönnyezett gyakorlási idő, de dicsekednek ezzel a gyakorlási idővel, már bocsánat, mert ez alatt kipróbáltakká válnak. Ez alatt csiszolódik a technikájuk. És ugyanígy van a hívő ember is. A megpróbáltatások között megtanuljuk azt, hogy mit jelent az Istennel járás, mit jelent a Krisztus követés, és egy megpróbáltatásokkal terhes élet, miközben nem vidám élet, és nem gyerekjáték, szeretném azt mondani, hogy ez nem valami olyan dolog, amire ugye az ember megvonogatja a vállát. Egy megpróbáltatásokkal terhes élet, ugyanakkor rendkívüli megtapasztalásokkal terhes élet. És ezt az a Pál apostol írta le, aki mire a római levelet írja, addigra már zömmel túl van azon a borzalmas listán, amit a korintusiaknak felsorol, hogy 5-ször kaptam 40 botot egy hián, 3-szor hajótörést szenvedtem, megköveztek, megveszőzéseket is kaptam a botbüntetéseken túl. Szóval rengeteg megpróbáltatás, veszedelemben, rablók közt veszedelemben, áltestvérek között veszedelemben, úton veszedelemben, tengeren, de közben megtanulta, hogy mit jelent együtt élni a Krisztussal. És éppen ezért mondja, hogy és ez munkálja a reménységet, és azt a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által, aki által azt kiáltjuk, Abbá, azaz Atyám. Ezt a különös kifejezést különösen szeretném a szívére tenni mindenkinek. Ez az áradás. Nem csöpögött, nem egy picit bele löttyent a szívünkbe, ez a szívünkbe áradt, ez egy teljes zúdulás, egy mindent átmosó, mindent betöltő áradás. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát nekem erről fogalmam nincs. És ez egy nagyon fontos dolog, ha valaki azt mondja, hogy nekem erről fogalmam nincs. Mert ez azt jelenti, hogy talán érdemes lenne ezen a pünkösdön nem csak eldúdolgatni a pünkösdi énekeinket, hanem komolyan venni. Van egy nagyon sok felekezetben énekelt ének. Valahogy úgy van a szövege, küld szent lelked, kérlek uram, küld hő buzgó imámra, hogy tanítson, vigasztaljon, hogy vezessen utadra. És ez az éneket, ha valaki végig énekli, nem csak a dallam árad, hanem a szöveg is egyre gazdagabban beszél, hogy mit jelent a számunkra Isten lelkével betöltekezni. Ez nem valamiféle hangulati állapot. Ez azt jelenti, hogy jelen van az Úr személyesen az életemben. És utána Pál visszatér a Krisztusról szóló bizonyságtételre azonnal. Azt mondja, hogy ez a szeretet azzal lett kézenfoghatóvá a számunkra, hogy még idejében meghalt értünk a Krisztus. Miközben méltatlanok voltunk. Ő úgy halt meg értünk, hogy akkor mutatta meg a szeretetét, amikor bűnösök voltunk. Nem tudom, kedves hallgatóim, hogy ez a pünkösd mit hoz kinek. Körülöttünk háború dúl. Nagyon-nagyon sok helyen az emberek nem tudnak összejönni Isten tiszteletre. Olyan gyülekezetek, ahol korábban sok százan együtt dicsőítették, magasztalták Istent, a föld színéről is eltöröltettek. Egész névsorokat lehetne sorolni. Nagyon sok helyen rádióadók, rádióadások szűntek meg, amelyik az Úr Jézus Krisztusnak a halálát, feltámadását és a Szentlélek kiáradását hirdették. És ilyenkor hajlamosak vagyunk begubózni, magunkba fordulni, és azt mondani, hogy jaj, szörnyű minden. De vajon eszünkbe jut, hogy a szívünkbe áradó szeretet az arról szólt, hogy van reménységünk, mégpedig az, hogy meghalt értünk a Krisztus, és mivel ő feltámadt és él, ezért mi is élünk. A pünkös csodája az, hogy életünk van, és ezt most már nem csak kívülről halljuk, kívülről tudjuk, hanem a bennünk lakó, a szívünkbe költözött Szentlélek bizonyságot tesz erről, onnan belül is megerősít, támogat, gondolatokat ad, és a legfontosabb, békességet ad. Mert ez a békességünk van Istennel, ez nem valamiféle olyan passzív békesség, hogy mi is békén hagyjuk őt, meg ő is békén hagy minket. Ez nem békesség Istennel. A békesség Istennel az azt jelenti, hogy tudatában vagyok az ő jelenlétének, tudom, hogy felé tartok, hozzáérkezem, és amikor megérkezem, akkor elfogad engem Krisztusért. Mert gyermekeként érkezem, és amikor megérkezem, a világ mindenség ura és teremtője, mint atya, mint mennyei atya fog az ő otthonába fogadni engem. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet, váltság vagy ítélet. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek, kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. És gyűlöletből ácsolt kemény keresztet hordott, hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk. Váltság. S ha nekünk mégis vannak sebeink, mélységes mélyek, be nem gyógyulók, behegedők, megint kiújulók, véres, halálos, szörnyű sebeink. És ha másoknak nem áldás vagyunk, ha nem úgy élünk, járunk idelen, hogy aki lát, azt mondja, kegyelem, ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát, és esünk, bokunk, botlunk, végtelen, akarva, akaratlanul, s olyan halálos holt az életünk, mintha temető volna a szívünk, halál fuvalma a lehelletünk, ha gyűlölködünk, és nem szeretünk, ítélet. Nem volna váltság, nem lenne ítélet. Akkor mi élnénk, ahogy lehet. A sebekkel, kínzó fekélyekkel telten, bűnünk hordozva, rabul, leteperten, s nem lenne, aki ítéletre vonná a mi halálos, átokvert utunk, ha egyszer másképp nem tudunk. Élnénk, ahogy lehet. Tisztaság, szentség, áldás, szeretet örök elérhetetlenül tündökölnének a létünk felett. De most olyan elérhető közel, olyan hívogatóan tündökölnek. Miénk lehet a tisztaság, a szent, halálon, poklon, diadalmas élet. Van váltság, s van, ha nem fogadjuk el, ítélet.

0: Egészségpercek.
1: A felnőtt korosztályt tömegesen érintő kimerültség már a serdülőknél is jelentkezik. Ők nem elsősorban a túlhajszolt munkatempótól jutnak ebbe az állapotba, sokkal inkább a szórakozás miatt. Egy amerikai felmérés szerint a tizenévesek mintegy harmada alszik el az iskolában az órák alatt, és teljesítményük is messze elmarad azon osztálytársaikhoz képest, akik 8-10 órát alszanak éjszakánként. A nem alvás oka általában a számítógépes játékok, multimédiás szórakoztató eszközök használata, amelyekhez nagy mennyiségben koffeint fogyasztanak, elsősorban kóla jellegű üdítők vagy energiaitalok révén. Azon serdülők koffein fogyasztása, akik kialvatlanok, közel 80%-kal magasabb, mint a rendszeresen alvó társaiké. Mindez azt tükrözi, hogy a fiatal korosztályt vonzó életvitel károsítja egészségüket, csökkenti az iskolai teljesítményüket, és megalapozhatja a felnőttkori kimerültségi szindróma vagy depresszió kialakulását.

0: iránytű.
1: Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Zsoltárok könyve 105. fejezet, 4. vers. Ha Mária és József buzgóbban és bensőségesebben érintkezett volna Istennel ima által, akkor nem történhetett volna meg az, hogy Jézust elveszítsék. Egyetlen nap hanyagsága miatt tévesztették szem elől a megváltót, és 3 napi gonddal és bánattal kellett fizetniük, míg ismét megtalálták őt. Így van ez velünk is. Haszontalan, balga fecsegés és az ima elhanyagolása arra vezet, hogy rövid idő alatt elveszítjük a megváltó drága jelenlétét, és sok-sok nap fájdalmas vívódás után leljük csak meg ismét békénket. Sokan részt vesznek az Isten tiszteleteken, és Isten szava felfrissíti, megeleveníti őket. De mert keveset gondolkodnak ezeken az ígéken, és csak kevéssé vigyáznak és imádkoznak, hamarosan elveszítik az elnyert áldást, azután pedig még elhagyatottabbaknak érzik magukat. Egymás közötti érintkezésünkben is gondoljunk arra, hogy ne tévesszük Jézus szem elől, és ne feledkezzünk el róla. Ne engedjük meg, hogy a földi dolgok annyira igénybe vegyenek, hogy ne tudjunk időt szentelni a vele való találkozásra. Hiszen az örök életre és az üdvösségre vonatkozó reményeink egyesülnek ő benne.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve, 105. rész. Ének Izrael történetéről. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései, örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákob elé tárta, elrendelte, Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét kiosztott örökségül. Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott, mint jövevények. Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok. Azután éhínséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt. Üzent érte a király, és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt. Úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Így került Izrael Egyiptomba, jövevényként Jákob Hám országában élt. Igen szaporává tette népét az Úr erősebbé ellenségeinél, akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnakú szolgáival. Elküldte szolgáját Mózest és Áront, akit kiválasztott. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában. Sötétséget küldött, és sötét lett, mégis ellenálltak szavának. Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaikat. Békák hemzsegtek földjükön, még a király szobáiban is. Szavára bögölyök jöttek, meg szúnyogok egész területükre. Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet. Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határukban a fákat. Szavára sáskák jöttek, és számtalan szöcske. Felfaltak országukban minden füvet, felfalták földjük termését. Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, férfi erejük első termését. Őket pedig kihozta, megrakva ezüsttel, arannyal, és törzseikben nem akadt botladozó. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk. Felhőt terített rájuk oltalmul, és tűzzel világított éjjel. Kérésükre fűrjeket hozott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön. Mert emlékezett szent ígéretére, melyet szolgájának Ábrahámnak tett, és kihozta népét örvendezve, választottait vigadozva. Pogányok országát adta nekik, nemzetek munkájának gyümölcsét örökölték, hogy megtartsák rendelkezéseit, és megfogadják tanításait. Dicsérjétek az Urat!

0: Mai szakasz, 105. Zsoltár. Prófétai értelemben ezen a Zsoltáron keresztül bepillantást nyerhetünk abba, ahogy a helyreállított Izrael megünnepli az Istennel kötött szövetséget és Isten hűségét, amely egészében beteljesedett Izraelen. A második és az ötödik vers szavai arra bátorítanak, hogy ne felejtsük el Isten csodáit az életünkben. Tartsuk meg őket, mint különleges értékeket, hogy időről időre elgondolkodhassunk rajtuk, különösen akkor, amikor csüggettek vagyunk, és ha eljön a megfelelő alkalom, akkor megoszthassuk másokkal is. A Zsoltár író szavai bátorítanak, hogy keressük Istent. Ez nem fog magától megtörténni, nekünk kell naponta folyamatosan a széne elé járulnunk. Prófétai értelemben ennek a Zsoltárnak a gondolatait akkor fogjuk énekelni, amikor Jézus második eljövetelekor Isten népe Jézus színe előtt lesz. Mennyei Atyánk számunkra is biztosítja hatalmas és kegyelmes tetteit a mai napon is, mivel megtartja ígéreteit. Dicsőítsük az Urat, aki hűséges, és nem töri meg a velünk kötött szövetséget.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Felkészülni. Vigyázz! Kész! Rajt! Kelj fel, és menj arra a földre. Józsué könyve első fejezet második vers. Isten mai üzenete így hangzik. Első. Készülj fel! Józsué 40 évig volt Mózes szolgálatában és pártfogása alatt, immár készen állt arra, hogy bevezesse Izraelt az ígéret földjére. Ez egy mindennél fontosabb kérdést vet fel. Te vajon készen állsz a hűn áhított sikerre? A felkészülésben néha az a frusztráló, hogy tovább tart, mint az, amire készülsz. Fegyelmezett vagy? Jól haladsz a hivatásod vagy az elhívásod terén? Helyén vannak a kapcsolataid? Rendben van a családi életed? Erős a jellemed? Amint a régi mondás tartja, egyszer még mondhatod, hogy váratlanul ért valami. Utána már csak azt, hogy felkészületlenül. Egy szerző így írt. A tehetségesek olykor kísértést érezhetnek arra, hogy a könnyebb utat választva oldják meg a dolgokat, jellemmel ez megelőzhető. A tehetségesek felsőbbrendűnek érezhetik magukat és különleges előjogokat várhatnak el, a jellem jobb belátásra térítheti őket. A tehetségeseket azért dicsérik, amit látható módon felépítenek. A jellem a belső értékeiket építi. A tehetségesek változást hozhatnak a világba. A jellem bennük visz véghez változást. A tehetségesek gyakran ajándékok a világ számára. A jellem megúvja ezt az ajándékot. Második. Menj el! Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ígérte Isten Józsuénak. Józsué könyve első fejezet harmadik vers. Ne légy olyan, mint Alíz Csodaországban, aki ezt kérdezte a macskától. Megmondanád, kérlek, merre kell mennem? Ez attól függ, hogy hová akarsz eljutni, felelte a macska. Tulajdonképpen mindegy, hova érkezem, mondta Alíz. Akkor mindegy, merre indulsz, válaszolta a macska. Ha sikerrel akarsz járni, a helyes lépéseket kell megtenned napról napra és pillanatról pillanatra, és következetesen kell véghez vinned azokat.

A reformáció története. Wycliffe János. 5. rész. Wycliffe János a pápáról és adószedőiről szóló tanulmányát így folytatta. Ha királyságunknak egy hatalmas aranyhegye lenne, és egy gőgös világi pap pénzbeszedőjén kívül soha senki más nem venne el belőle, akkor is idővel elfogyna a hegy, mert ez az ember minden pénzt kihord országunkból, és nem küld vissza semmit. Csupán Isten átkát a szentségárulásért. Röviddel Angliába való visszatérése után Wycliffe megkapta a királytól a Lutherwordi parókiát. Ez azt bizonyította, hogy legalább a király nem neheztel rá nyílt beszédéért. Wycliffe befolyása érezhető volt az udvar intézkedéseiben, valamint a nemzeti meggyőződés formálódásában. A pápa nem sokára szórni kezdte rá villámait. 3 bullát küldött Angliába, az egyetemnek, a királynak és a főpapoknak, amelyekben megparancsolta, hogy azonnal és ellentmondást nem tűrve hallgattassák el az eretnekség tanítóját. A bullák megérkezése előtt azonban az ügybuzgó püspökök kihallgatásra maguk elé rendelték Wycliffe-et. A birodalom legtekintélyesebb fejedelmei közül 2 elkísérték a törvényszékre. A nép, amely körülvette az épületet, berontott, és annyira megfélemlítette a bírákat, hogy az eljárást egy időre felfüggesztették, és Wycliffe-et békében elengedték. Nem sokkal később az idős 3. Edward, akit a főpapok a reformátor ellen próbáltak befolyásolni, meghalt, és Wycliffe korábbi pártfogója lett a birodalom uralkodója. A pápai bullák azonban egész Angliát az eretnek letartóztatására és bebörtönzésére kötelezték. Ezek az intézkedések egyenesen a mágia felé mutattak. Biztosnak látszott, hogy Wycliffe nem sokára áldozatul esik Róma bosszújának. De aki valamikor ezt mondta, ne félj, én pajzsod vagyok, 1 Mózes 15.1, ismét kinyújtotta kezét, hogy megvédje szolgáját. Valaki meghalt, de nem a reformátor, hanem a pápa, aki megparancsolta elpusztítását. 11. Gergely halt meg, és a Wycliffe ügyének tárgyalására összegyűlt egyházi személyek szétszélettek. A gondviselő Isten irányította továbbra is az eseményeket, és lehetővé tette a reformáció terjedését. Gergely halálát 2 rivális pápa megválasztása követte. Most 2 állítólag csatlakozhatatlan, vitatkozó hatalmasság követelt engedelmességet. Mindkettő arra szólította a kegyes híveket, hogy segítsenek neki a másik elleni háborúban. Követeléseiknek az ellenségeik elleni rettenetes egyházi átokkal és támogatóik mennyei megjutalmazásának ígéretével akartak érvényt szerezni. Ez az eset nagyon meggyengítette a pápaság tekintélyét. A versengő pártok minden energiájukkal egymást támadták, így Wycliffe-nek egy ideig békét hagytak. Egyházi átok és vádaskodások röpögtek egyik pápától a másikig, és az ellenfelek vérontással adtak súlyt ellentétes követeléseiknek. Bűnök és botrányok özöne árasztotta el az egyházat. Ez alatt a reformátor a Lutherwordi parókia csendes magányában szorgalmasan fáradozott azon, hogy az emberek figyelmét a vitatkozó pápákról Jézusra, a béke fejedelmére irányítsa. A folytatás a jövő hétvégi hírmagazinban lesz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ne támadd Isten szolgáját! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 18 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 39 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Behalotcha heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn meggyújtod. 4 Mózes 8.1-től 12.16-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házamban bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni, szolgám, Mózes ellen? 4 Mózes 12, 6-tól 8-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pont, mint az emberi lélek. Ferenc Kunna Valéria ezt mondja Behalotcháról. Ebben a heti szakaszban olvasunk a menóra meggyújtásáról, a léviták szolgálatáról, a pusztai vándorlást vezető felhőről, az ezüst trombitákról, a nép panaszkodásáról, Mózes kimerüléséről, a 70 vén kiválasztásáról és Miriam történetéről. Különös heti szakasz ez, szinte minden benne van, ami az emberi élet része, emelkedettség és fáradtság, hit és elégedetlenség, vezetés és magány, beszéd és sebzés. A heti szakasz a menóra lángjával kezdődik. A Tóra nem egyszerűen azt mondja, amikor meggyújtod, hanem azt, amikor felemeled a lángokat. Behalotcha. Áronnak addig kellett a tüzet a mécseshez tartania, amíg a láng önállóan nem kezdett égni. Ez az apró részlet valójában emberi kapcsolatainkról is szól. Arról, hogy a valódi tanítás saját fényt képest ébreszteni a másik emberben. A menóra lángja mindig törékeny, néha megremeg, néha majdnem kialszik, mégis képes világítani. Pont, mint az emberi lélek. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír istentiszteletek. Most vasárnap, június 7-én több helyen is lesznek istentiszteletek. Zalaegerszegen a zsinagógában és a temetőben. Kispesten, Egerben, Balassagyarmaton, Devecserben, Mosonmagyaróváron és Szentesen a temetőben, Nyíregyházán pedig városi megemlékezés lesz a Bernstein Béla téren és a temetőben. Abonyban mártír táblák avatása lesz. Június 8-án, hétfőn, Göncruszkán a temetőben és a Városházán emléktábla avatás is lesz. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, rádióhallgatókat, tévénézőket. A Tesszalonikai második levél nem sokkal az első levél után íródhatott, és a két tesszalonikai levél talán az egész új szövetségnek a két legrégibb irata. Pálnak talán ez az első írásbeli levele, és ahogy elmondtuk, az új szövetség 27 könyve, az a következő rend szerint készült. Először születtek a páli levelek, utána 65 és 75 között mondjuk az első három evangélium, utána következtek a többi levelek a 70-es években, és a 90-es években pedig a János irodalom, János evangéliuma, azután János három levele és a jelenések könyve. Így egy 50 esztendő alatt született meg az új szövetségnek a 27 irata. Ezek között elsők között van a tesszalonikai levél minden bizonnyal. Azért mondom így, hogy minden bizonnyal, mert természetesen nincs dátum ezeken a leveleken, és mint az elmúlt alkalommal látták, a tesszalonikai gyülekezet az egy nagyon érdekes helyzetben lévő gyülekezet, és csak ismétlésként néhány mondatot erről is szeretnék mondani. Tesszalonika abban az időben, az első században valóban egy világváros volt. 200 ezer körül volt a lakosainak a száma, aminek nagy része természetesen rabszolga volt, mégis egy nyüzsgő, hatalmas nagy város volt, hiszen nagyon fontos kikötőváros volt, hiszen ez a kikötőváros a szárazföldi utak miatt is nagyon fontos volt. A Via Ignácia itt megy el, ami keletről egészen Rómáig tartott, de nem csak itt megy el ez az út, hanem észak felé erre lehetett letérni arra az út együttesre, ami a mai Szerbián, Makedónián, Szerbián keresztül és egészen Pannóniáig tartott, Pannóniától Bécsen keresztül egész a Rajnáig. Ez egy hatalmas úthálózat volt, tehát közlekedési csomópont volt. De nem csak ezért volt érdekes, hanem mint kikötőváros, mint egy ilyen nemzetközi város, vallási szempontból is nagyon sok érdekességet mutat fel. Többek között tudjuk azt, hogy az Ízisz és Oziris kultusz, ami keletről nagyon érdekesen terjedt, hogyha eltetszenek menni Aquincumba, akkor az Ízisz és Oziris kultusznak számos emlékét lehet látni, sőt a templomuknak a romját is lehet látni. Ezen a városon keresztül terjedt a kontinens felé. Jelentős zsidó gyülekezet is volt ebben a városban, és jelentős volt ebben a zsidó gyülekezetben az istenfélő embereknek a száma. És ez azért fontos, mert Pál ugye Filippi után, Filippi volt az első európai keresztény központ, Tesszalonikába érkezett, és Tesszalonikába három hétig prédikált, és három hét alatt egy hatalmas gyülekezet alakult. Feltették a kérdést, hogy miért. Ennek egy nagyon érdekes szociológiai oka van. A miértnek az az oka, hogy a zsidóság diaszpórái mindenütt embereket vonzottak. Méghozzá olyan embereket, akik kiábrándultak a görög-római vallás nagyon laza, ilyen-olyan-amolyan tanításaiból, hiszen ezek a tanítások elvesztették az etikai hátterüket, és kerestek valami jobbat. Az Ószövetség vallása az sokkal magasabb rendű volt. Ezért nagyon sok ember elkezdett járni a zsinagógába, nem lett ugyan zsidóvá, nem metélték a férfiakat körül, nem lettek teljes jogú tagjai a zsinagógának, de minden istentiszteleten ott voltak, hiszen értettek mindent, hiszen ekkor a zsinagóga nyelv és a görög nyelv volt, hiszen a görög ószövetség már ekkor megvolt, a Septuaginta, ugye Krisztus előtti harmadik századtól, és ez a Septuaginta ismert volt ezek között a diaszporában járó görögök előtt is. És amikor Pál jött, akkor ezek az emberek voltak azok, akik Jézusban felismerték azt, hogy Jézus a világ megváltója. Hiszen a zsidóság előtt az a nagy kérdés volt, hogy vajon nemzeti vallás lesz-e a zsidóság, vagy pedig világvallás. És az első századi farizeusi kegyesség úgy döntött, hogy inkább nemzeti vallás marad, és ezek úgy érezték ezek az emberek, hogy kirekesztődtek abból a lelki közösségből, ami a zsinagóga lelki közössége volt. Amikor viszont jön a kereszténység, Jézus Krisztusban, ugye Pál maga mondja, Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, és Krisztusban egy nagy-nagy egység jön létre. Ennek az egységnek örvendve 3 hét alatt kialakult egy nagy tesszalonikai gyülekezet, csak hogy a zsidóság ebben a tesszalonikai zsidóság elveszítvén a befolyását a városban, ami nagyon jelentős volt, üldözést támasztott. Méghozzá leírja az apostolok cselekedete azt, hogyha megnézzük ezt az igét, hogy hát ugye felázította a csőcseléket, ahogy a Biblia mondja, elkezdtek kiabálni, erre elindult a vizsgálat. Ugye ez a Dél-Makedóniának, mert Makedónia 2 provincia volt a Római Birodalmon belül ekkor, Dél-Makedóniának ez volt a központja, és hát elindult a vizsgálat, és csak egy okos közbelépés következtében zárult úgy le, hogy Pálnak el kellett hagyni Tesszalonikát. Innen Béreába megy, ahol nemesebb lelkűek voltak, ahogy a régi károli fordítás mondja, azok az emberek, akik a zsinagógában voltak, mindennek utána jártak, nem veszekedtek, hanem inkább meggyőződtek. Utána Béreából nagyon hamar Aténbe érkezik, és Aténből Korintusba. Korintus az a város, ahonnan írta Pál ezeket a leveleket. Az első tesszalonikai levelet először, a második tesszalonikai levelet pedig nem sokkal azután. Ez a nem sokkal azután általában egy fél évre szokták satszolni ezt az időt, hogy ennyivel később. Ez 50 táján van, 50-51-ben. A kérdés most az, hogy mi is van ebben a levélben, és miért íródott ez a levél. A második tesszalonikai levél szoros kapcsolatban van az elsővel. Nem két külön problémáról van szó, hanem a második tesszalonikai levélben nincs másról szó, mint arról, hogy az első tesszalonikai levél egy állítását, ami Krisztus második eljövetelével kapcsolatos, ez félreérti a gyülekezet, és ezért Pál új levelet ír, amiben meg akarja erősíteni a munkatársait, meg akarja erősíteni a gyülekezetet, helyre akarja tenni ezt a kérdést, mondanánk ma így, és rendet akar teremteni a fejekben, és ez a levél nagyon-nagyon fontos információkat tartalmaz Jézus második eljövetele kapcsán. Mielőtt a levélnek a részletes vizsgálatába kezdenénk, és hála a Jóistennek ezt meg tudjuk tenni, mert a levél összesen csak 3 fejezet, és ezért szinte versről versre végig tudunk menni, persze egy kicsit nagy léptekben, mert erről lehetne azért egy hónapig beszélni erről a levélről, nagy léptekbe végig tudunk menni a levélen, ezt a Krisztus második eljövetele kérdést kellene rendezni. Az az érdekes, hogy a keresztények reménysége kezdettől fogva az volt, hogy Jézus nem sokára visszajön biztos. Ez a biztos. Jézus visszajön. Ez a hit ugye az apostoli hitvallásban, vagy krédóban, vagy hiszek egyben, mindegy, hogy mondom, és ott van onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez beletartozott az alaphitvallásba. Csakhogy. Az érdekesség az, hogy az apostolok erre az evangéliumban, például János evangéliumában is van utalás, úgy gondolták, hogy az ő életükben visszajön Jézus. És ezt nagyon komolyan hitték, és nagyon komolyan várták. Viszont az az érdekes, hogy az első század végén, amikor kiderült, hogy elhaltak az apostolok, és nem jött vissza Jézus, mégsem lett semmiféle nyoma nincsen a kereszténység történetében annak, hogy valamiféle csalódáshoz vezetett volna. Nem csalódtak a keresztények, még akkor is, hogyha az életükben várták vissza Jézust. Miért van ez a kettősség? És ezen nagyon sokat gondolkodtak a tudósok, mindenféle megoldások születtek, most ezzel nem mutatom önöket. A megoldást mondom el. Az első század második felében, tehát abban az időszakban, amikor íródott az evangéliumok és a levelek sora, tehát az Új Szövetség 27 irata, Krisztus második eljövetele egy nagyon érdekes új fényben tűnt fel, egy jellegzetes keresztény fényben. És ezt azért kell kiemelni, mert ma is ez egy döntő kérdés. Világvége várások állandóan vannak. Ugye most a Maja jóslat után vagyunk, ugye ostobaság, ugye előre mondtuk, hogy ebből nem lesz semmi, minden keresztény tudta, de hát volt Maja jóslat. Most lesz majd más, amiből pénzt lehet csinálni, megint jó hollywoodi filmeket lehet csinálni, borzonganak egy kicsit az emberek, az elhályosodott ember mindig, már a lelkileg elhályosodott ember, az mindig szeret borzongani egy kicsit, itt a világ vége. És mi keresztények mindig elmondjuk, mi nem hiszünk a világ végébe. Mi Krisztus visszajövetelébe hiszünk. De ez a hitünk, ez az első század második felébe alakult ki. Tudnélik, a kereszténység mindig komolyan vette, és hiszük ma is, és tudjuk ma is, hogy Jézus vissza fog jönni. De a más ebben, mint a világvége várásban az az, hogy Jézus visszajövetele az nem a mikor kérdése, hanem a hogyan éljek kérdése. Tehát ezt úgy lehetne mondani, hogy Krisztus visszajövetele nem a történelem egy eseménye, hanem a történelem célba érkezése egyrészt, és ez egy etikai

Azért, hogy ti félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mondaná Pál erre, hogy ti másképpen éljetek. Jézus visszajövetele az egy etikai program, hogy vajon én úgy élek-e, hogy értem, jöhet-e Krisztus. Ez az etikai üzenet erősödött meg az első században, és ezért van az, hogy nem csalódás, hanem a Krisztus várásnak egy hatalmas ereje jellemzi a kereszténységet. Ez az, hogy az első század végére az egész akkor ismert világon ismert lett Jézus Krisztus neve és a kereszténység. Ezt világosan kell látni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi volt Krisztus várásának a jelentősége az első század. Ennek az előrebocsátása után nem akarom az időmet most másra múlatni, mint arra, hogy nézzük meg ezt a levelet, hogy tényleg Pál hogy is írja ezt a levelet. Ugye minden levélnek van egy címzése és van egy befejezése, erről már sokat tetszettek hallani. Minden címzésnek van egy bevezető része, amit úgy hívunk, hogy levélkezdő háladás. Minden levél elején összefoglalja a levél témáját mindig a levél írója, és ezután következik a tulajdonképpeni levél, ami a páli levelekben mindig két nagy egységet tartalmaz. Az első egység az mindig a tanítás. Minden páli levélnek van egy programja, hogy ezt én el akarom mondani, magyarázni, tanítani, ezt közölni akarom a gyülekezettel. Tehát minden páli levélnek van egy tanítási része, ennek a levélnek is lesz, de minden levélnek van egy etikai része, ami a gyakorlati következményeket vonja le abból a tanításból, amit az apostol közöl. Tehát itt is megvan ez a beosztás. Van egy bevezetés, ez tulajdonképpen a levél címzése, azután a levélkező háladás, a levél témája, utána jön a tanítási rész, ez durván a második fejezet, és utána ebből jön a gyakorlati alkalmazás, hogy így mondjam, az etikai rész, hogy ebből mi következik az én életemre, ez a harmadik fejezet, és a harmadik fejezet végén van egy rövid záradék, méghozzá egy saját kezű záradék, majd erről, ha odaérünk, fogok néhány szót mondani. Na nézzük akkor ezek után a levelet. Az ókori levélnek is van egy formája, egy címzési formája. Ha írok valakinek a levelet, akkor úgy kezdem, hogy kedves, stb. Stb. Az ókorban is megvolt ez a forma. Az apostol használja is ezt a formát, de mint nagyon sokszor látták már az eddigi leveleknél, mindig, hogy így mondjam, teológiailag feldúsítja ezeket a címzéseket. Mindig érdemes odafigyelni, hogy ezekben a levelekben milyen plusz van, milyen többlet van, mint az egyszeri megszólítás. Itt is arról van szó, nézzük az első verset, Pál, Szilvánusz és Timótasak a tesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban, kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Mi ebbe az érdekes? A kegyelem néktek és békesség az egy állandó üdvözlés, ezt minden levélben látjuk. Ugye a kegyelem az a gyökér, a békesség az a gyümölcs, hogy így mondjam egy példával. A kegyelem, a kaire, ez volt a görögös köszöntés, a sálóm, a békesség volt a héberes köszöntés, ezt a kettőt összevonja, ezt már sokszor elmondtuk. De van itt két megjegyezni való még. Az első, azt mondja Pál, Szilvánusz és Timótaus. Az hogy írták? Egy verset Pál, aztán egyet Szilvánusz, egyet meg Timótaus írt. Nem. Pál maga mellé veszi a munkatársait. És miért teszi ezt? Mert az, ami ebben a levélben van, az nem magánügy. Azt, amit Pál tanít, azon nincs rajta a copyright, hogy így mondja. Az nem Pál tulajdona. Pál azt mondja, én csak közösen az én munkatársammal valamilyen üzenetet átadok nektek. Ennek nem én vagyok a tulajdonosa. Ezért maga mellé emeli a munkatársait, Pál mellé oda kerül Szilvánusz és Timóteus is. Na most, a tesszalonikaiaknál is van egy nagyon érdekes dolog, azt mondja, a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben. Ezek az Istenben, Krisztusban, például Enkrisztú, ugye görögül, ezeknek nagyon nagy jelentősége van a páli levélben. Pál úgy gondolja el, hogy Isten, és ez egy nagyon fontos üzenet lenne a 21. századi kereszténynek is, nem úgy van az Isten, hogy van valahol messze egy Isten, mert végtelen, mindenható, ki tudja, és vagyok én itt. Hát persze, hogy elhiszem, hogy van ez az Isten, még ha a ja Istenem helyzet jön, akkor kiabálok is hozzá, ja Istenem, add meg nekem, és szeretném, hogyha ő lenne a segédmunkásom, azért a segédmunkásom, mert én mondok valamit az Istennek, akkor az Isten ezt majd megcsinálja, és így. Majd kerek lesz az életem. Pál nem így gondolkodik. Pál úgy gondolkodik, hogy ez az Isten nem kívül van, hanem hogy az Areopágoszon mondta, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nagyon érdekes, ez ószövetségi gyökerű, és nem páli
teológiai talán.

0: találmány.
1: Ha visszagondolunk az égő csipkebokor jelenetére, amikor Mózes megkérdezi, hogy ki vagy te, akkor Isten nem egy nevet mond, hanem mond egy nagyon érdekes valamit, az Ehje Asher Ehje, amit úgy fordította Károly, hogy vagyok, aki vagyok, de már 1590-ben is széljegyzetet írt ehhez a vershez Károly, és azt mondja, hogy jobb lenne talán, hogy inkább úgy fordítani, leszek, aki leszek. Tehát ő a lét mélye. Ez G.T. Robinson, ez egy nagy híres anglikán püspök, teológus volt, az 1960-as években írt egy könyvet Honest to God címen, amely azt mondja, hogy őszintén az Isten iránt így lehetne magyarítani. Ez azt mondja, hogy Isten a lét mélye. Tehát mi nem az Istenen kívül vagyunk. Lehet, hogy függetleníteni akarjuk magunkat az Istentől. Isten nem nagyon messze van, hanem azt mondja, hogy Istenben vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy az Areopágoszon fogalmazott Pál. Apostolok cselekedete 17. fejezetében. A gyülekezet az Istenben van. És ez nagyon fontos lesz a levél tartalma szempontjából. Krisztus visszajövetele az nem egy különleges esemény, hanem Krisztus visszajövetele az azt jelenti, hogy én élő kapcsolatban vagyok az Istennel, Jézus Krisztus által, ő benne élek, mozgok és vagyok, és ez a közösség lesz láthatóvá, amikor Jézus Krisztus visszajön. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus nagyon messze van, és én itt vagyok, és majd eljön, hanem értem jön, az azt jelenti, hogy az a közösség, ami Istenben most lélekben megvan, ez a közösség kiteljesedik, és láthatóvá lesz az egész életemben. Ez jelenti az Istenben. Ugye, hogyha egy egyetlen szócskát egy kicsit jobban megnézünk, mennyi mélységet találunk ebben. Ezután a címzés után természetesen következik a levélkezdő hálaadás. Az első tesszalonikai levélnél bizonyára elmondtuk és megfigyeltük azt, az első tesszalonikai levélet úgy lehetne mondani, hogy a hála levele, Bengel a 18. századnak ez a híres lutheránus teológus azt mondta, hogy a hála levele ez az első tesszalonikai levél, ez azért van, mert az első három fejezet hálaadás. Hat részben, hat lépcsőben egy óriási hálaadás sor. Ez a hálaadás itt sem marad el, jó lehet rövidebb. Ez a hálaadás tulajdonképpen nem más, mint a harmadik verstől a 10. versig terjedő szakasz, ami érdemes beletekinteni, mert ezekben a hálaadásokban mindig benne van az, ami tulajdonképpen a gyülekezetnek az a lelki alapja, a lelki programja, amire rá lehet építkezni. Ugye nem lehet építeni csak a puszta földre, hanem meg kell alapozni valamit, minden építkezésnek ez a dolga. A bibliai építkezésnek is ez a dolga. Milyen alapra épül rá ennek a levélnek az egész tanítása? Azt mondja, szüntelen hálával tartozunk az Istennek, értetek. És ez egy nagyon érdekes viszonyt jelent a gyülekezet és az apostol és Isten között. Azt mondja, hogy a gyülekezetért nem az Istennek kell hálásnak lenni, hogy én nagyméltóztattam ezt a gyülekezetet létrehozni, ugye mondanánk most, vagy hogyha alázatoskodással mondjuk azt, hogy hát igen, hálás vagyok az Istennek, hogy én, ekkora énnel, létrehozhattam az ő segítségével, ő a segédmunkás, ezt a gyülekezetet mi így fogalmaznánk. Ez nem így van, hanem pontosan nézzük, szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, hiszen ti Istenben vagytok, Istenéi vagytok, és nem én teszek veletek jót, hanem a gyülekezeten keresztül én kapok valamit az Istentől. Figyeljük meg, hogy ez egy mennyire más látásmód. Testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőtön nő, az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokba. A hálaadásnak az az alapja, hogy a hit az nem egy álló víz, nem úgy van, hogy Pál elment 3 hétig prédikált, és elhitték. A hit az nem elhívés. A hit az bizalom, egy személyes kapcsolat, egy személyes kötődés az Istenhez. És hálás ezért a személyes kötődés, mert ez a kötődés erősödik. És ennek az erősödésnek az az alapja, hogy illetve az a következménye, hogy a szeretetben pedig gazdagodni kezd a gyülekezet. Egyre több és több kapcsolatot fedez fel ember és ember között az ember és Isten között az ember, az apostol és a gyülekezet és az apostol között, tehát a szeretet, az emberi kapcsolatnak ez a nagyon fontos dolga a szeretet, ez nőtön nő. Úgyhogy mi magunk dicsekezünk az Isten gyülekezetében veletek, álhatatosságottal, hitetekkel, amellyel minden üldözés és nyomorúságot elviseltetek. Ugye az üldözésről és nyomorúságról ír az apostolok cselekedete 17. fejezete. Itt ugye arról van szó, hogy Pál apostolt elüldözték a városból, és egy kellemetlen helyzetbe kerül a gyülekezet. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg, ami előtte van, hogy mindjárt dicsekszünk. Ez a kakaó máj, az dicsekedés, ez egy külön érdekes fogalom. Mi a dicsekedést egy kicsit negatív tulajdonságnak vesszük, és valóban úgy van, hogy a magyar dicsekedés szó az egy negatív tulajdonság. Aki dicsekszik, azt nem nagyon szeretjük, nem? Az egy kellemetlen. A kakaó máj az egy kicsit más jelent. Ez a dicsekedés nem azt jelenti, hogy én nagyon oda vagyok magamtól, és a tükörbe, ha belenézek, akkor csak magázódni akarok magammal, mert annyira tisztelem magamat. Nem ezt jelenti a dicsekedés, hanem a dicsekedés azt jelenti, hogy én újra és újra elmondom azt, hogy mit jelent nekem a másik. Újra és újra megemlékezek arról, hogy a másik milyen nagyszerű, hogy van. A 21. századi embernek az egyik legnagyobb baja az, hogy nem tud a másik embernek örülni. Úgy érzi, hogy az öröm az egy maszek dolog, magányos dolog, hogy én örülök, a többi nem számít. És nem veszük észre, hogy az énem csak az őben van, meg a teben van. Ezt nem én találtam ki, Bart Károly írja ezt, hogy az én az csak a teben valósul meg. És Bart Károly ezt nem önmagától veszi, hanem egy nagyon híres zsidó filozófustól, Martin Bubertől. Martin Buber írja azt, hogy az én az a teben van. És ez az, amit a 21. századi ember nem tud. A dicsekedni az pontosan azt jelenti, hogy ezt állandóan észreveszem, és állandóan hálás vagyok, hogy de jó, hogy van a másik. Ez a dicsekedés. Meg kell kérdeznünk magunktól, vajon tudunk örülni még a másiknak? Mert ha nem, akkor előbb vagy utóbb értelmetlen lesz az életünk. Egyedül leszünk. Nemrég olvastam Határ Györgynek, ez egy nyugatra szakadt író, Angliában élt, egy regényét, amiben arról van szó, hogy egy ember, egy lexikon kereskedő és nagyon jó nenő, megrecsült ember, egyik reggel arra ébred, ez egy ilyen abszurd regény, arra ébred, hogy az egész családja halott. Lerohan az utcára, és ott is mindenki halott. Berohan a boltba, minden nyitva van, mindenki halott. Kiderül, hogy az egész London halott. És akkor bemegy a legjobb étterembe, ott párolog a finom étel, megeszi, de körülötte mindenki halott. Bemegy a legjobb boltokba, telerakja magát gyémánttal, arannyal, mindenki halott, nyugodtan viheti. És akkor elkapja a félelem. Nem a halálfélelem, az életfélelem. Kiderül, hogy ő meg szeretne halni, mert nem bírja ki az életet egyedül. És kiderül, hogy egy csoda következtében ő örök életet kapott. Csak körülötte mindenki halott. És ebbe végül beleőrül. Ez egy nagyon érdekes dolog, de ha belegondolunk, egy pszichológiailag egy nagyon érdekes helyzet. Egyedül nem lehet örülni. És pontosan ezt veszi észre a hálaadásban az apostol, hogy hálát adok értetek, mert nem vagyok egyedül. Hálát adok értetek, mert örülni tudok nektek. Mert örülni igazán nem a tárgynak lehet, hanem valamilyen személynek. És aztán tovább azt mondja, mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőitek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akik gyötörtettek, enyhülést adjan, mivelünk együtt, mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának, ezek majd az örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicsőségének hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételüket. Figyeljük meg, elmondja, hogy lesz egy utolsó ítélet. Na, mert az utolsó ítéletről az emberek a történelem során ugye mindenféle borzalmat kitaláltak. Az ítélet az a bűn szükségszerű másik oldala. Ha az Isten nem ítélne, akkor nem szeretné az embert. És ez az, amit Pál lát végig az egész Páli irodalomban, a Páli eszkatológiának, ezt hogy teológusul mondja, a Páli eszkatológiának pontosan ez a gyökere. Miért ítél az Isten? Az ítélet az nem más, mint a szeretet tagadásának a megvalósulása. Ha valaki nem szeret, akkor ez maga az ítélet. Ha az Isten visszavonná a szeretetet, akkor már régen nem lennék. Mert szeretetre teremtettünk, nem? Na most, hogy Isten nem akarja azt, hogy az ember önpusztító legyen, hogy önmagát kinyírja. Mert nézzük meg, hát ugye azt szokták mondani, ver az Isten. Mert vannak háborúk. Na de hát az Isten indítja a háborúkat. Ver az Isten, mert vannak természeti katasztrófák. Ma már annyit tudunk, hogy a természeti katasztrófák nagy részénél meg tudjuk mondani, hogy az ember hogy pancsolt bele az Isten világrendjébe, és ennek a természetes következménye a természeti katasztrófa. Ver az Isten, mert gazdasági válság van. Hát ki csinálja gazdasági válságot? Az angyalok? A gazdaságnak az angyalok az irányítói? Ugye mindenütt visszaüt az emberi önzés. És az ítélet az nem más, mint azt mondja, hogy az apostol, hogy a dolgok vége az az, hogy Isten rendjének helyre kell állni. De nem ez a kérdés. Krisztus visszajövetelének nem az ítélet a lényege. Krisztus visszajövetelének a jelenben van a lényege. Mi a jelenben a lényeg? Az, hogy én hogyan döntök. Ezért itt egy imádsággal folytatja az apostol, ezért miután mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jobban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Úrunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő által a mi Istenünk és az Úrunk Jézus kegyelméből. Ugye elmondja ebben az imádságos részben az apostol, amivel lezárja ezt a hálaadást, ebben az imádságos résszel, hogy Jézus Krisztusnak nem az a titka, hogy egyszer eljött, nem is az a titka, hogy majd egyszer, még egyszer el fog jönni, ez biztos így van. De a lényeg az, hogy ez a Jézus Krisztus mennyire jelenvaló. És nézzük meg a mai kereszténységnek a baját. A mai kereszténységnek abban van az baja, hogy Jézusról vagy múlt időben, vagy jövő időben beszélünk. Hogy egyszer régen Jézus itt járt, és ezt mondta, azt mondta, ezt csinálta, azt csinálta, és milyen jó volt az, óriásikat sóhajtunk, és nosztalgiás érzülettel gondolunk, hogy de jó volt, amikor még Jézus itt volt. Aztán utána gyorsan fordulunk egyet, és majd, ha eljön, akkor ítélni, akkor majd azért eljön ítélni eleveneket és holtak. És a lényegről nem beszélünk. A miénk az nem a múlt meg a jövő, miénk a jelen. És ez a Jézus ma hol van? És ezt mondja el az apostol. Nem az a lényeg, hogy Jézus mikor jön el, hogyan jön el. A te számodra a döntő kérdés, hogy Jézus eljött-e benned. Mert ha nem, akkor is el fog jönni Jézus. De akkor arra az ítéletre, ami a szeretet tagadásának a kiteljesedése. Ez a bevezető nagyszerűen mutatja a levélnek az igazi célját. Amit rögtön a második fejezet, ahol elkezdődik a tanítási rész, ez volt a bevezető rész, ugye rávezetés. Először elmondta ki a gyülekezet és ki ő, mit akar ő. Elmondta egy levélkezdő hálaadásban, amit el akart mondani, egy imádsággal megtoldva ezt. Utána most jöhet a tanítási rész. Aztán a harmadik fejezetben majd az alkalmazás. Nézzük a tanítási részt. Amint pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, ugye rögtön itt a dolog, hogy miről fogunk beszélni? A mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti. Arra kérünk titeket, testvérem, hogy nevesítsétek el hamar józanságotokat. Majd erről rögtön erről a józanságról beszélünk. De nézzük csak, nem egyszerűen arról beszél ám ez a levél, hogy Jézus hogy fog eljönni, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét, és ami hozzá gyűjtetésünket. Tehát, amit én mondtam eddig, nem az a lényeg, hogy eljön-e vagy Jézus, vagy nem, mert biztos eljön. Az én számomra ma az a lényeg, hogy én hozzágyűjtetek-e, vagy nem. Ez az első század eszkatológiának, vagyis az utolsó időkről szóló tanításának a lényege. Ezért nem volt csalódás, mert mindenki azon fáradozott, hogyha jön Jézus, és nem tudjuk, hogy mikor, mert sem a napot, sem az órát senki nem tudja, akkor én készen legyek. Ez a tesszalonikai levélnek a dolga. Na most vannak emberek a tesszalonikai gyülekezetben, és ez volt a probléma, akik azt mondták, elkezdték találgatni, hogy ez már olyan közel van, hogy már nem is szabad munkát vállalni, nem is szabad semmit se csinálni, mert googolva is kibírjuk, mert addig eljön már Jézus Krisztus. És éppen ezért azt mondja, hogy szükség van egy bizonyos józanságra. Ez a józanság, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus ezt egy példával mondja el. Nem azt mondja, hogy ketten lesznek a mezőn, az egyik nem megy ki a mezőre, mert már úgy is tudja, hogy Jézus Krisztus, a másik pedig kimegy a mezőre, és az el is kárhozik. Ugye közismert ez a jézusi kép, hogy ketten lesznek a mezőn, mind a kettő ott dolgozik, a mindennapi életkötelesség teljesítése közben, mert az életszentség az nem más, mint ennek a mindennapi kötelességnek az örömteli teljesítése a felebarát javára és áldására. Mind a kettő ott dolgozik a mezőn, az egyik felvitetik, a másik ott hagyatik. A józanság az azt jelenti, hogy semmiféle ilyen, most így mondom, apokaliptikus váradalomtól ne részegüljetek meg. Mert a Krisztus várás az nem kampány. Nem arról van szó a Krisztus várásban, hogy ez egy kampány, hú, most itt a világ vége, most aztán kampány, és véreljünk egy atombiztos óvóhelyet, ugye most a Maja jóslatnál láttuk, hogy sokan tönkrement, adjunk el mindenünket, mert úgyis biztos, mert ez a tuti biztos tipp, ami be fog jönni. Nem ilyen. Jézus visszajövetele nem kampány, hanem egy életforma. Ha vele járok, akkor készen vagyok arra, hogy vele menjek. Ha vele járok, akkor nem fog meglepni tolvajmód, megint másik kép. Ha vele járok, akkor ott leszek a mindennapi élet kötelesség teljesítése közben, és akkor józan vagyok. Nem lelkesedésre van a kereszténységnek ma szüksége. Mai kereszténységnek több józanságra lenne szüksége. Mert a józanság az nem csak egyszerűen az, hogy nem törődök semmivel, az nem józan ember, az ostoba. A józanság az azt jelenti, hogy az én mindennapi kötelesség teljesítésem közben tudom azt, hogy nem vagyok egyedül, Jézussal járok. Jézus jelenlétének a tudatába megerősödni, ez lenne a józanságnak a lényege. De erre a józanságot kifejti az első századi keresztényeknek, és ez nagyon érdekes, mert ezt a szakaszt úgy szokták hívni, hogy a páli apokalipszis. Elolvasom. Hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és nem irítsen meg benneteket sem valamilyen lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nékünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy Szentnek mondatik, úgyhogy beül az Isten templomába, és azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeznek rá, hogy még mikor nálatok voltam, megmondtam néktek mindezt. És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki most még visszatartja, el kell tűnni az útból, és akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele Sátán munkája, hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalárdságával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveig és hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Első olvasásra is teljesen világos valami. Pál azt mondja, hogy Jézus eljövetele, az két nagy esemény találkozása. Vagy két nagy folyamatnak a vége, így lehetne talán jobban mondani. Az első folyamat az az, hogy a bűn az bűn szül. És az Istentől való elszakadás, az egy hamis vallásosságot szül. És ennek a hamis vallásosnak a lényegéről beszél, hogy eljön majd a törvénytipró, a kárhozat fia, ellene támad, fölébe emeli magát majd az Istennek, Isten gyanánt mutogatja magát. De ez a törvénytipró még a történelem eseményei, történelem helyzete miatt még ekkor az első században megfékeztetik. De a második oldal is legalább ilyen érdekes. A másik oldal pedig az, hogy azt mondja, ez a törvénytipró a sátán munkája által van, gonoszság mindenféle csalárdságával, és azt mondja, ezért szolgáltatja ki azokat, akik a hívei lesznek ennek a tévejgésnek. Itt van az, amit mondtam az ítéletről. Az ítélet nem úgy van, hogy Isten dühös lesz már, hogy annyit mondtam már az igazságot, és nem hiszik, puf, két csokor villám, jót fültövön vágom őket, és akkor majd rend lesz a világba. Hanem arról van szó, hogy van, aki él Jézus lehetőségével, a megváltás lehetőségével, és van, aki nem él a megváltás lehetőségével. És Jézus akkor fog eljönni, ítélni eleveneket és holtakat, amikor mindenki végérvényesen eldöntötte, hogy merre dönt. Ezt mondja el ez az apokalipszis. Külön érdemes lenne tanulmányozni minden részletét, összevetni más apokaliptikus proféciáival a Bibliának, ezt most nem teszünk, nincs rá időnk, de a lényege ennek az apokalipszisnek ez. A sorsod a kezedben van, ez minden pári eszkatológikus kijelentésnek a lényege. Azért van a sorsod a kezedben, mert nem te magad emeled ki a mocsárból, a bűnmocsarából, hanem arról van szó, hogy Jézus mint lehetőség jelent meg előtted. Jézus visszajövetele egy lehetőség a te számodra, hogy Jézus Krisztussal együtt élj, együtt jár, hogy érted jöhessen Jézus. Ez egy nagyon érdekes szemlélet. Nagyon érdekes reménység szemlélet, és erről néhány mondatot hadd mondjak. Mi úgy reménykedünk, hogy vagyunk itt, és azt mondom, ez a biztos. A jelen a biztos. És ott van valahol a jövő. Mennél messze van, annál nagyobb a kérdőjel mögötte, nem? Ez a földiekkel játszó égítő nemé, istenségnek látszó csalfa, vakremény, mit teremt magának a boldogtalan. Ez az, ami simaszájjal kecsegtet, kéteskedve csepegtet. És erre mondjuk csak maradj magadnak, biztatom valál, hitten szép szavadnak, mégis megcsalál. Aztán mondhatnám tovább, kertem nárciszokkal, végigültetéd, stb. A remény, tehát az álmodozásnak az egyik formája. És ezek a remények rendszerint csalódással érnek véget. Mennél messzebb reménykedek, annál biztosabban csalódok. Mert azt mondom, a jelen a biztos, a jövő pedig a nagy kérdőjel. A Biblia fordítva gondolkodik a reményről. Mit jelent ez? A Biblia szerint a jövő a biztos. Az én egyéni életemben is, a világ életében is. Hogy a jövő a biztos, kérdezik. Hát amikor megszülettünk, mi a biztos? Egy biztos, hogy meg fogunk halni, nem? Csak nem mindegy, hogy, meg mikor, meg hogyan. Igaz? És a világ sorsában mi a biztos? Az, hogy ha akarom, ha nem, ha várom, hanem Jézus visszajön. Tehát, hogyha felrajzolnám itt egy képzeletbeli táblára a jelent és a jövőt, és azt mondom, az emberi reménység az a jelenből a jövőbe rajzolt nyíl, és ráírom, hogy remény, akkor a Bibliánál ezt fordítva kell rajzolni, mert a jövő a biztos, és a jelenben van a kérdőjel, de miért? Mert a jelenben tudják, mi dől el. A jelenben az dől el, hogy a múlt tapasztalatai alapján én vajon a jövő reménységének a fényében döntök-e a jövő mellett, vagy nem? A jövő az nem csült galamb, ami a számba repül. A jövő az a jelen döntésén fordul meg, nem? Hiába reménykedek, hogy lesz egy kacsalában épülő házam, hogyha nem teszem le az első téglát, nem? És Jézus ebbe a jövőbe lép bele, mert nem az a nagy kérdés, hogy hát, hogyha a Jóisten akarja, ezt sokszor szoktuk mondani. A kérdés az, hogy te azt akarod-e, amit a Jóisten akar a te életedbe. Ez a nagy kérdés, nem az, hogy a Jóisten akarja-e, hanem te azt akarod, amit a Jóisten akar az életedbe. Ezért a remény az a jövőnek a jelenben ragozott formája. Megragadott jövő a jelenben. Ez a reménység. Reménységem akkor van, hogyha a biztos jövőt a jelenben itt megragadom. Mert a jelenben van a váltó. Jelenben dől el az, hogy most tényleg reménykedek, vagy kicsit ugye álmodozok magyarul, vagy pedig tényleg elindulok Jézussal együtt előre. Ezért van az, hogy ezt a szakaszt mi folytatja? Egy buzdítás az álhatatosságra. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek, mindenkor értetek testvérem, akit szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Úr, és ezt a háladást mondja tovább, és elmondja egészen egy imádságos részben a 16. versben, a 2. fejezetben, maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus Isten és a mi Atyánk, aki szeret minket, és kegyelméből örök vigasztalás és jó reménységgel ajándékozott meg. Figyeljük meg, hogy a reménységgel nem azt mondja, hogy jó reménység lesz majd ott, a jó reménység fokánál mondjuk, hanem megajándékozott titeket, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. A jó cselekedetet és beszédet a jelenben kell elkövetni, nem? Tehát a reménység az a jelen ígér, és a reménységtől motivált élet az a keresztény ember élete. A reménység mozgatja az én cselekedetemet. A reménység az, ami tartalmat ad az én szeretetemnek. Tetszik ezt érteni? Mert ez Pálnak az üzenete. Tehát a reménység az nem álmodozás a jövőről, a reménység az a jelennek a megragadása, az Isten akarata szerint. Tehát Pál nem csak imádkozik, hanem Isten addig imádkozik Pál, amíg ő azt akarja, amit az Isten akar. És nem Pál nem azt akarja, hogy Isten azt akarja, amit ő akar, hanem ő akarja azt akarni, amit Isten akar. Értjük ezt a dolgot? Tehát mondjuk a keresztény élet olyan, mint egy szép megypiros Mercedes. És a sok keresztény ember azt gondolja, hogy odaülök a volánnál, és az életemet oda kormányzom, ahova akarom, Isten adja hozzá a Szentlélek olaját, Isten az, aki majd vezet engem ebben, ő az út, és én oda megyek, ahova én akarom. Tehát az Isten az én akaratom szolgálja. Ez pontosan fordítva van. Isten azt akarja, hogy én azt akarjam, amit ő akar velem. Mert ez a lényeg. Most ebből az elméleti alapból, ami a reménységnek az elméleti alapja, következik a gyakorlat. Elsősorban könyörög az evangélium terjedésért, a 3. fejezet 1. verse. Azután rátér a gyakorlati életre. A gyakorlati élet az nem más, mint a rendetlenül élőknek a figyelmeztetése, és ezt hadd olvassam el, testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében, parancsoljuk néktek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a szerint, a hagyomány szerint él, amit tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogy hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkitnél ingyen, kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződéssel dolgoztunk éjjel és nappal, stb. Elmondja a maga példáját. Vagyis Azt mondja, hogy a keresztény élet az nem álmodozás a jövőről. Mert ez volt a reménység betegsége a tesszalonikaiaknál. Hanem azt mondja, hogy határolódjatok el minden olyan embertől, aki tétlen. A kereszténynek ott van a helye a világban. Még egyszer mondom, ott van a helye a világban. Nem a világnak van helye a keresztényben, hanem a kereszténynek van helye ott a világban, a mindennapi élet kötelesség teljesítése közben. Jézus ezt úgy mondja, hogy ti vagytok a föld sói, ugye emlékezünk erre a hegyi beszédi mondásra. A só nem ér semmit a sótartóba. Gondoljuk el, szépen megterített asztal, párolog a leves, csak éppen a háziasszony kifelejtette a sót. No, se baj, ott a sótartó az asztalon. Csak a sótartóba beszorult a só, sehogy nem jön ki, nem lehet lecsavarni a tetejét. Ér valamit a legfinomabb só az asztalon? A sónak a levesbe a helye, nem? A keresztény embernek meg ott a helye a világban, hiszen mi másokért itt élő keresztény emberek vagyunk, nem? Nekünk ott kell romlástól megóvni, ott kell ízesíteni. És pontosan azt mondja, ha valaki elhatárolódik az élettől, kivonul az életből, csak én a jóisten, a többi meg nem számít, sokan mondják ezt. Ez a Pató Pál uras, nem törődöm a világgal, a világnak százbajával. Ez nem jó. Azt mondja, határolódjatok el az ilyentől. És elmondja tovább, hogy mi is példát adtunk nektek, Pál az nemeszkészítő volt, így mondanám, mert sátorkészítőnek mondják, hogy sátorkészítő az az, hogy a előre elkészített sátort valaki fervelje, Pál nemeszt csinálta. Nemeszkészítő volt, sátorponyvát készített, ez nemezből készült, ez egy nagyon komoly foglalkozás volt, ez volt Pálnak a foglalkozása, Tesszalonikába ebből élt. Keményen dolgozott. És azt mondja, mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltok néktek, ha valaki nem akar dolgozni, ilyen keményet mond, ne is egyen. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek köztetek, nem dolgoznak, hanem haszondalan dolgokat művelnek, az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen dolgozva a magatok kenyerén éljetek, ti pedig testvérem, ne fáradjatok bele a jó cselekvésbe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levéli belintésünknek, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön, és így tovább. Ezután már csak a záradéka van a levélnek, és ez egy nagyon érdekes záradék. Egy apostoli köszöntéssel fejezi be a levelet, maga a békesség ura adjon néktek mindig minden körülmények között békességet, az Úr legyen mindnyájatokkal. És itt nincs vége a levélnek, hanem Pál odaírja a személyes záradékot. Tudnék, ezek a leveleket diktálta Pál, nem azért, mert nem tudott írni, hanem voltak profi levélírók, ez egy foglalkozás volt az ókorban, őnek is volt ilyen tanítványa. Azt mondja, a köszöntést én Pál saját kezemmel írom, ez a hitelesítő jel minden levelemben, így írok, a mi Urunk Krisztus Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Tehát még hitelesítés, hogy ez biztosan Pál írat. Ez a Pál írat régen íródott, 51 táján talán. Ez a Pál írat a mai embernek szól, nem? Nézzük meg, például a munka. És már csak a pénzért dolgozunk. Ott a munka, az az örömért van, nem? Aki elveszti a munka örömét, az büntetésből csak pénzt kap. Ez furcsa mondat, nem? De gondolják végig. A régi Schuster mennyire örült, hogy jaj, de szépen megcsináltam azt a cipőt. Cipőgyárban, mert ezt nem lehet csinálni. És figyeljük meg, ezért marad a hobbi. Mert valahol az emberhez hozzátartozik a munka. Hozzátartozik a reménység. Ami nem majd egyszer, hanem az a reménység, ami a jelenig ér. Hozzátartozik a gyakorlati hit. Mennyi mindent elárul ez a levél? És ezért én nagyon kérem önöket, akár a tévében, akár a rádióban hallgatják ezt, vegyék elő az öreg bibliájukat, két oldal ez az egész. Figyelmesen olvassák még egyszer végül a Tesszalonikai második levelet, megéri. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja meg önöket.
0: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a fellegeket, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás könyve. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ezékiel könyve. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézus, 2. rész, 8. vers. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Nem részesülhet, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Rómabeliekhez írt levél, 8. fejezet, 31-32. vers. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárodhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Máté evangéliuma.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református Templomban mutatta be festményeit, ezúttal egy új tárlatot készített, amely holnap, június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án holnap 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, vasárnap kivételével minden napon. A belépés ingyenes. Nincsenek egyedül a kérdéseikkel, lezárult az első iskola lelkészi továbbképzés. Első alkalommal szerveztek tanéven átívelő továbbképzést oktatási intézményben szolgáló lelkipásztoroknak, az októbertől májusig tartó 60 órás képzést 21-en végezték el. A Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztálya és a Református Pedagógiai Intézet kateketikai csoportja által közösen indított alkalomsorozat, szakmai támpontokat, önreflexiós lehetőséget és közösségi megerősítést adott az iskola lelkészi szolgálatban érintetteknek. Mit jelent intézményi lelkésznek lenni egy óvodában vagy iskolában? Hogy lehet jelen egy lelkipásztor az intézmény mindennapjaiban úgy, hogy szolgálata ne csupán hittanórákhoz, lelki alkalmakhoz vagy ünnepekhez kapcsolódjon, hanem az iskola egész lelki életét formálja. A többi között ezekre a kérdésekre kereste a választ az a továbbképzés, amely az iskola lelkészi szolgálat sajátosságait, kihívásait és lehetőségeit járta körül. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok Éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatóak. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban, melyet az Evangéliumi Kiadó hasonló című könyvét felhasználva készítünk, ma a ragaszkodás kérdéséről beszélünk. Réfihoz küldjükot hallhatjuk.
1: A ragaszkodásról azt mondják, hogy ebben ver a házasság szíve. Szerető gondoskodásában Isten az embert páros életre teremtette, egy hideg, veszéllyel teli világban, ahogyan ezt a prédikátor könyve fölülmúlhatatlan módon fejezi ki. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásoknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállóknak, mert ha elesnek, nem emeli fel őket senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. A megosztott öröm is kettős öröm. A megosztott jutalom is kettős jutalom. Sok mindent könnyebb ketten hordozni, mint egyedül. És ha az egyik elesik, a másik nem hagyja ott feküdni, hanem újra és újra felsegíti őt. A Biblia gyakorlatias módon tanítja, hogy elesünk, hogy legyőzhetőek vagyunk. De azt is tudja, hogy ketten, akik megtanultak egymás előtt őszintének lenni, ellen tudnak állni, hogy egy háromszorosan sodort fonál nem szakítható el. Értjük a rejtett utalást arra a láthatatlan harmadikra, akire minden házasságnak szüksége van. Jézus Krisztus átszegezett kezei és igéjének páratlansága képes arra, hogy semlegesítse az érzelmileg feszült légkört. Ahol egy házasságban megtalálhatjuk az Úr Jézust, és az ő keresztje alatt a megbocsátást, a 70-szer-7-szeres megbocsátási készséget is, ott a házasság elszakíthatatlan lesz, mint a hármas fonál. A bocsánatkérés és a megbocsátani tudás frissen tartja a szeretetet és megóvja a kihűléstől. Elmondhatjuk, hogy szeretet nélkül nincsen ragaszkodás. A ragaszkodást a valódi szeretet teszi teljessé. Nem valamilyen futó szimpátia, nem egy fellobbanó, majd gyorsan összeomló érzelem, hanem a szeretet, amely Isten örök elrendelésében horgonyoz, amely az isteni, örök szeretethez kapcsolódik. A szeretetről azt mondja a Biblia, hogy erős, mint a halál. Szenvedélye legyőzhetetlen, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Úgy, hogy a csalódás sok vize sem tudja kioltani, és ellenállhatatlan folyamok sem tudják elsodorni. Az egymást szeretőknek meg kell tanulniuk meggyújtani és megőrizni az Úrnak lángjait. Luther azt mondta, aki tüzet akar, annak el kell szenvednie a füstöt is. A ragaszkodást meg kell tanulni. Az isteni láng hordozásáért imádkozni kell. Ez nem megy füst nélkül, amely a szemünkbe mar és könnyekre fakaszt. Ez senkinek se vegye el a bátorságát, hiszen a szeretetet tanulni kell, a szeretetet akarni kell. Minden házasságnak végig kell mennie egy hosszabb, rövidebb füstölő szakaszon. Minél jobban elő van készítve az anyag, amit magunkkal hozunk, minél jobban kiszáradt az Úr szerető napsütésében és melegítő lángján, annál gyorsabban lángra lobban a tűz. A ragaszkodás tehát tanulási folyamat. Újra meg újra el kell mondanod magadnak, egy nőt vettél feleségül, és a nőnek joga van, hogy más legyen, mint te. Másrészt a nőnek is tisztáznia kell magában, egy férfihoz ment feleségül, és a férfinak joga van ahhoz, hogy férfi legyen. Tiszteljétek egymást különbözőségetekben, becsüljétek egymást és egészítsétek ki egymást. Ne zsarnokoskodjatok egymás fölött azzal, hogy olyannak akarjátok a másikat, mint amelyenek ti vagytok. Ez eltér Isten teremtési rendjétől. A Biblia azt mondja nekünk, hogy fogadjátok el egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Vajon hogyan fogadott el bennünket Jézus Krisztus? feltételek nélkül. Ez a nagy dolog az Úr Jézusban. Elfogadás, biztatás és bizalom, ezek mozgósítják a megváltozáshoz és a javuláshoz szükséges erőt. Ha azt akarjuk, hogy a másik megváltozzék, akkor először is el kell fogadnunk őt. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy nekünk kell megváltoznunk, meg kell változtatnunk a másikkal szembeni magatartásunkat. Azt kell gondolnunk, hogy igen, te hozzám tartozol, és én hozzád tartozom, teljesen, egészen, örökre. Elfogadásról van szó, és nem kritizálásról. Ami a társunkban nekünk visszásnak tűnik, az nem mind rossz szokás, igen gyakran csak más szokás. Aki ezt megértette, az elhatol a ragaszkodás titkához. A Teremtő ugyanis a nő kezébe adta a kulcsot, hogy a férfit férfivá tegye, ahogyan másrészt a férfinak kell a nőt nővé tennie. Ez csak a kortalan igen, a feltétel nélküli elfogadás és a szívből jövő hűségfogadalom alapján történhet meg. Semmi sem választhat el bennünket, semmi, mert te az én számomra vagy, Isten pedig a kettőnk számára, ezért semmi sem lehet ellenünk, semmi sem választhat el egymástól. A Római Levél 8. rész 31-től a 39. tartó verseiben az elfogadottak öröm éneke található. Ez lehet egymás kölcsönös elfogadásának az alaphangja is. Mivel Isten számunkra van, ezért vagyok én is a te számodra. Mivel Isten nem kímélte a fiát, én sem akarom kímélni magam. Mivel Isten nekem ajándékozott, én is oda ajándékozhatom magam. Mivel Isten megigazít, nem akarok többé vádaskodni. Mivel Krisztus helyettesít engem, nem akarok ítélkezni, semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől és egymástól. Mindenem felül kerekedhetünk, mert szeretettek vagyunk. Él bennünk az a bizonyosság, hogy fölöttünk a halál és az élet fölött Isten szeretete áll. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Láthatjuk, hogy a ragaszkodás ilyen. Semmi sem választhat el minket.
0: Nagyon sok hasznos dolgot hallhattunk a ragaszkodásról, mint a házasság alaptulajdonságáról, vagy ahogy a legelső mondatban hallhattuk, a ragaszkodásban ver a házasság szíve. Enélkül a hozzáállás nélkül valóban elképzelhetetlen, hogy férj és feleség kitartson egymás mellett az élet megpróbáltatásai között. Ám ahogy a kérdésen gondolkodtam, egészen hétköznapi dolgok eszembe jutottak. Például az, amikor az ember megpróbál összeragasztani két vagy több dolgot. Ha nem illeszkednek össze a darabok, mondjuk egy eltört valaminél, akkor hiába kenjük a legjobb ragasztóval is az össze nem illő részeket, nem koronázza siker erőfeszítésünket. Egyébként a rossz nyelvek szerint mi nők profik vagyunk a ragasztóval, majd megjavítjuk barkácsolásban. Komolyra fordítva a szót, valóban nem működik a ragasztás és a ragaszkodás kérdése sem össze nem illő dolgok vagy emberek között. És mivel a házasság egy életre szóló teljes életközösséget jelent, azaz testi, lelki és szellemi összekapcsolódást, fontos, hogy mindegyik téren meglegyen a harmónia. Manapság a testi kapcsolatot túlhangsúlyozzuk, s beszélnek úgy a szexualitásról, mint ami megléte tartósan összetartja a párokat. Jól működik köztünk a kémia, hallhatjuk a soros álompártól, s aztán valahogy ez a csoda harmónia néhány hónap alatt elpárolog és semmivé lesz. Isten valóban egy nagyon mély és intim kaposnak adta a szexualitást férj és feleség között, de ha csak ez van, akkor ez meglehetősen labilis lábon álló építmény. Elmúlhat a vonzalom, jöhet más, talán vonzóbb, izgalmasabb, vagy egyszerűen csak újszerűbb valaki, s már is bomlott a szövetség, mert se a darabok nem voltak összeilleszkedőek, se a ragasztás nem volt tartós. Másképpet használva, ha a három lábú kiszéknek csak az egyik lába van meg, az bizony előbb-utóbb felborul. Újra Ildikót hallhatjuk.
1: Az igazításhoz az is hozzátartozik, hogy mindketten egy szellemben, egy hitben legyenek. A házasság ugyanis nem csak testi és lelki kapcsolat, hanem elsősorban szellemi. Ha egy hiten vagyunk, az biztosítja a házasság alapját. Az azt jelenti, hogy hajlékunkat Isten tetszésének kősziklájában, és nem az emberi szimpátia futóhomokján építjük. Ezért mondja ki a Biblia világosan, ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Ne engedjétek magatokat a házasságban hitetlen

0: Ki alárendeli magát Isten eme rendjének, az várhat el rendezettséget a házasságtól, azt tudhatja, hogy Isten akarata kötötte egybe azt.
1: Sajnos ez a kérdése annyira magától értetődő, mint aminek először látszik. Elmagyarázom, mit értek ez alatt. Fóman Péter testvérrel beszélgettem mikrofonnal a kézben nem sokkal halála előtt. Ő volt az egyik alapítója az evangéliumi kiadónak, és igazán áldott eszköze a mindenható Istennek. Ő mesélte, visszaemlékezve fiatal korára, s azon belül is a párválasztás kérdésére, hogy ő bizony először úgy járt, hogy egy olyan leányzót jegyzett el, aki bár kereszténynek vallotta magát, de a valóságban csak a neve volt keresztény. De ahogy jobban megismerte az élete, ezt nem igazolta. Érdekes képet használt a kérdés szemléltetéséhez Péter bácsi. Tudod, mondta, épp úgy volt ez a leányzó a kereszténységgel, mint az a Szabó, akinek csak a neve Szabó. De a valóságban még egy gombot se tud felvarni, nemhogy egy ruhát elkészíteni. Sajnos vizsgálva gyülekezeteinket, sok ilyen névleg keresztényt találhatunk. És bizony sok fiatal beleesett már abba a csapdába, hogy bár azt gondolta, hogy hívő társal köti össze az életét, de a valóságban tulajdonképpen felemás igába ment bele. Sőt, talán még rosszabb a helyzet ebben az esetben, mert aki csak színleli a hitet, azaz álkeresztény, és ezt az életet megszokta, sokkal nehezebben jut megtérésre, mint az, aki bár eredetileg messze volt Istentől, de engedte, hogy akár a társán keresztül is megszólítsa őt az Úr. És van még egy tény, miszerint az élet nem statikus. Ha ma jól vagyok, a hit kérdésében, és az Úrral járok, az még nem biztosíték arra, hogy az életem végéig így marad. Ugyanis naponkénti döntések sorozata határozza meg a hívő életemet, s a házasságomat is. Pál apostol egyik imádságának részletét idézem, melyet az efézusi testvéreknek mondott. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, kezdő az apostol imáját, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Hatalmasan megerősödő belső emberért esedezik Pál a testvérekre gondolva, és ez a házasság kérdésében is elengedhetetlen alapfeltétel lenne. Mert lehet, hogy valaki vagy valakik jól indulnak, s a külső körülményekben még gyarapodás is figyelhető meg, akár az anyagiakat, akár a karriert vizsgáljuk, de ha ezzel párhuzamosan a belső ember nem fejlődik, azaz az Istentől kapott új élet nem növekszik egyik vagy mindkét félnél, akkor bizony gond lesz az illesztésnél, s a ragaszkodás is hézagos lesz, vagy egyenesen eltűnik. Kár lenne így járni. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Jelenben gazdag örömünnepe a hívő katolikusoknak és más vallásúaknak egyaránt. Az esemény tiszteletére gondolkodjunk most együtt a búcsú fogalmáról. A búcsú katolikus bűnbánati vallásgyakorlat. A bűnbánat szentségében már földolgozást nyert, bűnért járó, ideig tartó büntetés elengedése. Eredeti neve az elengedés jelentésű latin indulgencia. Indulgencia volt. A katolikus tanítás szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe, viszont a bűnnyomai, például a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk. Ezért, valamint a bűnnel együtt járó károkozás miatt szükségünk van vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az ideig tartó büntetésre, a tisztító tűzbe is. A teljes búcsú ettől szabadít meg, illetve a tisztító tűzben szenvedőket a mennyországba juttatja. A magyar búcsú kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a ráváró büntetéstől, Jézusnak az egyház révén közvetített kegyelme által.
1: A búcsújáró hely olyan kegyhely, ahol szentek erekjéi, illetve tiszteletükhöz kapcsolódó kegyképek, szobrok meglátogatása révén búcsú nyerhető. A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez is. A búcsúk gyakorlata a korai egyház nyilvános bűnbánati fegyelméből és a vezeklések enyhítésének gyakorlatából fejlődött ki. Az ókeresztény közösségekben a súlyos, nyilvános bűnökért hosszú és gyakran kemény penitenciát írtak elő. A közösség imája, a vértanúk közbenjárása és a püspöki kiengesztelés szerepe már ebben a korai rendszerben is azt fejezte ki, hogy a bűn és az elégtétel nem pusztán magánügy, hanem az egyház egész testét érintő valóság.
0: A kelta és angol száz bűnbánati könyvek már a 6.-8. századtól részletes tarifákat tartalmaztak egyes bűnökhöz rendelt penitenciákról. Mivel a súlyos bűnökre kiszabott vezeklések olykor rendkívül hosszúak voltak, kialakult a vezeklések részleges átváltásának gyakorlata. Imák, böjtök, alamizsna, zarándoklatok vagy más jámbor cselekedetek helyettesíthettek bizonyos penitenciális terheket. A szorosabb értelemben vett búcsú engedélyek a 11. századtól jelentek meg. A püspökök és pápák bizony kegyes cselekedethez, templomépítéshez, zarándoklathoz, kórházak, iskolák, utak, hidak vagy kolostorok támogatásához részletes penitencia elengedést kapcsoltak. A pénzadomány ilyen összefüggésben eredetileg alamizsna és jó cselekedet volt, nem a bűn bocsánatának ára.

0: keresztes háborúk különösen fontos szerepet játszottak a teljes búcsú fogalmának kialakulásában. Az 1095-ös Clermont-i zsinat a Jeruzsálem felszabadítására induló keresztesek útját a teljes penitencia helyébe számította be, föltéve, hogy az illető vallásos indítékból, nem pedig dicsőségért vagy nyereségért vállalkozott az útra. A jubileumi évek szintén hozzájárultak a búcsúk elterjedéséhez. 8. Bonifác pápa 1300-ban hirdette meg az első római szent évet, amelyhez különleges búcsú kapcsolódott. A halálos bűnökért való vezeklés ismert formája volt a szent helyekre való zarándoklás. Azok, akik vágytak a búcsúra, de nem tudtak elzarándokolni Jeruzsálembe, azon töprengtek, vajon tehetnek-e ezzel egyenértékű pénzfölajánlást, például egy leprásokat gondozó háznak, vagy egy katedrális építésére. Az egyház képviselői megengedték az ilyen átváltást, és a pápák is bátorították.
1: A búcsú cédula elnevezés alatt a történeti irodalom többféle irattípust ért. Egyes cédulák azt igazolták, hogy a hívő gyónt áldozott vagy teljesítette a búcsú nyerés feltételeit. Mások a búcsú hirdetéshez kapcsolódó adományozást rögzítették, megint mások valamilyen zarándok helyhez, testvérületekhez, templomhoz vagy kegyes célhoz kötött kiváltságot tanúsítottak. A késő középkorban a kettő gyakran összekapcsolódott. A hívő alamizsnát adott a templom, kórház, híd, iskola, kolostor vagy más közösségi cél javára, és erről, illetve az ehhez kapcsolt búcsúról írásos igazolást kapott. A 14. és 15. századi reformátorok igen gyakran panaszkodtak a búcsúk eladása miatt. A középkori és kora újkori egyházi hatóságok maguk is többször elismerték és elítélték a búcsúkkal kapcsolatos visszaéléseket. A problémák közé tartozott a túlzottan nagy, avagy félrevezetően megfogalmazott búcsú engedélyek hirdetése, hamis búcsúlevelek terjesztése, a pénzgyűjtők túlkapása, a gyűjtött összegek nem rendeltetésszerű fölhasználása, valamint a lelki feltételek háttérbe szorulása. Ekkor már a halottakért is lehetett búcsút adni és kapni. A 16. század elején Észak-Németországban egy domokos szerzetes, Johann Tetzel árulta a búcsú cédulákat. Isten és a Szent Atya kegyelme van kapuitoknál. Kijelentette, hogy akik bűnbocsátó cédulát vásárolnak, minden bűnükre bocsánatot kapnak.
0: Ekkor lépett föl az ágostonrendi szerzetes Luther Márton, aki hirdette, hogy az üdvösség ingyenes, nem kell fizetni érte, hogy megszerezzék azt. A hagyomány szerint kiszögezte 95 tételét, és elindította a reformációt. A létrejött protestantizmusnak ma szinte minden ága elutasítja a bűnbánati rendszer egészét, vagy nagy részét, beleértve a búcsút is. A katolicizmusban a tridenti zsinat 1563-ban elítélte a nyereségért való búcsúztatást. Majd 5. Pius pápa 1567-ben törölte el. A rendszer és a mögötte álló teológia azonban érintetlen maradt. A későbbi évszázadokban a Szentszék egyre szorosabb központi ellenőrzés alá vonta a búcsúk engedélyezését. 1669-ben létrejött a búcsúk és erekjék kongregációja, később pedig a búcsúkkal kapcsolatos ügyek a római kúria más szerveihez, végül az apostoli penitenciáriához kerültek.
1: A búcsúk tana lényegében három hitigazságokon alapul. Az első a tartozás. A szentségi gyónás után is fennmaradhat a bűnökért járó ideig tartó büntetés, amelyet vagy itt a földön, vagy a tisztítóhelyen kell levezekelni. Második, kincstár, amelyet Krisztus kíni szenvedése és érdemei alkotnak. A boldogságos szűz és a szentek imáival és jótetteivel együtt, és amelyet az egyház hivatalosan kezel. Harmadik, alkalmazhatóság. Ez a szentek közösségében, vagy Krisztus misztikus testének természet fölötti együttérzésében rejlik. Hatodik Pál pápa az 1967-es apostoli konstitúcióban megerősítette, a lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nem csak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára. Továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk. Ugyanígy fölébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét. A búcsú elnyerésének alapfeltétele, a búcsú elnyerésének vágya. Ehhez szükséges a teljes fölkészültség, valamint a kegyelem állapota nélkül nem lehet búcsút nyerni. Ennek három feltétele a szent gyónás, a szent áldozás és az imádság a pápa szándékára. Például a mi atyánk, az üdvözlégy, de szabad más imát is választani.
0: A feltételeket 20 napos időtartam során lehet teljesíteni, annak a jó cselekedetnek a végrehajtása előtt vagy után, amely a búcsú elnyeréséhez szükséges az előírás szerint. A jó cselekedet lehet vallásos, irgalmassági vagy bűnbánati. A vallásos cselekedetet egy templomban vagy más megadott helyen végezzük liturgikus szertartással vagy ájtatossági gyakorlattal egybekötve. Az irgalmassági cselekedetek lehetséges típusai: látogassuk meg szükséget szenvedő testvéreinket, és megkülönböztetett figyelemmel forduljunk hozzájuk. Jelentős hozzájárulással támogassunk vallási vagy szociális jellegű művet, szabadidőnk jelentős részét szenteljük közérdekű tevékenységnek. A bűnbánati cselekedet: legalább egy napon tartózkodjunk a fölösleges fogyasztástól, vagy böjtöljünk az egyház előírásai szerint. Amennyiben nem áll fenn a teljes fölkészültség, vagy nem teljesül a három feltétel, az elnyert búcsú csak részleges lehet még a cselekedet végrehajtása után. A teljes búcsúkhoz pedig szükséges továbbá a szív megtérése, vagyis, hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, és mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz, bármilyen hibához való szándékos ragaszkodástól is. A teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el, saját magunk és elhunyt szeretteink számára. A földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nekik nem nyerhetünk.

0: Kedves hallgatóink, vessünk egy pillantást a csíksomlyói búcsú alakulására. A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevelében buzdítja a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett. A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni, ájtatosságnak okából, és nem szűnik meg Máriát tisztelni. A székely nép Mária tisztelete valószínűleg régibb időkig megy vissza, a napba öltözött asszony már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója, és imáinak tárgya lehetett. A ferences rend által alapított Mária kegyhely templomában van elhelyezve a sugárkoszorúval övezett Mária, aki a föld gömbön és egy emberarcú holtsarlón állt, feje körül 12 csillagból álló glória. Jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkét szobor alak fejét korona díszíti. Keletkezésének időpontja a 16. század eleje.
1: Az emlékezet szerint 1567 pünkös szombatján János Zsigmond fejedelem nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen a luteránusoknak. A katolikusok István Gyergyó alfalvi plébános vezetésével pünkös szombatján gyülekeztek Csíksomlyón. Az ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak. Kérték a szűzanya, Babba Mária, ahogyan a csángók nevezik, segítségét. A vitatott legendában le is győzik a fejedelem seregét, azóta ennek emlékére rendezik meg minden évben a pünkösdi búcsút. Az 1658-ban kezdődő és egészen 1661-ig tartó török-tatár támadások súlyos csapást jelentettek az erdélyiek számára. Jelentős területeken kipusztították a magyar lakosságot. 1661-ben a török-tatár csapatok a templomot és a kolostort is fölgyújtották, de belső berendezése, a Szent Antal oltár és a Mária szobor megmenekült a pusztulástól. Mindezek emlékére gyűlük össze minden év pünkös szombatján a katolikus székelység és a Kissomlyó hegyén nyírfaágakkal ékesített zászlókkal körmenetet tart.
0: Az egykori eseményre emlékezve az is hagyomány, hogy a Gyergyó falvi kereszt alja megy a menet elején. A menet legértékesebb tárgya a fő oltár bal oldalán látható labarum, mely az ókorban Nagy Konstantin császár idején a győzelem jelképe volt. 1990-ben újra élesztették a körmenet hagyományos rendjét, és ezt még 2 évig, 1992-ig tartották is, úgy, hogy a kereszt alják hagyományos sorrendjét is tudatták a zarándokokkal. 1993-tól kezdődően azonban az egyre nagyobb zarándok tömeget, mely már a több százezresre sokasodott, már nem lehet a hagyományos módon szervezni, ezért pünköst szombatján a délutáni katolikus misét szabadtéren a kegytemplomból 700 méterre lévő Kissomlyó hegy és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben tartják meg. Erre először egy ideiglenes emelvényen kialakított oltár szolgált, majd P. Bartók Albert csíksomlyói ferences házfőnök elképzelései szerint Makovec Imre Kossuth Díjas budapesti építész útmutatásai alapján Bogos Ernő csíkszeredai műépítész tervezésében 1996-ra elkészült a hármas halom oltár. A szervező ferencesek oda irányítják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és a településük nevét jelző felirat mögé fölsorakoztató zarándok csoportokat és a világ különböző részeiből érkező hívők csoportjait.
1: Az idén 2026. május 23-án Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka. Zárásul fölemelő, lelkiekben gazdag beszédéből idézünk. Kedves testvérek, kedves zarándokok! Milyen érzések vannak bennünk, amikor eljövünk ide Csíksomlyóra? Mi van a szívemben, amikor Erdélybe érkezem? Engedjétek meg, hogy felidézzek ezzel kapcsolatban két személyes emléket. Papnövendékként még a 80-as években jártam először Erdélyben. Nagyváradon egy református család fogadott be minket. Az esti imádságkor, amikor meglátták a kezemben a magyar nyelvű teljes Bibliát, megcsillant az édesapa szeme. A búcsúzáskor hirtelen elhatározással odaajándékoztuk neki ezt a szentírást. Eleredtek a könnyei. Óriási kincs volt számára a Biblia, a magyar szó, ősei hite. Ebbe kapaszkodott, ez adott neki reményt. Néhány nappal később Kolozsvárott voltunk, és bementünk a házsongárdi temetőbe. Keresgéltük a híres költők, nagy magyarjaink sírjait. Egy idős ember észrevette, hogy nem találjuk a sírokat, és felajánlotta, hogy megmutat nekünk néhányat. Minden történelmi híresség sírjánál beszélt az életükről, idézett a verseikből, a tenyerében, a szívében volt az egész magyar történelem, a költőink legszebb sorai. Kapaszkodott ezekbe az életadó gyökerekbe, erőt merített belőlük.
0: Kedves erdélyi testvéreink! Köszönöm, köszönjük nektek azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, amellyel kitartotok Krisztus mellett. Köszönjük, hogy néha tisztában látjátok, mi az igazi érték, mint mi anyaországiak. Köszönjük nektek a jég hátán is megélő talpra esettséget, a bajok között is megőrzött, derült, a bölcsességet és vendégszeretetet. Mindannyiunk számára nagy példa és erőforrás ez a hűség, egyenesség, derű, kitartás és hit. Egy régi, híres, fafaragó mester mondta egy alkalommal, hogy ha egy szobor kifaragásához készülődik, általában elmegy az erdőbe, sétálgat a fák között, és néhány perc alatt megtalálja azt a fát, amelyből a szoborot ki tudja faragni. Ám, ha egy különleges szoborot kell kifaragnia, amelyikben nagyon finom, gyönyörű, nemes arcvonásai kell, hogy legyenek, akkor nem ilyen egyszerű kiválasztani a megfelelő fát. Ilyenkor fel kell másznia a hegyre, ahol egy szikla szélén álló, a viharnak állandóan kitett fát tud találni. Egy ilyen fa törzse tömör és erős, szinte olyan, mint a márvány. Abból a legfinomabb arcvonásokkal rendelkező szobrot is el tudja készíteni.
1: Kedves zarándokok! Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton. A mai búcsún három ilyen nagy prófétát, útjelzőt szeretnék a szemetek elé állítani, Márton Áront, Erdély nagypüspökét, akinek a születése 130. évfordulóját ünnepeljük, Szent Ferencet, akinek 800 évvel ezelőtt bekövetkezett áldott halálára, tranzitusára emlékezünk, és a boldogságos szűzet, a napba öltözött asszonyt, akinek az oltalmába ajánlotta első szent királyunk a nemzetünket, és akit itt, Csíksomjón különlegesen tisztelünk. Márton Áron hangsúlyozta, hogy az erkölcs nem az ember találmánya, lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve a gyönyörű isteni rend és harmónia. Az ember nem tesz mást, mint a történelem során, a kinyilatkoztatás fényénél lassan felismeri, kiolvassa a világból ezt a gyönyörű isteni törvényt. Ahogyan Vörös Marti írta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél. Benne az Istennek képe leírva vagyon. Ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított a búcsúzó körlevelében, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk. Ahogyan Ady Endre írta, Dunának, Oltnak egy a hangja. Csak együtt boldogulhatunk.

0: Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett, és mi emberek arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni, és majd a halál kapuján át az örök szeretet országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobb szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis ministráns voltam, tébláboltam a sekrestjében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzőm. A ferences plébánosunk, aki akkor már igen idős ember volt, nehezen mozgott. Egyszer csak igazi Szent Ferenci lelkülettel lehajlott, és elkezdte bekötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Az atya, akit mindenki nagyon tisztelt és szeretett, lekuporodva kötötte egy 5 éves gyerek cipőjét. Egyetlen szavára sem emlékezem már, de ez a mozdulatra kitörölhetetlenül belém ívódott.
1: És végül tekintsünk egy pillanatra a Szent Szűzre. Az ő igénye által léphetett be a világba az örök íge, az élő Isten fia. Amikor most a búcsú jelmondatának szellemében a keresztségünkre emlékezünk, és meg akarjuk újítani azt, akkor mondjuk ki újra a szűzanyával együtt, és az ő példája szerint a mi életünk nagy igényét Istenre és az ő szeretet tervére. Újítsuk meg ma a lelkünk mélyén a keresztségi fogadalmunkat. Mondjuk ki újra, hogy hiszünk. Hisszük és tudjuk, hogy emögött a csodaszép és rendezett világ mögött az élet csodája, az emberi gondolat és szabadság mögött valami végtelen jóság, bölcsesség, szépség, erő, a Teremtő Isten rejtőzik. Mondjunk újra igent Isten törvényére, a szeretet útjára.
0: Kedves paptestvérek, köszönöm az Istennek és az emberek szolgálatára odaadott életeteket. Legyen nyitva a plébániátok ajtaja, és legyen nyitva a szívetek is a rátok bízottak felé. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkületű apostolok. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk.
1: Kedves házastársak! A mai napon, itt a csíksomlyói nyeregben, ahol az ég és a föld szinte összeér, mondjátok ki újra a lelketek mélyén a házastársi igen.
0: Kedves férjek, édesapák, legyetek a családotok papjai. Legyen időtök a feleségetekre és a gyermekeitekre. Ne felejtsétek el a házasság, a család, közös asztalát, közös imát, az ünnep meghitt pillanatát. Ne felejtsétek el az életen át energiát, fényt vinni a házasságotokba, a feleségetek életébe.
1: Kedves feleségek, édesanyák, legyetek a családotok szíve, a szeretet tűzhelye, amely mindig kedvességet, jóságot sugároz férje felé, és amelyből táplálkozhatnak a gyermekeitek. Legyetek a családi tűzhely, és merítsetek nap mint nap az örök szeretet forrásából.
0: Édesapám, Nagyon okos ember volt, sok nyelven beszélt. Kisgyermekként elhatároztam, hogy ha megnövök, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Kicsit később édesapám egy másik, nagyon fontos dolgot is tett az életemben. Egyszer azt mondta, hogy látogassuk meg együtt a gyermek bénulásban szenvedő kis rokonunkat. Ahogyan végigmentünk a kótermeken, láttam sok-sok sérült fiatalt gégemetszéssel vastüdőben. Annyira szörnyű volt, hogy néhány napig alig tudtam megszólalni.
1: Lassanként annyira felbátorodtam, hogy néha már egyedül is elmentem meglátogatni őt és a többi beteget ott a kórházban. Amikor onnan kiléptem egy-egy ilyen látogatás után, a lelkemben hatalmas, mély békesség és öröm volt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. Lassan rájöttem, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett.
0: Kedves gyermekek, fiatalok, tiszteljétek, szeressétek a szüleiteket, adjatok vissza valami keveset abból a sok jóból, amit tőlük kaptatok, legyen nyitott a szívetek, fogadjatok be minden igazi értéket.
1: Kedves fiatal házaspárok, tiszteljétek az életet, és adjátok tovább bőkezően. Minden ember élete végtelen kincs. Ti is ingyen kaptátok az élet kincsét. Adjátok hát tovább magától értetődő nagy lelkűséggel. Csak is általatok lehet ez a föld, szülőföld.
0: Kedves zarándokok! A történelem háború tengerén kapaszkodjunk Krisztusba, és kövessük azokat a prófétákat és szenteket, akik igazi útmutatóink, a hit és a szeretet nagy tanúi. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik a szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztalhatjuk a szeretet öröm fakasztó erejét. Úgy legyen. Amen.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Van különbség. A mai ige 2 Mózes 11.7, de Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Gondolatok az ígéről. Hát Isten még a kutyák nyelvén is uralkodik? Vissza tudja tartani az ebet az ugatástól? Igen, így van. Meg tudja akadályozni, hogy egy egyiptomi kutya Izrael nyájának egyetlen bárányát is zavarja. Ha pedig Isten elhallgattatja a kutyákat, a kutya természetű embereket és a pokol kapujának nagy kutyáját, akkor járjuk félelem nélkül utunkat. Még ha engedi is, hogy a kutya a nyelvét nyújtsa ránk, azt megakadályozza, hogy megharapjon. Csaphatnak félelmetes lármát, de nem árthatnak nekünk. Míg azok ugatnak, mi magasztaljuk Isten hatalmát és jóságát. Milyen édes ez a belső csend! Milyen jó dolog ellenségek között járni, ha Isten parancsolta nekik, hogy velünk békességben legyenek. Ahogy Dániel is sértetlenül volt a barlangban, a fenevadak között. Bár csak igaz lenne ma rám nézve is Istennek ez az Izraelhez szóló szava. Zavarnak az ebek? Elmondom az Úrnak, Uram, ezek nem hallgatnak csendesítő szavamra. Szólj rájuk hatalmaddal, és akkor meghunyászkodnak. Adj nekem békét, Uram, és mutasd meg világosan karod erejét, hogy lássam a különbséget, amelyet köztem és a hitetlenek közt teszel. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is, június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás, és a tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét ebben a folytatásban. Világosság a világnak, ez mindenkinek nagyon fontos téma kell legyen. És most ismét egy olyan témáról beszélünk, amit szinte az egész világot érinti. Mert most ismét vendégünk Kis Zoltán testvér. Amikor először itt voltál, akkor egy olyan evangélistát hoztál, aki az egész világot végigjárja. És akkor ezt elmondtuk, kedves hallgatóinak. De most ismét itt van Magyarországon. Úgyhogy, kedves hallgatóink, akkor szeretettel köszöntjük Kis Zoltán testvért, Randy Sover testvért, az Életvíz gyülekezetből, mert ugye jól mondom, hogy itt a gyülekezet is a világ felé igyekszik mindig hatással lenni, mert nagyon sok olyan rendezvény van, meg konferencia, ami nem csak ők vannak ott, hanem mindenkit szívesen látnak. Kedves hallgatóink, Kis Zoltán!
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönjük ezt a lehetőséget, hogy újra itt lehetünk. Valóban 2 évvel ezelőtt volt az első Lelki Béke konferencia, amelyre eljött Randy Sover evangélista, aki már több mint 30 különböző országban hirdette Isten igéjét, és ebben az évben ismét elfogadta a meghívásunkat, és egy nagyon érdekes témáról fog szólni a konferencia, de majd a végén fogjuk ezt bővebben kifejteni. Most így az elején szerettünk volna lehetőséget adni, hogy néhány gondolatban foglalja össze, hogy az elmúlt 2 év során hol volt lehetősége szolgálni az Urat, és olyan helyeken is járt, amelyek bibliai jelentőséggel rendelkeznek, úgyhogy megkértük, hogy egy kicsit erről is beszéljen.
0: De akkor a többségében, ahogy te mondtad, hogy elhívtátok,
1: hát legtöbbször meghívásra érkezik a különböző helyekre, különböző országokba, az Egyesült Államokon belül is, illetve a világ több különböző táján. Mind a 6 ember lakta kontinensen prédikált már, és 32 különböző országban hirdette Isten igéjét. Az elmúlt több mint 40 évet igehirdetőként szolgálattal töltötte, úgyhogy rendkívül tapasztalt és nagyon áldott szolgálata van.
2: All right, we are very honored and privileged.
1: Nagy megtiszteltetés és kiváltság számunkra, hogy újra itt lehetünk a rádióban. Függetlenül attól, hogy éppen az autóban vagy otthon hallgatják ezt az adást, reméljük, hogy Isten fog szólni mindenkinek a szívéhez. Ez az 5. alkalom, hogy itt vagyok Magyarországon. 2012-ben voltam itt először, és nagy szeretettel gondolunk a magyar emberekre. Nagyon gazdag a történelem, gyönyörű a főváros Budapest. Áldás, hogy itt lehetünk Kis Zoltán lelkipásztor testvérrel és az ő családjával. Ezen a héten, majd jövő héten Szerbiába utazom, utána visszatérünk Magyarországra, majd Romániában folytatjuk a szolgálatot, és újra Magyarországon. Mindig visszatérek Magyarországra. Dicsőség az Úrnak. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat Jézus nevében, és az a vágyunk, hogy hasznos legyen ez az interjú itt a rádióban. Szeretnénk lehetőséget adni, hogy beszámolj arról az útról, amelyet nemrégiben tettél. I would like to give you an opportunity to talk about your visit to the Holy Lands and
2: yes,
1: to the...
2: Privileged to be able to travel to the nation of Israel 10 different times.
1: Nagy kiváltságunk volt, hogy 10 különböző alkalommal utazhattunk Izraelbe. Nagy történelmi időszakokra tekinthetünk vissza, Ábrahámtól fogva, és Izsák és Jákob idejétől fogva, majd a királyság időszakában, Dávid városa, és a különböző királyok ideje sok tanulsággal jár, majd a babiloni és a perzsa birodalmak, a görög birodalom, a római birodalom időszakából, mindezek a területek, rengeteg rom és rengeteg régészeti feltárás van ott, nagyon nagyon izgalmas ezeket a Bibliában is említett városokat meglátogatni. Szeretünk embereket ott körbevezetni Izraelben, megmutatni ezeket a biblikus helyeket. És amikor olvassuk a Bibliát, így jobban meg lehet érteni, amikor látjuk is azokat a helyeket. Imádkozunk persze Jeruzsálem békességéért, és december 29-én szeretnénk visszatérni Izraelbe, de reméljük, hogy újra lehetnek majd ott ilyen körbevezetések, túrák, hogy ott biztonság legyen, és azzal a csoporttal, akiket decemberbe viszünk oda, lehessen lehetőségünk ott körülnézni. Nagyszerű lehetőségünk volt 2025 nyarán meglátogatni két olyan országot, amelyek szintén biblikus jelentőséggel bírnak. Az egyik Törökország, a másik pedig Görögország volt, és egy kicsit szeretném ezt így áttekinteni, mert nagyon-nagyon fontos út volt ez. Először is Isztambulban voltunk. Ez a bizánci birodalomnak a nagy fővárosa, más néven Konstantinápoly. És meglátogattuk ott a császároknak a palotáját, és megvizsgáltuk a bizánci történelemnek a legfontosabb időszakait. Illetve, ugye, amikor az iszlám hódítás bekövetkezett, és akkor kapta az Isztambul nevet ez a város, amely előtte Konstantinápoly volt, meglátogattuk ezt a sok történelmi jelentőséggel bíró helyet. Én nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy, hogyha van valami történelmi jelentőségű hely, szeretem meglátogatni. Így van ez Budapesttel is, itt is nagyon gazdag történelmi szempontból mindaz, amit meg lehet tekinteni. És Isztambulból Troászba mentünk, mely szintén bibliai jelentőségű. Két esemény kapcsolódik hozzá. Apostolok cselekedetei 16. részében Pál apostol ott szolgált Troászban, és egy látomást kapott az Úrtól, Görögországtól, északra, Macedóniából. Ezt így is nevezzük, hogy a macedóniai hívás. Pál ott szolgált Troászban, és akkor kapta ezt a nagy látomást az Úrtól. Egy macedóniai férfi jelent meg, és egy nagy kérést fogalmazott meg, hogy gyere által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Segíts nekünk! És manapság a világ sok országából hangzik ugyanez a kiáltás. 195 ország van a világon, Magyarország egy a 195 közül. Most már 32 országban prédikáltam, és mindenhol ezt a hívást hallom, hogy gyere ebbe az országba, és segíts nekünk, mert emberek milliói élnek sötétségben és vakságban. Milliók, akik nem ismerik az üdvösség egyedüli útját Jézus Krisztus, ami Urunk által. Sokan vallásosak, de nem megtértek, nem hívők. Nincs az újonnan születés, és az a alap ott az életükben. Tehát amikor hangzott ez a macedóniai hívás Pál idejében, ugyanígy van ez manapság. És lehet, hogy a hallgatók szívében is megfogalmazódik ugyanez a gondolat. Szeretnénk áldások lenni a hallgatóknak. Hogyha valakinek még nincs kapcsolata az élő Istennel Jézus Krisztus által, hogyha úgy kiált a szíve, hogy segítségre vágyom, lesz ez a konferencia júniusban, a lelki béke konferencia, hogy hogyan lehet békesség, hogyan lehet megszabadulni a szenvedés és a bűn következményeitől, hogyan lehet ettől megmenekülni. Tehát amikor Troászt meglátogattuk, és láttuk annak a városnak a romjait, és a nagy troászi kikötőt, melynek szintén ott vannak a romjai, és lehet látni, hogy egy nap volt ott egykor egy kikötő, és ugyanazon a helyen álltunk, ahol Pál és társai hajóra szálltak, hogy átszeljék az égei tengert, és elérjenek Macedóniába, Görögország északi részére. Volt egy másik fontos esemény az apostolok cselekedetei 20. részében, szintén Troászban, ahol Pál prédikálta az evangéliumot, illetve prédikálta a hívőknek, és éjfélig prédikált Troászban. És volt egy Eutikus nevű férfi, aki a harmadik emeleti ablak párkányon ült, sötét volt, meleg volt,

És ezt mondják erre, hogy Randy testvér, majd ha fel tudod támasztani a halottakat, akkor prédikálhatsz éjfélig meg hajnalig. De addig is meg kell tartani az időkeretet. Tehát Troasban kerestem ott egy 3 emeletes épületet, hogy lefényképezzem azt, hogy itt van az ablak, ahonnan Eutychus kiesett az ablakból. Tehát minden egyes rom csupán egy szint volt, csak a földszintje maradt meg. Troas városából elindulva meglátogattuk azt a 7 várost, melyek gyülekezetének Jézus levelet írt Jelenés könyvébe. Persze a rádión nem lehet látni, de éppen egy olyan pólót viselek, amelyen meg van említve ez a 7 gyülekezet. Ott vettem ezt a pólót Törökországban, és rajta szerepel mind a 7 gyülekezet városának a neve. Meglátogattuk mind a 7 települést, és azokat a helyeket, melyeknek gyülekezetei meg vannak említve Jelenés könyve 2. és 3. fejezetének. Jézus leveleket írt ennek a 7 gyülekezetnek, és amiket mondott, annak nagy része elég negatív volt, mert volt ott hamis tanítás, volt ott egy Jézabel az egyik gyülekezetben, volt a laodiceai gyülekezet, amely gazdag volt, és külsőleg rendben volt, de belsőleg mégis hiányos. Majd a 2 gyülekezet, Szmirna és Filadelfia, ebben semmi negatívat nem talált az Úr Jézus. Ott csak dicséretet adott, és csodálatos dolgokat mondott el erről a 2 gyülekezetről. De a 7 gyülekezetből 5 elmarasztalásra tarthatott számot és kihívásra Jézustól. Ki kellett javítani sok dolgot ezekben a gyülekezetekben. De hogyha szeretnénk valamelyik gyülekezetre hasonlítani a 7 közül, legyen az inkább Szmirna és Filadelfia, mert ez inkább pozitívumokat tartalmaz Jézus levelében. Tehát az, hogy meglátogattuk ezt a 7 helyet, lenyűgözőek voltak ezek a romok. Voltak olyan városok, mint Tiatira, ahol prédikáltam is, de nagyon kevés romot találtak, tártak föl. És Filadelfiában is kevés volt az a feltárt rom, de mégis vannak olyan bibliai helyek, ahol lenyűgöző feltárások történtek. Például Szárdisz. És vannak további olyan helyek, ahol egy egész napot el lehet tölteni, megnézni ezeket a romokat. A legnagyobb régészeti feltárás az Efeszosz lenne, ahol Pál apostol 3 évet töltött. Ott prédikált Efeszoszban. Óriási város, amelyet feltártak a régészek. Ez egy teljes nap kell hozzá, hogy megnézze az ember azokat a romokat. Római utcák, amik mai napig is ott vannak, azok az utcák, ahol Pál apostol is járt kelt, amikor ott szolgált 3 éven át. És az efézusi gyülekezet szintén ott volt található. És hogyha elolvassuk az efézusi levelet, és belegondolunk abba a 3 évbe, amit a Pál ott töltött, vagy Efézus, jobban mondva, Apostolok cselekedetei 19. részében, ezek az utazások így szinte életre keltik a Biblia lapjain olvasható történeteket. Majd Jelenés 2. részében láthatjuk Jézus levelét az efézusi gyülekezetnek. Egy nagyon stabil gyülekezet volt, helyes meggyőződésekkel. Az efézusi gyülekezet nagyszerű szolgálatot végzett, de mégis volt egy probléma. Jézus azt mondta nekik, hogy elhagytad az első szeretetedet. Elhagytad az első szeretetedet. Az Úr nem azt mondta, hogy elveszítetted az első szeretetedet. Tehát van különbség a között, hogy elhagyni valamit, vagy elveszíteni. Nem elveszítették az első szeretetet. Még mindig ott volt, de elhagyták. És ez megtörténhet manapság is a keresztények életében, hogy én hiszem azt, hogy nem lehet elveszíteni az örök életet, amelyet Jézus nekünk adott, viszont az első szeretetünket mi is elhagyhatjuk

0: Jézus. Az ember szereti az Úr Jézus Krisztust, és izgalommal szolgálja őt, telve van buzgalommal az Úr Jézus iránt a szívében. Szereti Jézust, szereti az igét, szereti a gyülekezetet, szereti az Isten népét. De hogyha nem figyel oda az ember, akkor ez előfordulhat, hogy elhagyja az első szeretetét. Az első szeretet az olyan, mint egy jegyes párnak a szerelme. Akik házasok visszaemlékezhetnek a jegyesség időszakára, és hogy micsoda nagy szerelem volt az, hogy mennyire szeret az ember időt tölteni. Emlékszem, mikor én eljegyeztem a feleségemet, akit Grace-nek hívnak, és csak nagyon szerettem vele lenni, és mikor el kellett búcsúznom, akkor sírva fakadtam. Hát annyira szerettem, nem akartam őt elhagyni. És akkor kellett egyetemre menni, akkor el kellett búcsúzni egymástól. De én bármit megtettem volna érte, és akartam szolgálni felé, és áldás lenni az életében. És mikor az ember már megházasodik, akkor egy kicsit csillapodik ez az első szeretet. És előjönnek konfliktusok a házasságban. Nehézségek, az összeférhetetlenségek megjelennek. De ez lelki szempontból is előfordulhat. Remélem, hogy mindannyian szeretjük az Úr Jézust, és mint Krisztus mennyasszonya várjuk a Jelenés 18-ban említett vacsorát, a bárány menyegzői vacsoráját, és így kell szeretnünk Jézust, és várnunk azt, hogy beszélhessünk másoknak őróla, és az ő kedvébe járhassunk. Ez volt tehát Efézus, amelynek Jézus azt mondta, hogy elhagytad az első szeretetedet. És mondta nekik Jézus, hogy emlékezzetek, hogy honnan estetek ki. Emlékezzetek vissza, hogy milyen közel voltatok hozzám. Térjetek meg, térjetek meg. Még aki már újonnan született hívő, annak is szüksége van bűnbánatra, szüksége van megújulásra, helyreállításra, hogy ez a közösség helyreállhasson. Majd pedig azt mondta, hogy emlékezz, térj meg, és utána térj vissza azokhoz a dolgokhoz, amelyeket akkor tettél, amikor közel voltál az Úrhoz. Ez volt tehát az efézusi gyülekezet. És persze meglátogattuk mind a 7 gyülekezetet, de a leginkább lenyűgöző az a laodiceai gyülekezet volt. Laodiceai gyülekezet nagyon gazdag gyülekezet volt. És a laodiceai templom, vagy gyülekezeti épület romjai mai napig ott vannak. Ennek olyan lefolyó rendszere volt, ami az első században is luxusnak számított. Tehát voltak mosdók, WC-k voltak ott tulajdonképpen. Egy gyönyörű padló mozaikok, egy nagy pulpitus, egy szószék, és lenyűgöző ülőhelyek. Mégis ez egy holt gyülekezet volt. Nem egy lelkileg élő gyülekezet. Rengeteg gazdagságuk volt anyagilag, és csodálatos épületeik, csodálatos építkezések folytak ott, mégis nem volt lelki élet ebben a gyülekezetben. És azt látjuk, az Úr Jézus a Jelenés 3. részében úgy írja le ezt a gyülekezetet. Jelenés 3. rész 20. versében azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörget. És hogyha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ő hozzá, és vele vacsorálok, és ő velem, és közösségben lehetünk. Tehát így látjuk Jézust kívül állni a gyülekezeten kívül, és kopogtat az ajtón, hogy egyáltalán bemehessen. És ezt kell tennie manapság is sok gyülekezettel. Vannak olyan gyülekezetek, amelyeknek gyönyörű az épületük, rengeteg ember van ott, lelkileg mégis halottak. És a Szentlélek ereje kellene, hogy lelkileg élővé tegye ezeket a gyülekezeteket. Ezért mondta Jézus, hogy újonnan kell születnetek. Vajon Jézus a te szíved ajtaján is kopogtat? Ő soha nem erőlteti rá magát senkire, hanem meg kell hallani az ő szavát. Jézus azt mondta, hogy ha valaki hallja az én szavamat, hol van az ő hangja? Isten igéje, az evangélium szavain keresztül hallható Azt mondja Jézus, hogyha valaki meghallja az én szómat, és kinyitja az ajtót, a szívünknek a kilincse csak belül van. Belülről lehet kinyitni a szívünk ajtaját. Jézus nem fog ránk rontani. Hinnünk kell ő benne. Be kell invitálnunk őt a szívünkbe, be kell őt vonni, beengedni belőre, mert ő szeretne ott lenni az életünkben, szeretne az életünké válni, és szeretné odaadni az örök élet ajándékát, ha valaki még ezt nem kapta meg. Ez volt tehát a Laodiceai gyülekezet. Csodálatos romok voltak ott, de volt ott egy gyülekezet, amely lelkileg halott volt. Tehát, hogyha valaki lelkészként hallgatja ezt az adást, remélem, hogy van lelki élet bennünk, és nem vak vezetői vagyunk a világtalanoknak, és fontos, hogy a tiszta és igaz evangéliumot hirdessük, Jézus evangéliumát, aki meghalt mi helyettünk a kereszten, aki kiontotta a vérét, meghalt, eltemették, de feltámadt és legyőzte a sírt. Ez a feltámadt Úr Jézus most felajánlja ingyen az ő kegyelme által az örök élet ajándékát, azt az ajándékot, amiért nem lehet megdolgozni, amit nem lehet kiérdemelni, hanem csak hitáltal elfogadni. És mikor elfogadjuk Jézus Krisztust, akkor megkapjuk az örök életet. Mert az Úr Jézus örök. Mikiás 5:2 alapján tudjuk, hogy Jézusnak, az Isten fiának nem volt kezdete, és nem lesz vége. Ő egy az Atyával, és ő lélek az örökkévaló múlttól, ő a lélek, tehát az Atya, Fiú és a Szentlélek, de lélekként nem halhatott volna meg értünk, ezért jött emberként erre a földre, belépett az emberi történelembe, itt járt a földön, melyet ő teremtett, majd tökéletes, bűntelen áldozatként, ami bűneinkért, magára vette a mi bűneinket a saját testében, ki fizette a mi bűneink büntetését az ő kiontott vére által, és a feltámadott Krisztus arra vár, hogy befogadjuk őt. Tehát ne legyünk olyanok, mint a Laodiceai gyülekezet, amely becsukta az ajtót Jézus előtt, hanem nyissuk ki a szívünk ajtaját. Tehát lenyűgöző volt ez a körutazás, a hét gyülekezet helyének meglátogatása. Majd Efézusból hajóra szálltunk, és Pátmosz szigetére mentünk, ahol János apostol írta a Biblia utolsó könyvét, a Jelenés könyvét. Láttuk azt a barlangot, amelyben János lakott, mert száműzték erre a szigetre a földközi tengeren. Láttuk ezt a területet, és ott írta a Biblia utolsó könyvét, a Jézus Krisztusról szóló kijelentést, a Jelenés könyvét. Hát a rómaiak oda száműzték, mert megölni nem tudták. A római birodalom próbálta őt megölni, kivégezni. Megitattak vele egy pohár mérget, de csodálatos módon túlélte ezt. Majd János apostolt egy üst forró olajba mártották. De amikor kiemelték őt, arra számítottak, hogy csak a csontvázát fogják kiemelni. De az ő teste teljesen sértetlen volt. Tehát mikor nem tudták megölni, ezért száműzték Pátmosz szigetére, ahol megírta Biblia utolsó könyvét. Semmi nem történhet velünk addig, amíg Isten azt nem mondja, hogy itt vége kell, hogy legyen.
1: Kedves hallgatóink, nekem mégis akkor ezt tetszett a legjobban ebben a szövegben, hogy szeretet. Hiszen nekünk ez a feladatunk. Isten szeretetét, illetve azt a szeretetet, ami a lélek gyümölcse, amit mi is megkaphatunk. A saját szeretetünket és Isten szeretetét próbáljuk meg a világnak. Köszönjük szépen, akkor kedves hallgatóink, folytatjuk a zene után a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést. A világosság a világnak, és most én úgy tudom, hogy akkor néhány országáról is szó esik, vagyis, hogy mi valóban ezt bizonyítjuk, hogy mi szeretnénk ezeket az üzeneteket az egész világnak sugározni.
1: Hát tűnődöm azon, hogy valaha olvastuk a Jelenés könyvét, amelynek 22 fejezete van. János apostol írta le, jegyezte le a Jelenés könyvét Pátmosz szigetén, és mi meglátogathattuk Pátmoszt, láttuk is azt a barlangot, ahol János szolgált, és amikor Jánost végül elengedték ebből a börtön barlangból, vagy fogságból, visszatért Efészuszba, és ott a gyülekezet lelkipásztora lett. Tehát ne felejtsük el, hogy Pál apostol plántálta az efézusi gyülekezetet, és 3 évet töltött ott, de János apostol lett ott a lelkipásztor. És amikor meglátogattuk Efézust, akkor, vagy Efeszost, akkor János apostol sírját is láttuk. Érdekes, hogy meg lehet mai napig is találni azt a helyet, ahol Jánost eltemették. Majd később Timóteus lett a pásztor Efézusban, de Pátmosz szigetéről tovább mentünk hajóval Kréta szigetére. Aki olvasta már Titusnak szóló levelet, azt tudhatja, hogy Pál Tituszt Kréta szigetére küldte, mert a krétaiak nagyon gonosz emberek voltak, azt mondja rájuk a Biblia, hogy hazugok és mohók. Tehát olyan jellemű emberre volt szükség, mint Titusz, aki bánni tudott a krétaiakkal. Pál apostol nem Timóteust küldte Krétára, mert Timóteus egy ilyen visszafogottabb személy volt. A krétaiakkal nem bírt volna. És ez a fontos, hogy a gyülekezethez illeszkedjen a lelki pásztor jellemileg is. Tehát meglátogattuk Kréta szigetét, láttuk ezt a görög ortodox templomot, amely Titus szolgálatáról megemlékezik. Majd Kréta szigetéről, szintén hajóval elmentünk az Égei tengeren Athénba. Hadd beszéljek egy kicsit Görögországról. Gondoljunk a görög birodalomra, kezdve egészen Nagy Sándorra, hogyan foglalta el az akkor ismert világot, meglátogattuk az ő apjának is a sírját, ugye Macedon Fülöp sírját, majd megtaláltuk az ő síremlékét, és láttuk az ő páncélzatát is, a pajzsát és a kardját, és a nagy gazdagságát, amit ott a sírban feltártak. Tehát Macedon Fülöpnek a fia, ugye ez Görögország északi részén van, és ez a fiatal hadvezér, Nagy Sándor, nagy hódításokat vitt véghez, és láttuk az ő sírját és síremlékét is. Majd, mikor odaértünk Athénba, vissza kell gondolnunk arra az időszakra, amikor a görög volt a világnyelv, és mindenkinek megvolt a saját nyelve, de mindenkit kellett, hogy tudjon görögül. Mivel én is tanultam görögül a teológiai képzés során, érdekes volt újra elővenni ezt a nyelvet ott Görögországban. De amikor meglátogattuk Athén csodás városát, az óvárost, egy történelmi várost, egy mai napig is nagy lélekszámú város, és meglátogattuk a Parthenont, az Akropoliszt, és egy dolog hallani ezekről a dolgokról, de más dolog saját szemünkkel látni ezeket a hatalmas épületeket. És nagyon közel a Parthenonhoz, az Akropoliszról is látható az Areopágus, amit így nevez a Biblia. vagy Mars domb, más szóval, ott van egy hatalmas nagy kő, egy nagy szikla igazából, és lehet látni az ókori lépcsőt, amely fölvezet ennek az Areopágosznak a tetejére. Ugyanezen a lépcsőn ment föl Pál apostol, hogy az Areopágosz tetejére fölérjen. Ott gyűltek össze a filozófusok. A görög kultúrában hangsúlyos volt a bölcsesség és a tudomány és a filozófia. Ezért, amikor Pál apostol ott volt Mars dombon, apostolok cselekedetei 17. részében, Pál észrevette ezeket a bálványokat, és a görög mitológiának a szereplőit, és az Zeus, és különböző Afroditének, és Artemisnek állított szobrokat. Mégis Pál észrevette egy szobrot, amelyre az volt írva, hogy ismeretlen Istennek. Milyen lenyűgöző, hogy ha csak kihagytunk volna valakit, van itt egy bálvány az ismeretlen Istennek. Nehogy kihagyjunk valakit. Pál pedig a Szentlélek vezetését követve elkezdett beszélni nekik a számukra ismeretlen Istenről. Azt mondta, hadd beszéljek az ismeretlen Istenről. És elkezdett egy csodás üzenetet ott a Mars dombon, arról az Istenről, aki teremtett mindent, a teremtő Istent, aki szereti az embert, aki szeretné betölteni a szükségeinket. A legnagyobb szükségünk az a megbocsátás, mivel bűnösök vagyunk, és úgy döntöttünk, hogy megszegjük Isten törvényét, a bűn rabszolgái vagyunk, és ott vagyunk az ördög birodalma és hatalma alatt, és akkor jön a teremtő Isten, aki létrehozott bennünket, és helyre is akar állítani az ő fia Jézus Krisztus által, aki a testet öltött Isten. Pál tehát ott prédikált az Areopágoszon, az aténi görögöknek, és meg akarta velük értetni, hogy ki az egy igaz élő Isten, hogy megértsék azt, hogy Isten fia eljött, hogy kifizesse a bűneik büntetését, és feltámadva a halálból életet kínáljon nekik. Tehát csodálatos dolgok hangzottak el az Areopágoszon, és én is ott állhattam. Aténból busszal mentünk Korintus tengerparti városába. Korintosz manapság is egy modern város, de megkerestük a korintoszi romokat. Pál apostol 18 hónapot töltött ott, és ott alapította a korintusi gyülekezetet. Tehát Korintus egy hatalmas város volt, de ott is nagy volt a bálványimádás. Korintus városában is van egy akropolis, és a mélyen található romokból fel lehet nézni a hegy tetejére, ahol volt Artemis hatalmas temploma, akit Diánának is neveztek az efészusiak. És ott voltak a korintusi romok tehát, és lehetett látni a korintusi gyülekezet épületének romjait is. És érdekes volt ott állni azon a helyen, és belegondolni, hogy mi minden tartalmaz a korintusiaknak írt első és második levél, milyen nagy problémák voltak abban a gyülekezetben, és Pál írt a korintusi gyülekezetnek, és kijavította ezeket a problémákat. És időszámításunk szerint 55-ben írta ezt a levelet, és beszélt a lelki ajándékokról, amelyek abban az időben, az apostoli időkben még működtek, és a korintusi gyülekezet rendkívül visszaélt a lelki ajándékokkal, egymásra irigykedtek a lelki ajándékok miatt, és mindenki azokat az ajándékokat akarta, amik nagyon látványosak, mint a nyelveken szólás vagy gyógyítás ajándékai. Senki nem irigykedett az adakozás lelki ajándékára, de kellene manapság inkább egy ilyen mozgalom, ami az adakozást helyezi előtérbe, mint a nyelveken szólást, illetve kellene hangsúlyozni az írgalom ajándékát, ami igazán megmutatja a lélek gyümölcsét, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. békesség, vagy önuralom. Ezek a dolgok kell, hogy jellemezzék az életünket manapság. Nem törekedni kell azokra a jelképes ajándékokra, amelyek manapság már nem is fellelhetőek. Majd a gyülekezet megkapta Páltól ezeket a kijavító gondolatokat. Csodálatos, amikor egy gyülekezet felismeri a problémáját, és engedik, hogy az Úr Jézus és a Szentlélek a problémákból a megoldáshoz vezesse őket. És amikor győzelem van a keresztény életünkben, győzelem a gyülekezetünkben, és a gyülekezetünk egészséges, és működik úgy, ahogy Isten szeretné. Tehát Korintusi második levél, abban Pál örvendezik annak, hogy ennyi mindent sikerült kijavítani. Majd Korintus városát elhagyva, Dél-Görögországot Akhájának is nevezik, ott van Athén, ott van Korintus. Egy nagy, hosszú buszút több órán keresztül, egy teljes napba telt, mire odaértünk Észak-Görögországba, ahol meglátogattuk Macedon Fülöpnek is a sírját, és Nagy Sándornak, és Nagy Sándor fiának, és az ő, és hát ez volt a felező pontja ennek az útnak az Észak- és Dél-Görögország között, és ott is Észak-Görögországban meglátogattuk ezeket a lenyűgöző városokat. Meglátogattuk Béreát és Filippi városát, és ott lenyűgöző régészeti leletek vannak, hatalmas, ameddig a szem ellát, és Pál, amikor meglátogatta Filippi városát, Apostolok cselekedetei 16. részében, láttuk ugyanazt a helyet. Láttuk azt a folyót, ahol Pál bemerítette Lidiát, a Tiatira városból származó asszonyt. És egy zsidó nőkből álló csoport volt ott, mivel nem volt ott zsinagóga, mert kell 10 zsidó férfi, hogy alakuljon egy zsinagóga. Tehát nem volt ott zsinagóga, mert 10 zsidó férfit sem tudtak találni. De itt voltak ezek a zsidó asszonyok, akik ott imádkoztak a folyóparton, és Pál apostol először Lidiával kezdi a szolgálatát, és ő lett az első megtérő ott Filippi városában. És ott van az a hely, ami erre emlékeztet. És persze Pált követte egy démontól megszállt fiatal lány, aki nagy gazdagságot hozott az ő tulajdonosainak, és egy nagy fölfordulást is okozott a városban az ő megszólalása, melynek következtében Pál és Szilász börtönbe kerültek Filippiben. És mai napig is meg lehet látogatni ezt a börtönt, ahol Pál és Szilász letartóztatásuk után raboskodtak. És persze, amíg Pál és Szilász meg voltak láncolva, mit csináltak? Énekeltek. Dicsérték az Urat, a mennyei Istent. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Itt volt tehát Pál és Szilász, szenvedtek, fájdalmak közepette, mégis a szenvedések között is énekeltek és örvendeztek. És a többi rab hallotta őket. Majd jött egy nagy földrengés, és a láncok mind leestek, és a börtönőr azt gondolta, hogy elszöktek a foglyok. De vajon miért nem szöktek el a foglyok? Gondolkoztunk már ezen? A láncaik leestek róluk. Mégis egyik sem szökött meg. Miért? Gondolkoztunk már ezen? Szerintem sokan megtértek közülük, és látták Pál apostolt. És a börtönőr öngyilkos akart lenni, de azt mondta neki Pál, hogy mind itt vagyunk, ne tégy kárt magadban. És a filippi börtönőr megtért a családjával együtt, és bemerítkeztek, És utána Pál az üldöztetés miatt tovább ment Thessalonikába. Thessaloniki a második legnagyobb görög város. Athén után. Tehát Thessalonika a második legnagyobb népességű görög város.
2: És
1: ott is ezünkbe jut az első és második tesszalonikai levél. Itt az egyik gyülekezet az első, a másik a második, de nem, nyilván nem. Ezt csak viccnek mondtam, két levél volt. És ott is jó volt, hogy prédikálhattam. Tehát remélem, hogy a hallgatók is majd egy nap meglátogathatják ezeket a vidékeket. Most azonban a konferenciáról szeretnénk beszélni, a Lelki Béke konferenciáról, amely június 8-ától 10-éig lesz, tehát 3 napon keresztül. Hogyan lehet békességünk a szenvedés közepette? Ez lesz a téma. Hogyha valaki hisz az Úr Jézus Krisztusban, akkor tudnunk kell, hogy a szenvedés az olyan dolog, amire lehet számítani. Hogyha valaki hisz Jézusban, az szenvedni is fog ő érte. Péter első részében, Péter első levelének a témája a szenvedés. És ezért Péter apostol az első Péter 4:12-ben azt mondja, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Tehát lesz szó arról, hogy hogyan lehet békességünk a szenvedés közepette. Hogyan bánjunk a szenvedéssel, a fájdalommal, hogyan kezeljük ezt. Senki nem vágyik a fájdalomra, de ez is az emberi megtapasztalásunknak a része. Mi a helyzet a katasztrófákkal? Mi a helyzet az anyagi nehézségekkel? Vagy a házassági problémákkal? Széteső házasságokkal? Egy elválás olyan fájdalmas lehet, mint maga a halál? Mi lesz a gyerekekkel, akikre mindez hatással van? Tehát sok különböző módon ütheti fel a fejét a szenvedés az életünkben. Hogyha valaki egy istenfélő hívő ember, az tudhatja a Bibliából, a Szentlélek által, hogyan kell elviselni ezt a szenvedést. Sok történetet tudnék ezzel kapcsolatban megosztani, és fogok is. Nagy embereiről Istennek, akik szenvedtek, és hogy Isten miért engedte meg ezt a szenvedést. Jób első fejezetében látjuk azt, hogy Isten az ő szuverenitásában megengedte a sátánnak, hogy Jób életében megjelenjen a szenvedés. És ezt mind Isten szuverenitásának tudhatjuk be, de ezt nem értjük, nem tudjuk mindennek az okát. Hogyan engedheti meg Isten a sátánnak, hogy ilyen nehézségeket hozzon be az életünkbe? Vagy második Korintusi levél 12. részében azt mondja Pál, hogy egy töv is volt a testében. Emlékszem, amikor én Jamaica szigetén voltam, több különböző gyülekezetben prédikáltam ott a Karib-tengeri országban, és oda kerültünk egy hegyi kanyarba, szakadt az eső, és összeolajozták az utat az ott járó járművek, és frontális ütközés következett be, és mindannyiunk nagyon megsérültünk, és kórházba kerültünk. És a mögöttünk lévő autó még hátulról is belénk futott. Tehát szemből is és hátulról is egy-egy jármű belénk ütközött. De az egyik autóban volt egy nővér. Érdekes, hogy Isten hogyan találkozik velünk a szenvedések során. Isten gondoskodott, hogy legyen ott egy nővér, aki eljuttatott minket a kórházba. Mindannyian csupa véresek voltunk, a lányomnak több sebét össze kellett varni, a karom eltört. És jött egy rendőr, aki ezt az ügyet kezelte, és ő hitt az Úr Jézus Krisztusban. És azt mondta, hogy biztos, nagyon sok ember megtért a te szolgálatod során, mert az ördög próbált téged megölni. és az ördög véget akar ennek vetni. Gyakran magunkra is hozunk szenvedést. Volt egy asszony a gyülekezetünkben, ahol pásztor voltam, aki hívő létére dohányzott. És az orvos azt mondta neki, hogy ezt nem folytathatod, fel kell hagyni a dohányzással. Hogyha tovább dohányzol, akkor meg fog ölni a tüdőrák. De nem adta föl a dohányzást, és láttuk, hogy hogyan megy keresztül a tüdőrák folyamatán. Nagy fájdalmak és nagy nehézségek közepette. De ez a fájdalom olyan dolog volt, amit saját magának okozott. És végül meg is halt a tüdőrák miatt. Tehát arról fogunk beszélni, hogy miért van szenvedés. Három előadás lesz, hétfőn, kedden és szerdán, és minden este lesz egy-egy téma kiemelve ezen a nagy témán belül. És arra vágyunk, hogy ez sokaknak segítsen. Az a célunk, hogy segítsünk. Hogy megértsük, hogy mi a bibliai igazság, amivel értelmezni tudjuk a szenvedést. Hogy megértsük Istennek azokat a titkait, hogy miért engedi meg, hogy keresztül menjünk ezeken a nehézségeken és nyomorúságokon. Isten tudja, hogy ezek be fognak következni az életünkben, de tudja használni, hogy megpróbáljon bennünket, és megtisztítson, hogy gyümölcsöt teremjünk. Tehát arra vágyunk, hogy sokan eljöjjenek, és szeretnék mindenkit meghívni, hogy hallgassanak meg, és hallgassák meg Kis Zoltán pásztort is. Szeretnénk meghívni mindenkit erre a három alkalomra, hogy együtt tanuljuk meg Isten igéjéből, hogy mit jelent a nehézségek és a problémák biblikus kezelése. Aki még nem szenvedett, az hamarosan fog talán. Tehát föl kell készítenünk azokra a szenvedésekre és a szívünket, amik a jövőben várnak ránk. Tehát nagyon várunk mindenkit ezekre az alkalmakra.
0: Köszönöm szépen, ez teljesen így van, hogy mindenkinek mindig fel kell készülni előre, de egyébként, amikor arról beszélgettünk itt kedves hallgatóinkkal, hogy mit jelent ez, hogy megtérés, olvastam, hogy a megtérés azt is jelenti, hogy egy embernek azt kell megtenni, amiről azt mondta korábban, hogy ezt soha nem csinálom.
1: Én is szeretném most megragadni az alkalmat, hogy mindenkit szeretettel meghívjak az Életvíz Baptista gyülekezet istentiszteleteire. Minden vasárnap 10 órakor vannak az istentiszteleteink Óbudán, 3. kerületben, Bécsi út 112/B szám alatt. Különleges programjainkról a www.obudabaptista.hu oldalon lehet tájékozódni. Itt fogjuk majd közölni a konferenciának a helyszínét, ez még nincs fixálva, de az időpont az fix, tehát június 8-án, 9-én és 10-én este 6:30 lesznek ezek az alkalmak Óbudán. Randy Soven evangélista fogja hirdetni az igét ebben a nagyon érdekes témában, hogyha Isten valóban jó és mindenható, úgy, ahogy a Bibliában látjuk, akkor miért engedi meg, hogy ennyi szenvedés legyen a világon, és konkrétan a mi életünkben. És ezen kívül még más érdekes programok is lesznek a gyülekezetünkben, melyre szintén várunk mindenkit sok szeretettel, ott a honlapunkon meg lehet ezt tekinteni. Az éves témánk a buzgó szeretet, hogy minden vasárnap a szeretetről igyekszünk prédikálni, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel ezekre az alkalmakra.
0: Mert ez a téma is az élet vize, ugye?
1: Így van.
0: Kedves hallgatóink, akkor nagyon szépen köszönjük, és mindenki nem csak most meghallgathatja, hanem akár találkozhat is Randy Soven testvérrel, illetve Kis Zoltán testvérrel. Egyébként Randy Soverről szerintem úgy beszélünk majd később, mint Billy Grahamről. Nagyon szépen köszönjük Randy Soven testvérnek, Kis Zoltán testvérnek is, és mindenkinek kívánjuk a komoly átgondolást ezekről a témákról. Úgy legyen.
1: Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 5-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Van különbség. A mai ige 2 Mózes 11:7, de Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Gondolatok az ígéről. Hát Isten még a kutyák nyelvén is uralkodik? Vissza tudja tartani az ebet az ugatástól? Igen, így van. Meg tudja akadályozni, hogy egy egyiptomi kutya Izrael nyájának egyetlen bárányát is zavarja. Ha pedig Isten elhallgattatja a kutyákat, a kutya természetű embereket és a pokol kapujának nagy kutyáját, akkor járjuk félelem nélkül utunkat. Még ha engedi is, hogy a kutya a nyelvét nyújtsa ránk, azt megakadályozza, hogy megharapjon. Csaphatnak félelmetes lármát, de nem árthatnak nekünk. Míg azok ugatnak, mi magasztaljuk Isten hatalmát és jóságát. Milyen édes ez a belső csend. Milyen jó dolog ellenségek között járni, ha Isten parancsolta nekik, hogy velünk békességben legyenek. Ahogy Dániel is sértetlenül volt a barlangban, a fenevadak között. Bár csak igaz lenne ma rám nézve is Istennek ez az Izraelhez szóló szava. Zavarnak az ebek? Elmondom az Úrnak, Uram, ezek nem hallgatnak csendesítő szavamra. Szólj rájuk hatalmaddal, és akkor meghunyászkodnak. Adj nekem békét, Uram, és mutasd meg világosan karod erejét, hogy lássam a különbséget, amelyet köztem és a hitetlenek közt teszel. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is, június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás, és a tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Nincsenek egyedül a kérdéseikkel. Lezárult az első iskola lelkészi továbbképzés. Első alkalommal szerveztek tanéven átívelő továbbképzést oktatási intézményben szolgáló lelkipásztoroknak az októbertől májusig tartó 60 órás képzést 21-en végezték el. A Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztálya és a Református Pedagógiai Intézet kateketikai csoportja által közösen indított alkalomsorozat szakmai támpontokat, önreflexiós lehetőséget és közösségi megerősítést adott az iskola lelkészi szolgálatban érintetteknek. Mit jelent intézményi lelkésznek lenni egy óvodában vagy iskolában? Hogy lehet jelen egy lelkipásztor az intézmény mindennapjaiban úgy, hogy szolgálata ne csupán hittanórákhoz, lelki alkalmakhoz vagy ünnepekhez kapcsolódjon, hanem az iskola egész lelki életét formálja? A többi között ezekre a kérdésekre kereste a választ az a továbbképzés, amely az iskola lelkészi szolgálat sajátosságait, kihívásait és lehetőségeit járta körül. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatóak.
1: Kulturális programajánló.
2: A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk estét következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből, ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, majd szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án hétfőn kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a Szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztikai kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. Nyári csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este, 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre, június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én, kedden és szerdán, este 6:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ a obudabaptista.hu oldalon elérhető. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. A hétvégétől döntően száraz, meleg az idő. Ma pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum. A hétvégén és a jövő hét legelején a napsütést időnként megnövekvő felhőzet követi, helyenként fordulhat elő eső, de mindenhol erősödik a nappali felmelegedés.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Telemann kórus műveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Telemann kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Környezetvédelmi világnap. 1972. június 5-től 16-áig tartották Stockholmban az ENSZ első ember és bioszféra címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. A világnap központi rendezvényeit minden évben más országban és témában tartják. Az ENSZ közgyűlése a világnapot megalapító 1972-es határozatában sürgette a kormányokat és egyéb szervezeteket, hogy az alkalomhoz kapcsolódva egyrészt a helyi körülményekhez igazodó nemzeti szintű eseményekkel, másrészt világméretű rendezvényekkel adjanak hangsúlyt a környezeti kérdésnek, segítsék elő a rögzített célok megvalósulását. Ezért egyrészt minden évben más ország ad otthont a világnaphoz kapcsolódó hivatalos konferenciáknak, de számos egyéb helyi vagy regionális aktivitás is kötődik ehhez a naphoz. Nyári csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombaksebestyén utcai zsinagóga. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án hétfőn kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a Szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztikai kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. A Goldmark Kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbaksebestyén utcai zsinagógában. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Hetedik tanulmány. A Szentlélek és a lélek gyümölcse. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét a Szentlélekről tanulunk ezen a héten is. A leckénknek a címe a Szentlélek és a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcse az egy hasonlat, és Jézustól jövő hasonlat, de a Szentlélekről az elmúlt 100 évben talán sokkal többet beszéltünk, mint amennyit megértettünk belőle. És ez azért van, mert ezt a gyümölcs hasonlatot nem értettük igazán jól. Hogy lehet, hogy Jézus bennünk hatékonyan életet, jellemet formál? Ez tulajdonképpen a lélek gyümölcseinek a megismerésének útja, és éppen ezért egy hosszabb ígét, egy jézusi mondássort olvasunk, amit Tóth Erzsikét kérem, hogy olvassa. A János Evangélium 15. fejezetében az első 11 verset, ez egy hosszabb ige, de erre alapul az egész leckénk, és ezért kérem, hogy bevezető igeként ezt nézzük, vizsgáljuk meg.
2: Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben, ahogy engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetembe. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon híres ige. Mégis összefoglal mindent. Mi nem Jézuson kívül leszünk olyanok, hogy üdvözülhetünk, tehát nem üdvözíthetjük magunkat, hanem élő összekötetésben, vagy a szőlőtővel, a szőlővesző összekötetésben van, Jézus Krisztusban lehetünk olyanok, akiket embernek hívnak a teremtés emberképe alapján, akik Isten képére és hasonlatosságára teremtettek. Ha megfigyeltétek, akkor ebben az örömről van szó. Meg arról van szó, hogy szeretet, arról van szó minden pozitív tulajdonságról, ami a mi életünkben fontos és jó. És ha ezt végig gondoljuk, akkor rájövünk arra, hogy a Szentlélekkel való közösségünk ez nem kényszer, hanem nélküle nem vagyunk igazán azok, akiknek lennünk kell. Éppen ezért az ember, egy másokért itt élő ember, a keresztény ember mindig a másikban éli meg azokat a tulajdonságokat, amit itt felsorol. Jézus, mint szőlőveszőt, magába oltott bennünket, de azt akarja, hogy mi hasznosak legyünk, gyümölcsöt teremjük. A gyümölcs az nem önmagáért van, az értem van. De ez a gyümölcs csak akkor lesz az értem, hogyha ez a közösség a szőlőtő és szőlővesző között megmarad az én életemben. Biztos van sok gondolataitok, tessék, parancsoljatok. Marika, parancsolj, aztán Gyula.
3: A szőlővesző csak akkor él, hogyha a keringése, a nedv keringése a szőlőtőből fakad. És az is érdekes, hogy itt azt mondja, hogy a szőlővesszőt még tisztogatni is kell, hogy minél több termést teremjen. Ha megszakad ez a kapcsolat a tőkével, akkor lehet, hogy egy darabig úgy nézünk ki, mint az igazi szőlővesző, de előbb-utóbb kimutatkozik, hogy nincs életadó keringésünk, és a isteni, jézusi keringés nem hat át bennünket, akkor előbb-utóbb elszáradunk.
1: Köszönöm szépen. Gyula, parancsolj.
4: Hát egy picit én is a mezőgazdasági oldaláról szeretném, és az atya a szőlőműves. Tehát a szőlőt úgy szokták, hogy két alkalommal metszik, először a kora tavasszal, és ott minden, ami fagykár, meg minden, ami van, és minden ágnak megvannak a sajátos szabályai, hol kell metszeni, és nem beszélve azután csak a metszésről, hadd mondja már, hogy amikor a borsószemnyi a szőlőgereszt, akkor metszik még egyszer, hogy mindaz a tápanyag, amit a másik ágak elvinnének, hát azon az ágon maradjon, ahogy bőséges gyümölcsöt teremjen. Hogy az atya a teljes törvényszerűség szerint eljár a szőlőskertbe, mindent megtesz, a többi csak rajtunk múlik, hogy akarunk-e a szőlőtön maradni, vagy nem. Sőt, még egy olyan érdekesség, hogy Szlovéniában hoztak Magyarországra szőlőtöt, és 450 éves volt a gyökér. Tehát ennyit is, mivel mezőgazdaságból származok, és ilyenben vagyok, mindig meg szoktam figyelni. Tehát ennyit is túlél a szőlőtő. Tehát hihetetlen és elképesztő.
1: Marian?
5: Én most a változatosság kedvéért kettő Ellen White mondattal kezdeném a megjegyzésen. A gyümölcstelenség állapota a vasárnapi leckénk cím, és ehhez szorosan kapcsolódik mind a két megjegyzés. Az egyik mondat így hangzik, a szentileg befolyása megszűnik, ha az ember, és most figyeljünk, nem értékeli annak szentségét, és elhagyja a szent területet. A másik, az Úr nem fogadja el azt a szolgálatot, amely nem őszinte szívből származik. Isten nem örül a szertartások hosszú sorának, amiből teljességgel hiányzik Krisztus. És ugye az előbb mondtad, Jenő, hogy öröm, meg békesség. És itt hozzáfűzhetjük még az őszinte szívet is, ami rendkívül fontos, hiszen ugye Laodiciának is az a hibája, hogy felfuvalkodott, hogy őszintétlen, hogy beképzelt. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor ez nagyon jól megvilágítja a korunk állapotát. És hogyha ez, ugye, amit mond Ellen White, hogy a szertartások hosszú sor abszolút értelmetlenné válik, ezt ugye az Ésaiás proféta könyvében olvashatjuk, hogy azt mondja egyszerűen, hogy terhemre vannak azok, amiket műveltek, ami állítólagos istentiszteleti liturgia megrend, de egyszerűen csak engem hagytok ki belőle. Tehát azt mondja, ne fárasztatok vele, most majdnem ezt mondja most szabad fordításba egy kicsit, de egyszerűen nincs értelme, azt mondja az Úr, hogy gyűlölöm és megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Viszont Máté 18:20 meg azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát láthatjuk, hogy ahonnan száműzik Jézust, ahol nincs Istennek szent lelke jelen, ott tulajdonképpen csak kizárólag a gyümölcstelenséggel találkozhatunk, és ez gyakorlatilag törvényszerű dolog.
1: Igen, Sándor, aztán Bandi.
6: A szőlőtővel kapcsolatban ahhoz, hogy jó minőségi szőlő legyen, oltást szoktak elvégezni. Ádám és Éva a bűn elkövetéssel maguk alatt vágták az oltás alatt, és a vadhajtás az a bűn. A Jézus példát mutatott földi közbenjárásakor, magára vállalta a bűnt, és ezt a rossz állapotot fogja helyreállítani a választott néppel, de ehhez a szent lelket el kell fogadjuk, amit kiárasztott akkor a korai esőnél a tanítványaira a kettős tüzes nyelv, és a végén ugyanez meg lesz a választott nép részére is. Csak itten nekünk elsősorban szükséges a hozzáállás, a saját szabad akaratunk, hogy a jót vagy a rosszat válasszuk.
1: Köszönöm szépen. András, kérem.
7: Tavasszal, amikor a vegyigék úgy jó kihajtanak, és kezdenek a fürtök meglátszódni, akkor utána a gazda valóban vesz egy kést, ollót, és levágja azokat, amelyek élősködnek, és amely nem a fürtöt szolgálja. És mink elsiklunk alatt, hogy Hát ez biztos a venyigéről szól, hogy majd megszárad, és utána tűzre kerül. Hát nem, ez mi rólunk szól. És nem akar ő komolyan venni. Mert életünkbe is kerülhetünk tűzre, nem csak az utolsó ítéletnél. Tudnélik, mikor keresztelkedünk, mit mond az írás? Hogy a Szentlélek tüze által kereszteltetünk meg. És ez a tűz, hogyha engem nem tisztít meg, és nem hoz rajtam gyümölcsöt, akkor bizony életemben már arra a szárasságra jutok, lelki szárasságra, és tűz nélkül való vagyok. Megég a bűn tüze éget meg engem akkor valóság.
1: Parancsolj.
4: Helmut Hubert, hadd idézzem, többször ő erről írt egy tanulmányt a Szentlélekről, hogy kétféle keresztény van, a testi és a lelki. De ahogy Pál itt mondja, hogy akiknek megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát ott van, hogy a látszólagos keresztény, aki mindent megtesz, hogy a látszólagos

0: Képpen Krisztusban, a szőlő tőkében kell élni. Tehát nem, a gyümölcs nem úgy terem, hogy kívülről ránkogatják, hanem aki Krisztusban élünk, akkor ez tulajdonképpen meg fog látszani rajtunk. Tehát magyarul a gyümölcs tulajdonképpen az Isten munkája, ami meglátszik rajtunk, és megjelenik, és a növekedést is ő motiválja, ő intézi.
1: Hát Leckénk nagyon szépen mondja, hogy Jézus az ő életét éli mi bennünk. Ez egy nagyon szép gondolat, nem? Hogyha az az indulat van bennünk, ami a Krisztus Jézusban. Marika, parancsolj.
2: Hogyha Krisztus lakik a gondolatainkba, és kitölti azt, akkor ez nem maradhat rejtve, akkor ez a tetteinkben is ugyanúgy megmutatkozik, és akkor tudjuk Krisztus jellemét formálni magunkba. És hogyha mi nem úgy gondolkodunk, ahogy kellene, akkor hiteltelenné válik a mi tettünk meg szavunk. És nem véletlenül, hogy a szőlőtőkének a termése a szőlő. Nem alma, nem körte, nem lehet ráakasztani valami műanyag bizsú valamit, ami olyan, mintha, mert az mindjárt kiderül az első látásra.
1: Sajnos vannak ilyen bizsú keresztények, így mondanám, és erről beszél ugye Pál a Timóteus, azért második levél, harmadik fejezet, ötödik versében, ugye, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Bandi, parancsolj!
3: Még egy fontos gondolat eszembe jutott. Jézus azt mondta, hogy nem iszok ebben a szőlőnek a tőkéjéből mustot, terméséből, még újonnan veletek nem iszom mennyek országában. Tehát nekünk, mire oda jutunk, nekünk kell lenni annak a sok jó szőlőfürgyümölcsnek, lének, mert ez a legéltetőbb. Mert nincs a világon olyan ország, amiben szőlő ne lenne. Nálunk nem terem banán, de ott, ahol banán terem, mondjuk nem terem ilyen jó alma. Tehát szőlő az mindenütt van. És nem véletlenül ez a példázat van felhozva, mert a legízletesebb 18, vagy még annál is több vitamin és ásványi anyag van benne, tehát éltető erő. Aki finom mustat iszik, azt mondják, nem betegszik meg. Tehát ez a gyümölcs az, ami valójában nekünk be kell mutatni életünkben, hogy Jézus Krisztus majd a mi szent életünk az ő vére által, az a mennyekben közös asztalnál elfogyasztassuk.
1: Köszönöm szépen. Hát eddig beszéltünk ugye almáról, szőlőről, banánról. Most nézzük meg, hogy a Biblia milyen gyümölcsről beszél. És ez a gyümölcs pedig, gyümölcs termésről szóló, igen, nagyon híres, de azért olvassuk el, és kérem Dénest olvassa, a Galatai Levél 5. fejezet 22. 23. versében, ez a klasszikus igenhelye. Mi a lélek gyümölcse?
4: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Köszönöm szépen. Ezt az ige, annyit idézzük, nagyon sokszor félreértjük. Az eredeti szövegben is egyes számban a lélek gyümölcse. Nem azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei. A lélek gyümölcse a szeretet. De akkor miért van egy ilyen hosszú felsorás? Öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség a régi ige szerint. Miért van ez a felsorolás? Azért, mert a szeretet nem csupán egy érzelem, hogy én éppen szeretek valakit, hanem ez egy mély elkötelezés Isten iránt, amiből jön az egész emberi életnek a belső része. Ha megnézzük, ezek a tulajdonságok, a szeretet tulajdonságai összefoglalják a belső emberünket. Ha bennem, akkor van öröm. Ha van öröm bennem, akkor van békesség. Ha békességem úgy van, hogy van béketűrés azután, vagyis türelem, így lehetne mondani, azután van szívesség, azután van jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. És akkor a törvényhez egy új viszonyba kerül.

0: És ez is egy lényeges elem. A törvény marad ugyanolyan, törvény a kerítés, csak most a kerítésen belül vagyok. És egészen más a kerítés, hogyha kívül vagy, elvesztetted a kulcsot, és egy 4 méteres kőfal körbezárja a kertedet, és oda be kell mászni, mint hogy bent vagy a kertbe, és egy 4 méteres kőfal véd tégedet. És ha én tényleg Isten kegyelméből Jézussal akarok élni, akkor ez a törvényhez való viszonyomra is visszahat. Ezért a lecke további részében azért álltam meg, még várom a ti hozzászólásaitokat. Lényegében más nem fogunk csinálni, mint ezeket a tulajdonságait a szeretetnek körüljárjuk. Tessék, Marian, akarsz valamit? Parancsolj! Igen.
1: Én is ezt akartam mondani, amit mondtál. Egy mondat erejéig, hogy ha már a szeretet megvan, akkor a többi ebből fog következni automatikusan szinte, mint egy. Érdekes, mert végeztem egy kis számolgatást. A szeretettel kapcsolatban az Újszövetségben 31-szer, az Újszövetségben 102-ször találunk utalást, így úgy amúgy nyilván a lábjegyzeteket nem számoltam hozzá, itt inkább csak a főigékről van szó. És azt láthatjuk, hogy az Újszövetségben 3-szor annyiszor találjuk meg a szeretettel kapcsolatos dolgokat vagy fogalmakat. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy az Újszövetségben nem volt ilyen a szeretet, hiszen azt olvashatjuk, hogy Isten maga a szeretet. Tehát itt inkább azzal kapcsolatban lehet, hogy a gyakorisága, hogy Krisztus testvételé folytán ugye sokkal testközelibbé vált, és sokkal kézzelfoghatóvá, amikor az emberek közé lejött a földre. És Isten tulajdonképpen nem azt mondja, hogy nem kötik feltétel ez az ő szeretetét, tehát nem azt mondja, hogy majd akkor foglak szeretni, hogyha jó leszel. Az Isten akkor is szeret bennünket, és ugyanolyan szeretette, és ez nagyon erősen hangsúlyoznám, hogy ugyanúgy szeret bennünket akkor is, hogyha bűnt követünk el. Legfeljebb akkor szomorúvá válik. Bocsánat. És hogyha meg nem bánjuk meg a bűnünket, akkor meg tulajdonképpen bánkódik miatta, mert akkor tudja, hogy nem menthet meg bennünket, arra nincs bűnbocsánat. És Ellen White-nak egyetlen egy mondata, ami rendkívüli módon figyelemre méltó, és ez nagyon-nagyon jó, hogyha nagyon figyelünk. Nem fogyott el a türelme, nem apadt el a buzgósága, kegyelmének áradata, bár a büszke, hitetlen és hálátlan emberi szívebben gátolni próbálta, most figyeljünk, még nagyobb szeretettel tért vissza. Hát ki hallott már ilyenről? Ez csak az Istennek a kegyelme folytán jöhet ilyen létre, vagy történhet meg.
0: Köszönöm szépen, Marika.
2: Isten a szeretet, és az ő szeretete annyira más, mint az emberek szeretete. Tehát ha úgy magunkba mélyedünk, és megnézzük, hogy kit szeretünk, vagy milyen feltételekhez kötjük a szeretetünket, vagy mit csinálunk azzal a szeretettel, hogy a másikat egy kicsit leigázzuk, vagy kezünkbe akarjuk tartani, hogy az isteni szeretet olyan más, és nekünk ehhez az isteni szeretethez kéne hasonulni, és nem itt a földi értelembe vett szeretethez. És az jutott eszembe, hogy bizony az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül, és az Isten szeretete az átülel, melegít, a hideg szeretet az meg nem szeretet, és az mást jelent.
0: Köszönöm szépen.
3: Itt a megjegyzésben úgy határozza meg a szeretetet, a szeretet olyan, mint a ragasztó, amely mindent összetart. Tehát nagyon szimpatikus.
0: János, parancsolj, aztán bajban.
4: Úgy volt olvasva, hogy a lélek gyümölcsei szeretet. Volt szó arról, hogy be kell oltani egy gyümölcset, hogy jót teremjen. Itten azon gondolkoztam el, hogy a lélek gyümölcse, figyeltétek, amivel van beoltva? A szeretette, úgy kell, a lélek gyümölcse, szeretet, jóság, hűség, stb. Hogyha nem volna beoltva a szeretettel, akkor nem tudna teremni tovább, ami meg van írva, hogy jóság, hűség, szeretet, és ehhez hasonló a dolog.
0: Köszönöm szépen. Vandi, aztán majd Gábornak adjátok.
5: Igen, Gyula említette a ragasztót, de szoktuk a mágneshez is hasonlítani az Isten szeretetét, hogy oda van hozzá, akiben ez a szeretet, Isten szeretet megvan. Így decembertáj kírják azt, hogy szeretet éhség. Elkezdenek jótékonykodni, Hát az a baj, hogy mi szeretett fogyasztók vagyunk, és nem szeretett adók. Mert a szeretet csak akkor gyarapodik, ha adunk. Mert olyan bank nincs, hogy mindig kiveszünk, de bele nem teszünk. És ez a szeretett bankba bizony sokat kell beletenni. Az, ha a másik érzi a mi szeretetünket, az sokszorozódik, mert továbbadja, és így ez a szeretetlánc, ez lesz az a ragasztó, vagy az a mágnes, ami összetart bennünket. Tehát mi is azért vagyunk itt, mert egymást szeretjük, egymást támogatjuk, és az Isten szeretetét tesszük központunká.
0: Igen, és ezt húzzám alá még Gábor előtt, hogy mi nekünk tulajdonképpen nem a magunk szeretetét kell adni. Azt mondja, ez igen, mi szeressük őt, mert ő... Tehát nincs szeretett hormonunk, ami termelődik, hanem észreveszük az Isten szeretetét, amit továbbadunk. Gábor, parancsolj!
6: Nekem egy nagyon érdekes hasonlat jutott így eszembe a gyümölcső kapcsán, hogy biztos már ti is jártatok úgy, hogy egy rohadt gyümölcs keveredett valahogy a jó közé, és napok kérdése volt, hogy a többi is ugye megrohadt. És valahogy így van ez a lelki gyümölcsökkel is, hogy őriznünk és figyelnünk kell a mi gyümölcsösünk kertünket, mert hogyha belekeveredik egy rossz gyümölcs, nem csak jó gyümölcsök vannak, hanem rossz gyümölcsök, akkor az megfertőzheti az egész lelki életünket.
0: Köszönöm, Gyula.
3: Még azt arról is kéne beszélni, hogy a szeretet mit csinál és mit nem tesz. Tehát itt a szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rólja fel a gonoszt, és sorolhatnánk, hogy ez is egy olyan jellemtulajdonság, ami ismertető jele az Isten gyermekeinek, hogy aki erre képes, az már jó úton halad. És hát sorolni lehetne, de hát az idő rövidsége miatt.
0: Köszönöm szépen, akkor nézzük egy kicsit konkrétabban, hogy ennek a szeretetnek milyen következményei vannak. Tehát miben nyilvánul meg ez a szeretet? A keddi leckében az örömről, békességről és béketűrésről beszélünk. Egy igét olvasunk csak Róma 14-17, és utána azt beszéljük meg, ez az öröm, békesség, béketűrés hogy függ össze a szeretettel. És hogy függnek össze egymással ezek a tulajdonságok. És kérem, hogy Kormos Gábor olvassa a Róma 14-17-et.
6: Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben.
0: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes ige, hogy az Istennek országa, ugye, az nem evés, nem ivás, tehát nem materiális valami, ezt akarja mondani, mert mi mindig Isten országát elképzeljük valahogy materiálisan. Az Isten országa, ezért mondja Jézus, hogy ti bennetek van, bennünk kezdődik. Méghozzá úgy, hogy igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Tehát a Szentlélek munkájának a nyilvánvalóvá létele tulajdonképpen az Isten országának az alapja a mi életünkben. Ez nem lesz nyilvánvaló, akkor persze el fog jönni Jézus, eljön az Isten országa, de én kimaradok belőle. Marian, parancsolj, és aztán majd András.
1: Én úgy lépésenként mentem végig ezen a főcímen, hogy öröm, békesség, béketűrés. Az örömnél ugye én a Róma 14-17-et választottam ki magamnak, ugye, ami azt mondja, Isten országa igazság, békesség, Szentlélek által való örömöt mondja az ige, és azt mondja, hogy a Tesszalonika első levél 5-16 pedig egyenesen felszólít bennünket arra, hogy azt mondja, mindenkor örüljetek. És azt mondja Ellen White, hogy Isten azt szeretné és azt akarja, hogy minden gyermekén, minden követőjén látható legyen az ő által nyújtott békesség és öröm, kifejezés módja az arcán, a viselkedésén, egyebekben, tehát az egész életén magyarul. És eszembe jutott, hogy tanultam ezt a tanulmányt, hogy az őskeresztényeket, biztosan ti is olvastatok erről régebben, hogy amikor meglátták őket, mi jellemezte őket, az összetartás, a szeretet, és amikor meglátták őket, akkor csúfolták őket, hogy nini, hogy szeretik egymást. Tehát, hogy így annyira, egyszerűen gúnytárgyává váltak, és eszembe jutottak még a Waldensek is, akik az öröm mellett még a hosszú tűrésükről, a béketűrésükről és a türelmükről voltak híresek. Tehát jó példák vannak előttünk. A békességről meg azt olvashatjuk, ugye, hogy amennyire tőlünk telik, minden emberrel békességesen próbálkozzunk az életünket élni. A zsidókhoz írt levél 12-14. verse pedig egyszerűen kicsit talán még erőteljesebben fogalmaz, mert azt mondja, hogy törekedjetek mindenki iránt a békesség és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Tehát, és eszembe jutott akkor ennél a résznél egy ének, hogy a Hadd bízzak benned, élő örök Isten című énekben, hogy hadd védjem azt, ki bántott, sértett engem. Nagyon, hogy még ezt is kérhetjük, és kell is, hogy kérjük, és az Úr meg fogja ezt is adni, hogy tudjunk úgy viseltetni a másik, aki engem bánt és sért, hogy tudjam elviselni jó szívvel. És a béketűrést illetően pedig ugye a Máté levelébe például a végidei proféciáknál azt olvashatjuk, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az fog csak üdvözülni. Tehát a kitartás, a békességes tűrés az, ami tulajdonképpen az életünk folyamán, ahogy haladunk előre a világunkban, hogy állva tudjunk maradni a nyomorúságnak az idején, és azt is lehetővé teszi, hogy ennek ellenére tudjunk előre haladni a nyomorúság ellenére. És azt mondja Jakab pedig, hogy ezek a próbák, ezek lemérik a hitünket, és fejlesztjük a mi kitartásunkat. Tehát örüljünk neki, és kérjük az Úrtól, vagy ha nem kérjük, de kapjuk, akkor pedig legyünk érte hálásak, mert a jelenfejlesztésnek az egyik legfontosabb momentuma.
0: Bandit kérem, aztán Sándor.
5: Jézus az Emmaus úton elmagyarázott mindent a Szentlélek által, és mi van leírva, hogy gerjedezett az ő szívük, örömmel töltötték be, és visszaszaladtak Jeruzsálembe. Mikor a tanítványok szomorúak voltak, és Jézus megígérte nekik, hogy kitölti rájuk a Szent Lelket, akkor kezdett örvendezni szintén az ő szívük, mert szomorúak voltak, és elhagyatottaknak érezték magukat, hogy Isten nélkül maradnak. És a földi életben is, a mi életünkben, ha nem érezzük az Isten közelségét, a harmadik személyét is, vagy a többiét is, mert egybe kell gondolni, akkor eltűnik a mi örömünk is. Nem lesz többi, bánatosok leszünk, mogorvák, meg sok mindent előfordulhat velünk, ugye akkor bejön a hitetlenség, a kérlelhetetlenség, az Isten nélküliség, és az Ószövetségben is az egyik költőnk azt mondja, hogy még meg nem látom az Istennek orcáját, addig nem nyugszik meg az én lelkem. Ugye, tehát az Isten lelke ezért van az, hogy öröm, mert az ő befolyása minket mindig a hitre visszatér, és a szeretet forrásához, az Istenben való örömhöz.
0: Köszönöm szépen, adjátok hátra Sándornak.
7: Érdemes megemlíteni Csontvárinak egy festményét a budai várba, képtárba, az előtérben vannak a régi letűnt építészeti romok, a tenger, a népek tengere, a háttérben van egy jégsapkás hegy, a törtető embert, a rideg, hideg lelkületűt ábrázolja, és ha ilyen van egy közösségben, például egy társasházban, akkor ott nincs öröm, békesség, nyugalom, szeretet, akkor pont az ellenkezője kerül hatalomra.
0: Köszönöm szépen, de békességgel kellene tovább menni a keddi leckére, hogy ne felejtsétek szavatokat, de olvassuk el, mert a békességről szól a keddi két ige, két igét olvasunk, és akkor ezt folytassuk tovább. Varga Gyöngyit kérem szépen, hogy János 14.27-et olvassa, majd pedig Szilágyi Irmát kérem, hogy a Jelenések 14.12-t olvassa.
8: Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
0: És olvassuk el most a Jelenések könyvének a 14. fejezetéből a 12. verset, Irmát kérem, hogy olvassa.
9: Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.
0: Köszönöm szépen. A régi Károlyban úgy van, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Ez jobban kifejezi, itt van szükség a szentek álhatatosságára. A békességes tűrés álhatatosság ugyanaz, Marika.
2: Igen, és állandóan ez a békesség gondolat motoszkál, hogy ha átengedjük, hogy a Szentlélek formáljon bennünket, akkor olyan békességbe lehetünk, hogy a reagálásunk arra, ami ér bennünket, az egész más lesz. Tehát nem csapunk vissza, nem vádaskodunk, nem csípőből tüzelünk, ahogy szoktuk mondani, hogy valaki mond valamit, és azonnal megcáfoljuk, hogy más lesz a gondolkodásunk, és ha a hisszük azt, hát ugye mindig a hit bele vonódik mindenbe, hogy hisszük, hogy a jó Isten tudja, hogy mit enged meg nekünk, és mennyit, akkor bizalmunk benne van, és akkor egy olyan békességbe lehetünk, ami kizárja, hogy azok a sok bántások, sértések bennünk bármi sebet is kiváltsanak, de ez nagyon nehéz elérni, hogy teljes békességünk legyen.
3: Röviden itt a békesség maradandó, mint az öröm, abból következik, hogy megigazultunk hitáltal mi Úrunk Jézus Krisztusban. Tehát ha megfigyelem a jézusi magatartást, a megkísértetést, hogy micsoda méltóság teljesen és béketűrően viselt mindent. Tehát ha itt a jellem tulajdonságokat nézzük, akkor a békesség és a béketűrés is óriási isteni hatalom és erő, ha ezzel rendelkezünk. Hisz ez már olyan hatalmi erő, hogy nem tud a sátán rajtunk uralkodni.
0: András?
5: Eszembe jutott Páléknak a sorsa. Ott a börtönbe. Nyomorult helyzetben vannak, és énekelnek. És éjfélkor csodálkozik rajta a börtönőr is, hogy énekelnek, és nem síránkoznak. És földrengés lőn, és megnyílik a börtönajtó. Kire volt szükség ennek, hogy megtérésre a Szentléleknek a szeretete és tüze megnyíljon? A börtönőr egész családjával megtér. Tehát a mi békesség és tűrésünk által nyere, és az ige azt mondja, hogy mi arra hivatunk el, hogy a békesség közvetítői legyünk, ugye az isteni békességnek. Mert háborúságban nincs béke, ott csak veszteség van, a békében van nyereség.
0: Köszönöm szépen, István. Érdekes, hogy ezek a gyümölcsök hogy függnek össze egymással, tehát egymás feltételezik, kiegészítik, ugye, mert ha azt mondjuk, hogy a békességben vagyunk, akkor ez azt is jelenti, hogy a béketűréshez is nagyon nagy esélyük vannak. Tehát a békesség esetében biztosította a béketűrésnek a lehetősége is. Tehát ezek szervesen összefüggenek. Persze alapvető cél, ha milyen célokért, tehát egy értelmes célokért kell küzdenünk, és akkor ezek a lélekiek gyümölcsei megteremnek, illetve összeadódnak és kiteljesednek, kiegészítik egymást. És amit mondtál is, hogy az örömnél maradandóbb a békesség.
3: Sőt, a béketűrés nem jellemző emberi tulajdonság, itt a megjegyzés azt mondja, nem egy jellemző, ez kialakul az emberbe, és ezt megint a Szentlélek műveli.
0: Most eddig ugye arról beszéltünk, öröm, békesség, béketűrés, ezek belső lelki tulajdonságok, de nézzük meg az aktív oldalát ennek. Szívesség, jóság, hűség, ezt nem csak érezni kell, hanem tenni kell. Nézzük ehhez az ígét, a Korintusi első levél 13. fejezet a szeretet himnuszából olvassuk el a 4. verset, Csepec Erzsikét kérem, majd pedig Szigeti Lacit, hogy az Efézus 4:9-et is olvassuk hozzá.
10: A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
0: Laci, parancsolja Efézusi levél 5. fejezet 9. versét.
11: A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
0: Igen. Tehát, hogyha megnézzük a szívességet, jóságot, hűséget, ezeket a tulajdonságokat, akkor a világosság gyümölcseiről beszélünk. A gyümölcstermés ez nem csak abban van, hogy én érzek valamit, vagy átélek valamit, és olyan belülről van jó, és akkor én el vagyok magammal, én és a Jóisten, és a többi ember nem számít, hanem abban mutatkozik meg, hogy ez sugározni kezd. A világosság az sugárzik. Tehát a Jézus példája szerint a gyertyát se azért gyújtják, hogy tudjátok a példát. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a szeretet az nem egyszerűen, tehát Bandi említette, nem szeretett fogyasztók vagyunk, hanem szeretett termelők lehetünk, hogyha Jézus termi bennünk a szeretetet. Ez van egy kis időnk, még szólhattok. Marian, parancsolj.
1: Találtam egy remek meghatározást, ami így hangzik, a szívességgel, jósággal kapcsolatban. A szívesség őszinte vágy arra, hogy mások is boldogok legyenek. A jóság a mások boldogságáért végzett tevékenység. Nagyon remekül összefoglalja, és megállja a helyét szerintem. Természetünkből adódóan szerintem mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy aki szimpatikus nekünk, akit szeretünk, annak legyünk szívességet, az iránt legyünk jók. Hogyha valaki meg keresztet vagy szívességünket, akkor valószínű, hogyha az Isten lelke nem lakozik bennünk, akkor azt mondjuk legközelebb, úgymond beintünk, hogy tudod, mikor fogok legközelebb segíteni neked, hiszen kitoltál velem, vagy nem köszönted meg kellőképpen az én jóságomat, vagy szívességemet. És a hűséggel kapcsolatban meg azt jutott eszembe, hogy a hűséget tanulmányoztam, hogy tulajdonképpen az a bizonyos szökött rabszolga, emlékeztek rá, aki tulajdonképpen előbb-utóbb arra a sorsa jut, hogy az ura felszabadítja, és amikor azt mondja, hogy igen, most már távozhatsz, és most már oda mész, hova akarsz, ha akarsz, akár el is hagyhatsz, akkor egyszerűen ott marad a rabszolga tartójánál, és sokkal-sokkal hűségesebben viszonyul hozzá, és sokkal-sokkal jobban ragaszkodik és szereti, mert ez egy hatalmas kegyelem az ő számára. És Ellen White-nak van kettő mondata szintén, amit szeretnék, hogyha felolvashatnám. Isten szemében nem az elért kiváló eredmények számítanak, hanem az indítékok, amelyek tetteinket mozgatják. Ő jobban értékeli a jóságot és hűséget, mint az elvégzett munka nagyszerű voltát. Azért ez is jelent valamit, én azt gondolom.
0: Marika?
2: Én is egy mondatot szeretnék itt kihangsúlyozni, hogy talán semmi más nem hitelteleníti annyira a keresztény bizonyságtételünket és szolgálatunkat, mint a szívtelen nyers magatartás. Tehát kedves helyreigazításnak van szerepe, de a szavaink meg a tetteink azok hiteltelenné tudják tenni a jóságunkat és idézőjelbe szeretetünket.
0: Tegyük hozzá még a két maradékot is, a csütörtöki leckéből, a szelídséget és a mértékletességet, és olvasunk két rövid igét. Jánost kérem, hogy olvassa Máté 5:5, és Marikát kérem, hogy a példabeszéd 16:32-t olvassa.
4: Ők öröklik a földet.
0: Marika?
2: Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.
0: Igen. Én úgy gondolom, hogy ha van valami nagyon aktuális a mai életben, akkor ez az. Mert valahol, mivel nem tudunk leborulni, hogy Gyökösi Endrének a nagyon szép hasonlatát idézem, ezért kiborulunk. Nem tudunk leborulni, tehát kiborulunk. És ez ilyen kiboruló emberekből áll a világ. Na most, hogyha a Szentlélek dolgozik bennünk, akkor pontosan ez a szelídség és mértékletesség az igazi, a szeretet gyümölcsei közül. Parancsolj, Gyula.
3: Hát a Biblia Mózes határozza meg szelíd emberként. És talán kedvenc az a pillanat, amikor Mózes azt mondja, hogy Uram, inkább engem törölje az élet könnyébe, csak a népet tartsd meg. Tehát, hogy hát Izrael vezetői közül még nem volt egy olyan ember, mint Mózes, vagy egy olyan ember, aki ezt így elmondja. De hát Mózes eljutott odáig, hogy azt mondta, Uram, inkább engem törölje az élet könnyébe, csak a népet tartsd meg. Megint az a közbenjáró és az a véghetetlen szeretet, mert hisz az Isten bízta azt a népet Mózesre, hogy kormányozza és vezesse be az ígéret földére.
0: Marian?
1: Nekem eszembe jutott ennek kapcsán a Péter első levél 3. rész 15. verse, ami úgy hangzik, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kért tőletek a bennetek lévő reménységről, szerítséggel és félelemmel. Nyilván Isten félelemről van szó, ugye nem másfajta félelem. És hogy mindezt, amit teszünk, a bizonyságtételünket annak tudatába tegyük, hogy az Isten ott van velünk, és ő az, aki az ő szent lelke által motivál bennünket, és mondja, hogy a szánkba

0: azt, amit mondanunk kell. És van még a Péter elsővel, a harmadik rész, negyedik verse, hogy a szelíd és csendes lélek igen becses Isten előtt. És a mértéketesség gondolatához eszembe jutott ugye az, hogy amikor a mértéketességről beszélünk, ott általában a táplálkozást szoktuk felhozni, pedig a táplálkozáson túlmenően rengeteg minden más van, hiszen vannak nekünk még olyanok, hogy a legkisebb szervünk, ugye a nyelvünk, és amit zabolázni kell, és a másik pedig a gondolatainknak a szétszórtsága, vagy az elkalandozása, ami szintén rendkívül fontos ezeket kordába tartani. Tehát az önmérséket gyakorlatilag nyugodtan kijelenthetjük, hogy az életünk minden területén fontos, és igen-igen csak kell, hogy törődjünk vele. És azt mondja Ellen White, hogy a test az egyetlen eszköz, amely által elménk és lelkünk kifejlődik jellemünk építésére. A hirtelen szenvedélyes, meggondolatlan szavak egyetlen pillanatban olyan kárt okozhatnak, amelyet egy egész életnek bűnbánata sem tehet jóvá. Nagy szavak, de így van. Gondolatainkat szilárdan uralnunk kell, hogy olyan tárgyaknál időzzenek, amelyek erkölcsi jellemünket erősítik.
1: Köszönöm szépen, István.
2: Én azt hoznám vala, hogy tulajdonképpen mind a 9 gyümölcs, amiről most tanulunk, ez megfelelő kell, hogy megnyilvánulunk rajtjuk. Tehát láthatóvá kell lenni. Sokkor azt mondjuk, hogy ilyenek vagyunk, olyanak vagyunk, de nem látszik rajtunk. Itt a fő kérdés, amiben az elején is indítottunk, hogy Krisztusban vagyunk, tehát a szőlőtőn vagyunk, vagy pedig nem vagyunk a szőlőtőn, és akkor ezek a gyümölcsök nem látszanak meg rajtunk, csak mondjuk, hogy mi megteremtjük ezeket a gyümölcsöket.
1: Marika, és aztán az összefoglalót kérem, hogy olvassa.
3: Ha a szívünkben a hit és a bizalom él, akkor tudjuk teremni a gyümölcsöt.
1: És az összefoglaló, Rózsika.
4: Ha az igazság iránt szeretet él a szívedben, akkor az igazságról fogsz beszélni, arról az áldott reménységről, ami Jézusban van. Ha szeretet van a szívedben, akkor arra fogsz törekedni, hogy testvéredben megalapozd és felépítsd a legszentebb hitet.
1: Köszönöm szépen, más nem tudom. Adja.
5: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A Szentlélek és a Lélek ajándékai.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: a költészet hangján.
1: Gerzsenyi Sándor, várjuk, hogy pünkös legyen. Részletek. Miért vagyunk olyan fáradékonyak? Hamar csüggedők, szalmaszálban is megbotlók, könnyen aléló lagymatagok. Ideg nélküli, füstölgő, omladozó oltárok. Miért hiányzik életünkből az okos találékonyság, a konok kezdeményező készség, a kősziklát is termővé szelídítő hit és értelem? A tiszta akarat rendet parancsoló mágneses tere, a kitartóan zörgető mentő szándék, ahogy egy-egy szív előtt megállva nem adjuk fel a reményt, míg föl nem tárul sarkig a bereteszelt ajtó. Kilopta el tőlünk a kristályfolyó után epedő szarvas szent szívét, hogy ott találjuk meg,

ahol sehol másút a semmilyen egyéb módon föllelhető békét, nyugalmat, boldogságot, üdvöt. Miért van az, hogy virágvasárnapi bódult örömmel oda terítjük harsogó színekben tobzódó felső ruhánkat, hebehúrja gyermeki rikoldozásainkat, hogy 5 nap múlva köntösünk sötét fonákjába takarjuk eladott szívünket, s olyan könnyen feszítsd meggé torzul ajkunkon a hozsanna. És miért nem jön el soha életünkben az a bizonyos 50. nap? Serlegeinket miért nem tölti meg valaki azzal a bizonyos részegítő itallal, hogy ajtónk závárja lehullana végre, hogy megalvat fekete vérünk pezsgő, piros, lüktető folyammá válnék, hogy megmámorosodva, beleszédülve, ne kellene többé keresni a megfelelő szavakat, melyeknek bokra mögé elrejtőzhetünk, hanem hogy görcsből oldott nyelvünket önfeled bizonyságtételre mozdítaná az életet ébresztő drága szellem. Szívünkben miért nem lobban magasra a tűz? A tűz, hogy elhamvasszon minden sötét miértet. Jöjj, égi tűz! Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, lelkes, tüzes pünkösd! Tedd áldássá, haszonná, éltető erővé életünket, gyülekezeteinket, a szentek közösségét, megváltott népedet!

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jonathan Torres írta Atlantikóból, Kolumbiából. Gazdag örökség. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanádban, Loisban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének első fejezetének 5. verse. Gyermekkorom egyik legszebb emléke az, amikor láttam édesanyámat, Kárment, részt venni egy bibliaórán. Megkértem a tanítóját, engedje meg, hogy csatlakozzak, mert a leckefüzetemben található szókeresők és keresztrejtvények nagyon felkeltették az érdeklődésemet. Egyik nap édesatyám színes magazinokat adott nekem, melyekben bibliai szereplőkről, Mózesről, Józsefről, Jeremiásról, Párról és Jézusról szóló képes történetek voltak. Nagyon élveztem ezeket a történeteket, és sokat tanultam belőlük. Ennek köszönhetően bátran válaszoltam a vasárnapi iskolában a tanító kérdéseire. Hasonlóan inspirált nagymamám, Judit hite is. Szerettem a háza teraszán tartott alkalmakon a keresztény énekeket énekelni. Ő már az Úrnál van, de örökre a szívemben marad. A Bibliából tudjuk, milyen nagy hatással volt Eunike és Lois Timóteus életére. Gazdag hitbeli örökséget hagytak rá. Az ő példájuk emlékeztet arra, milyen hatalmasan tud Isten egy anyát és egy nagymamát használni, és milyen maradandó, örökértékű hatásuk lehet egy gyermek nevelésében. Drága Jézus, köszönjük az édesanyákat, nagymamákat és idősebb testvéreket, akik szeretetük és hitük örökségét hagyták ránk. Amen. Napi gondolat. A hit az egyik legnagyobb ajándék, amelyet adhatok és kaphatok. Imádkozunk azokért, akik Istentől tanítottak minket.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ne támadd Isten szolgáját! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 18 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 39 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Behalotcha heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn meggyújtod. 4 Mózes 8.1-től 12.16-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házamban bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni, szolgám, Mózes ellen? 4 Mózes 12, 6-tól 8-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pont, mint az emberi lélek. Ferenc Kunna Valéria ezt mondja Behalotcháról. Ebben a heti szakaszban olvasunk a menóra meggyújtásáról, a léviták szolgálatáról, a pusztai vándorlást vezető felhőről, az ezüst trombitákról, a nép panaszkodásáról, Mózes kimerüléséről, a 70 vén kiválasztásáról és Miriam történetéről. Különös heti szakasz ez, szinte minden benne van, ami az emberi élet része, emelkedettség és fáradtság, hit és elégedetlenség, vezetés és magány, beszéd és sebzés. A heti szakasz a menóra lángjával kezdődik. A Tóra nem egyszerűen azt mondja, amikor meggyújtod, hanem azt, amikor felemeled a lángokat. Behalotcha. Áronnak addig kellett a tüzet a mécseshez tartania, amíg a láng önállóan nem kezdett égni. Ez az apró részlet valójában emberi kapcsolatainkról is szól. Arról, hogy a valódi tanítás saját fényt képes ébreszteni a másik emberben. A menóra lángja mindig törékeny, néha megremeg, néha majdnem kialszik, mégis képes világítani. Pont, mint az emberi lélek. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír istentiszteletek. Most vasárnap, június 7-én több helyen is lesznek istentiszteletek. Zalaegerszegen a zsinagógában és a temetőben. Kispesten, Egerben, Balassagyarmaton, Devecserben, Mosonmagyaróváron és Szentesen a temetőben, Nyíregyházán pedig városi megemlékezés lesz a Bernstein Béla téren és a temetőben. Abonyban mártír táblák avatása lesz. Június 8-án, hétfőn, Göncruszkán a temetőben és a Városházán emléktábla avatás is lesz. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal rendhagyó módon Debrecenben a Déli Múzeumban készült a felvétel, mégpedig azért, mert a Piramisok országában címmel rendeztek ott egy kiállítást egy 1965-ben Egyiptomban járt természettudós Só Rezsőnek az útjáról az általa készített felvételek segítségével. A kiállításnak a rendezőjével, Mező Szilveszterrel beszélgettem arról, hogy Só Rezső milyennek is látta Egyiptomot, azt az Egyiptomot, amelyet a piramisokkal jellemzett, illetőleg Lovas Márton Leventével, aki Só Rezsőnek az életét dolgozta föl. Hallgassák meg tehát először a kiállítás kurátorával, Mező Szilveszterrel készített riportot Só Rezsőnek az egyiptomi útjáról. Kedves hallgatóink, a Piramisok országában kiállításon vagyunk, beszélgető partnerem pedig...
4: Mező Szilveszternek hívnak, és Déri Múzeumnak a természetrajzi és környezetismereti gyűjteményében dolgozok, valamivel több mint 12 éve. Valójában most nem a természetrajzi gyűjteménynek a feladatairól, vagy az összetételéről beszélnék, hanem inkább ennek a kiállításnak a létrejöttéről.
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogy jött létre ez a kiállítás? Mert azért igaz, a természet az ott van Egyiptomban, de mégsem erről nevezetes Egyiptom.
4: Nem. Az alapötletet az adta, hogy 1980-ban Só Rezső botanika professzor halálának az évében a Déri Múzeum egy jelentős hagyatékot kapott a professzor úr végrendelete alapján, és ebben a hagyatékban több ezer darabos diagyűjtemény, fényképgyűjtemény is volt, amely elsősorban az ő utazásait, az utazásainak az emlékeit őrzi. Talán kevésbé köztudott, és kevesebben ismerik azt a információt Só Rezsőről, hogy volt egy utazó énje is. Tehát amellett, hogy a növénytanban, a botanika tudományában maradandót alkotott, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legjelentősebb, legnagyobb hazai botanikusunk volt a 20. században. Rengeteget utazott, szeretett utazni, és Európának szinte valamennyi államába eljutott, Izland, Albánia és Portugália kivételével az összes országot beutazta, bejárta. Ezek főleg kongresszusi előadások, akadémiai kiküldetések, szakmai munkával kapcsolatos utazások voltak, de voltak benne magánszervezésű kirándulások is, és Európán kívül még a volt Szovjetunió közép-ázsiai tagköztársaságaiba és Észak-Afrikába jutott el. Fekete kontinensnek két országába látogatott el, az északi részén a kontinensnek, Marokkóba és Egyiptomba. És a diagyűjteménybe, ami a múzeumba került, a Déri Múzeumba került, az egyiptomi fotóhagyaték is megtalálható. Ez egy körülbelül 500 darabos kis gyűjtemény, és az elmúlt években a múzeum digitalizációs stratégiájának részeként a természettudományi gyűjtemény különböző egységeit is megkezdtük feldolgozni, digitalizálni, és az egyik első ilyen egység a professzor úr fotóhagyatékának az egyiptomi része volt.
3: Miket tartalmazott ez? Épületeket vagy növényeket?
4: Hát a fotóanyag elég változatos. Vannak benne természeti tájakról készült felvételek, kultúrájakról készült felvételek, korabeli városképek, emblematikus épületei a nagy egyiptomi városoknak, Kairónak, Alexandriának, óegyiptomi műemlékek, akkor a régi temetők, a nekropoliszoknak a különböző romjai, amelyeket meglátogattak, természetesen számos piramis is. Feleségével járta be az országot, és hát eljutottak több piramishoz is, nem csak a híres gízai piramisokhoz, hanem látták az egyik legkorábbi piramist, a lépcsős piramist Szakkarában, Djoser fáraó piramisát, vagy a Meidumi piramishoz is sikerült ellátogatniuk. Ezekről is vannak felvételek ebben a gyűjteményben, de botanikus lévén sok érdekes exotikus sivatagi, félsivatagi növényt, vagy oázisokban honos növényeket is megörökített a sóházaspár, és ezeknek a felvételeknek a digitalizálását követően egy kis tanulmány is készült a múzeumnak az évkönyvében, amelyben feldolgoztam ezt a diagyűjteményt, és a feldolgozó munka során született meg az ötlet, hogy ezeket a fényképeket érdemes lenne bemutatni a nagyközönségnek is, hiszen elég széles spektrumon ábrázolja az országot, tehát nem csak azt az oldalát mutatja be Egyiptomnak, amit a legtöbben ismernek, a fáraók világát, a mumiák világát, hanem azt a több kultúrréteget egyszerre vetíti elénk, ami Egyiptomnak a különlegessége, tehát ugye a óegyiptomi civilizáció, ami több ezer éven keresztül meghatározta a Nílus völgyben élőknek a mindennapjait, lehanyatlott különböző hódítások nyomán, és most a rövidebb ideig tartó hódításokról, tehát a perzsákról vagy a görögökről nem is beszélnék, hanem a nagyobb kultúrrétegekről csak, tehát ugye az óegyiptomit aztán a keresztény, a kopt keresztény világ követte Egyiptomban, hiszen Szent Márk apostolnak a térítői tevékenysége nyomán viszonylag gyorsan elterjedt a kereszténység.
3: Az első század végére.
4: Hát igen, már az első század végére, és azt lehet mondani, hogy Egyiptom lakosságának a jelentős része áttért a keresztény hitre, és közöttük voltak ősi egyiptomiak, voltak görögök, voltak föníciaiak, voltak izraeliták, tehát kialakult egy új társadalmi rend, ami nagyjából az arab hódításig, tehát az iszlám megérkezéséig dominálta ezt a területet. 640-ben vagy a körül az arab félszigetről kirajzó seregek aránylag rövid időn belül meghódították Egyiptomot, és az ország képe, hát azt lehet mondani, hogy a 9. századra már teljesen átformálódott. A kopt nyelv eltűnt a mindennapoknak a használatából, és valójában az a kulturális hatás került tulajdonra, ami a mai napig meghatározza Egyiptomot, tehát a muzulmán és az iszlám világ. De ezek megférnek egymás mellett, és sokszínűvé teszik ezt az országot, ezért is látogatják nagyon sokan hazánkból is, és a világ minden részéből Egyiptomot. Úgyhogy ezt a kis kiállítást, amit összeállítottunk, ennek a sokszínűségnek a szellemében igyekeztünk megvalósítani. Egyrészt bemutatjuk Só Rezső professzor úrnak a fotóhagyatékát. Itt a terem közepén látható egy nagy vitrin, amiben a eredeti tárolódobozokban, a fából készült régi diatárolódobozokban helyeztük el a több ezer diafelvételt, amelyek az utazásaink készültek. Rögtön a diahagyaték mellett kis diaképes vetítést láthat a múzeumlátogató. A körülbelül 5000 felvételből 35-40 felvételt javítottunk úgy fel számítógépesen és digitálisan, hogy azok élvezhetőek legyenek, hiszen 1965-ben utazott Só Rezső és a felesége Só Rezsőné Gallé Ilona Egyiptomba, és az ő felvételeik ez alatt a közel 500 év alatt erősen hát elszíneződtek, romlott a minőségük, a porszennyezettség mellett vegyi átalakulásokon is átmentek, ezért külön fotolaboratóriumi kezelésnek kellett alávetni a képeket, hogy itt a kiállításon be tudjuk mutatni. De hát változatos felvételeket láthat a látogató, van, amikor egy vonat ablakából készített Nílus menti táj elevenedik meg az agyagból, sárból, téglából rót házak tömkelege, akkor valahol mondta, hogy például most is egy nagyon híres ókori egyiptomi műemlék, a Luxori templomnak a pülonos bejáratát láthatjuk, előtte egy óriási 25 méter magas obeliszkelés fáraókat ábrázoló kolosszális szobrokkal. A teremben az utazásnak, ennek az 1965-ben megvalósított utazásnak az emlékei mellett olyan tárgyakat helyeztünk el, amelyek jól reprezentálják Egyiptom természeti környezetét, változatos természeti világát, a sivatagi biomnak, a sivatagi biocenózisnak a jellegzetes, talán legközismertebb állat- és növényfajai tekinthetők itt meg, különböző preparátumok, herbáriumi lapok, növényi exszikkátumok, tehát szárított termések, magvak, gyökerek és egyéb érdekességek társaságában.
3: Ezek a múzeumnak a gyűjteményéből származnak?
4: A kiállított tárgyak egy része a Déri Múzeumnak a saját gyűjteménye, ilyen a sóhagyaték. Vannak gyűjteményünkből származó tárgyak a többi vitrinekben is, Azonban itt szeretném kiemelni azoknak a intézmény, közintézményeknek, oktatási intézményeknek és múzeumoknak a nevét, akik segítették a munkánkat, akik jelentős tárgykölcsönzéssel járultak hozzá a kiállítás megvalósításához. Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumnak a különféle tárai, az állattár, a növénytár, a tudománytörténeti gyűjtemény, a kőzettár, az őslénytár mind-mind értékes műtárgyakkal járult hozzá ennek a kiállításnak a tárgyi anyagához, de helyben, tehát Debrecenből is kölcsönöztünk műtárgyakat. A Református Kollégium gimnáziumának a biológia szertárában sok olyan egyiptomi származású, egyiptomi gyűjtőhelyről származó állatpreparátum, folyadékos zoológiai készítmény található, amelyek még az egykori kollégiumi tanár Hetényi Kovács János egyiptomi gyűjtéséből származnak. Kovács János a kollégiumnak volt a természetrajztanára, és 1855-56-ban első magyar természettudósként utazott el a Nílus völgyébe, és tekintélyes gyűjtőmunkát végzett. Szinte minden magasabb állatrendszertani csoportból hozott haza tárgyakat, és ezeket a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, tehát ezek ma a Nemzeti Múzeum jogutódjánál, a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeinél lelhetők fel, hát sok közülük sajnos 56-ban megsemmisült vagy elpusztult, de akadnak olyan tárgyak, amelyek ebből a korszakból valók, és hát vannak olyanok, amelyek a kollégiumba kerültek, például egy egyiptomi keselyűnek a preparátuma is látható itt a kiállító térben, az egyik vitrinünkben, ezt is Kovács János gyűjtötte 1855-ben, hát ez is egy nagyon különleges darab, hiszen ha belegondolunk, 150 évvel ezelőtt maga a gyűjtő preparálta ezt a állatot.
5: A növények is vannak, itt éppen egy cserjét lehetett látni.
4: Igen, az előbb a fagon cserjét láttuk, ez egy tipikus sivatagperemi, félsivatagi növény, amely nem csak Egyiptomban, hanem Észak-Afrika más területein és a Mediterráneum egyéb vidékein is megtalálható, tanulmányozható, az ibériai félszigettől a földközi tenger szigetvilágán át egészen a kelet-mediterráneumi térségig. Ez egy szárazságtűrő xerofita cserje, jól tűri a szárazságot, jól tűri a sós talajt is, és a nevét a napkirály, 14. Lajos francia király udvari orvosáról, Guy Cresson fagonról nyerte, tehát ő volt az, aki leírta ezt a növényt.
5: Orvos írta le? Valamilyen orvosi felhasználás a kapcsán írta le?
4: Maga a növény gyógynövényként is ismert, különböző daganatos betegségek gyógyítása.

0: A növényekről esett szó, másfajta növényeknek a fotója vagy herbáriumi lapja is látható. Itt a képen két jellegzetes pálmát láthatunk, a datojapálmát és a elágazó törzsű, tehát Y alakban elágazó törzsű dumpálmát. Az utóbbi, tehát ez a dumpálma, a Hyphaena thebaica latinul, Egyiptomnak az ősi fája. Ez a fa, amelynek a jellegzetes alakja ez a elágazó törzs, már a ókori ábrázolásokon is feltűnik. Mind a hieroglif, mind az anaglif ábrázolásokon látható ennek a növénynek a habitusképe, de más növényeket is előszeretettel ábrázoltak a régiek, a papíruszt, a datolját és a lótuszt is, ami eredetileg nem egyiptomi származású, hanem indiai őshazából került Egyiptomba.
1: Ez a lótusz, igen. Mert hogy ugye a kék, meg a fehér, igen, az meg ősi egyiptomi.
0: Igen, igen.
1: Érdekesebbképpen a dumpálmát a görög szerzők Dioszkoridész például thébai pálmának nevezte. Uh-huh. Tehát speciális egyiptomi pálma.
0: Egy speciális egyiptomi pálma, így van, a dumpálma, és egy kicsit forróbb, melegebb éghajlatot is igényel, mint a datojapálma. Hogyha botanikailag nézzük, akkor hát nem is az észak-afrikai flóra területhez tartozik a dumpálma, hanem már a szudáni park sztyepzóna hát egyik eleme, amely benyomul a Nílus völgyében Egyiptomba is. Nagyon széles körűen felhasználták a múltban a dumpálmát, és hát a szegényebb néprétegek napjainkban is. Tehát a magja az olyan kemény, mint az ágyúgolyó, és kalapáccsal sem lehet feltörni, de ha sikerül, akkor lehet belőle különböző eszközöket, például gombokat gyártottak belőle régebben, még az angol gyarmati időszakban is. Nagyon mélyre nyúlik a dumpálmának a gyökere, ezért a mélységi vízrezervuárokat is tudja hasznosítani. Tehát ezért tud megélni egészen száraz körülmények között. Hát Egyiptomban gyakran látható, hogy a sivatag kellős közepén vannak magányos növények, szinte anakronisztikus látomásként találhatók itt ezek a különleges növények, ősöreg akáciák, datolyapálma csoportok, kis oázis csoportok, vagy a dumpálma, vagy a medémiapálma, ezek mind-mind nagyon ősi egyiptomi és észak-afrikai növények.
1: Találkozott medémiapálmával is, Sórezső? A képek között
0: szerepel? A képeken nem található medémiapálma, de az országban igen. Viszont ami a képeken szerepel, az a papírusz. Ez az egyik legismertebb egyiptomi növény, hiszen a papírusz az ókorban óriási tömegekben tenyészett a Nílus menti mocsarakban. Hát később az Aszuáni gát 20. századi megépítését követően a meliorációs munkálatok és egyéb vízrendezési munkálatok miatt ezeket a mocsaras területeket szerte a Nílus mentén lecsapolták, és a papírusz mocsarak fokozatosan eltűntek, visszaszorultak. Jelenlegi ismereteim szerint természetes körülmények között papírusz jelenleg csak a Nátron völgyében található. Ez Kairó és Alexandria között található a sivatagban egy mélyedés, amit a múltban ilyen sóstavak, szottok töltöttek meg, és kultúr-történeti értelemben inkább a kopt keresztény kolostorokról nevezetes napjainkban. Tehát négy híres kolostor található a Nátron völgyében, de volt olyan időszak, amikor a kereszténység a virágkorát élte, hogy 100 kolostor is volt a Nátron völgyben, és több ezer anakhoréta is szerzetes lakott ott. Na most a papírusz Egyiptomtól délre Szudánban még ma is tanulmányozható, nagy tömegben természetes körülmények között, a Szud mocsárvilágában, edafikus vegetáció típus, tehát talajminőségétől és annak víztartalmától jelentős mértékben függ az életkörülménye.
1: Tudjuk azt, hogy ma például fogyasztják a papíruszt, mert az alsó 20 centis részét az ókorban fogyasztották, ezeket a rügyeket,
0: igen,
1: ahogy a bambuszrügyet.
0: Igen.
1: Ma eszik.
0: Igen, én is hallottam, olvastam arról, hogy talán még a gyökerét is fogyasztották a papírusznak. Nincs tudomásom arról, hogy ma ezt fogyasszák-e. Szerintem éppen a állomány jelentős mértékű megritkulása véget már védett a növény. Tehát Egyiptomban az utóbbi évtizedekben nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek a természeti környezet megóvásáért, több nemzeti parkot létesítettek, nem csak a szárazföldi Egyiptomban óvják a környezetet, hanem a tengeri területeken is, hiszen Egyiptom Bimaris ország, a szakirodalom nevezi így azokat az országokat, amelyeknek a területét két tenger mossa. Hát az országot itt északon több száz kilométer hosszan határolja a földközi tenger, keleten pedig ugyanígy több száz kilométer hosszú partszakaszon a vörös tenger. Mind a kettő meleg beltenger, az egyik az Atlanti óceánnak, a másik az Indiai óceánnak, és ennek nem volt természetes összekötetés.

0: se sokáig, ezért az élőviláguk is jelentős mértékben különbözik. Hát természetesen összekötetésük ma sincs, de a francia zseniális építésznek Lesseps Ferdinándnak köszönhetően a 19. század derekán az egyik legnagyobb emberi teljesítmény részeként összenyitották a két tengert, és megvalósították ezt a vízi utat, ami már az ókorban is létezett, tehát már a fáraók is megépítették ezt a vízi utat, csak nem azon a nyomvonalon, ahol ma halad, hanem a Vörös-tengert a keserű tavakon keresztül a Nílussal kötötte össze ez a ókori csatorna.
1: Visszatérve Sórezsőre, merre felé járt Egyiptomban?
0: Sórezső, mint már említettem, 65-ben járt Egyiptomban, egy ibusz társas utazás keretében a feleségével látogattak el, tehát ez egy magán jellegű utazás volt, és írt róla egy úti beszámolót, ami egy évvel a utazásukat követően meg is jelent a természettudományi közlönynek a hasábjain. A Piramisok országában címet adta ennek a kis beszámolónak, és hát tőle vettük kölcsön a kiállításnak a címét, mert azt gondoltuk, hogy ez nagyon hűen kifejezi azt a tartalmat, amit mi is szeretnénk átadni, és amit ő is nagyon szépen leírt ebben a kis úti beszámolójában, ami nem úti rajznak mondható, hanem egyfajta országismertetőnek, amiben időnként egy kis személyes élmény és tapasztalat is megjelenik. Kairó és Alexandria között utaztak a Nílus völgyében, és a leírásából tudjuk, hogy főleg vonattal tették meg ezt a hatalmas távolságot, hiszen közel 1000 kilométer a távolság Kairó és Aszuán között, és ennek a utazásnak a emlékére is került a kiállításba egy látványos installációs elem, ahol most is ülünk. Ez egy egyiptomi vasúti kocsi kabinjának az installációja, egy életnagyságban megépített mása. Próbáltunk egy első osztályú kupét ide varázsolni, hiszen úgy gondoltuk, hogy Sórezső professzor úr, aki akadémikus is volt, és a felesége, aki doktornő, vélhetően nem másod vagy harmadosztályú vonatokon utazott, hanem tényleg a legnívósabb körülmények között. És a vasúti kocsinak az ablakában egy monitort helyeztünk el, amelyen eredeti Egyiptomban vonat ablakából felvett mozgóképet csodálhat a látogató. Ezen a 8-10 perces kis összeállításon megjelenik a Nílus völgy szinte valamennyi arculata és szépsége, az elsuhanó pálmák, a kedves Nílusmenti falvak, amelyeket főleg sártéglából, vályokból, agyagból építettek, feltűnnek időnként gyapott földek, modern városok is, és film végén pedig megérkezik a vonat, és egyben a látogató is befut az alexandriai főpályaudvarra.
1: A vonattal kapcsolatban talán nem mindenki tudja, hogy a 60-as években az a vonat, ami a Nílus völgyön délfelé, Kairótól délfelé haladt, azt úgy nevezték, meg még ma is úgy nevezik, hogy Magari, és akkor még ez jogos volt, mert valóban magyar vonat volt. Tehát innen kapta a vonat a nevét.
0: Onnan eredhet ez a név, hogy a magyar járműgyártás, vasútgyártás, vagongyártás világhírű volt, és a világ számos pontjára exportáltunk ilyen termékeket.
1: Igen, tehát ő is magyar vonaton utazott Egyiptomban.
0: És ma lévvel utazott Egyiptomba. Hát sajnos ugye már nem tehetjük meg ugyanezt a légitársaság sajnálatos megszűnése miatt, de ő 1965-ben egy IL-18-as turbólégcsavaros négyhajtóműves repülőgéppel utazott, és a menetidő Budapest-Atén-Kairó vonalán 5,5 óra volt.
1: És
0: Aténban
1: akkor leszállt
0: a gép? Aténban leszállt a gép, és talán felvett utasokat, bár ennek jobban utána kellene nézni, de van egy felvétel erről a repülőgépről, ahogy a professzor úrék felszállnak, és hát egészen különleges hangulatot áraszt.
1: És milyen benyomást tett rá az ország? Személyes élmények között mi az, amit ő kiemelt?
0: Elbűvölte őt Egyiptomnak a kultúrája. Nem csak a történelemnek a mélységei, hiszen a történelemnek a feneketlen kútjának is szokták nevezni időnként bizonyos szerzők Egyiptomot, hanem tehát a mindennapoknak a sokszínűsége is. Ellátogatott a legnagyobb, legismertebb, leghíresebb múzeumokba. Kairóban járt az egyiptomi művészetek múzeumába, amelyet egyiptomi régiségek múzeumaként a francia jeles régész Auguste Mariette alapított és vezetett is egy időben. Hát ő volt az a nagyon jeles tudós, aki a nagy szfinxet, a gizai szfinxet kiásatta a homokból, de jelentős ásatásokat folytatott Edfuban, Denderában is, és az egyiptomi vezetés olyan sokra méltányolta az ő tevékenységét, az egyiptomi kulturális értékek megmentéséért folytatott küzdelmét, hogy Bey címmel is megajándékozta őt. Ebben a múzeumban Sór Ezsőéknek volt szerencséjük megtekinteni az egyik leghíresebb sír mellékletet, Tutankhamon fáraó arany sír mellékleteit, a szarkofágot, akkor a trónszéket, az aranymaszkot és azt a rengeteg tárgyat, ami még hozzátartozott, és leírta ennek a kincsleletnek az előkerülési körülményeit, tehát a művéből tájékozódhatunk a királyok völgyében zajló munkálatokról, régészeti feltárásokról, többek között arról is, amit a jeles angol régész Howard Carter folytatott 1922-ben Lord Carnarvon megbízásából, és hát ekkor találták meg ezt a fáraósírt, amely tudomásom szerint a mai napig az egyedüli olyan fáraósír, amelyet nem fosztottak ki, vagy nem raboltak ki.
2: És akkor most hallgassunk zenét, majd folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat.
1: Az útja során Asszuánig utazott. Asszuánban a nemesek sírjait látta, nyitva voltak akkor azok a látogatók számára?
2: Azt hiszem, hogy látta, hogy felkereste ezeket a sírokat. A fényképeken nem szerepelnek ugyanezek a képek, de a leírásában adott néhány mondatos ismertetést erről, és Asszuánnál megemlékezett a híres kőbányáról is, az asszuáni gránitbányáról, ahonnan a híres fáraószobroknak, az obeliszkeknek a nevezetes anyaga, a asszuáni gránit, a szienit vagy a szüenit is kikerült, és évszázadokon keresztül bányázták. Van egy fotó a hagyatékban a befejezetlen obeliszkről. Hát ez egy nagyon különleges darab, hiszen ha elkészül, akkor a legnagyobb egyiptomi obeliszk lett volna, amit ismerünk. Nagyobb, mint Hatshepszut fáraónőnek az obeliszkje, amelyet jelenleg a Karnaki templomban lehet megnézni. Ez a befejezetlen obeliszk, ha jól emlékszem, közel 40 méter magas lett volna. Csak a munkátok közben megrepett, és ezért ott hagyták a bányában.
1: Az asszuáni gát építése utáni évben járt ott. Milyen benyomást tett rá?
2: Hát elvarázsolta a látvány, ők vonattal és autóbusszal utaztak a gáthoz, megtekintették a gátnak az építési munkálatait, és dokumentumértékű felvételeket készítettek ezen a területen. Hát tudjuk, hogy szovjet anyagi és humán segítséggel épült ez a gát, óriási tömeget mozgattak meg, és a gát mögött felbuzzasztottak egy 10-11 Balaton méretű víztömeget, amelyet Núbiai tengernek vagy Nasser-tónak is hívnak. És a Nílusnak a felduzzasztása során számos műemlék került örökre hullámsírba. A legszebbeket, a legértékesebbeket az UNESCO égisze alatt nemzetközi együttműködéssel, többek között magyar közreműködéssel is sikerült megmenteni. Gondoljunk csak az Abu Szimbeli templomokra, amelyek Egyiptom határán álltak, de ilyen a Filé-sziget is, amelyen egy ISIS templom magasodik, és hát ezt a templomot sórezsőjék úgy tekintették meg, hogy a templomot, templom oszlopait, Hadrianus kioszkját, ezeket mind-mind vastag rétegben elborította a víz. És egyszerre volt ez varázslatos látvány, és egyszerre volt sajnálatos is, hiszen pusztultak a romok, de szerencsére azóta ezt már sikerült megoldani, mert ezt a gyönyörű templomot, amely a legutolsó pogány templomként működött Egyiptomban, ez volt a legutolsó idézőjelben nevezett pogány templom, amit bezártak Egyiptomban. Ma már áttelepítették egy magasabb szigetre, Agilkiára.
1: Mint kurátornak, aki a sórezső hagyatékot gondozta és abból kiállítást rendezett, mi volt az, ami a legmeglepőbb volt, vagy a legérdekesebb?
2: Hagyatékkal kapcsolatban?
1: Igen,
2: vagy a
1: hagyatékkal kapcsolatban és kiállítással is.
2: Hát számomra a legérdekesebb és a legkülönlegesebb az volt, hogy egy botanika professzornak a fotógyűjteményéről van szó, és egy növénytannal foglalkozó természettudós Egyiptomba elutazva nem csak a természeti tájat, nem csak a természeti környezetet figyelte meg, nem csak a földrajzi viszonyait írta le az országnak, a paleogeográfiai viszonyait, a növényzetnek az alakulását a sivatagokban, a félsivatagokban, hanem megragadta ennek az országnak a történelmi sokszínűsége, kulturális varázsa. Tehát magával ragadta őt, és talán ez volt a legérdekesebb vagy legkülönlegesebb élmény számomra.
1: És az általa készített fényképek közül melyik tetszett a legjobban?
2: Hát erre nehéz válaszolni, mert valójában ezek nem művészi felvételek, hanem egy turista útnak a emlékanyagai, de mind Sórezső, mind a felesége szépen megkomponált képeket készített. Különlegesek számomra az óegyiptomi romoknál készült felvételek, azok a fényképek, amelyek megismételhetetlenek, ilyenek például a asszuáni gát építésénél készült képek, vagy a szuezi csatornánál fotografált felvételek, hiszen néhány évvel Sórezső látogatását követően a szuezi csatornát be kellett zárni az arab-izraeli háborúk miatt évekre, és az itteni felvételek is különlegesek, egy pillanatot örökítettek meg, hiszen ezekben a háborúban nagyon sok minden elpusztult. Szueznek, Port Saidnak a belvárosa, és ezeken a felvételeken ezek az óvárosi épületek mind-mind megtekinthetőek.
1: Most tehát következik Lovas Márton Leventével folytatott beszélgetés arról, hogy ki is volt Só Rezső, miért fontos számunkra.
3: Hát én dr. Lovas Márton Levente vagyok, és a Déri Múzeumban töltöttem a szolgálati időm javarészét, konkrétan egészen 1971-től 35 évet. A kezdetén pedig, ahogy elvégeztem az egyetemet, 1968-tól 71-ig a Pécsi János Pannonius Múzeumban voltam természettudományos segédmúzeológus, és hát onnan kerültem aztán vissza. Én egyébként Hajdúbeszörményben születtem, és nekem az egy nagyon távoli külföld volt, Pécs pedig egy gyönyörű hely, és szerettem volna hazakerülni. Úgyhogy itt dolgozgattam. A természettudományi gyűjtemény is tulajdonképpen, ami az én munkahelyem és feladatom volt, a kezelése, szaporítása, gyarapítása, ez végül is már az 1930-as évek óta létezett, és elsősorban Sőregi Jánosnak a Déri Múzeum második igazgatójának a jó voltából, Hortobágyi Múzeum címen, tehát vannak egészen régi preparátumok benne. A gyűjteményt, míg én ide nem jöttem, addig dr. Ötvös János református lelkész és gimnázium biológia tanára református gimnáziumból kezelte teljesen önkéntes alapon, és akkor utána kapott egy szerény tiszteletdíjat, és így ketten intézkedtünk. Hát tulajdonképpen ő csak 4 órát töltött itt bent, és akkor az a főbb dolgok azok az én feladataim voltak. Na most hát én elsősorban bogártannal foglalkoztam, úgyhogy ez rettenetes bogaras ember vagyok, mert az történt, hogy amikor lekerültem a Pécsi Múzeumba, ott egy idős úriember volt az elődöm, már 85 éves volt, és hát még nem akart nyugdíjba menni természetesen, és hát az ő helyére kerültem, ő viszont bogártannal foglalkozott. Na most hát, ha őt nyugdíjazzák, akkor ki legyen a új bogártan, és hát természetesen nekem kellett lenni, úgyhogy végül is így lettem én bogártanos. A doktorátusomat is ott készítettem el a Pécsi Múzeumnál, elég bonyodalmas címe sikeredett, mert az a címe, hogy talaj koleopterológiai vizsgálatok a Mecsek-hegység lignóza társulásaiban. Hát a lignóza az az erdőt jelenti, tehát fás társulásaiban. Hát ez egy jókora dolgozat lett, 240 oldal, és azért vagyok némileg büszke már egy öregségemre rá, mert amikor ezt elkészítettem, akkor ez a téma még nem volt igazán, hogy mondjam, közismert Magyarországon. Tehát egy újdonság volt, mert a mikroklíma vizsgálatoktól kezdve a talajcsapdázásos gyűjtésekig mindenféle ilyen dolog szerepelt benne, úgyhogy végül is hát sikerült kiválóan megvédenem, és még arra vagyok büszke, hogy utánam aztán sok mindenki felhasználta az én dolgozatomat, úgyhogy vannak egyetemi professzor, hogy mondjam, általam inspirált embereim, kandidátusok, stb. Tehát több mindenki használta fel a én ebben a dolgozatban lerakott eredményeimet. Hát körülbelül ennyit tudok magamról mondani. A feleségem is itt dolgozott annak idején a Déri Múzeumban, ő volt a restaurátor laboratórium vezetője, és egy szál leányom van, Lovas Enikő Amália, történész, PhD doktorok. A megyei könyvtár helytörténeti gyűjteményében van a Mérius könyvtárban ez a családom, és hát Só Rezsővel kapcsolatban kétszeres érintettségem is van, hogy így fejezzem ki.
1: Igen, mert most a piramisok országában Só Rezsővel van.
3: Igen, igen, és a piramisok országáról ő a természettudományi közlönybe írt az utazása után egy évvel egy nagyon gazdag cikket, és nagyon érdekes cikket, és ennek alapján, illetve annak a lehetőségnek az alapján, hogy a Só Rezső féle fotó és diagyűjtemény annak idején ide került a Déri Múzeumba hozzánk. Szilveszternek sikerült digitalizálni az egyiptomi anyagot, és akkor ebből készült ez a Piramisok országában című kiállítás, ami véleményem szerint rendkívül jól sikerült, és a lényeg az, hogy Só Rezső egy rendkívül érdekes ember volt. Én az előbb kezdtem mondani, hogy kétszeresen érintett vagyok, mert édesanyám 1936-ban végezte el itt a Tisza István Tudomány Egyetemen a természetrajz-földrajz szakot, és Sóh Dezső 1929-ben került ide professzornak. És hát ez annak idején akkor a hatalmas szenzáció volt, mert 26 éves volt még akkor Sóh Dezső, és tulajdonképpen hát édesanyám, hogy mondjam, közelről megismerhette az ő stílusát, meg egyáltalán a hatalmas tudását. Én pedig, amikor a hagyatékairól gondoskodott, akkor kellett vele tárgyalgassak, hogy mit ad ide, hogy adja, hol helyezzük, és a többi. Én csak kétszer vagy háromszor beszéltem vele hosszasabban.
1: Mit tudunk? Miért olyan fontos ember?
3: Hát Sóh Dezső rettenetesen nagy tudós volt, a 20. század talán legnagyobb botanikus tudósa, nyugodtan mondhatjuk most már ezt is, bár, hogy mondjam, eredetileg 1930. augusztus 1-én született Székely udvarhelyen, és magát is erősen Székelynek tartotta, és tulajdonképpen 1980. február 10-én halt meg Budapesten. Na most a debreceni időszaka talán az egyik legtermékenyebb időszaka volt, és itt egyik főműve a Tiszántúl flórája, amit Máté Imrével az egyik munkatársával ketten állítottak össze, a megye összes botanikai gyűjteményét feldolgozták, és így aztán egy nagyon érdekes, megkerülhetetlen könyv jött létre ebből a nagy munkából. Tulajdonképpen ő tehát 1929-től volt, hiszen 1940-ig a debreceni növénytani tanszéknek a vezetője, és egyúttal még ő ajánlotta, hogy a botanikus kert arra helyre kerüljön az egyetem mögé, ahol jelenleg is működik, és egyébként is nagyon nagy affinitása volt a különböző botanikus kertek irányába. Még mielőtt professzor lett Debrecenben, azelőtt ő Berlinben volt a Collegium Hungaricum van 2 évet, és ott a Dachlen nevezetű hely kerületében dolgozott az egyetemen, és egyúttal az összes létező német botanikus kertet körbe járta, tanulmányozta, és tulajdonképpen amikor onnan hazakerült, akkor 1927-1929-ig Tihanyban volt a Biológiai Kutatóintézetben adjunktus, és ott is továbbra is foglalkoztatta a botanikus kerteknek a helyzete, és így aztán, amikor Debrecenbe került, természetszerű, hogy itt a botanikus kertnek a újra telepítését felkarolta, ugyanis a botanikus kert először itt volt a Paptava helyén, ahol tulajdonképpen mindenki kiköltöztették a Acél utcára, ami ott a Tócos kert szélén volt, és akkor onnan hozzák aztán át a Tisza István Tudomány Egyetemnek a mögötti részre, a nagy erdő egy részét hát jelölték ki neki, és ez már Sóh Dezsőnek köszönhető. Na most hát, itt Debrecenben ő elsősorban a növényföldrajzi kutatásokkal foglalkozott, illetve rendszertani kutatásokkal, és létrehozott egy folyóiratot, a Tisza István Tudomány Egyetem Acta Geobotanica Hungarica című kiadványát, ami úttörő jellegű kiadvány volt, és lényegében ebben jelentek meg a különböző növényföldrajzi tanulmányok, cikkek, és hát ezáltal ez is egy úttörő jelentőségű hát folyóirat volt. Na most 1940-ben, miután ő székely származásúnak vallotta haláláig magát, sőt egy időben még használta a Berei Sóh Dezső nevet is, tehát a Berei, tehát az a Székely udvar helye mellett van egy kis helyiség, és ezért, amikor lehetőség nyílt arra, hogy Kolozsvárra elkerüljön, akkor ő 1940-ben elment Kolozsvárra, ott lett a növénytani tanszék vezetője szintén, de ugyanakkor még a botanikus kertet is ott is ő hozta létre, illetve kezelte, illetve a Székely udvarhelyi múzeum is az ő érdeklődési körébe tartozott, és azt is támogatta. Tehát na most, ahogy itt a háborús helyzet hát a történelem során alakult, ezért 1945-ben visszatért Magyarországra, és itt Debrecenbe visszavette a tanszékét, és akkor tulajdonképpen 1955-ig itt volt továbbra is tanszékvezető professzor, de közben az ő tudományos karrierje rendkívül jól és szépen alakult, mert először 1951-ben az MTA, tehát a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává megválasztották, illetve hát 1951-ben és 1954-ben Kossuth-díjat is kapott. Tehát kétszeres Kossuth-díjas akadémikus így lett belőle, és hát tulajdonképpen a legnagyobb munkáit Jávorka Sándorral és Zóimi Bálintnak a közreműködésével írta. Jávorkával a Magyar Flóra rendszertani növénytani kézikönyve címmel, ha jól emlékszem, és Zóimi Bálinttal szintén egy hasonló kiadványt adott ki, és Kárpáti Zoltánnal, aki a keszthelyi Georgikonnak volt a professzora, ővele pedig a növény határozónak a második kiadását alkották meg. 1969-ben ment nyugdíjba, és ekkortól kezdve a nagy hatkötetes munkájával kezdett foglalkozni, aminek hát szintén elég bonyodalmas címe van, mert az a címe, hogy Magyar Flóra és Vegetáció rendszertani növényföldrajzi kézikönyve. Na most ennek az összeállításában szintén ezek a kitűnő barátai is közreműködtek, főleg Zólyomi Bálint, és nagyon nagy segítségére volt Priszter Szaniszló, aki tulajdonképpen a sajtó alárendezéstől kezdve mindenféle dologgal foglalkozott, és hát tulajdonképpen neki köszönhető Priszter Szaniszlónak, hogy a Sórezső bibliográfiát sikerült összeállítani, és ebből derül ki, hogy 660 publikációja volt Sórezsőnek, hát nem csak ilyen féloldalasak, hanem egész komoly dolgok, és ebből 30 könyv, ebből a 660-ból 30 könyv volt, amit ő írt, ebből egyetemi jegyzetektől kezdve számos mindenféle dolog volt, úgyhogy tulajdonképpen én fantasztikus munkabírását csodálom legeslegjobban. Nekem még olyan szerencsém volt, hogy vele is találkozhattam, édesanyám révén néhány hát történetet is tudok, de ezt inkább most nem mondom, és hát tulajdonképpen Priszter Szaniszlóval is sikerült összejönnöm egyszer-kétszer, és akkor így tulajdonképpen ezeket a hatalmas tudású embereket közelről megismerhettem. Sórezsőnek nem volt saját gyermeke, még erre rátérnék. A feleségét Gall Ilonának hívták, és ő orvos volt eredetileg. Na most viszont én úgy tudom, hogy mint háziasszony működött csak tulajdonképpen, és egyúttal Sórezsőnek a utitársa kísérője volt, ugyanis Sórezső rendkívül szeretett utazni. És ezért a Skandináviától kezdve a közép-ázsiai ország köztársaságokig mindent bejárt, egész Európát szinte bejárta, és hát a végén Afrikába is eljutott, mert Egyiptomba így keveredett el. Na most ezeken az utakon, ha lehetett, mindig vitte a feleségét, aki kiválóan fényképezett, és ez a dia és fotógyűjtemény tulajdonképpen nagyrészt az ő alkotásait tartalmazza. Hát persze nyilván Sórezső mondta meg, hogy kedves feleségem, ezt kattints le, vagy azt kattints le, tehát végül is a kettőjük munkájának tekinthetjük ezt a dia gyűjteményt, és hát tulajdonképpen hát ez a mostani kis kiállítás is ennek a nyomán készült el gyakorlatilag. Sajnos Gallé Ilona hamar meghalt, és utána feleségül vette Timár Alankát, aki lényegében a Parkinson-kórba szenvedő első feleségnek a ápolója is volt, illetve Sórezsőnek is, mikor betegségei jelentkeztek, akkor őt is ápolgatta, és nekem főleg Aranka nénivel nagyon jó kapcsolatom alakult ki, és lényegében 1980-ban, mikor már ide került ez a gyűjtemény, hát vele társalogtunk, hogy ugyan meg kéne határozni, mert Sórezső olyan rettenetes okos volt, hogy semmire nem írta rá, hogy mit ábrázol. Egyedül csak annyiban van szortírozva a gyűjtemény, hogy ez készült Egyiptomba, ez készült, nem tudom én, Üzbegisztánba, meg egyéb ilyen helyeken, vagy Svédországban, és hát tulajdonképpen ezért elég nehéz rendbe rakni magát a gyűjteményt. és még annyit tennék ehhez hozzá, hogy sajnálatos módon még abban az időben nem voltak igazán jó minőségű színes diák, és Orvó filmre készült, az meg hajlamos, az összes felvétel, az meg hajlamos a kifakulásra. Na most ezért nagyon nagy fontos feladat, hogy az egész gyűjteményt majd Szilveszter megpróbálja digitalizálni, feljavítani, és a többi, és akkor ez egy nagyon értékes gyűjteményé fog válni. Na most Sórezső, visszatérve egy picikét, ő nagyon nyitott ember volt, és nem csak a botanika érdekelte meg a növényföldrajz, hanem a művészetekhez is nagyon kiváló érzéke volt. Többek között létrehozta Debrecenbe a kis grafikának a baráti körét. És akkor, hát ezek főleg exlibrisek voltak ezek a kis grafikák, és Várkonyi Karcsi bácsi például nagyon sokat alkotott ebbe a körbe annak idején, és ezen felül egy óriási bélyeggyűjteményt hozott létre Sórezső, 280 ezer bélyeg van benne, tematikus csoportosításokban, tehát ilyenek, hogy növények, állatok, épületek, stb. Tehát ilyen módon vannak összeállítva. Na most mi a Téri Múzeum, megkaptuk ezt végeredménybe hagyatékként, és ez egy óriási érték egyébként, csak sajnos itt nem tudtuk elhelyezni, úgyhogy jelen pillanatban is még a Budapesti Bélyeg Múzeumban van, ugyanis a bélyegeket csak speciális szekrényekbe lehet tárolni, mert ez olyan anyagokból készül egy-egy bélyeg, hogy a fény nagyon árt neki, és ilyen kis kihúzható tálcák vannak a szekrényekben, és akkor ott vannak elhelyezve ezek a bélyeg lapok tulajdonképpen. Tehát, és ezért a Delisánsz kiállító terembe, amit szembe van velünk, hát minden évente egy ilyen időszaki kiállítást csinálnak a bélyeg múzeumos kolléginák, és akkor az egy évig tud itt állni, lehetőleg fél homályban, meg ilyesmi, hogy nehogy pakuljanak. Tehát ez a bélyeg. Azon kívül érdekelte őt a keleti szőnyegek, aztán érdekelték az ilyen antik műtárgyak, és ebből is volt egy gyűjtemény, és egy óriási könyvtára is volt természetszerűen. Bárhova utazott, minden kapott különböző, hát jutalomkönyvnek hívom, de tehát az ottani kollégáktól kiadványokat, ahova ő eljutott, és hát ezt tudomásom szerint a Vácrátóti Botanikus Kertre hagyományozta, tényleg egy hatalmas gyűjteményez is, és hát mit nem mondtam még.
1: Egyiptommal kapcsolatban írt valamit Egyiptom növényvilágáról?
3: Hát annyit írt róla, hogy ez a természettudományi közlönyben lévő cikk, ez tulajdonképpen felsorolja, hogy miket látott, milyen pálmákat, milyen bukkenvilleát, milyen vasfát, és ott gyűjtött is egy pár növényt, és azokat hazahozta. Maga az Egyiptom utazás egyébként vonattal történt, és lényegében Kairótól Alexandriáig mentek el a feleségével vonattal, illetve elmentek Luxorba, elmentek Port Saidba, tehát amit csak lehetséges volt, igyekeztek bejárni. Még a sivatag széléhez is elkeveredtek valamilyen úton módon, úgyhogy sivatagi homoknak ugye többféle mérete van, és többféle fajtája, abból is hozott egy kis üvegcsékbe gyűjtemény. És hát most itt a kiállításban, a kiállítás kurátor, a Mező Szilveszter, hát a társintézményektől beszerzett preparátumokat, a Református Kollégium Múzeumából például, aztán a jelenleg Debreceni Egyetem Földrajzi Intézetéből is kapott kölcsönanyagokat, illetve például a Sórezső által, hát isépi tanár úrnak ajándékozott üveg macskákat, mert még ezt nem említettem, hogy Sórezső rettenetes macska barát volt, és hát a macskáknak minden szabad volt, egyébként több macskája is volt. Egy festménye volt itt a Delisánszba egy ideig kiállítva, ami Sórezső ül a íróasztalánál, mellette van egy gyönyörű szép virág, nem is tudom hirtelen, hogy mi volt az, illetve a fekete macska ott van szintén az asztalon, úgyhogy tehát a macskák azok rendkívüli módon fontosak voltak neki.
1: Akkor ezzel fejezzük be, tartsunk egy kis szünetet, mert rövidesen kezdődik az előadás.
3: Hát igen, hát...
1: Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
4: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
5: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református Templomban mutatta be festményeit, ezúttal egy új tárlatot készített, amely holnap, június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án holnap 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, vasárnap kivételével minden napon. A belépés ingyenes. Nincsenek egyedül a kérdéseikkel, lezárult az első iskola lelkészi továbbképzés. Első alkalommal szerveztek tanéven átívelő továbbképzést oktatási intézményben szolgáló lelkipásztoroknak, az októbertől májusig tartó 60 órás képzést 21-en végezték el. A Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztálya és a Református Pedagógiai Intézet kateketikai csoportja által közösen indított alkalomsorozat, szakmai támpontokat, önreflexiós lehetőséget és közösségi megerősítést adott az iskola lelkészi szolgálatban érintetteknek. Mit jelent intézményi lelkésznek lenni egy óvodában vagy iskolában? Hogy lehet jelen egy lelkipásztor az intézmény mindennapjaiban úgy, hogy szolgálata ne csupán hittanórákhoz, lelki alkalmakhoz vagy ünnepekhez kapcsolódjon, hanem az iskola egész lelki életét formálja? A többi között ezekre a kérdésekre kereste a választ az a továbbképzés, amely az iskola lelkészi szolgálat sajátosságait, kihívásait és lehetőségeit járta körül. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatóak. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Tamási Áron született Farkaslaka 1897. szeptember 20-án, meghalt Budapesten 1966. május 26-án. Kossuth Díjas írónk, az epika minden műfajában jellegzetesek Székely hősei.
1: Elgondoltam, hogy milyen titkos teremtmény is az ember. Nappal küszködik azzal, ami van, és éjjel pedig küszködik azzal, ami nincs. És ha elmúlik a nap, és elmúlik az éjjel, akkor az, ami volt, egészen egyforma lesz azzal, ami nem volt.
0: Töltse be hát mindenki, és töltsék be a nemzetek is a szellem törvényeit, amelyek az igazság, a jog és a tudás, s legfőképp az erkölcs.
1: Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni.
0: Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után.
1: Ki a becsületes, aki életének utolsó órája szerint él?
0: Amiképpen az állatnak a körmeivel és fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével.
1: Hallgass, akire éppen akarsz. De a legjobb örökké az volt, ha az ember magára hallgatott.

0: Az ember sohasem tudja, hogy mire végzi.
1: A szegénység nyomorult állapot, melyben a szerelem még úgy is elfogyna, ha a tengernél nagyobb volna.
0: A szerelem húsvéti dolog, szenvedéssel és hozsannával. A két szerelmes olyan, mint két piros tojás. Csak hogy nem mint a valódiak, hanem csalóka és bolond piros tojások, mert ha folyton koccannak és ütődnek is egymáshoz, nem törnek el. Mihelyt azonban valaki más megfogja az egyiket, akkor a másik összetörik.
1: Nincs több ember a világon, csak ők ketten. A levelek puha szavakat sugdostak a föld ölére hajlóknak, a madarak énekkel virágoztak fel minden fát, és a csend még mélyebbre szállott, hogy messzibb hangozzék a szeretet himnusza.

0: Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges. A tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket, és amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.
1: Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.
0: A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.
1: Az esti fátyolon keresztül csak derengve látszik a szülőfalum tornya. De ahogy a száját sötétben is megkapja az ember, olyan pontosan tudom én is, hogy hol van a derengésben. Ilyenkor nyűgbe ver valami különös érzés, melyhez hasonlót soha semmi nem ébreszt bennem. Csak a föld, ahol ringott a bölcső.
0: Nem öröm és nem fájdalom ez az érzés. Nem szárnyalás és nem is megenyhülés. Kehely talán, amiben e földi élet levének kivonata van. Az a titokzatos, egyetlen ital, amelybe a kerekföldnek minden fűszere egybefőzetett. Ízében mind ott találom az édes és keserű fűszereket, a mérgezőket és a gyógyítókat, nem különben a kábítókat és a józanító fűszereket.
1: Bilincsbe vert, és nem tehetek egyebet, hordom ezt az örökös, láthatatlan bilincset, mely egymagában is elegendő volna ahhoz, hogy az ember szabad soha ne lehessen. S még úgy a legjobb, ha megadással hordom, és a rozsdáit magam takarítom. Mert aki lázadva összetöri ezt a kelyhet, szülőföldjét temeti el. Vagyis a hegyeket egyenlővé teszi a sík földdel, hogy magának zugot sehol ne találhasson.
0: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
1: Igaza van. Késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Igaza van, nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges, a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket, s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.

0: Emberibb a szellem, mint a test. És a művelődés is inkább lényege az emberiség fogalmának, mint a javak.
1: Forradalom volt ez is. Egy új korszaknak, a megpróbáltatás új korszakának forradalma. A munka, a bizalom, az újrakezdés forradalma. A megcsalt, de a háború kapujából visszafordult ember forradalma. Sőt, forradalma a rokkant falunak, amely mélységbe taszítva is élni akart, és egy népnek a forradalma, amely a háború kialudt tűzhelyén felemelte komor fejét.
0: A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe. Hazát a bátorsággal irányított élet ösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb erekje. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.
1: Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.
0: Olyanok a szavak, mint a hírnökök. Mindazt a jót vagy rosszat elbeszélik, ami otthonul abban az országban, ahonnan jöttek.
1: Manapság már nemigen van olyan ember, akit a régi szokás szerint vándornak lehetne nevezni. Ha mégis volna, mutatóba egy legalább, vándorútjából azaz egy sem hagyná ki Erdélyt bizonyosan, és nem is bánná meg, hogy kíváncsi volt oda menni, mert ritka földet s nem közönséges lakosságot ismerne meg. Bandukolhatna olyan országúton, melyet csodatartósra még a rómaiak építettek volt. Aludhatnék olyan ősízű várhegyek tövében, vagy avatag és gyűrűs vadhelyeken, amelyek a hunokat és az avarokat is látták. Megtalálhattál Szent László nyomait, és eleven hírét, elgondolkozva üldögélhetne omladék várfalakon, amelyeket szabadságunk védelmére emeltek volt szegény emberek.
0: Erdély mindig egyes egyedül állott, mint egy hatalmas, szomorú fenyő, amely csodát cselekszik a viharban. Emberei is egyedül állottak és állanak, míg a világ világ lesz. A kincs pedig, ami nálunk rajta ül a levélen is, csak az erdélyi ember megbabonázására született. S valahogy van. Ez a kicsi, búbánatos ország szívét soha ki nem

Mindnyájunkat két tenyér tart és hordoz ebben az életben. Az egyik tenyér az Istené, a másik pedig az ördögé. De olyan formán kell kormányoznunk az életünket, hogy apránként átalhúzódjunk az Isten tenyerébe, s onnét röppenjünk el aztán, amikor megriaszt a halált.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!
2: Kedves barátom, figyelj most rám! Miért vagy szomorú, és miért nem vidám? Ha életed üres

És akkor, ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1811. kérdés. Ki panaszkodott így a teremtőnek, amikor az istentelen világban minden hívőt üldözött a hatalom? Egyedül én maradtam meg melletted, Uram. A válasz. Nos, lapozzunk vissza a Bibliában a Királyok első könyvéhez, vagyis időszámításunk előtt 850-ben, és nézzük meg, mi történt úgy 3000 évvel ezelőtt. Izrael népe egyre másra hűtlenkedett Isten felé, pedig az Úr volt az, aki kimenekítette szabadságra a népet az egyiptomi fogságból. Na de ők az ajándékba kapott szabadságot úgy értelmezték, hogy most akkor szabad nekik Istent lecserélni, és helyette a környező népek bálványait imádni, akik meg semmit nem tettek értük soha, meg nem is éltek. Isten sokszor és számtalanszor figyelmeztette már őket atyai szeretettel, de fittyet se hánytak üzeneteire. Ekkor élt Illés proféta. De nem csak a nép volt hűtlen, hanem Áháb király is élen járt ebben. Egy megrögzötten gonosz, bálványimádó pogány hercegnőt vett feleségül Jezabelt, aki több száz papját is hozta magával Isten országába az Úr népe közé. Isten ismét és ismét figyelmeztette népét, hogy az elhajlásnak nagyon rossz vége lesz, de semmi. Akkor Illés szaván át 3 évre megvonta Isten az esőt a földtől. Na és mi történt? Nemhogy bűnbánatra jutott volna a nép és a királyi udvar, hanem még a prófétát kezdték hibáztatni a helyzetén. A király égre földre kerestette őt, hogy megölesse, de az Úr vigyázott rá. Egy napon azonban meg kellett jelennie mégis a király előtt, aki már is letámadta Illést. Te vagy az, Izrael megrontója. Ő így felelt. Nem én döntöm romlásba Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a baálokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám a Kármelhegyre Izrael népét, meg a Baál 450 profétáját, Aséra 400 profétájával együtt, akik Jezabel királynő asztaláról élnek. És akkor az Úr csodát tett a Kármelhegyen, mert ítélettel bizonyította, hogy ő az egyedüli Isten, nem a bálványok. Papjai mind elpusztultak. Illésnek ismét menekülnie kellett a királynő gyilkos haragja elől. Egy barlangban menekült, és amikor lágy és szelíd hang szólította meg, tudta, hogy az Úr van ott vele, és ezt mondta ismét. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. És akkor Isten ismét megerősítette őt, és egy újabb feladattal bízta meg. De a kancellár, aki igen istenfélő volt, 100 prófétát elrejtett a gonosz királynő elől, úgyhogy nem Illés volt az utolsó hívő, sőt, mivel kevéssel ezután Elizeusnak kellett átadni az isteni kegyelmet, lám, ő is élő prófétája volt az Úrnak. Ezután Isten tüzes szekérrel élő testben vitte fel őt a mennybe, jutalmai hazájába. És legyünk óvatosak, senki se essen Illés szindrómába, hogy csak egyedül ő az Úr hűségese, mert ma is sok áldott embere van a Teremtőnek köröttünk is, még ha nem is látjuk őket mindig. Ez
1812. kérdés. Herodes király a keresztényekre fogta az éhínséget, hogy ők elszakadtak Istentől, ez pedig az Úr büntetése, és kivégeztette Jakabot. Ki lett volna a következő? A válasz. Nos, alig telt el 900 év Illés óta, és még mindig ugyanott vagyunk az emberi természetben. A nép ismét és ismét bálványokat imádott a szívében, miközben álságos lélekkel eljártak a templomba, és minden külsőséget megcsináltak, amit csak elő volt írva a vallásban, de nem Istent szerették, hanem saját magukat, az ő dicsőségüket, az ő nagyságukat. Isten ismét és ismét figyelmeztetett, és ha nem ért el eredményt szép szóval, akkor keményebb eszközhöz nyúlt, hamis szájuktól elvette az ételt. Nos, Jézus halála után nem is kell magyarázni, hogy mekkora Isten elleni vétek terhelte a zsidóságot azzal, hogy a Teremtő egyetlen fiát megölték, és ismét éhínség támadt. És kinek kéne kezelni a helyzetet? Hát nem a királynak, de. Nagy Herodes fia, Herodes, egy puha és elfajult király volt. Csak a hatalom érdekelte, a népe egyáltalán nem. De mivel valaki bűnbakot mégiscsak kellett keresni, mint amikor Néró fölgyújtotta Rómát, és a keresztényeket kiáltotta ki bűnösnek, tehát itt is, ki kellett találni valamit. A népnek nagyon nem tetszett, hogy Péter és az apostolok pünkösdő beszédükben lerántották a leplet az igazságtól. Én szemtől szebbe megvádolta a népet az apostol. A rómaiak kezével öltétek meg a messiást. És sokan voltak, akik még mindig úgy gondoltak a megváltó ügyére, hogy még a szolgái is csak egy nagy senkik, hiszen már kora reggel édes bortól részegen fecsegtek ott valamit pünköskor. Herodes ezt a közhangulatot kihasználva megint a keresztényeket vette elő, és rájuk kent mindent. Ez volt a vád. Isten azért bünteti a szent és magának félretett népet, mert a keresztények indítására sokan elhagyták az atya imádatát, és tessék itt a következmény. És hogy nyomatékot adjon a szavának, elfogadta János apostol testvérét, Jakabot, és a nép nagy örvendezése mellett karddal lefejeztette. Nos, ez csak a kezdet volt szerinte, és elfogadta gyorsan Pétert is, akit az ünnep után akart kivégeztetni. 16 katona őrizte őt, sokakat hozzá láncoltak, hogy meg ne tudjon szökni, de Isten angyala kimenekítette őt, és elrejtette a gyilkos erőszak ellen, hiszen az apostoloknak még dolguk volt az Úr tervében. Ezért ma se keseredjünk el, ha a sátáni gonoszság valakit ki akar iktatni a szolgálatból, amíg Isten nem engedi, addig semmi bántódása nem lehet senkinek se az Úr hűségesei közül. Támadjon akár király, akár más országot vezető személyiség, mert a kereszténységet se a földről, se egy-egy országból kiirtani nem lehet. Miért? Mert a feje Jézus a mennyben van, és oda senkinek a keze nem ér fel. Ez 1813. kérdés. Mik voltak a kiszáradt fügefa jelképei? A válasz. Jézus utolsó napjaiban történt. Reggel éhesen egy fügefához ment, hogy termést találjon rajta, de annak ellenére, hogy tele volt az életet jelző levelekkel, semmit se talált rajta. Izraelben a fügefák kétszer vagy háromszor is teremnek évente. És abban az időben is, ha nincs is a termés időszaka, de ehető kis bogyóknak kellett volna lenni az ágakon.
Jézus elátkozta a fát, és másnapra gyökerestől kiszáradt. A fügefa Izrael egyik jelképe ma is. Ez a tett azt jelentette, hogy Izraelben is csak a külsőségek voltak meg a vallási életben, de igazi gyümölcsöket, lásd a Galata levél felsorolása, semmit nem talált az Úr a népen. Ezért elvetette őket, és kiszáradtak. Másrészt ez a jelenet azt is bizonyítja 24 óra alatt, hogy amit Isten mond, az mindig úgy lesz, bármennyire is lehetetlennek tűnik először. Erre az is bizonyíték, hogy Péter is mennyire elcsodálkozott. Mintha mai magyarsággal ezt mondta volna. Na nézzétek csak, Jézus tegnap megmondta, és mára már úgy is lett. Na hát! Ez kemény figyelmeztetés nekünk is, ma is. Egyébként sok más jelentése is van ennek a történetnek. Nézzetek utána, és igencsak meglepő igazságok fognak kiderülni. ...1814. kérdés. Voltak-e közös vonások Saul és Dávid, Júdás és Péter esetében a Szentírásban? A válasz. Ha ezt a két emberpárt nézem és történeteiket, már is látok egy különös esetet, valamit, amiben tökéletesen egyek voltak, mind a négyen, és valamit, amiben tökéletesen különböztek. Na de mi lehet ez? Mind a két emberpár, mindkét személy bűnös ember volt, mert önmagukat megjavítani nem tudták. Saul és Dávid még az Ószövetségben élt. Mindketten sok-sok hibát elkövettek, mint ember és mint uralkodó is. De a különbség az volt kettőjük között, hogy Saul a saját dicsőségét és hatalmát kereste, saját magának féltette, egy idő után már saját maga érdemének is tulajdonította a rangját, ezért hibáit nem ismerte föl. Egy idő után azt gondolta, hogy ő mindent megengedhet magának, holott Isten kegyelemmel és irgalommal várta, hogy bűneit letegye elé, és könyörögjön megtisztításért. Sajnos ez nem következett be, így ő és fiai egy napon haltak meg. Dávid is sok rossz dolgot elkövetett, de ő mindig Istenhez menekült igaz bűnbánattal, tiszta szívért könyörögve. Az Úr meg is jutalmazta őt. Az ő véréből született az Úr Jézus Krisztus, a megváltó, a dávidi királyi házból. Aztán az új szövetségben ott van Júdás és Péter párosa. Az előzőekből talán már tudjuk is, hogy mindketten bűnösök voltak, sőt, mindketten megtagadták Jézust. Júdás pénzért, Péter félelemből, de ez nem tesz különbséget köztük. A különbség az, hogy Júdás nem ismerte föl Jézusban a megváltót, és így nem tudott hozzá menekülni bűnei föloldozására. Ezért útja vége olyan lett, mint Saulé. Halál. Ellenben Péter még azon az éjszakán felismerte, hogy mit tett, és szívettépő zokogásban tette lelkét az Úr elé. Megbocsátást kapott, és új tiszta lelket, mely képes volt a megváltót szolgálni egész életében. Nos, a tanulságunk az, hogy mivel emberek vagyunk, a tévedéseket, a bűnt nem tudjuk teljesen kiiktatni az életünkből, de azt egyértelműen tudnunk kell, hogy hol és kinél találunk föloldozást, megtisztítást és újbóli erővel elindulást. Ezt soha ne feledjük el, mert ettől függ a következmény is, ma is. ...1815. kérdés. Mit jelent ez? Fordulj el a világtól, a válasz.
A világszó az nagyon veszélyes a keresztény élet szóhasználatában. Miért? Mert a keresztény hitben járó ember, remélem, pontosan tudja, hogy az mit jelent. Ugyanakkor, ha csak úgy dobálódzunk vele egy-egy beszélgetésben vagy igehirdetésben, szörnyű félreértések oka lehet másoknál. De miért? Hiszen az Úr Jézus is azt hagyta ránk, hogy na, de nézzük a Bibliát, ami így kezdődik. A világ teremtése, tehát a világ a mindenség. A világra jött, azt jelenti, hogy megszületett. A 9. Zsoltárban ez áll. Isten igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. A 17. Zsoltár már közelebb visz az igazsághoz. Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, és itt jön, hogy ők rosszat tesznek. János első levelében ezt olvassuk. Tudjuk, hogy mi Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van, mármint a Föld. Na, akkor már célnál vagyunk. A világ mindenségtől, a nemzetektől eljutottunk az emberekig. Tehát milyen világról beszél a Szentírás, amikor azt tanítja, hogy hitünk tiszta megóvása érdekében szakadjunk el a világtól? Nos, a keresztény szóhasználatban, tehát a világ, a gonoszságot kedvelő emberek közössége, ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni. Ahogy a gyermekeinket is intjük, hogy ne barátkozzanak rossz emberekkel, Isten is int minket. A mi bölcs közmondásaink is figyelmeztetnek az igazságra. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Ez egy klasszikus magyar közmondás, amely arra figyelmeztet, hogy a rossz társaság vagy a kétes környezet előbb-utóbb téged is magával ránthat. Ugyanezt olvassuk az 1 Korintus 15-ben is, ami a példabeszédek bölcsességéből táplálkozik. Ne tévelyegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De miért? Mert az emberi természet miatt sajnos a rosszra jobban hajlunk, mint a jóra. Látjuk is, a megromlott természetben is. Ha egy láda almába egy rohat kerül, akkor nem a jók gyógyítják meg azt az egy rosszat, hanem az rohasztja meg a többit. Ezért vigyázat a megromlott világgal. Olyan nincs, hogy jó, csak egy kicsit keveredek, csak addig, amíg nekem jó, aztán majd bölcs leszek, tudom, hogy mikor kell lelépni. Majd Isten lelke vezet? Nem, ilyen nincs. És nem is lesz soha. Aki így hazardírozik, az előbb-utóbb rajta veszt. Fertőző beteghez sem megyek oda, hogy én majd csak a jó levegőt szívom be körötte, amiben nincs bacillus, ilyen nincs. Légy óvatos, amíg lehet. És akkor jöjjenek a következő kérdések a jövő hétre. 1816. Mi az élet értelme? A család vagy Isten? 1817. kérdés. Igaz-e, hogy a testi cselekedeteknek lelki következményei vannak? 1818. kérdés. Igaz-e? Azok az Isten gyermekei, akiket a Szentlélek vezet? 1819. kérdés. Pünköskor mivel bizonyította Isten, hogy a nők is az ő gyermekei, és nem csak hústestek? 1820. kérdés. Bűnöme az, amire csak késztetek másokat, hiszen nem én teszem meg?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

0: Hiszem, hogy meg tudod csinálni. Elgondolkodtam ezen a bátorító mondaton. Milyen jó volna, ha így tudnánk egymást mindig erősíteni, biztatni, valamilyen nehéznek látszó feladat elvégzése előtt. A megelőlegezett bizalom nagyon fontos, hiszen ezzel is segítünk a másiknak, hogy le tudja győzni a félelmét, az aggodalmát, a gátlásait, ami esetleg hatalmába kerítette. Hallottam egy történetet arról, amikor egy iskolában a diákok matematikából tanulmányi versenyre készültek, és volt a tanulók között egy félszeg, izgulós hallgató, aki nem mert jelentkezni, pedig kiválóan oldott meg minden példát. A tanára félre hívta és lelkére beszélt, hogy győzze le gátlásait. Jelentkezzen bátran, hiszen ismerik képességeit, és biztos abban, hogy nem fog szégyent vallani. Ezekkel a szavakkal biztatta. Hiszem, hogy meg tudod csinálni. Eddig minden nehéz és komplikált feladatot hibátlanul meg tudtál oldani. Bízom benned, és tudom, hogy a verseny is sikerülni fog. Segítek, amiben csak tudok. Csak fel a fejjel. A fiúnak ezek a kedves, elismerő szavak meggyőzőek voltak számára. Jelentkezett a versenyre, becsületesen felkészült, és végül ő nyerte el az első díjat. Ez a példa is mutatja, milyen fontos, hogyha szükséges, akkor fejezzük ki a másik ember felé megbecsülésünket, és őszinte, együttérző, bátorító szavainkkal pedig segítsük őt céljai elérésében. Mondjuk neki biztatóan, hiszem, hogy meg tudod csinálni, biztosan sikerülni fog. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a pszichológusok szerint csak akkor érhetünk el sikert, ha szilárdan hiszünk mi is benne. Amint habozni kezdünk, vagy elbátortalanodunk, abban a pillanatban veszélybe kerül a szándékunk. Ha azt hiszük, hogy nem merjük megtenni, akkor nem is merjük majd megtenni. Ha nyerni szeretnénk, de úgy véljük, nem tudunk nyerni, majdnem lehetetlen, hogy sikerüljön. Mert van egy úgynevezett belső beszédnek emlegetett tény is a háttérben, és ennek a fontosságáról nem szabad megfeledkeznünk. Egy mondás szerint, akár azt hiszed, meg tudod csinálni, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Talán észre sem vesszük, mennyit beszélünk magunkhoz egy-egy nap során. Mindannyian kommentáljuk saját cselekedeteinket, gondolatban megveregetjük vállunkat, motiváljuk, vagy épp kritizáljuk önmagunkat. Erre egy példa. Minden sportoló célja, hogy tökéletesen tudja kivitelezni azt a technikát, amit az edzésen begyakorolt, hogy a legjobb formáját hozza a versenyen. Ami ebben általában megakadályozza őt, az a negatív belső beszéd. Úgy sem fog sikerülni. Már is fáradok. Ezt a múltkor is elrontottam. S vajon sikerül megnyernem? Ezért ezzel a problémával a sportpszichológusok is foglalkoznak és tanácsolják a sportolóknak és az edzőknek, hogy figyeljenek oda a pozitív és hatékony belső beszéd kialakítására. Sokkal nehezebb feladat ez, mint elsőre hangzik. Minden alkalommal meg kell küzdenie a sportolónak saját önbizalom hiányával, szorongásaival, felül kell kerekednie fáradtságán és a múlt kudarcain. Ez különösen a verseny nyomása alatt nehéz feladat, de ha az edzéseken sikerrel begyakorolta a pozitív belső beszédet, akkor éles helyzetben is könnyebb lesz. A pozitív belső beszéd nem hurrá optimizmust jelent. Nem azt kell hajtogatnia magának, hogy megnyerem, első leszek, én leszek a bajnok. Az eredmény centrikusság helyett a helyes technikára kell fókuszálnia, és ha a tökéletesre csiszolt technika megvan, akkor meg lesz az eredmény. A Bibliát olvasva is azt látjuk, hogy nagyon sok biztató ígéret van, ami mind pozitív gondolkodásra serkent és bátorító, vigasztaló. Egy igen szép jellemnagyságról tesz tanúságot Mózes, amikor utódjának, Józsuénak átadja azt a nehéz, sok felelősséggel járó feladatot, amit ő végzett korábban. Isten utasítására Józsuénak kellett Mózes munkáját folytatni és befejezni. Az ő küldetése lett, hogy Izrael népével elfoglalja az ígéret földjét. Mózes tapasztalatból tudta, milyen hatalmas feladat vár ifjú utódjára, de meg volt győződve arról, és hitte, hogy Józsué képes lesz teljesíteni a megbizatást. Ezért a következő képen biztatta őt, ahogy Mózes 5. könyve 31. fejezetében olvashatjuk. Légy erős és bátor, mert te mégy be néppel a földre, amely felől megesküdött az Úr az ő atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el azt nékik örökségül. Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hagy téged, ne félj és ne rettegj. Ha tovább lapozunk a Szentírásban, akkor Józsué könyve első fejezetében szinte ugyanezeket a szavakat olvashatjuk, amit maga az örökkévaló mondott Józsuénak bátorításul. Miképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled, légy bátor és erős. E csodálatos biztatást hallva olyan érzésünk támad, hogy Isten és Mózes is, mintha azt mondta volna Józsuénak, hiszem, hogy meg tudod csinálni. Biztosan sikerülni fog. Fontos, hogy soha ne feledkezzünk el arról sem, velünk is ugyanígy bánik a mi szerető Istenünk. Mert ha valamilyen feladatot bíz ránk, hasonlóképpen szól hozzánk. Veled leszek, nem hagylak el. Légy bátor és erős. Biztosan sikerülni fog, meg tudod csinálni. De tegyük mi is ezt másokkal. Legyünk segítőkészek. Buzdítsuk, bátorítsuk, ha szükséges. És örüljünk együtt velük, ha sikerül eredményt felmutatniuk.
1: A műsort szerkesztette Kárpáti Petronella.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ifjaknak dísze az erő, az öregeknek ékessége pedig az ősz haj. Példabeszédek könyve 20. fejezet, 29. vers.

Nagyon csodálom, ahogy fiatal sportolók az emberi teljesítő képesség határait feszegetve küzdenek például egy olimpiai aranyéremért. Rengeteg erőfeszítés, befektetett munka, szorgalom szükséges a sikerhez. Az is lenyűgöz, hogy micsoda teherbírásúak egyes fiatal emberek, vagy milyen erejük van. Láttál már cirkuszi erőművészt, vagy erőember versenyt? Hihetetlen teljesítményekre képesek. Az én édesapám még fiatal, tizenéves legény volt, és akkoriban a nagyobb, idősebb fiúk azon vetélkedtek, ki milyen erős. Őt is rávették, hogy vegyen részt a virtuskodásban. Azon mérték össze az erejüket, hogy ki bírja felemelni, és meddig bírja elvinni a búzával megtömött, egymázsás, azaz 100 kilogrammos magyar zsákot. Persze ezzel jól megrokkantották a fejlődésben lévő gerincüket. Az én apukám ezt felnőtt fejjel úgy fogalmazta meg, hogy akkor még több ereje volt, mint esze.

0: Te is most még tele vagy energiával, erővel. Úgy érzed, mindent elbírsz. Biztosan most is vannak, főleg a fiúk között, hasonló virtuskodások, amibe egymást vonják bele. Esetleg neked is mondták már, hogy gyenge vagy gyáva vagy? Nem akartál kimaradni, nehogy kigúnyoljanak. Ne feledd, ha visszaélsz a nyers erővel, amivel most rendelkezel, nehogy lenézzenek vagy kiközösítsenek, annak komoly következményei lehetnek. Ezért ne menj bele akármibe.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Van különbség. A mai ige 2 Mózes 11.7, de Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Gondolatok az ígéről. Hát Isten még a kutyák nyelvén is uralkodik? Vissza tudja tartani az ebet az ugatástól? Igen, így van. Meg tudja akadályozni, hogy egy egyiptomi kutya Izrael nyájának egyetlen bárányát is zavarja. Ha pedig Isten elhallgattatja a kutyákat, a kutya természetű embereket és a pokol kapujának nagy kutyáját, akkor járjuk félelem nélkül utunkat. Még ha engedi is, hogy a kutya a nyelvét nyújtsa ránk, azt megakadályozza, hogy megharapjon. Csaphatnak félelmetes lármát, de nem árthatnak nekünk. Míg azok ugatnak, mi magasztaljuk Isten hatalmát és jóságát. Milyen édes ez a belső csend! Milyen jó dolog ellenségek között járni, ha Isten parancsolta nekik, hogy velünk békességben legyenek. Ahogy Dániel is sértetlenül volt a barlangban, a fenevadak között. Bár csak igaz lenne ma rám nézve is Istennek ez az Izraelhez szóló szava. Zavarnak az ebek? Elmondom az Úrnak, Uram, ezek nem hallgatnak csendesítő szavamra. Szólj rájuk hatalmaddal, és akkor meghunyászkodnak. Adj nekem békét, Uram, és mutasd meg világosan karod erejét, hogy lássam a különbséget, amelyet köztem és a hitetlenek közt teszel. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is, június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma, Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás, és a tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Elnézést kérek, hogy a vírus miatt még mindig kénytelen vagyok telefonon keresztül készíteni ezt a műsort. De sajnos egészségügyi fenyegetettségem miatt még mindig erre kényszerülök. Aki ma a telefon túlsó végén várja, hogy megszólaljon, Kárpátaljáról, pontosabban Beregszászról érkezett. No nem most, hanem amikor megnyerte a kárpátaljai magyar dalversenyt. Bemutatom tehát mai vendégemet, a Magyar Állami Operaház énekművészét, Csobolya Józsefet. Mivel iskolám a krónikás zenede növendéke volt, tegeződni fogunk. Szervusz! Isten hozott ebbe a műsorba.
1: Szervusz, Kamilla, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Bevezetésként mesélj a családodról, a szüleidről, és arról, hogy mit jelent számodra, hogy a szülőföldet Kárpátalján van. Mit hoztál otthonról?
1: Igen, hát én egy nagyon szép kis polgári városban születtem, az egykori történelmi Magyarország Bereg vármegyéhez tartozott. Beregszász városa egy nagyon nagy múltú város, úgy tudom 1066 óta datálják a várost. Hogy mit jelent számomra Beregszász? Most én mindenképpen elsőképpen a gyermekkort emelném ki, hiszen a gyermekkoromat töltöttem ott. Én mindig azt mondom és úgy gondolom, hogy ahol az ember felnől, ahol megszületik, ahol az ember a gyermekkorát tölti, mindig az marad szíve legmélyén az igazi hazája, mert tényleg, sőt most már a mai világban szinte semmi akadálya annak, hogy az ember odautazzon, ahova éppen szíve vágyik, és az anyagi körülményei is megengedik, de valahogy az a millió, az a környezet, amiben megszületik, ahol a szülei felnevelik, az annyira bele tud égni az ember lelkébe, hogy az mindig egy ilyen szeretett sziget marad az emberben. Nekem Beregszász abszolút a felhőtlen boldog gyermekkort jelenti, és hát természetesen a szüleim is ott élnek, tehát hála a jó Istennek, hogy még van kihez hazamenni. Szülők, rokonok élnek Beregszászban, úgyhogy én mindig nagyon nagy örömmel megyek oda, és hát a kisfiamat is nagyon nagy örömmel viszem oda, ő is nagyon szeret ott tartózkodni.
0: A szüleid között, illetőleg a rokonságodban volt-e zenész?
1: Hát az egyik nagynénikém, ő az ungvári filharmónián belül az egyetlen hivatásos kárpátaljai magyar együttesnek, a magyar melódiáknak a szólistája már hosszú évek óta, úgyhogy őt tudnám kiemelni, az apai nagypapám pedig templomban énekelt fiatal korában pasiókat, de nem hivatásszerűen művelte ezt, úgyhogy hivatásszerűen csak a nagynénikémet tudnám.
0: És te mikor kezdtél zenét tanulni?
1: Hát én elvégeztem a gyermekzeneiskolát annak idején Beregszászban tangóharmonika szakon. Érdekes módon, ahogy befejeztem, soha többet semmilyen kötődésem nem volt a tangóharmonikához, mert más irányba sodort az élet, mint annak idején minden tinédzser fiút engem is természetesen a gitár érdekelt, és inkább azzal kezdtem el foglalkozni. Úgyhogy tangóharmonika szakon végeztem, de már akkor is a városi rendezvényeken, a 48-as, 49-as megemlékezéseken részt vettem különböző dalokkal, produkciókkal. Az akkori zenetanárnőm, aki igazából elindított ezen a pályán, Krajni Kirén, neki nagyon nagy hálával tartozom, nagyon szeretem őt mai napig, és hát sokat köszönhetek neki, hogy egyáltalán a zenét, mint olyat megszerettette velem, és egyáltalán megmutatta, mi az a színpad, milyen az sok ember előtt állni, és valamit átadni ezeknek az embereknek.
0: Hogyan kerültél Magyarországra?
1: Hát annak idején pont a Beregszászi Zeneiskolának az igazgatója, sajnos már elköltözött az élés sorából, Pirigyi Béla szervezte a kárpátai magyar dalversenyt. Ez egy nagyon, nagyon nagy dolog volt, egy nagyon klassz kezdeményezés akkor ott Kárpátalján. És én a harmadik kárpátai magyar dalversenyt nyertem meg, aminek hát pont te voltál a zsűri elnöke, és Dinnyés József. Úgyhogy igazából nem is akartam én akkor részt venni ezen, valamiért nem tudom, de úgy nem volt hozzá affinitásom. és az akkori zenetanárnő mondta, de hát menjek el, próbáljam meg, hát nem veszíthetek semmit. És a mai dal kategóriában indultam az akkor nagy sláger számba menő Kell még egy szó című gyönyörű koltai szerzeménnyel. És hát hála neked a Krónikás Énekzeneiskolába felvételt nyerhettem.
0: Igen, ez volt az egyik fődíj. Igen.
1: Igen. Engem nagyon érdekelt egyébként abban az időben ezek a középkori magyar történelmi énekek, a históriás énekek, a krónikás énekek. Beregszázban nem volt olyan, aki ezt oktassa, nem volt lehetőség ezt tanulni. Talán a magyar irodalom tankönyvekbe esetleg Tinódinantos Sevestjéntől egy-egy krónikás énekéből egy-két verszak, hogyha volt a tankönyvekben, egy picike kis kotta töredékkel, de igazából, hogy milyen volt ennek a világa, hogy ezt hogy lehet énekelni, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen stílussal, ezt abszolút nem tudtam, és erre nagyon kíváncsi voltam, és nagyon örültem annak, hogy létezik egy ilyen iskola Budapesten, és hogy itt közeledve megismerkedhetek ezekkel a régi magyar énekekkel.
0: Kik voltak a zeneiskola, ugye azóta Krónikás Zenede lett a neve, voltak a Krónikás Zenede akkori tanáraid, és kiknek a kezenyomát viseled?
1: Hát először is téged említelek meg, mint igazgatónőt, és népdal tanárt.

0: Én azt gondolom, tényleg nem véletlenül mondják azt, hogy a népzene mindennek az alapja. Tehát a népdalokon keresztül az ember azért egy olyan világba csöppen, amit szavakkal leírni igazából nem is lehet. Aztán emellett ugye ott volt Radványi Balázs, Huzella Péter, a Kossuth Díjas Kalák Együttesnek a két oszlopos tagja. Tőlük nagyon sokat tanultam, megzenésített verseket, pengetési technikákat, egyáltalán azt, hogy egy-egy megzenésített vershez, egy régi magyar énekhez milyen pengetési stílust használjon az ember, hogy a gitárjáték ne üsse agyon a szöveget, az éneket, a mondani valót. Ezek olyan dolgok voltak, amik ilyen tényleg más iskolában nem tanítanak, mert tényleg tanítanak külön klasszikus gitárt, rock gitározást, de az, hogy ezekhez a stílusú dalokhoz az ember milyen hangszeres kíséretet produkáljon, az én úgy gondolom, hogy tényleg csak ebben az intézményben valósult meg, és ebben az intézményben lehetett megtanulni. Nekem ez egy nagyon nagy dolog volt akkor, is nagyon hálás vagyok érte, és egyáltalán az, hogy megszoktam a színpadot, és mai napig önálló műsorokat tudok összeállítani, és emberek elé kiállni, és valamit átadni nekik, és felelősségteljesen megszerkeszteni egy műsort. Én azt gondolom, hogy ez annak az 5 évnek köszönhető, amit ebben az iskolában eltöltöttem, és azoknak a tanároknak, neked, illetve a többi tanárnak, a drága Mádi Szabó Kati néninek, ugye az egykori Mádi Szabó Gábor színésznek a testvére, aki például ő ismertette meg velem először a belcanto énektechnikát, énekstílust, a belcanto hangképzést, mint olyat, hiszen én előtte komoly zenei hangképzéssel abszolút nem találkoztam sehol, tehát erre nem volt lehetőség. Schmidt Ferencet kiemelném, akitől szintén nagyon szép dalokat tanultam, akitől szintén nagyon sokat tanultam a színpadi jelenlétről, Dr. Vaha Imre, aki a kifejező szép, értelmes magyar beszédre oktatott minket. Úgyhogy...
1: Sári tudom, László hogy, tanította téged.
0: Nem, Sári László.
1: Sári László, de, igen, mert ő meg a kavicsokkal a saját metódját, a saját módszerét tanította az iskolában.
0: Igen, de Vaha Imrének nagyon, nagyon örültem tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha az ember egy ilyen stílust művel, ott nagyon fontos a szép, kifejező, értelmes szövegmód.

0: is hallják a szöveget,
1: igen,
0: amiről szól az adott ária vagy adott dal.
1: Volt egy olyan verseny, amelynek győzteseként jutalmad az volt, hogy kimehettél Japánba. Ez volt az első Kárpát-medencén kívüli utad? És milyen érdekességekkel találkoztál Japánban?
0: Hát a Kárpát-medencén kívüli utam ez volt a legelső, viszont azt még előtte szeretném megemlíteni, hogy én a Magyarországtól Trianonkor leszakadt területeken én korábban soha nem jártam sehol, de tényleg, tehát se a Felvidéken, se a Délvidéken, se Erdélyben, sem a többi leszakadt területen Kárpátalján kívül, és ez nekem egy akkora élmény volt, amikor legelőször a Krónikás Ének Zeneiskolával egy erdélyi turnénk volt talán 1999-ben, ha jól emlékszem, hogy az volt a legelső érzésem, amikor átléptük a Királyhágót, hogy mintha az ember nem is ment volna sehova, mint hogyha hazajöttem volna. Tehát olyan, olyan, még az esőcseppek is olyan kövérek voltak, és olyan annyira megható volt azt érezni, hogy tényleg utazik az ember több száz kilométert is, és mégis otthon van a sajátjai között, a saját nemzete között. Ez egy nagyon nagy dolog volt nekem annak idején, ugye Segesvárt, legelőször Kolozsváron járni, stb. Az összes erdélyi nagyvárosba szinte. Úgyhogy ez egy nagyon meghatározó élmény volt az életemben. És hát amiről pedig kérdeztél, igen, azt én meg nem álmodtam volna, hogy a kis Beregszázból egy-két éven belül én gyakorlatilag a földgolyó másik végére elrepülhetek. Egy 11 órás út volt, egy nagyon hosszú repülőút. Megrendeztek egy ilyen versenyt Magyarországon, aminek az volt a neve, hogy Mr. and Miss University Beauty Pageant. Na most ezt sokan összetévesztik azzal, hogy ez szépségverseny. Ez nem szépségverseny volt, hanem igazából egy ilyen diákoknak szervezett tehetségkutató verseny, ahol szintén több kategóriában lehetett indulni. Ennek megnyertem a magyarországi fordulóját, aminek következtében az volt a fődíj ennek, hogy kiutazhattam a világversenybe Tokióba, és hát egyszer csak ott találtam magamat a Narita reptéren, Tokió kellős közepén, és olyan hihetetlen volt számomra az egész hogy én ott vagyok, és a világ másik végén állok, és énekelnem kell.
1: Mi volt, ami először nagyon feltűnt, ami nagyon, nagyon, amire nagyra tátottad a szádat?
0: Hát maga az egész város. Az ember ugye, amikor 18 évig él egy kisvárosba, és hirtelen belecsöppen egy többmilliós világvárosba, akkor úgy leesik az álla, hogy minden olyan nagy, minden olyan sok, minden olyan mindenből úgy annyira sok van, és ez nekem természetesen, hogy meglepő volt, és érdekes dolog volt ebbe belecsöppenni. Aztán, ahogy onnan visszaérkeztem Budapestre, szinte rá talán egy fél évre, már nem emlékszem pontosan, jött a Krónikás Ének Zeneiskolával egy 3 hetes amerikai turné, ahol gyakorlatilag az Egyesült Államokat egész a keleti parttól le Floridáig, onnan pedig egész a nyugati partig bejártuk. Fantasztikusan sok élménnyel gazdagodtam. Érdekes jelenség volt az ottani magyar embereknek játszani, találkozni olyan régről diszidált vagy oda kivándorolt magyar emberekkel, akik már látja az ember rajtuk, hogy már nagyon törik a magyar, de még a szívükben mindig ragaszkodnak a magyarságukhoz. Nekem fantasztikus élmény volt. Azon kívül ugye, amire tényleg nem számítottam, hogy a kaliforniai vendéglátónknak egy jó ismerésre volt az egykori atomfizikus Tellerede, és az, hogy Telleredének a lakóházában ő fogadott minket, és így szemtől szemben, népszemköz beszélgethettünk vele, az megint csak olyan élmény volt az életemben, amit azt gondolom, hogy erre tényleg az ember mindig emlékezni fog. Ami egy nagyon érdekes dolog, azt emlékszem konkrétan, talán te kérdezted meg tőle, Kamilla, hogy milyen nyelven álmodik. És akkor ült az öreg bácsi, és sokat gondolkodott, és azt mondta, hogy ő már amerikai, a gyerekei is amerikaiak, viszont álmodni mindig magyarul szokott. Ez úgy megmaradt bennem.
1: Igen. Meg még egy kérdésem volt hozzá, hogy hát ugye azért nem kis dolog egy atombombának, egy hidrogénbombának a felhasználását túlélni, hogy ő puszta tudományból és puszta érdekességből, és

0: és hát tényleg tudományos hittel dolgozott azon, hogy bizonyos dolgokat feltaláljon. Na de hogy ezt az emberek, illetőleg az amerikaiak pusztításra használják, na erre kérdeztem én rá, hogy elég izgatottam, mert azért ilyet egy Teller Edinek egy ilyen kérdést nem lehet feltenni, de mégiscsak feltettem neki, hogyha eszébe jut, hogy mire használták ezt a bombát, hogy akkor mit érez, illetőleg mi az, ami ebből a szorongatottságból és ebből a lelki szenvedésből neki kiutat jelent. És emlékszel, mit mondott rá?
1: Nem, sajnos.
0: Akkor mondom, az édesanyja zongora játékát említette, hogy akkor mindig az jutott eszébe, most már emlékszel, ugye? És azt is mondta, hogy ha éjszaka felébred, és ezek az álmok gyötrik, illetőleg ezek a gondolatok, akkor most is, most ennyi idősen is, hát ugye ez volt 1998-ban, hogy akkor odaül a zongorához, és azt tud egy kicsi enyhülést adni neki. Ez nekem is egyébként nagyon nagy élmény volt.
1: Hogy ilyeneket megosztott velünk, ez tényleg rendkívül dolog volt. Igazából akkor, amikor ott voltunk, úgy fel se fogtuk épészel, csak tényleg jó pár év múlva, ahogy az ember korosodik, idősödik, komolyodik, akkor tudatosítja ezt önmagában, hogy
0: igen.
1: Hogy egy ekkora volumenű emberrel így szemtől szemben beszélgethet, aki ugye hát Einsteinnek is a munkatársa volt.
0: Igen. Úgyhogy,
1: szóval nekem nagyon meghatározó élmény volt az egész amerikai turné, de azt tényleg, hogy arra nem számítottam, hogy gyakorlatilag azt veszik Tokiótól New Yorkig vagy San Franciscóig, gyakorlatilag körbe repültem a földgolyót, és ezért tényleg az iskolának nagyon hálás vagyok. Aztán több év múlva, 2015-ben meg már az Operaház köteléké belül.
0: Igen, arról majd a második részben beszélünk, mert közeledünk az első rész végéhez, de viszont azt szeretném még kérdezni, hogy kik voltak azok a krónikás zenedei osztálytársaid, akikből híres emberek lettek, tehát mind muzsikusok lettek. Említsél egy pár emberkét, hogy tudják beazonosítani a hallgatók, hogy kik kerültek ki ebből a fészek aljából, zenei fészekből.
1: Igen, hál' Istennek azért jó pár egykori osztálytársam megmaradt ezen a pályán. Szakács Ildikó például, aki szintén a Magyar Állami Operaháznak a szólistája, vagy a Misztrál együttes, akik vers megzenésítők, és mai napig, hogy úgy mondjam, intenzíven turnéznak, és járják országot, világot.
0: Még saját fesztiváljuk is van. Igen.
1: Igen.
0: A Reggeljáró Misztrál Fesztivál.
1: Madár Színház tagja, Kurkó József, tudom, hogy az Új Színház tagja. Úgyhogy,
0: Új Színház, meg a Turaida Színház, igen.
1: Igen. Úgyhogy egy jó páran azért így megmaradtunk ezen a pályán. Hogy úgy mondjam, nem lett képvisítő belőle.
0: Igen, de ne feledkezzünk el például Csórics Balázsról, aki ő volt az első kisfiú, aki a zenedébe került, és most pedig ugye a Barátok közt című sorozatban lett eléggé neves, és a saját oldalán folytatja tovább a gitáros éneklést, vers éneklést, és így tulajdonképpen tanítja, arra használja az internetet, a Facebookot, hogy tanítja az embereket, mutatja, dolgozik napról napra ő is.
1: Na, igen, de szóval jó páron azért megmaradtunk ezen a pályánál.
0: Igen. Aztán akkor van egy tangóharmonikásunk is, a Báró Maszkura. Maszkura is a Tücsökraj együttesnek a kitalálója és vezetője, aki szintén tangóharmonikával, ő viszont nagyon szereti a tangó harmonikáját, és csinálja is, és csodálatos igen. dolgokat tud vele produkálni. Tehát ez már
1: igen,
0: inkább...
1: fantasztikus zenész.
0: Igen, inkább könnyű zene, de nem tudsz olyan akkordot mondani, hogy abban a pillanatban lenne kísérné, meg nem mutatná, meg ne csinálná. Na, hát ez volt a nagyon-nagyon jó. Most akkor arról beszéljél, majd utána tárgyaljuk meg az operai felvételedet. Most csak azt mondd, hogy milyen zenét fogunk hallani. Légy szíves, konferált be.
1: Hát én nagyon szeretem az olasz opera komponistákat, azon belül is Puccinit, úgyhogy most az egyik legismertebb operájából, a Toszkából következik a festő Cavaradossi áriája, közismertebb nevén a Levélária, amit egy börtönben ír a kedveséhez, a szerelmeséhez eredeti olasz nyelven.
0: Hogy készült ez a felvétel?
1: Ez a felvétel, amit hallani fognak a kedves hallgatók, ez Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Főiskola jótékonysági farsangi bálján készült, úgyhogy hát ez az egy felvétel van belőle, úgyhogy ezt ott készítette a helyi technikus, úgyhogy ezt hallgassák szeretettel.
0: Akkor következzék tehát Puccini zenéje.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben című műsort. Vendégem Kárpátaljáról Csobolya József operaénekes. No, akkor ott tartottunk, ugye, hogy már eljutottál a Krónikás zenedével Amerikába is, és nagyon meghatározó élményeid voltak, és tulajdonképpen már ez alatt az egész földgolyót körbe repülted. No de, hogy kerültél Budapestre az operába, illetőleg a Krónikás zenede után hova kerültél?
1: Igen, hát a Krónikás zenéiskola után én megnősültem, és Veszprémbe költöztünk le, illetve még a született egy gyermekem, Botond, Csobolya Botond, ő még itt Budapesten született, meg az Uzsoki Kórházban. Ő jelenleg 14 éves, már nagy kamasz fiú. És aztán leköltöztünk Veszprémbe, ott pedig egy képesség- és tehetségfejlesztő magániskolában dolgoztam. Tehát úgymondván nem igazán a szakmámon, de mellette szabadúszó énekesként természetesen továbbra is tartottam előadásokat, főleg magyar történelmi előadásokat, ilyen régi hangszereken, kobzával, tekerő, antal, gitárral, stb. És egyszer csak egy olyan körülbelül 10 évvel ezelőtt a Magyar Állami Operaház tenoristát keresett, elsődlegesen az énekkarba. Én a korábbi években ugye képeztem magamat, Veszprémbe is találtam, hál' Istennek egy nagyon jó énektanárt, aki szintén komoly zenei hangképzést csinált, és hozzájártam úgymondán hang karbantartásra. Úgyhogy amikor meghallottam, hogy az Állami Operaház tenoristát keres, akkor jelentkeztem erre a pályázatra, és hát sikeresen felvételt is nyertem. Ez megint csak egy külön világ volt. Én szerettem mindig a komoly zeneműfaját, az operákat is, de úgy igazából nem műveltem, mert nem volt hol tér, tehát inkább a gitáros dalokra fektettem a hangsúlyt. De az operaháznál teljesen új világ fogadott, és hát nagyon örültem neki, és tényleg szerelmese lettem véglegesen egy életre ennek a műfajnak. Fantasztikus, gyönyörű, tényleg a nagy klasszikus operákban énekelhettem. Na most az operai énekkar azért speciális, és nem olyan, mint bármelyik más énekkar, akár mondjuk a nemzeti énekkar, vagy bármilyen más oratórium énekkar, ahon csak smokingba állnak az emberek szembe a közönséggel, kottával a kezükbe is énekelnek. Az opera énekkari lét az egy speciális dolog, mert mi ugyanúgy jelmezbe vagyunk, mint a szólisták, ugyanúgy részt veszünk a cselekménybe, ugyanúgy mozgunk, színészkedünk, tehát nem kifejezetten csak éneklésről szól ez a fajta munkakör. Azt pedig valóban nem gondoltam, hogy 2015-ben ismét egyszer csak Japánban találom magamat egy nagy turnén, ahol tényleg gyakorlatilag az egész Szigetországot körbeutaztuk. Mozart Figaro házassága című operájával, illetve Rossini a Szevényei Borbé című darabját vittük ki.
0: Nehéz volt beilleszkedned az operába? Tehát nehéz volt, hogy mindjárt színészi feladatokat is el kellett látni?
1: Nem, egyáltalán. Korábban én egy pár évig a Nemzeti Kamara Színház tagjaként voltam jelen itt Budapesten. Ez egy, hát ahogy a neve is mondja, ez egy kis kamara színház volt, nem volt főszínházunk, egy utazó színház voltunk, ahol nem igazán énekesként, ott inkább prózai színészként voltam jelen, de természetesen voltak zenés darabjaink is. Az operaházban én úgy érzem, nem volt nehéz a beilleszkedés, nagyon kedvesek voltak a kollégák, első perctől kezdve segítőkészek voltak, ami nagyon szimpatikus volt részükről. És hát az évek alatt fantasztikus karmesterekkel dolgozhattam együtt. A három tenor közül kettővel léphettem egy színpadra, ugye José Carreras-szal és Placido Domingo-val, Pavarotti sajnos már meghalt.
0: Pavarottival is találkoztál, vagy ő vele nem?
1: Nem, Pavarotti utoljára, tudom, 1986-ban lépett fel Budapesten az Erkel Színházban, úgyhogy én akkor még javában az iskolapadot
0: koptattad, igen.
1: Pavarottival nem volt lehetőségem sajnos találkozni. Akit még meg tudok említeni, az Andrea Bocelli, az operaházban volt egy egy rövid hangversenye, és ott is közreműködtünk a koncertjén. Nagyon
0: Mi?
1: nagy élmény volt személyesen találkozni vele. Akkor az argentin José Curával játszottam együtt Verdi Otello című darabjában, illetve Puccini Turandot című operájában. Ezek nagyon nagy élmények voltak számomra, ilyen karakterű énekesekkel egy színpadon állni, látni azt, hogy ők hogy játszanak, hogy formálnak meg egy szerepet, hogy képzik a hangukat, milyen varást tudnak létrehozni tényleg a személyiségükkel, a hangjukkal. Úgyhogy ezek meghatározó élmények voltak szintén az életemben, és hát jelenleg is a Magyar Állami Operaház kötelékében vagyok jelen, mint tenorista.
0: Különbséget jelent-e szólóban énekelni, mert ugye azt is nagyon sokáig, évekig művelted, vagy pedig egy Igen. kórusba beilleszkedni? Mi a kettő között a különbség? Melyiket szereted jobban?
1: Hát azt szokták mondani, hogy a kórusban azért el lehet egy kicsit az embernek sunnyognia magát, mert hogy ottan sok hang szól egyszerre, de én nem vallom ezt a nézetet, megmondom őszintén, mert én azt gondolom, hogy egy énekkar akkor lehet tényleg világklasszis, és akkor lehet egyedi és nagyon profi, hogyha mindenki egyénileg oda teszi magát, és a tudása legjavát adja. Nyilván, ha az ember szólistaként lép színpadra, akkor csak őre figyelnek, ha egy énekkar lép színpadra, akkor az énekkart hallgatja és nézi a közönség. Ugye vannak kifejezetten karoperák, amiben mondhatni azt, hogy az énekkarnak szinte nagyobb fajsúlya, nagyobb szerepe van, mint mondjuk a szólistáknak, ilyen például a már említett Turandot című darab, ilyen Verdinek a Nabucco című operája. Ezek fantasztikus karoperák. Én nagyon szeretem az énekkari létet, mondom, ugyanúgy jelmezben vagyunk, ugyanúgy részt veszünk a cselekményben, de hogyha megkínálnak esetleg egy szóló szereppel, akkor azt is nagyon-nagyon örömmel vállalom el, és teljes szívvel és tudásom megjavával állok elé.
0: Amikor például hazamész, akkor szólóban szoktál estet adni. Hogy érzed magad, amikor énekesként, immár felnőtt, komoly édesapaként és felnőtt énekesként mész haza énekelni? Van-e különbség, hogy bárhol másutt énekelsz, vagy otthon énekelsz?
1: Hát nyilván az embernek azért tényleg a szülővárosában fellépni az mindig egy más lelkületű dolog. Nemrég avattak Beregszász egyik terén egy nagyon szép Rákóczi lovas szobrot, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy ott például Kacsó Pongrát Rákóczi című daljátékából a Rákóczi megtérését elénekeltem. Ez nekem fontos volt nagyon, ugye nyilván azért is, mert hát onnan indult, ha úgy veszük a Rákóczi Szabadsághoz, mert Beregszász főterén bontotta ki Esze Tamás annak idején a Szabadságharc zászlaját, és onnan indultak el, úgyhogy az ember nyilván az otthoni közönségnek valahogy másfajta lelkülettel énekel.
0: No, akkor...
1: Igazából ennyit tudok mondani.
0: Az is érdekelne, hogy van-e valami saját, különleges rituáléd, olyan valamilyen szokás, amit előadás előtt mindig megteszel. Most arra gondolok, ugye mi, amikor krónikások megyünk valahova, akkor mindig beállunk egy nagy körbe, egymás felé nyújtjuk a kezünket, keressük mindig egymás tekintetét, mindenki mindenkire jól ránéz alaposan, és közben mondjuk, hogy tüf-tüf-tüf, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok sikert kívánunk egymásnak, és drukkolunk egymásért. Tehát ez az egy mindenkiért, mindenki egyért kifejezése. Ez a krónikásoknak a kezezése. Neked van-e így magánemberként, illetőleg szólistaként, illetőleg operaénekesként, van-e ilyen szokásod?
1: Nem, nekem ilyen nem alakult ki az életembe, tehát nem hordok kis keresztet a nyakamba, pedig ősgyökeres katolikus vagyok ám, római katolikus. Nincsen kabalám, nekem talán annyit tudnék megemlíteni, hogy arra viszont szükségem van, hogy közvetlen fellépés előtt csend és nyugalom legyen körülöttem. Tehát kifejezetten zavar, hogyha valaki színpadra menetel előtt odajön, és beszélgetni szeretne velem, vagy kérdezni bármit. Igen. Csak egyszerűen társalogni, ez kifejezetten zavar. Tehát azért olyan legalább 5-10 perccel a fellépés előtt nekem szükségem van arra, hogy egyedül legyek magamban, csendben, és senki nem zavar. Mert tényleg egy kicsit át tudjam magamat adni annak, amit a színpadon is szeretnék átadni a hallgató közönség.
0: Izgulsz-e?
1: Minden alkalommal borzasztóan és rettenetesen, szóval ezt soha nem tudtam levetkőzni. Nagyon izgulok közvetlenül a színpadra lépés pillanatában, és sőt, még akkor is, amikor megszólalnak az első hangok a torkomból, engem egy borzasztó izgalom vesz körül. Aztán ez valahogy fokozatosan persze elmúlik a produkció alatt, de nagyon-nagyon szoktam izgulni.
0: Az előbb említetted, hogy a nyakadban kereszt. Akkor, ha megengeded, arra is rákérdeznék, hogy te milyen kapcsolatban vagy a vallással, vagy még pontosabban, hogy vagy te jóban a Jóistennel?
1: Én hiszem azt abszolút, hogy a Jóisten minket jó dologra teremtett, és arra, hogy valami célunk legyen az életben, hogy eljussunk A pontból B pontba, ezt lelkileg is értem. Úgyhogy hiszek benne, hiszem azt, hogy ő tudatosan irányít minket, a kezében tart minket, és hiszem azt, hogy az emberre nem véletlenül történnek dolgok az élete során. Ahogy már eddig is elmondtam, én soha életemben meg sem álmodtam volna azt, hogy gyakorlatilag kétszer körbe lepülöm a földgolyót. Azt se gondoltam, hogy én énekes leszek, hiszen az iskolában, az általános és középiskolában annak idején még csak egy iskolai rendezvényen még csak szavolni sem volt nagyon merszem. Úgyhogy érdekes dolgokat produkál az élet, és én hiszem azt, hogy ebben a Jóisten keze van, hogy valakit valamiért oda terel, ahova ő való.
0: Én sokszor szoktam a balesetemről beszélni, most is csak azért említem meg, hogy kérdezem, hogy neked volt-e valami olyan konkrét érzésed, hogy ez most jel, ezt most valamiért kaptad, ezt most jól csináltad, most, tehát fogod-e a jeleket, amiket esetleg odafentről küldenek? Volt-e nehézséged, amiből kirántott a Jóisten, vagy volt-e valami olyan tényleg csodálatos esemény az életedben, hogy azt érezted, ez azért van, mert ő most fentről mind a két szemét rád nyitja ki.
1: Igen, én hiszek ezekben a dolgokban. Abszolút. Volt több olyan, valóban több olyan esemény volt az életemben, amire azt mondtam, az volt a legelső gondolatom, hogy ez biztos, hogy az így nem magától történt csak így a semmiből, hanem ezt egy felettünk való magasabb égi hatalom rendezte így, úgyhogy előfordultak ilyen dolgok az életemben, igen, amiért nagyon hálás voltam.
0: No, hát ennek nagyon-nagyon örülök. És akkor például gondolom én, hogy a nagyfiad is a Jóisten egyik áldása. Most beszélj egy kicsit Botiról, milyen papának tartod magad? Szigorú vagy azért, mert hát ugye tudom, hogy elváltatok, és ritkábban találkoztok, bár látom mindig a Facebookon, hogy nagyon-nagyon sokszor együtt vagytok. Te szigorú apukának tartod magad, vagy inkább elengedő vagy, hogy ritkábban találkoztok, vagy ez hogy van nálatok? Egyáltalán mennyit tudtok együtt lenni?
1: Hát igen, mivel mi elváltunk a feleségemmel, és ilyenkor az emberben automatikusan van egy lelkiismeret furdalása a gyerekével szemben, ugye, mert akárhogy nézzük, akármilyen szemszögben, azért mégiscsak a gyermek sínli meg egy válásnak a körülményeit. Úgyhogy én abszolút nem vagyok szigorú apuka, sőt, nagyon hajlamos voltam és vagyok arra, hogy elkényeztessem a gyermekemet, főleg azért is, mert nem velem él. De amikor, ahogy a munkahelyem engedi, ahogy az operaház engedi, ugye, ha nincsenek hétvégén előadásaim, akkor azonnal megyek érte Veszprémbe, hozom ide fel Budapestre, csinálunk különböző programokat. Úgyhogy én ezt mindig elmagyaráztam neki már kicsikora óta, hogy én az anyukáját hagytam el, de őt soha. Persze akkor egy 3 éves gyerek ezt nem fogja fel az eszével, sőt, azt se fogja fel, hogy mi az, hogy válás. Igazából azt érzékeli az érzékszerveivel valahogy, a kis lelkével, hogy valami megváltozik körülötte. és az ember ezt automatikusan próbálja ellensúlyozni valahogyan.
0: Tudom, többek között Angliába is elvitted őt.
1: Igen, hát ahova volt lehetőségem, azért ő nagyon szereti, nagyon rajong az állatokért, és hát ilyen elérhető közelségben lévő országokban, itt Európában azért a Természettudományi Múzeum az mindig az elsőleges úti cél volt, és hát nagyon nagy öröm volt látni az arcán, és tényleg úgy viselkedett, mint egy kis paleontológus. Nagy öröm volt azt látni, hogy azon a helyen lehet, ahol van. Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb ajándék az élettől, hogy egy kisgyermeknek valóra, ha az ember valóra válthatja az álmait. Úgyhogy ennél szebb ajándék az életben, én azt gondolom, hogy sem.
0: Azt is kérdezem, hogy érzed-e a gyermekben, hogy valami folytatás van a zene irányába? Milyen érdeklődése van?
1: Botonttal kapcsolatban nagyon érdekes dolog, hiszen tényleg abszolút nagyon pici kora óta kristálytisztán visszaénekli, akár egy reklámdallamot, amit hall a televízióban, akár a rádióban, ha meghall egy dallamot, de még csak véletlenül se keresgéli a hangokat, hanem így nyílegyenesen visszaénekel dallam részleteket. Erre felfigyeltünk már pici korában, de jelenleg most jelenleg 14 éves, hogy úgy mondjam, komolyabban nem érdekli a zene, nem érdeklik a művészetek, az állatokat nagyon szereti, az állatkerteket, úgyhogy a kirándulásokat, úgyhogy ezt fontosnak tartom, hogy ezek az élmények érjék őt. Itt vagyunk, és azt tartalmasan töltsük el azt a rövid időt, amikor együtt szoktunk lenni.
0: Igen. Most a karantént nem tudom kihagyni. Azt kérdezem, hogy hogyan viseled a bezártságot, illetőleg mennyire zárod be magad? Mert azt is látom az interneten, hogy sokszor kirándultok, tehát gondolom, hogy akkor nem tartod be annyira ezt a kijárási tilalmat. Egyáltalán hogy viseled? Előadás nélkül milyen az élet?
1: Hát ez valóban így van. Még azt mondhatnám, hogy az első két hét még úgy jól is esett az embernek, hogy tényleg sehova nem kell menni. Én nagyon későn kelő típus vagyok, inkább éjszaka vagyok fent. Valahogy így alakult ez ki, hogy én éjszaka tudok a saját gondolataimé lenni, éjszaka tudom magamat így zagyamba a gondolataimba összeszedni, és inkább délelőtt szoktam sokáig aludni, és ez most kifejezetten jól esett, hogy nem kellett tényleg időre menni bedolgozni. Nagyon jól viseljük a karantént, az biztos, hogy egy idő után már az embernek, ahogy szerintem a legtöbb embernek már az agyára megy ez a bezártság, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy talán a természetben, ahol, és valóban alig találkoztunk emberrel, oda azért kimegyünk és élvezzük a napsütést, élvezzük a tavaszt, élvezzük a szabadságot, hiszen hát egy lakásban lakni, ahol nincs úgymondván udvar, azoknak az embereknek azért ez sokat jelent az, hogyha kimehetnek természetbe, és mi nagyon nagy természetjárók vagyunk, nagyon szeretjük a természetet. Igyekszünk a Balaton felvidéken a tanúhegyeket felfedezni Botival és a kedves párommal, aki már egy éve a mennyasszonyom, Markó Mária Veronika, ő egy zongora tanárnő, és karvezetés szakot végzett, szintén ott Kárpátalján, Ungváron. Úgyhogy én azt mondom, hogy boldog ember vagyok. Mindig azt mondom, hogy az embernek elégedetnek kell lenni azzal, amit a Jóisten ad neki. Nem azt mondom, hogy nem kell tenni bizonyos dolgokért, de észre kell venni azt a sok szépet és jót, ami már jelenleg is jelen van az embernek az életében, és tudni kell örülni annak, amit elért, illetve annak, hogy egészséges, és van családja, vannak szerettei, van, aki szeresse, és van, akit szerethet. Úgyhogy számomra ezek az élet fontos dolgok, én úgy gondolom. És természetesen az, hogy a pályámon, a szakmámban azért mindig tudjak egy olyan színvonalon teljesíteni, ami még örömet okozhat a hallgatóságnak, az embereknek, azoknak, akiknek beülnek a színházba, és azt várják, hogy az ember elvarázsolja őket valamiben.
0: vagy pedig hallgatják ezt a műsort, és közben hallgatják Csobolya József szavait. És akkor most már szép lassan megint kifutunk az időből. Kérlek szépen mondjad, hogy milyen zenét választottál?
1: Hát én egy nagyon érdekes áriát választottam így a műsor végére, mert csak azért olyan szempontból érdekes, hogy ez az ária igazából nem az én hangfajomnak való, hiszen Georges Bizet Carmen című operájából fogom elénekelni a Torreador indulót, vagy Torreador áriát, Escamillo áriáját, de ugye Escamillo az egy bariton szerep, az én hangfajom pedig tenor. Viszont mindig azt szokták mondani, és ez valóban így van, hogy a Torreador ária az az ária az opera irodalomba, amit mélybasszusoktól kezdve tenoristákig szoktak énekelni. Én nagyon szeretem egyébként a bariton szerepeket, a bariton karaktereket az opera irodalomba. Sok olyan van többek között Rigoletto szerepe is, amit nagyon-nagyon szívesen elénekelnék, de soha nem lesz a lehetőségem, mert nem az a hangfaj vagyok. Viszont a Torreador áriát, ezt most kérem, bocsássák meg nekem, és hallgassák meg tőlem tenor hangon.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánok további nagyon kellemes időtöltést a karantén ellenére is, és örülök, hogy egy ilyen kedves és szívderítő, vidám beszélgetést nyújthattunk a közönségnek. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm neked, Kamilla, a riportot, és szeretettel üdvözlöm továbbra is a kedves hallgatóságot. Köszönöm a beszélgetést.
0: Viszont hallásra Dévai Nagy Kamillát és Csobolya Józsefet hallották.
1: Viszont hallásra minden jót kívánok mindenkinek!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Környezetvédelmi világnap 1972. június 5-től 16-áig tartották Stockholmban az ENSZ első ember és bioszféra címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. A világnap központi rendezvényeit minden évben más országban és témában tartják. Az ENSZ közgyűlése a világnapot megalapító 1972-es határozatában sürgette a kormányokat és egyéb szervezeteket, hogy az alkalomhoz kapcsolódva egyrészt a helyi körülményekhez igazodó nemzeti szintű eseményekkel, másrészt világméretű rendezvényekkel adjanak hangsúlyt a környezeti kérdésnek, segítsék elő a rögzített célok megvalósulását. Ezért egyrészt minden évben más ország ad otthont a világnaphoz kapcsolódó hivatalos konferenciáknak, de számos egyéb helyi vagy regionális aktivitás is kötődik ehhez a naphoz. Nyári csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án hétfőn kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a Szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztikai kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. A Goldmark Kórus Zsoltár hangversenye a Rombachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rombach-Sebestyén utcai zsinagógában. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma a pénteken a felhők mellett kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél, és 20-27 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóim, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban, mai vendégem ennek a műsornak, mai vendége Hajnal György, a Regnum Marianum plébánusa, kanonoka, és tulajdonképpen mindenese ennek a 14. kerületben lévő intézménynek. Nagy szeretettel köszöntelek, mivel nem ma ismerjük egymást, ugye nem baj, hogyha mindezt ilyen közvetlen tegező viszonylatba próbáljuk átadni
2: az a másoknak. Jó.
1: Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Az első kérdésem az volna, hogy ki is az a Hajnal György? Hogy lett Hajnal Györgyből végül is ma már 6 éve, vagy 5 éve aranymisés pap, és hogy lett ő egy ilyen régi neves intézménynek új vezetője, csak új helyen is. De először, ki az a Hajnal György? Honnan került oda, ahol most szolgál?
2: 1946-tól tartozom a Regnum közösséghez. Akkor természetesen még mint középiskolás diák, és hát a Damjanics utca 50-es úgynevezett anyaházba mentünk, és találkoztunk. Nagyon-nagyon szép volt, most hogy cserkészetnek nevezzük, vagy kongregációnak, ebben most nem bonyolódjunk bele, már azért, hogy amikor hivatalosan feloszlották a cserkészetet, akkor hát kongregáció lett, de lényegileg nem változott. 46-tól vagyok a közösségnek a tagja, ismétlem akkor még mint diák, és a ordinációm szentelésem után, ami 1950-90 volt Esztergomba, attól kezdve pedig az atyák közösségének is a tagja vagyok. Hogyha a Regnum gondolatát szeretném egy rövid gondolattal idézni, akkor az volna a lényeg, hogy, és nem elcsépelt, hogy a természetesre épül a természet feletti. Tehát nem lehet valaki jó vallásos, hogyha nem jó ember. Először is ember legyél, utána legyél jó ember, és utána pedig ennek az egésznek az átfogása az, hogy te valahová tartozol, valakihez tartozol, közösségnek a tagja vagy, és ezt a feladatot töltsd be.
1: A Regnum Marianum Damjanics utca 50-be meddig voltál annak a közösségnek tagja, és utána hogy történt az, hogy újra egy új regnumnak lettél a vezetője?
2: Hát úgy történt, hogy 51-ben államosították, és elvették a Damjanics utca 50-es számú anyaházát a regnumi közösségnek, ahol az atyák laktak benn. Én akkor még nem voltam fölszentelve, tehát én, mint diák, mint cserkész, mint kongreganista jártam oda benn, és később is folyamatosan megmaradt a kapcsolat, és ezt a kapcsolatot hát próbáltam erősíteni. Hát voltak a nehéz időszakok, a perek, és mondjuk egészen kiemelendő, hogy talán egyetlen közösség ellen sem volt 3 per, mint a Regnummal szemben, de talán most ezt a témát inkább hagynánk és a szép részét néznénk, hogy mennyire fiatalságra épített, és utána pedig az élet természetesen hozta magával az úgynevezett szétszóratási időben, hogy családi lett, és a szülők is, nagyszülők is folytatták a regnumban a tevékenységet.
1: Felszentelésed után 59-ben melyik volt az első állomásod?
2: Első állomásom a 8. kerület Józsefváros Horváth Mihály tér. Hát az egy egészen sajátos, mondjuk azt mondhatnám, hogy polgári közép réteg a Józsefváros, és ott kezdtem a működésemet. Nagyon-nagyon jól össze tudtam hasonlítani, mert onnan a 9. kerület Bakástérre kerültem át, ami pedig inkább Budapestnek az intellektuel részét képviselte. Uh-huh.
1: És mennyi ideig voltál?
2: A Józsefvárosban rövid ideig voltam, a Ferencvárosban pedig Bakástéren pedig 2,5 évig, és onnan történt aztán az eltiltása. Tehát akkor voltak a perek, és hát én nem börtönbe kerültem, mert már azt mondták az ENSZ-ből, amikor hát itt voltak, hogy már túl sok pap van börtönbe, úgyhogy hát az lett a szomorú folytatása az ügynek, hogy a egyházmegye vezetőjét, az ordináriust kényszerítette az AIH arra, hogy ő mondja ki az eltiltást a működéstől. És az is bele volt foglalva, hogy az államegyházügyi hivatalnak a szándéka szerint csak fizikai munkára mehetek, és minél hamarabb helyezkedjek el. Ekkor mentem el egy szövetkezethez, és ott, mint karbantartó műszerész, villanyszerelő és világítástechnikus, meg is szereztem a végzettséget, már szakmailag, és amikor aztán hát enyhültek az idők, akkor visszakerülhettem a egyházi beosztásba, és a Mária utcában, a 8. kerület, a jezsuita templomhoz, hát ugye akkor egyházmegyés atyák működtek ott, a jezsuiták nem működhettek, és akkor ott voltam 12 évig.
1: Mármint plébános vagy káplán?
2: Nem. Azt meg is mondta az AIH, és mondjuk ezt a Lékai Bíboros úr hát közölte is, vagy föltette a kérdést, hogy mit csinált, hogy nem nevezhetem ki plébánosnak. Úgyhogy én végig káplán voltam, amíg hát a Zoborhegytérre nem kerültem. Tehát 90-ig én nem lehettem plébános, mert az AIH-nak az engedélye kellett ahhoz, hogy valaki vezetőbeosztásban legyen.
1: Nem volt ez egy könnyű időszak, ahogy én érzékelem az államon, de nagyon udvariasan mondtad el, pedig ez egy kemény időszak volt a te életedben, úgy gondolom.
2: Igen. Hát kemény időszak volt, mert nem lehetett tudni, hogy börtön lesz a következmény, vagy pedig hát nem más lesz. Az ENSZ-nek a megfigyelői aztán beengedték Magyarországra, és akkor hát egy nagyon picit ez a helyzet enyhült, mert újból említem, hogy hát már túl sokan voltak az atyák közül börtönbe, és ezért nem akarták, hogy így legyen, és hát ugye az a nehéz helyzet állt elő, hogy a egyházmegye vezetőjének kellett a működés kifejtésétől eltiltani. Én nem sajnálom ezt.
1: Mi volt a vád?
2: Hát a vád nagyon súlyos volt. A Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezetnek tevékeny tagja.
1: Ez a Regnum Marianum.
2: Ez a Regnum Marianum, és annak én tevékeny tagja voltam.
1: A Regnum Marianum templom, amelyik ugye, most azt hiszem, Dózsa György út, vagy...
2: Igen, Városliget szélén.
1: Városliget szélén. Azt végül is mikor...
2: 20 évet élt. 20 évet élt, 31-ben szentelte fel Serédi Trímás, és 51-ben robbantották föl. Megrázó volt, tulajdonképpen hogyan alakult ki, hogy annyira kedves és szép jelképe lett a magyarságnak és a kereszténységnek az a templom, erre valószínű, hogy a szellemisége tudna erre választ adni. De mindenféleképpen hát nagyon nehéz helyzet volt az, amikor hát elhatározták, hogy lebontják és felrobbantják, illetve felrobbantják.
1: Hogy tudtad megélni a hitedet? Tehát templomajárást figyelték, nem figyelték, mert ugye közben villanyszerelő és minden egyéb ilyen
2: Ez természetes volt. A hitemet és a hitem gyakorlását ezt mindig is megéltem, és nem csináltam sohasem zsákba macskát belőle, én nem akitáltam, viszont a meggyőződésemet azt tartottam, és amikor hát ez valamiképpen szóba került, akkor természetesen, hogy kiálltam mellett.
1: Ezek a fizikai munkába a társak tudtak a...
2: Tudták azt, hogy ki vagyok, igen. De én csak jót mondhatok a kollégákról is, akikkel együtt dolgoztam. Kezdetben hát természetesen beosztott voltam, később pedig hát a műszaki karbantartó részlegnek én lettem a vezetője.
1: Végül is egy ilyen nem kívánatos személyből vezető lett, azért valamit neked ezért tenni is kellett.
2: Hát, hogyha most ezt az ottani szövetkezeti munkálkodásomra, akkor azért látták, hogy 19 részleg tartozott annál a szövetkezetnél, és ruha készítéstől gyermekruha, kötés és egyéb ilyen textiliás munkálkodásig, kesztyűkészítésig, ez mind profilja volt, és elsősorban külföldi megrendeléseik és szállításaik voltak, mert nagyon megbízható és nagyon jó minőségű volt. Ott mindenki tudta, hogy én ki vagyok, ebből én soha nem csináltam problémát, semmi kellemetlent nem tudnék mondani, tiszteltek és becsültek, ehhez természetesen az is hozzátartozott, hogyha ha én nekem munkaidő után telefonáltak, hogy Rákos akármi részlegükbe nem működik a varrógép, vagy pedig valamit át kéne alakítani, akkor én ezt akkor is megcsináltam. Még egy ilyen poént mondanék el, hogy a varrógépeknek a motorral való felszerelését azt én kezdtem el. Hát ugye lábhajtós igen, volt igen, korábban, igen, és akkor, hogy motorizáltam, és sokkal könnyebb volt.
1: A zinger varrógépeket.
2: Igen.
1: Amelyek akkor nagyon híres. És ebből a korszakból lévő gondolombarátságok kialakultak, ezek megmaradtak-e később?
2: Igen. Hát természetesen, hogy az ember esendő, vagy pedig hát ugye volt olyan, aki hát mondjuk nem kívánatosra tartotta, hogyha utcán összetalálkoztunk, és akkor megálltunk beszélgetni, mert hát egy picit féltek, de mondjuk egy-két ilyen eset volt, egyébként többségében megmaradtak a kapcsolatok.
1: És amikor ugye elkezdted újra papi hivatásodat gyakorolni.
2: Már nyilvánosan.
1: Nyilvánosan, engedéllyel, stb. Akkor ebből a társaságból volt-e olyan, aki azt mondja, hogy hát kedves György atya, gyerekemet szeretném megkereszteltetni, vagy bérmája, stb. Tehát, hogy volt-e utána is végül is?
2: Igen. Ez nagyon érdekes, hadd mondjak el most egy legutóbbi esetet. Valaki jött hozzám oda a Zoborhegytérre, és aztán kérdezi, hogy emlékszem-e rá, 49 évvel ezelőtt én készítettem föl a házasságra, én eskedtem, a 25

0: tettem volna, hogyha beszélgetésben legyettünk, és ott téma volt, akkor természetesen, de ennek azért nagyon nagy, mondjam így, hogy ára is volt, tehát ez a abszolút elvárásoknak a túlteljesítése, tehát ezért emeltem ki azt, hogyha munkaidő után, vagy akár éjszaka kellett, hogy ő következő nap tudjon dolgozni, vagy legyen világítás, vagy festés volt, és egyik részlegbe is, akkor ottan átszereltük a villanyokat, vagy egyéb gépezetet, akkor ez ne okozzon kiesés, és tudjon dolgozni, és én vállaltam azt, hogy akkor egész éjszaka dolgozom.
1: Hát ugye erre szokták mondani, hogy a megbízható embernek nincs 24 óra vagy 8 óra, hanem bármikor, és ha ezt tudják, akkor azt is tudták, hogy ha bárhova küldenek, akkor azt a feladatot el tudtad végezni, és nem figyelték azt, hogy most éppen helyette inkább elmentél templomba.
0: Nem, ezen soha nem volt ilyen szempontból probléma. Hát azt tudtam, hogy hát ugye időnként jelentkezni kellett. Egyet hadd mondjak, hogy mondjuk a legkellemetlenebb vagy a legfájóbb az volt, amikor hát így AIH-nak az emberei a szüleimet fölkeresték, és akkor őket is szutyongatták.
1: Borzasztó, hadd kérdezem, hogy a regnumosok, akikkel együtt voltál, azok közül hányan élnek még, és a kapcsolatotok végül is azóta fenn maradt, és ha igen, akkor ők hova kerültek?
0: De mindenki lelki pásztorkodásba dolgozik, ugye ma már, mert tulajdonképpen a regnumi közösség úgy alakult, hogy önálló hitoktatók voltak, hittanárok voltak, és akkor mint önálló hittanárok, ők nem plebániához tartoztak, hanem a közösségi házban éltek. Amikor ez 50-ben, vagy 51-ben hát megszűnt, akkor mindenki egy plebániára került lelkipásztornak, és ott maga körül kialakított egy újabb, illetve hát a régieket is, akik szívesen jártak
1: haza. Van ilyen találkozó időszakonként, hogy a úgymond régi regnumosoknak.
0: Igen.
1: És az hol szokott lenni?
0: Az változó mindig, hogy úgynevezett szemlének neveztük, és volt tavaszi szemle és őszi szemle. Hát, hogyha így a emlékeimbe úgy visszakutatok, hát akkor még nagyon nagy esemény volt, hogy 1948-ban például a Budakeszi úton végigvonultunk a Regnumnak a fúvószenekarával, és tulajdonképpen egész napot hát együtt töltöttük, már mint a regnumi közösségnek, a csapatnak a tagjai, fiataljai, délutára meg voltak hívva a szülők is, úgyhogy ez egy évben kétszer volt az úgynevezett tavaszi és az őszi szemle.
1: Most is van?
0: Igen, igen.
1: És ez nálad van, vagy
0: ez változó. Ez változó, hogy hova beszéljük meg, szóval ilyen forgórendszerben vagyunk.
1: Hányan vannak még?
0: Már az atyák
1: közé? Az atyák közé, igen.
0: Az atyák közé 21
1: néhány. Na, akkor az...
0: Magasabb a létszám ilyen szempontból, mint amikor a házba bent laktak. A házban 10 laktak bent, de így szimpatizánsként, a mentalitásként és a közösséghez így most többen csatlakoztak. Hát meg kell mondani, hogy most már a testvérem, bátyám, aki ugyancsak a regnumnak a tagja, ő a legidősebb a regnumban, és a következő már életkorilag én vagyok.
1: Nemrégen találkoztam Kaposvár püspökével, Balázs
0: Bélával,
1: aki szintén mondta, hogy regnumos volt.
0: Igen.
1: nála is voltatok már ilyen...
0: Igen, szóval időnként, illetve hát minden hónapban van találkozás, egy pár alkalommal, mondjuk 4 alkalommal egy évben van, hogy vidékre valakihez

0: elmegyünk, vagy valakiket fölkeresünk, és önála is volt már ilyen találkozó Kaposváron.
1: Egy másikra, ugye most már Zoborhegy tér 18, ha jól emlékszem a számra, ott ugye megszületett a rendszerváltás után egy új templom, egy nagy közösségi ház, és hát ezen a téren egy kis házikóba találkoztunk először, és tulajdonképpen egy új élet volt, és a számodra is egy új életet adtál annak a területnek is.
0: Teljes mértékben új élet volt. 1990-ben a Paskai Bíboros úr kérdezte tőlem, hogy mit szólnék, vagy mit szólnánk ahhoz regnumiak, hogyha a felrobbantott Regnum Mariannum templomnak a jogutódja létrejönne. Hát mondtam, hogy hát nagyon örülnénk neki, és akkor azt kérdezte, hogy ja, hogy elvállalja-e, mármint én, úgy szólított mindig, hogy az atya elvállalná-e, hogy őt idézzem, és a vezetését, illetve hát a felépítését, és én mondtam, hogy amennyiben hát megbíz Bíboros úr, akkor szívesen, és így kaptam a megbízatást 90-ben. Addig ott a 14. kerületnek azon a sajátos részén nem volt semmiféle istentiszteleti hely, csak átszállással tudtak eljutni, akár Rákosfalvára, akár Bosnyák térre, vagy bármelyik más templomba. Mindszenti hercegprímás úrnak már szándéka volt, hogy azon a területen egy önálló új plébániát létesít. Hát ez aztán 1948-tól 90-ig aludt, vagy szunnyadt, és hát 90-ben történt ennek a elkezdése, és hát ez olyan, mint egy családi ház, amit soha nem fejez be az ember, de mindig próbál valamilyen.
1: De ott abban a házban, ahol először találkoztunk, hogy akkor még nem volt templom, csak a tervek.
0: Igen.
1: Az ma milyen funkció? Az egy kis családi ház, de azért az imaterem volt, nem?
0: Igen.
1: Meg plébánia.
0: Igen. Úgyhogy én azt mondtam, hogy a lehetőséget kerestem, és nem azt mondtam, hogy amikor majd felépül a templom, akkor próbálok egy közösséget összegyűjteni, hanem megnéztem, hogy ott van-e eladó épület, és megvettem azt az eladó, azt a bizonyos Zoborhegytér 4A kis épületet, és azt alakítottam át kápolnává, illetve hát mögötte a hozzátartozó szükséges irodával és fogadóhelységgel. Így indult.
1: Így indult valóban, és valóban akkor találkoztunk, amikor már beindult ez az építkezés, ami számomra azért volt példaértékű, hogy templomot építünk, de mégse csak azt, hanem ennek a kerületnek egy közösségi házát.
0: Igen.
1: Mindenféle funkcióra alkalmas, elsősorban a közösség összetartását, kulturális, lelki gondozói, oktatás és minden egyéb célra. Ez akkor azért nem volt egy természetes dolog. Az igen, hogy sok templomépítési igény volt, de itt valami más alakult ki, és hát akkor te, mint plébános, vagy már kanonok is.
0: Akkor
1: még
0: plébános.
1: Nem, plébános két. És tulajdonképpen ez volt a számodra az igazi nagy feladat. Ki
0: így
1: volt
0: van.
1: Ott neked akkor a kerületbe, aki, majd gondolok önkormányzatra, mert akkor indult az önkormányzat, aki ebbe partner volt?
0: Hadd mondjam azt pozitíven, hogy bármilyen színű volt az önkormányzat, mindig jó kapcsolat volt az önkormányzattal. Ez nem azt jelenti, hogy anyagiakban valami rendkívülit, hanem morálisan és összetartásba és így tovább mindig nagyon-nagyon jó kapcsolat volt. Ezt én fontosnak is tartottam, és igyekeztem is azt, hogy minél teljesebbé tegyél, tenni, és hogy érezzék meg, hogy tulajdonképpen az egyháznak a feladata az nem egyszerűen, ahogy hát szokták így kicsit gunnyal is emlegetni, hogy csak morzsolgatás és imádkozgatás, hanem hogy az ember legyen a középpontban.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóim, kanonyok, egy kis szünetet tartunk, és természetesen a következő a fő címünkhöz kötődően, hogy hogyan alakult a 14. kerületbe a Regnum Marianum közösségi ház élete, és ebben milyen szerepe volt Hajnal György plébánosnak.

0: Kedves György atya, folytatjuk a beszélgetést, és hát itt ugye egy óriási nagy feladatba vágtad igazán a fejszét, és ez a fejsze végül is azt lehet mondani, hogy jelentős szerepet játszott. Ki volt az, aki végül is a legtöbbet tudott segíteni ahhoz, hogy telek, tervek, kivitelezés, beruházás, és így tovább, hát ugye egy nagy építményről van szó.
1: Hát,
0: kikre emlékszel, akik, ugye, mert akárhogy veszik, ugye ez 25 év.
1: Igen. Hát a telek kiválasztásánál ott teljesen én jártam körül a területet, és nagyjából tekintve, hogy én ős 14. kerületi vagyok, hát nagyjából ismertem is a területet, és tudtam a közlekedési, illetve hát az egyéb gépkocsival való lehetőségeket, hogy hogyan lehet megközelíteni. A területet én választottam ki, a önkormányzattal beszéltem, én három helyet jelöltem meg, és ők azt mondták, hogy a többi, hogy kettőnél jogi probléma van még, nincs teljesen tisztázva a tulajdonjog, de a Zoborhegy teret az azonnal rendelkezésre tudják bocsájtani.
0: Mekkora terület ez?
1: Hát ez, régen használtuk ezt a szó kifejezést, hogy magyar hold.
0: Hát tehát egy magyar hold.
1: Egy magyar hold.
0: Ez a tér, ami egy, igen, négy ez, bejárata van.
1: Hát szóval 110 méter hosszú és 100 méter széles.
0: És akkor ki volt a fő tervezője ennek a sokféle funkciót ellátó épületnek?
1: Hát mondjuk nem volt azért túlságosan könnyű, hát pályáztatás volt, akik megpályázták a tervezők közül, hát a legalkalmasabbat igyekeztem kiválasztani, és ott is megmondtam azokat a szempontokat, amiket hát azért 80-90%-ig sikerült keresztül vinni. Jól együtt tudtam működni a tervezővel is, és azokat a szempontokat érvényesíteni. Sajátos volt, hogy először én közösségi házat építettem, és sokan csodálkoztak rajta, hogy természetesen, hogy az altáplomba volt misézési, istentiszteleti lehetőség, de először a közösségi házat építettem föl annak a sajátos funkcióival, amiben voltak éppen az embert állítottam középpontba, és azt, hogy az embernek milyen kulturális, lelki, művészeti, zenei és egyéb igényei vannak, és ezt próbáltam a közösségi házban biztosítani, mondjuk az, hogy könyvtár az természetes, de hogy különböző gyűjtemények is legyenek, ez mondjuk azért nem általános. Itt kiemelném, hogy a 14. kerület azon ritkaságok közé tartozik, amelyiknek nincs helytörténeti kiállítása mai napig, úgyhogy ha valamilyen forgatást vagy fölvételt akarnak csinálni, akkor hát oda jönnek, és hát azt is mondjuk bátran említem, hogy most már van iskolában kötelező oktatás, helytörténeti oktatás, és a 14. kerületi helytörténeti munkafüzetet az alsósoknak is és felsősöknek is, annak nagyobbik része az ott készült.
0: A te gyűjtemény.
1: Igen.
0: Igen, na most elkészül a közösségi ház kis szobákkal, de azt jelenti, hogy bentlakásos lehetőségekkel, és hát felépül egy nagyon korszerű szép templom. Ennek a végső befejezés ideje mikor volt?
1: 96-ban.
0: Tehát tulajdonképpen 6 évig ment a...
1: Igen, közösségi házat 92-ben, már addig a kis fakápolna volt.
0: Igen.
1: és 92, tehát kettő esztendő alatt épült föl a közösségi ház, és azt már 92-ben már birtokba vettük és használtuk, és a templom pedig 96-ra készült el.
0: És alul ugye még kolumbárium is van.
1: Igen, az altemplomban van, igen. Ez tulajdonképpen én most már a mai közbiztonság meg a megközelítés szempontjából nagyon-nagyon praktikusnak és szépnek tartom. Ez egy ősi magyar szokás is volt, hogy a templom mellett volt a temető, és ez nem bántó volt az emberek számára, hanem hát egyben egy lehetőség, hogy templom látogatásnál hát a hozzátartozójának a sírját meglátogassa, és azt gondozza, és ezt is kívántam megvalósítani, hogy...
0: Ha valaki erre a térre megy, és akkor látja a templom kertben, lát ilyen betontömböket.
1: Igen.
0: És nem mindenki tudja azt, hogy ez mi, és miért van ott.
1: A fölrobbantott Regnum Marianum templomnak a maradványai, ami mondjuk a leglátványosabb, két hatalmas bordaív, ami a felrobbantott Regnum Marianum templomnak a kupoláját tartotta. A fölrobbantásnál én ott voltam, és nyomon kísértem az elszállítást is, azt is azért többségében titokba szállították el, és megfigyeltem, hogy hova szállítják, és 90-ben, amikor a Paskai Bíboros úrtól megkaptam a megbízatást, akkor 3 méter mélyről kiásadtam, és oda hozhattam azt a két hatalmas bordaívet, illetve a fölrobbantott Regnum Marianum templomnak a lépcsőiből, amit hát sikerült megtalálni olyan épségbe, hogy azokat is oda.
0: És ami a templomban van, a szobor, az is a régi templomból került, vagy
1: igen,
0: az már?
1: Igen, igen.
0: Mégis ez az igazi...
1: Hát folytonosság. Annyit mondhatok,
0: hogy... Azt is te mentetted meg?
1: Igen.
0: Látod, ezt nem tudtam.
1: Hát nem volt könnyű dolog ezeket őrizni, vagy szemmel tartani. Volt, amit a kisebb darab, azt a oltárnak volt egy, már a felrobbantott templom főoltárának volt egy talapzata, faragott márvány, az mondjuk egy kisebb darab, de ezeket a nagy bordaíveket, hát ez természetesen nem lehetett, csak hát megfigyeltem, hogy hova viszik és hol földelik el, hát ezért mondtam, hogy 3 méter mélyről kiásadtam és oda vitettem.
0: Kevesen tudják azt, hogy ennek a templomnak az érdekességei azon kívül, hogy a hitélettel foglalkozik, a közösségi házba mi minden van, ami egy látványosság, ami egy közgyűjtemény, ami a kultúra és a különböző egyéb közösségi célokat szolgálja. Erről mondjam már egy pár dolgot, hogy kerültek oda mondjuk a porcelángyár különböző, már megszűnt porcelán termékei, és így tovább.
1: A zsolnai porcelángyárnak a pécsi, ami át ismert, annak volt egy úgynevezett leányvállalata a Zoborhegy térhez aránylag egészen közel, tehát a plebánia területén, és érdekes módon, hogy amíg a pécsit azt mondjuk fejlesztik, gyűjteményei, kiállításaik vannak, és irodalom van róla, addig a budapestiről, én tudomásom szerint nincsen semmilyen megjelent hivatalos irodalom.
0: Meg sem említik.
1: Meg sem említik, és nincs is összegyűjtve, amiket ők gyártottak. Sajátosság az volt neki, hogy elvileg 1899-ben kezdte meg a működését a budapesti zsolnai porcelángyár, és hát eleinte csak fehér porcelánt gyártott, és később pedig már színeset és díszítettet is. 48-ban mondjuk ez is úgy jellemző, éppen nagypénteken államosították, és hát attól kezdve a tulajdonos sem mehetett be. Amikor sikerült összegyűjteni, és mondjuk egy nagyobb volumenű kiállítást készíteni, akkor még a Zsolnai családnak egy-egy tagja élt, és őket hívtam meg, és ők nyitották meg a gyűjteményt.
0: Hát ugye ez az egyik, de van ott más közgyűjteményi, úgymond érdekesség.
1: Igen. Hát a liturgikus és ötvös művészeti gyűjtemény, amiben hozzávetőlegesen 500 évnek a különlegességei, textiliái és ötvös munkái láthatók. Azok között olyan tárgy, textilia, tehát miseruha palást is van, ami, amikor meghívtam a Nemzeti Múzeumnak a szakértőit, textileseit, és akkor többek között hát megvizsgálták azokat a textiliákat, dalmatikákat, miseruhákat, és mondták, kettőt különösen kiemeltek, hogy olyan technikával előállított ruhája a Nemzeti Múzeumnak sincsen, és nem is tudják, hogy Magyarországon létezik-e olyan technikával előállított ruha. Itt most technikáról van szó.
0: Igen, igen.
1: A másik mondjuk érdekesség, hát a úgynevezett Mária Terézia féle miseruha. Úgy, amikor úgy vezetek, és hát egy pár szót mondok a tárgyakról, akkor hát úgy kuriózumként hozzá szoktam tenni, hogy hát végsősorban Mária Terézia ráérhetett, hát 8 gyermeke volt, és amellett ő még hímezhetett miseruhát, és hát a királynőnek a monogramja bele van hímezve, és az évszám 1779, amikor egy évvel a halála előtt még dolgozott azon a miseruhán.
0: Ötvös munkák közül melyiket említenéd meg, amit érdemes lenne valaki arra járt, ezt is megnézni?
1: Hát a ötvös munkák között is egészen sajátos technikával előállított tárgyak vannak. Az úgynevezett filigrán, vagy pedig a filigrán és láncszerű díszítésű, vagy van ez a pálcika alakú hattyúszárnyas kehely vélumnak a díszítése, aminek mondjuk az a különlegessége és ritkossága, hogy pálcika. Akkor is értékes lenne, hogyha fonott lenne az aranyszál, de pálcika alakú díszítéssel és sormintával van körülvéve a kehelyvédum.
0: Kedves nézőink és hallgatóink, én ajánlom, hogy azért érdemes lenne megnézni ezt a szép templomot, és benne ezeket a gyűjteményeket, mert ez nem egy engedélyezett közgyűjtemény, mint egy helytörténeti múzeum, hanem ez tulajdonképpen a Hajnal atya által, ha jönnek, akkor bemutatandó, de kár, hogy még ennek nincs egy ilyen hivatalos, úgymond közgyűjtemények sorába kerülő érdekes tárgyakat bemutató múzeum, vagy bárminek nevezzük. A kérdés az, hogy egyáltalán az önkormányzattal ugyan lehetne ezt azzá tenni, mivel nincsen valóban helytörténeti múzeum. Ti vagytok a helytörténeti múzeum, ha úgy vesszük.
1: Ez így van, a helytörténeti munkafüzetek is nagyrészt ott készültek. Egyrészt, másrészt pedig, hogy a gyerekeknek van ilyen kötelező tantárgy, hogy helytörténeti ismeret.
0: Igen, és ez.
1: Úgyhogy oda jönnek ki a gyermekek. Átlagosan csak a kerületből egy évben 600, illetve 1000 gyermek látogat, most csak a kerületből.
0: Ez igen.
1: Csak a kerületből, és egy ilyen érdekes poént hadd mondjak el, óránkintre osztom be a csoportokat, és hát más a tematika egy kicsit a alsósoknál, és más a tematika felsősöknél, több esztendőn át versenyeket is hirdettünk meg, amiben az iskolák, 15 iskola részt vett a kerületből a versenyben, és egyik alkalommal összecsúszott, eltévesztették a időpontot, és összecsúszott, és egyszerre jött 60 gyerek, ráadásul alsós és felsős egyszerre. Hát a pedagógusok kétségbe voltak esve, és azt kérdezték, hogy most mi lesz. Mondom, egyet kérek, ne tessenek szólni egy szót sem. Jól ismered a többek között a ötös művészeti és liturgikus kiállítást, 60 gyerekkel bementem. Ennyit nem kellett nekik mondani, úgy figyeltek. Legfeljebb a vezetés végén volt, aki odajött és megkérdezte, hogy jaj, mi is az, hogy valami ilyen furcsa szót tetszett mondani, árász. Hát persze, hogy ő ezt nem hallotta, ugye?
0: Igen.
1: Ha 24 karátus aranyszálból van szőve, akkor árász. Szóval ilyen volt meg, hogy szabad-e fényképezni, szabad-e rajzolni, úgyhogy volt, hogy a gyerekek úgy nekitérdeltek az asztalnak, és ott rajzolták a tárgyakat. Tehát nem igaz, hogy a gyereket nem érdekli.
0: Még egy érdekessége van ennek a templomnak, ez is kicsit kuriózum, ez a te kapcsolatrendszeredből adódik, hogy egy-egy jelentős rendezvénye megjelennek a Palócföld különböző népviseletéből, asszonyok, kórusok, és együtt érzitek jól, és köszöntitek azt az ünnepet, mindegy, hogy ezt búcsúnak, vagy bárminek nevezzük. Úgyhogy ez hogy alakult ki?
1: Úgyhogy tulajdonképpen én szerettem volna egy kicsit, mint keresztény centrum és mint a magyarság centrumot megvalósítani, és amikor én elmegyek, és először én meglátogatom őket, vagy úgy, hogy ők hallanak róla, és akkor ők jönnek el már a falu különböző falvakból, akkor kialakul így egy kapcsolat, és szívesen, hát a határon túli, tehát a Kárpát-medence volt magyar területről, például Zoborhegy, mert ugye a Zoborhegy tér, hát mindenki kérdezi, hol a Zoborhegy. Oda ellátogattunk, ez Nyitra közelében van a Zoborhegy, és ővelük fölvettük a kapcsolatot, úgyhogy ő hozzájuk rendszeresen, mi elmegyünk az ő ünnepeikre, ők eljönnek például a mi ünnepeinkre, és hát így a felvidé, ott még azért több magyarság van, ővelük is tartjuk így a kapcsolatot.
0: Meg hát azért az is egy érdekesség, hogy végül is Matyó népviseletben megjelennek asszonyok, együtt énekelnek, imádkoznak. Szóval a magyar népművészetét egy templomi közösségen belül is lehet továbbadni a következő nemzedéknek. Hát ehhez ilyen kapcsolatrendszer kell.
1: Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne szégyeljék azt, hogy ő viseletben van, ugye úgy mondják, igen, hogy igen. Viseletben van, hanem igenis ott megtiszteltetésnek érzik, hogy akkor ugye külön szobába, ott ők átöltöznek szépen, beöltöznek, és akkor ezzel is hát szeretném egy picit ápolni
0: a magyar népművészetét és annak viseletét is mindenit. Még szintén két olyan dolog, ami megint csak azt mondom, hogy a közösség érdekében tűzoltók. Tűzoltók megjelennek, gyerekek, felnőttek, és a templom körül bemutatnak mindent, és remekül érzik magukat. Ez hogy jött össze?
1: Hát két szempont.
0: Hát van persze Flórián nap, tehát van.
1: De nem, én a gyakorlatból indultam, igen, ki. és pedig az, hogy tulajdonképpen a tűz egyrészt nagyon fontos, másrészt pedig a tűz nagyon veszélyes. És mindenkit érdekel az, hogy hát hogyan is dolgoznak a tűzoltók, milyen az autójuk, mit lehet csinálni. Volt előadás is, tűzoltó tartott, és hát érdeklődéssel fogadták. Tehát mondjuk ezt nem csak poénnak szántam, vagy így kuriózumnak, hanem gyakorlati, és elmondta azt is, hogy mondjuk egy háztartásban mire kell különösen vigyázni, hogy ne legyen egy...
0: És egyben megtudja az, hogy a védőszent Flórián az miért, és annak a történetisége. Szóval komplex ismeretterjesztés, amit csinálsz. Ami pedig a fiatalokkal foglalkozás, ugye egyszer volt egy iskolád is, ami sajnálom, hogy megszűnt, és azon kívül pedig hát ilyen biciklitúrákat is csinálnak a gyerekek, onnan indulva. Ez az ötlet, ez honnan jött?
1: Hát az iskola az 8 évig élt, és hát ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon jól ment. És nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Ez volt, akiknek nem konveniált, és ezért olyan sajátos módon, többet erről nem is szeretnék mondani, én a mai napig nem kaptam értesítést arról, hogy az iskolát megszüntetik.
0: Csak már nincs.
1: Csak már nincs.
0: Ennek az iskola udvarnak volt egy érdekessége, hogy sípályája is volt.
1: Igen.
0: De ez hogy alakult?
1: Ez úgy alakult ki, hogy a templom, altemplomának a földjét kiemelték, és azt én oda vitettem, hogy legyen egy szánkondó és egy sípálya legyen, és ezt hát nagyon-nagyon élvezték, és hát nagyon-nagyon örültek neki. Hát, ez egy nagyon szép.
0: Igen, mert a 14. kerület egy sík terület.
1: Igen.
0: Ott hegy sincsen, bár a név az, de ugyanakkor de mégiscsak
1: most
0: tudnak.
1: Most főiskola lett már.
0: Igen.
1: És most is használják.
0: Hát hogyne, hát ha valami hasznos, akkor azt nem lerombolni kell, hanem tovább gondozni. A kerékpározás túra, ez...
1: A kerékpározást pedig úgy, hogy hát egyrészt legyen mozgás, másrészt egy értelmes sport, és abban van egy teljesítmény, egy erőfeszítés, és ugyanakkor pedig hát különböző távoli vidékeket, tehát nem csak Európát, hanem már Amerikában is voltak, meg Kanadában, stb. Úgyhogy ezt is fontosnak tartom, hogy megérezzék azt, hogy hogyan lehet, hadd mondjam most ezt legfeljebb kivágatik,
0: nincsen egy kivágás,
1: hogy normálisan lehet hűlni.
0: Jó, hát igen.
1: Én ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mindig annak a időszaknak, helynek, stb. Megfelelően viselkedjünk, ahol éppen vagyunk, vagy amit éppen csinálni kell. És ezt megérti a gyerek.
0: És még egy dolog az, hogy ugye beszéltünk állandó kiállításokról, de vannak időszakos kiállításaid is. Hogy itt is azért megint csak szervezés, kapcsolat, és megint nevelés. Végülis hát, vizuális nevelés.
1: Oda is mutathatnék, mert hát mondjuk abból is volt édesapádnak a gyűjteményéből, vagy pedig hát alkotásaiból is azért egy alkalommal történt.
0: Igen, hát ez megmondom őszintén nagyon meglepett, és nagyon örültem neki. Édesapám halála után 2003-ban az egyéves halála évfordulójára a Regnum Marianum közösség, hogy egy ilyen gyűjteményes kiállítást, és amelyiket Korzenszky Riárd atya nyitott meg. Tehát tulajdonképpen egy olyan, és hát ennek, ahogy én tudtam, utána volt folyamata, nem csak Platti György kiállítás, hanem más is. Azt szerettük volna bemutatni Hajnal György atyával a hallgatóknak, hogy igenis, az egyházak szerepe a társadalomban jelentős lehet, olyan fejlesztéseket és olyan közösséget szolgáló intézményeket hoznak létre a hitélek gondozásán kívül, ami példaérték lehet mások számára, és hogy így is lehet, egy kerületbe, és nem csak egy kisebb településen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy együtt lehettünk, és sok sikert kívánok a további egyéb elsősorban embert szolgáló tevékenységethez.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ne támadd Isten szolgáját! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 18 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 39 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Behalotcha heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn meggyújtod, 4 Mózes 8.1-től 12.16-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni szolgám Mózes ellen? 4 Mózes 12, 6-tól 8-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pont, mint az emberi lélek. Ferenc Kunna Valéria ezt mondja Behalotcháról. Ebben a heti szakaszban olvasunk a menóra meggyújtásáról, a léviták szolgálatáról, a pusztai vándorlást vezető felhőről, az ezüst trombitákról, a nép panaszkodásáról, Mózes kimerüléséről, a 70 vén kiválasztásáról és Miriam történetéről. Különös heti szakasz ez, szinte minden benne van, ami az emberi élet része, emelkedettség és fáradtság, hit és elégedetlenség, vezetés és magány, beszéd és sebzés. A heti szakasz a menóra lángjával kezdődik. A Tóra nem egyszerűen azt mondja, amikor meggyújtod, hanem azt, amikor felemeled a lángokat. Behalotcha. Áronnak addig kellett a tüzet a mécseshez tartania, amíg a láng önállóan nem kezdett égni. Ez az apró részlet valójában emberi kapcsolatainkról is szól. Arról, hogy a valódi tanítás saját fényt képest ébreszteni a másik emberben. A menóra lángja mindig törékeny, néha megremeg, néha majdnem kialszik, mégis képes világítani. Pont, mint az emberi lélek. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír istentiszteletek. Most vasárnap, június 7-én több helyen is lesznek istentiszteletek. Zalaegerszegen a zsinagógában és a temetőben. Kispesten, Egerben, Balassagyarmaton, Devecserben, Mosonmagyaróváron és Szentesen a temetőben. Nyíregyházán pedig városi megemlékezés lesz a Bernstein Béla téren és a temetőben. Abonyban mártír táblák avatása lesz. Június 8-án, hétfőn, Göncruszkán a temetőben és a Városházán emléktábla avatás is lesz. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum. Vasárnap felhős, napos idő várható. Helyenként előfordulhat zápor, északias a szél, és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Már is sorolom, hogy mivel fogunk foglalkozni. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait, hogy miért érdekesek az úszó atomerőművek, és egyébként milyen extrém helyekre képzel el az ember ma már atomreaktorokat. Arról is szó lesz mai magazinunkban, mint ahogy arról is, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. Magyarország a száj és árvíz helyzetét fogjuk tudományos szempontból elemezni. Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az a hölgy, akit annak idején a 90-es években az Egyesült Államokban környezetvédelmi aktivistaként ismertek meg, és nem tudom, hogy kinek ugrik be a neve alapján a Zűrös Természet című film, amelyben Julia Roberts alakította Erin Bronkovicsot. A film 1993-ban játszódik, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, amint az egyébként jogász végzettség nélküli Erin Bronkovics egy ügyvédi irodával úgymond neki megy egy hatalmas vállalatnak, és térdre kényszeríti a cég óriást, amely gátlástalanul szennyezi egy kisváros vízkészletét. Hát ennyit a filmről, de hogy a hölgy Erin Bronkovics most mire készül, és mit jelent ez a bizonyos adatközpont bejelentő oldal, illetve mi a baja az embereknek az adatközpontokkal? Erről is szót ejtünk. A plasztikai sebészet világában is elkalandozunk majd, ugyanis plasztikai sebészek állítják, hogy egyre másra irreális kérésekkel érkeznek hozzájuk a paciensek, mert hogy mesterséges intelligencia által generált képeket, fotókat mutatnak magukról, hogy így szeretnének kinézni, viszont ezek az elvárások a plasztikai sebészek szerint kivitelezhetetlenek, érdekes lesz ez a téma is, és magazinunk legvégén a felhőkarcolók világáról is szó lesz, vajon mekkora kilengéssel rendelkezik egy felhőkarcoló? Előre elárulom, 2-3 méter kilengés is előfordulhat egy felhőkarcoló tetején, miközben mi a felhőkarcoló tetején állunk, ebből semmit nem észlelünk. De hogy miért fontos ez a kilengés, tudományos szempontból fogjuk megvizsgálni. Mindenekelőtt viszont egy hazai hírrel kezdünk. Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilícium völgyben, írja a Covid.hu. A Genome Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutathatta be az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt. Egyébként 135 jelentkezőből a 7 legjobb közé került be először a Massachusetts-i központú magyar rákkutatócég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal. A Peták István kutató orvos által alapított cég eljárásainak lényege, hogy a kutató orvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen levő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik. Egy kutatásból kiderült, hogy ezek a terápiák 4-szer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyabban a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy 1000 klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszerkombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás. Peták István kutató orvos a csapatával korábban egyébként már elnyerte az Európai Jövő Unikornisa innovációs díjat, most pedig tehát a Szilícium völgyben a világ legígéretesebb innovációi közé választották azt a projektjét, amely a rákkutatásra irányul.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Az egész világon egyre nagyobb az energiaigény, óriási kérdés, hogy honnan állítunk elő ennyi energiát, és óriási kérdés az is, hogy hova helyezzük el az erőműveket, amelyek az energiát előállítják. Nos, Görögország új ötlettel rukkol elő, legalábbis ami a szigeteit illeti, úszó atomerőművekkel szórnák meg a görög partokat. Attahírül a HVG tudományos rovata. Ha jobban belegondolunk egyébként Görögországnak, mint minden olyan országnak, amely sok apró lakott szigettel rendelkezik, nincs könnyű dolga, amikor akár a szélessávú internetet vagy az áramot kell biztosítani ezeken a szigeteken. A tenger jelentette fizikai akadályt valahogyan át kell hidalni, például az áramellátás biztosítása érdekében, és ezt a problémát egy új tanulmány szerint úszó atomerőművekkel oldanák meg. Az úszó atomerőmű egy olyan nukleáris létesítmény, amelyben egy vagy több reaktor van integrálva egy úszó platformba vagy hajóba, amelyet villamos energia, hő és bizonyos esetekben ivóvíz ellátására terveztek. Ezeket kis moduláris reaktorok működtetik. Ilyen erőmű egyébként már létezik, a világ első úszó atomerőművét az oroszországi Rosszatom fejlesztette ki, a különleges létesítmény 2020 óta termel energiát a csukcsföldi Pevekben, a világ legészakibb városában. No, de térjünk vissza Görögországhoz. A szakemberek szerint Görögország kiterjedt partvonala és a szigetcsoport földrajza kedvez az egységek vízre telepítésének, és lehetővé teszi, hogy úgy elégítsék ki az úszó atomerőművekkel az energia iránti keresletet, hogy az nem megy sem a lakhatás, sem pedig a mezőgazdasági termelés rovására, hiszen nem a földterületeket foglalják majd el a reaktorok. További előnyeket azt látják esetükben az úszó atomerőművek telepítésének, hogy a megoldás segíthet leváltani a fosszilis energiahordozókkal való energiatermelést, nem mellesleg pedig a kikötők villamosításában is jelentős szerepet játszhatnak az úszó atomreaktorok. Arról nem is beszélve, hogy már kipróbált, ismert megoldás az úszó atomerőmű, így nem arról van szó, hogy egy nem ismert hatású kísérleti eszközt használnának ugye a görög partoknál. Az optimista görög becslések szerint 2035 és 40 között léphetnek működésbe az első ilyen úszó atomerőművek a görög szigetcsoportok körül. Egyébként, ami az atomerőműveket, illetve atomreaktorokat illeti, nem csak az úszó atomerőművek extrém ötletek, francia és amerikai szakemberek például olyan moduláris reaktorokat terveznek, amelyeket a tenger fenekére 60, illetve 100 méteres mélységben telepítenének le. Ezeknek az egyik nagy előnye lenne, hogy a mélység természetes módon védené az atomreaktorokat a cunami és a szélsőséges időjárási viszontagságok ellen. De a Földön kívüli reaktorbázisok is ott vannak már a NASA asztalán tervként, akár a Holdat, vagy akár a Marsot vesszük tekintetbe. A NASA által vezetett egyik nemzetközi kutatás célja, hogy nukleáris mikroreaktorokat telepítsen a Hold felszínére. Ezek függetlenek lennének a napfénytől, ellentétben a napelemekkel, így képesek lennének átvészelni a kéthetes holdi éjszakákat, és energiát biztosítanának a tervezett kolóniáknak, szóval lehet, hogy ezek az ötletek nagyon utopisztikusnak tűnnek, de elképzelhető, hogy annak számított egy úszó atomerőmű kivitelezése is, és lám, ma már Oroszország mellett Görögország is ebben gondolkodik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vízes kérdésekkel folytatjuk a következőkben. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víz nagy hatalom, hanem vízhiányos ország, állítja Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója, a UNESCO egykori tudományos főigazgató helyettese. mivel globális szinten felgyorsult a hidrológiai körfolyamat, az elmúlt évtizedekben megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz gyakoribbak az árvizek, és ezzel párhuzamosan megnőtt az aszálynak kitett területek mértéke időben és térben is, írja, illetve elemzi a Telex tudományos rovata. A vízgazdálkodási szakma az árvizekkel úgynevezett visszatérési időkben kalkulál, ami azt jelenti, hogy egy adott nagyságú árvíz hány évente fordulhat elő. A műtárgyakat, hidakat, árvédelmi gátakat 100 évente egyszer előforduló árvízre tervezték Magyarországon, de azt vették észre a szakemberek, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. A szakértők szerint egyébként egyelőre nem drámai a helyzet, de kezd ahhoz hasonlítani, különösen ami az aszály hatásait illeti. Az ország ilyen szempontból két részre osztható. A Dunántúl nedves terület marad, ezt tükrözik a Sió mellékfolyója és a Kapos vízgyűjtő területén mért adatok. Itt megnő az árvizek és a villámárvizek gyakorisága, a Tiszántúlon ezzel szemben az aszályosság mértéke nő meg. Egy svájci biztosító adatai szerint egyébként globálisan az összes természeti katasztrófa 90%-a vízzel kapcsolatos, de Szőlősi Nagy András szerint a legnagyobb károkat mégis az aszály okozza. Az aszály ellen nem lehet fellépni, mert klimatikus hatásai vannak, állítja, viszont ez az a terület, ahol a megfelelő vízgazdálkodással lehet védekezni, egészen pontosan adaptálódni. A külső forrásból érkező édesvíz aránya egyébként több mint 94% Magyarországon, ezzel az Európai Unión belül nálunk a legnagyobb a határon túlról érkező vizeknek való kitettség. Ez egy földrajzi adottság, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk azzal a vízmennyiséggel, amely átfolyik az országon, hangsúlyozzák a kutatók. Az egy főre jutó belső, az ország területén keletkező megújuló vízkészletben, Európai Uniós viszonylatban utolsó előttiek vagyunk egyébként. A teljes megújuló vízkészlet az, ami átfolyik az országon, a megújuló pedig az ország területén keletkező víz, csapadék, illetve az ország területén lévő források. Ez megint csak azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni arra a vízre, ami átfolyik tehát az országon, és arra a vízre is, ami az ország területén keletkezik, mert ez biztosítja azt, hogy ne legyen annyira szegény vízben Magyarország. Egészen más témákkal folytatjuk hamarosan. Ott tartunk, hogy fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, elsősorban a hölgyek, de előfordul, hogy a férfiak is. Hamarosan elmondom, hogy miről van szó, hogy miért tartják a svéd otthonokat a világ legkényelmesebb otthonainak, ez is egy érdekes téma. Természetesen tudományos szempontból fogjuk ezt a kérdést is körbejárni, mint ahogy azt is, hogy mekkora, hány méteres kilengése lehet egy-egy felhőkarcolónak, igen, méteres, nem hangzik jól, ugye? Meg fogjuk nézni ezt a témát is, illetve mindenek előtt egy harmadik érdekességgel lépünk mindjárt tovább. Adatközpont létesítések bejelentésére szolgáló weboldalt indított el a világ egyik legismertebb környezetvédelmi aktivistája, Erin Bronkovics. Nem tudom ki, hogy van vele, de a róla szóló 2000-ben bemutatott film, az Erin Bronkovics Zűrös természet című film, nekem az egyik kedvencem, Julia Roberts játssza egyébként benne a főszerepet, szóval ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, amikor először olvastam erről, azonnal felkaptam a fejem, ugyanis egyik kedvenc filmem az életéről, illetve mondhatnám úgyis befutásáról szóló film, az Erin Bronkovics Zűrös természet című filmet 2000-ben mutatták be, Julia Roberts játssza benne a főszerepet, egy olyan hölgyet, aki végzettség nélkül, pusztán a kitartásának köszönhetően térdre tud kényszeríteni egy környezetkárosító óriás vállalatot, igaz történetről van szó, ki az, akinek beugrik a film, Egyébként Julia Roberts, a színésznő, az ebben a filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. No de, visszatérve a hölgyhöz, akiről ez a film is szólt akkor, Erin Brockovich adatközpont bejelentő oldalt indított. A hölgyet elsősorban környezetvédelmi aktivistaként ismerték meg annak idején a 90-es években. Egyébként azóta meggazdagodott és számos projektje volt. A mostanit is közösségi környezetvédelmi projektként titulálják. A kezdeményezés célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást

0: alatt álló, vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja. A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük egyébként Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 darab észlelés Sulphur Springsből érkezett, ahol az egyik cég kivitelezésében egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése zajlik. A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 gigawatt lesz, már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban adott központ épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt, a föld kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést. No de mi a probléma az adatközpontokkal? Nos, a legtöbb ember az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is a létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás, ez a két leginkább neuralgikus pont. Egyébként ez az oldal egyelőre csak figyelemfelhívást szolgál, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik. Az viszont mindenképpen érdekes kérdés, és egyre többet foglalkozik vele a tudomány világa, hogy bár az embereknek szükségük van az energiára, egyre nagyobb az energiaigényük, sőt, a számítógépeket, az okostelefonjaikat és az internetet is, valamint a mesterséges intelligenciát is előszeretettel és egyre nagyobb térnyeréssel használják, az ezeket a dolgokat kiszolgáló adatközpontokat viszont nem szívelik. Pedig valahogy a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és mindjárt meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy hogyan is folytatjuk tudományos magazinunkat egy újabb érdekes témával. Ott tartunk, hogy amikor az emberek plasztikai sebészhez mennek, elsősorban egyébként a hölgyek, akkor már nem csak elmagyarázzák, esetleg egy fényképet, egy újságcikket, egy fotót tudnak mutatni, hogy mit szeretnének például az arcukon korrigálni, hanem mesterséges intelligencia által generált képet hoznak az orvosokhoz. Ezek az AI arcok viszont fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek. Szóval egy újabb érdekes téma, mindjárt folytatjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia által generált arcokat kérnek a plasztikai sebészektől azok, akik valamit szeretnének változtatni az arcukon, írja az sg.hu. Az emberi anatómia nem követi a digitális fantáziákat, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria új pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. Rendkívül érdekes, lássuk, hogy miről van szó. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogyan szeretnének kinézni. Dr. Nora Nugent, walesi kozmetikai sebész nyilatkozott arról, hogy elkezdtek hozzá páciensei olyan fotókkal érkezni, amelyeken saját magukat mesterséges intelligencia által megszépítve látják, és hamis elvárásokat támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ezek az eredmények műtéttel is elérhetők. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a Facebook oldalon legalább egy, ha nem több olyan ismerőse, aki mesterséges intelligenciával megszépített profilképet tesz ki magáról, és ez esetleg más posztoknál is előfordulhat. Az viszont más kérdés, hogy ezt a fotót elvisszük egy plasztikai sebészhez, hogy hát így szeretnénk kinézni, ez volna a megrendelés. Az ötlet az orvosok szerint azért irreális, mert a mesterséges intelligencia irreálisan szimmetrikus arcot generál, ami a valós életben sokszor kivitelezhetetlen. No de visszatérve dr. Nora Nugent nyilatkozatához, azok az emberek, akik AI chatbotokat használnak irreális arcuk megalkotására,

0: Egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek, olyan elvárásokat, amelyek túl időigényesek, megfizethetetlenül drágák, és sok esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják az orvosok. Míg az AI képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, állítja dr. Alex Karidis, egy nyugat-londoni sebész, írja az sg.hu. Sok paciens számára azonban ezek az elvárások jóval azelőtt kialakulnak, hogy egyáltalán találkoznának egy sebésszel. Mindkét orvos arról nyilatkozott egyébként, hogy milyen erőteljes pszichológiai hatása lehet a mesterséges intelligencia által generált képeknek a paciensek esztétikai ideájainak kialakításában. Dr. Nugent szó szerint azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy amint meglátunk magunkról egy tökéletes képet, az egyszerűen beleég az agyunkba. A sebészek azt is hangsúlyozzák ennek a problémának a kapcsán, hogy egyébként a kozmetikai műtétek eredménye egyáltalán nem garantált, valamint az úgynevezett AI arc esztétikájában is észrevettek már visszatérő elemeket, különösen a túlzott szimmetriát illetően, ha valakinek csak pár milliméterrel mondjuk az egyik szeme feljebb van a másiknál, ezt ugye a mesterséges intelligencia másodpercek alatt képes módosítani, az életben viszont lehetetlen. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, dr. Julián de Silva, egy kozmetikai sebész szerint bizony vannak már olyan plasztikai sebészek is, akik megdöbbentően látványos műtéti eredményeket osztanak meg a közösségi médiában, reklámozva ezzel magukat, miközben a képeket mesterséges intelligencia által generálják, vagyis olyas valamit reklámoznak, amit egyébként képtelenek produkálni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén jöjjön a felhőkarcolós téma, amit még ígértem. Azt mondják, hogy a felhőkarcolók azért első ránézésre nem tűnnek túl biztonságosnak, még hogyha már a 20. század óta megszokta őket a szem, és megszokták őket az emberek. A valóságban egyébként ezek az építmények rendkívül stabilak, sőt, olykor sokkal biztonságosabbak, mint a hagyományos épületek. Van azonban egy apró, de annál érdekesebb részlet, amiről érdemes tudni. A felhőkarcolók szerkezete nagyon sokféle lehet, de van bennük egy ijesztő közös vonás, műszaki szempontból az épület szabadon kilenghet, sőt, kifejezetten jó, hogy kileng, írja a like.hu. Maga a rendszer, vagyis a felhőkarcoló szerkezete meglepően rugalmas. Egy igazán magas, nagyjából 300 méteres épület teteje erős szélben akár 2-3 métert is kilenghet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana, vagy az anyag komolyabban elfáradna, viszont ebből soha semmit nem vesz észre az ember, amely éppen a felhőkarcoló tetején áll, vagy legfelsőbb emeletéről nézelődik kifelé. Az egyetlen ok, amiért a felhőkarcolók nem lengenek ki olyan vadul, az az, hogy az emberek ezt túl veszélyesnek éreznék, azért a mérnököknek úgy kell megtervezniük a szerkezetet, hogy megakadályozzák a túlzott kilengést, vagy legalábbis észrevétlenné tegyék azt. Különben a magasházak lakói és látogatói idő előtt megőszülnének, és egy percet sem tudnának nyugodtan aludni. A mérnökök egy olyan rugalmas rendszert alkotnak, amikor felhőkarcolót alkotnak, amelyet különféle kompenzátorokkal mesterségesen stabilizálnak, hogy semlegesítsék a kilengés érzetét. Egyetlen felhőkarcoló sem teljesen mozdulatlan, csak úgy látjuk, tehát a mozdulatlanság illúzióját szándékosan hozzák létre az alkotók, illetve a mérnökök. Elméletben tehát egy ilyen épület gond nélkül kilenghet 2-3 métert úgy, hogy semmi baj nem esik. No, de nézzük, hogy hogyan érik el mindezt a mérnökök. Többféle műszaki megoldást alkalmaznak egyébként, például az úgynevezett szerkezeti merevítést, az épület merevségét növelik, hogy jobban ellenálljon a szélnek, bár az épületnek továbbra is kell egy kis mozgástér a hajlásra, a keresztirányú merevítésekkel el lehet érni, hogy kevésbé lengjen ki. Ez a megközelítés azonban egyébként nem mindig praktikus. Máskor úgynevezett hangolt tömegcsillapítókat alkalmaznak, ezek hatalmas, az épület tetején elhelyezett, csapágyakon vagy ingán függő betontömbök vagy víztartályok, amelyek ellensúlyozzák az épület kilengését. Ezeket finom hangolni is lehet, ha egy épület teteje a kelleténél jobban kilengene. Az egész rendszer nagyjából úgy működik, mint amikor a cirkuszi bohóc egy esernyőt próbál egyensúlyozni a tenyerén, amikor az épület dőlni kezd, a súlypont eltolódása azonnal kiegyenlíti a mozgást. És van még egy érdekesség, a modern felhőkarcolókban előfordul, hogy a legfelső szinteket falak és ablakok nélkül hagyják, így a szél egyszerűen átfúj rajtuk, ami csökkenti az épületre nehezedő szélnyomást, és ezáltal a kilengést is. Ez a trükk nem annyira az épület szerkezetét változtatja meg, hanem egyszerűen megelőzi magát a kilengést. Hát ennyit a felhőkarcolók titokzatos világáról, és ennyit már a tudomány világáról. Sok érdekességgel volt dolgunk ma is. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzom, én Strasser Andrea vagyok, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Néha, amikor keresztény szülők nevelnek fel, a hited az ő hitük meghosszabbításává válhat. Ahelyett, hogy az Istennel kapcsolatos saját tapasztalatodból eredne. Egészen addig történik ez, amíg meg nem tapasztalsz egy útelágazást, mely meghatározhatja a saját hitbéli utat kezdetét. Ez történt velem is a 20-as éveim elején.

Amikor még az ausztráliai Sydney-ben éltem, friss diplomásként dolgoztam, és alkalmanként eljártam a gyülekezetbe is. Egy évvel később két keresztény barátommal folytatott beszélgetés során úgy döntöttünk, hogy két éves, aktív szabadságra együtt elutazunk az Egyesült Királyságba.

mindannyian kérelmeztük a vízumot, és az enyémet szinte azonnal jóvá is hagyták, míg a barátaimnak a beutazásukig kellett várniuk, mielőtt az övékét engedélyezték volna. Az egyik barátom szüleinél laktunk, akik akkoriban ott éltek, mi alatt mi saját lakást kerestünk.

amikor elhívtak imaházba, én minden gondolkodás nélkül azt feleltem. Igazán nem akarok gyülekezetbe járni, de most az egyszer elmegyek. De csak akkor fogok visszamenni, ha úgy érzem, hogy ott szívesen látnak. Senki se reagált erre semmit, és én is azonnal elfelejtettem a dolgot.

Miután megérkeztünk az imaházba, a földszinti terembe küldtek minket, hogy ott találkozzunk az ifjúsági osztállyal. Ahogy beléptünk a terembe, egy fiatalember, aki épp zongorázott, abba hagyta a játékot, és odajött, hogy köszönjön. Rám nézett, kezet nyújtott, hogy megrázza az enyémet, és azt mondta. Jó napot! A nevem Peter, és szeretnélek üdvözölni ma a gyülekezetünkben. Ezután a barátaimnak is bemutatkozott, és kért minket, hogy lépjünk be a terembe.

Megdöbbentem, mert eszembe jutott a korábbi megjegyzésem. Az én könnyelmű kijelentésem kihívás volt Istennek, és az Úr valóban válaszolt rá. Pétert ismeretlenül is arra használta a menny, hogy válaszoljon szívem csendes kiáltására. Törődik velem Isten? Abban a pillanatban az Úr megmutatta, hogy igenis, törődik velem. Az Egyesült Királyságban töltött idő alatt minden héten ott voltam a gyülekezetben, és így indult el a személyes kapcsolatom a Jó Istennel.

Kedves barátom, hadd nyugtassalak meg, hogy Isten számára fontos vagy. Ahogy ő gondoskodik a lehullott verébről is, úgy lát, szeret téged, és gondoskodik rólad. Ahogy Jakab levelének 4. fejezetében olvassuk, ha közeledsz a mindenhatóhoz, ő is közeledni fog hozzád. Nincs is jobb hely, mint az ő szerető karjai között lenni.

mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, és én már meghallgattam. Ézsaiás próféta könyve, 65. fejezet, 24. vers.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne feledd, hogy egy bukott világban élsz. Egy eltorzult, bűntől bemocskolt világban. Sok csalódásod és kudarcod annak az eredménye, hogy tökéletességet keresel ebben az életben. Ebben a világban rajtam kívül nincs semmi tökéletes. Ezért van az, hogy a közelségem mély vágyakozással elégít meg benned, és örömmel tölt el. A tökéletesség utáni vágyakozást én ültettem bele minden ember szívébe. Ez egy jó vágy, amelyet egyedül én vagyok képes betölteni. Ám a legtöbb ember más emberekben és földi gyönyörökben vagy sikerekben keresi ezt a beteljesedést. Így alkotnak bálványokat, amik előtt aztán leborulnak. Nem lehetnek más isteneid én előttem. Engem tegyél a szíved legmélyebb óhajává. Engedd, hogy én töltsem be a tökéletesség utáni sóvárgásodat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve 20. fejezet, 3. vers. 37. Zsoltár, 4. vers.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Az imádság áldásairól szóló igemagyarázat második része előtt szeretném emlékeztetni kedves hallgatóinkat, hogy az egy héttel ezelőtt elhangzott első részben néhai Hős Géza lelkipásztor arról szólt, hogy Isten közel jön azokhoz, akik keresik őt. Az imádkozó ember párbeszédet folytathat urával, tehát élő kapcsolatba kerülhet vele. Ma az imádság további áldásairól kapunk tanítást. Újra olvasom az alapigéket. Róma 8.32. Aki tulajdonfiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És a 2 Korintus 9.15. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért.
2: Az imádság harmadik áldását úgy fogalmaztam meg, hogy az imádságon keresztül erők áradnak az ember életébe. Van az imádságnak egy látható része, amikor elcsendesedsz, meghajtott fejedet, talán összekulcsolod a kezedet, és elmondod azt, ami a szívedben van az Istennek. De van az imádságnak egy láthatatlan része, és itt már a csodák területén járunk, hogy miközben te mondod a te könyörgésedet Isten felé, aközben megnyitotta te imádságod egy csatornát, és Isten világának tiszta erői, a Szentlélek drága fuvallata jut el a te életedbe, és vesz a hatása alá. Testvéreim, mert minden, ami felé mi ajtót, kaput nyitunk, az beárad a mi életünkbe, és hat ránk. Lehet részt venni egy spiritista szeánszon, akkor is erők áradnak be az életedbe, de sötét, alvilági, démoni, szennyes erők, amiktől aztán iszonyú nehéz megszabadulni, ekkor is erők áradnak be. Kinyitod a rádiódat, és szól egy vad, őrült dallam, iszonyú hangerővel árad. Hát azt hiszed, hogy az nem árad be az életedbe, és nem fejt ki erőt és hatást, nem kerülsz annak az uralma alá. Egy-egy ilyen koncert után a félig megőrült hallgatóság, amelyik összetöri a berendezést, nem egy erőnek a hatása alá kerül. Attól függ, hogy mifelé nyitsz ajtót. Ha ilyen felé nyitsz ajtót, akkor ezek az erők áradnak be az életedbe. Ha Isten felé nyitsz az imádságon keresztül ajtót, akkor az Isten világának az erői áradnak be az életedbe. Van egy iszonyatosan veszélyes eszköz ma az ember kezébe, és ott van minden családban. A televízió. Lehet benne látni csodálatos dolgok, a természetfilmeket, és nagyon sok minden szépet. De hogyha te egy pornó közvetítést nézel, ha te egy krimit nézel, ahol folyik a vér, ahol a brutalitás kap főhangsúlyt, ha te egy rémtörténetet nézel, akkor ennek az erői hatnak rád, ennek az erői áradnak be az életedbe. De ha Isten felé nyitsz ajtót, akkor Isten erői áradnak be a te életedbe, gondolataidba, érzelmeidbe, érzéseidbe, és járja át a te életedet. Testvéreim, hadd támasszam alá az igével, amit elmondtam. Jézus az Isten fia volt, és mégis nagyon sokszor olvassuk róla az igében, hogy az éjszakát az Istennel való imádkozásban töltötte el. mert Istentől kapta az imádságon keresztül az Istennek az erőit. Fölkelt kora hajnalban, még szürkületkor, és kiment a hegyre magánosan imádkozni. Úgy mentek utána a tanítványai, hogy gyere, mert mindenki téged keres. Vagy nagy csütörtök éjszakáján, a Gecsemáné kertjében, hogy tusakodott Isten előtt. Olyan volt a verejtéke, mint nagy vércseppek, és ott készült fel, ott vette Istentől az erőt, amellyel a szenvedés útján a megköbdösés, az arculverés, a megkorbácsolás, a keresztre feszítés útján végig tud menni. Az imádságon keresztül kapta azt az erőt, amellyel el tudott odáig menni, hogy elvégeztetett. És Isten azért adja az imádságot, hogy a te életedbe is ezek az erők a mennyei világnak a tiszta erői áradjanak be. Néked is adja. Az az Isten, aki Jézus Krisztusnak az atya, az néked is adja azokat az ajándékokat és erőket, amiket az ő fiának, a Jézus Krisztusnak adott. Az imádság negyedik haszna, és itt megint nagyon belerendül az ember szíve, az, amit Jézus a samáriai asszonynak mondott. Amikor az asszony már megszorult, amikor Jézus mondta, hogy hívd a férjedet, és az asszonyból kibudjant a bűnvallás, kibudjant az életének, a csődjének a megvallása, hogy nincs férjem, mert Jézus mondja, 5 férjed volt, a mostani nem az. Akkor az asszony előránt egy vallási témát, hol kell imádkozni, Jeruzsálembe, vagy itt a Garizim és Ebál hegyén. És akkor Jézus mond egy mondatot, amit hadd mondjam meg, évtizedekig nem vettem észre. És most döbbentem rá. Azt mondja Jézus, hogy eljön az idő, mikor sem nem itt, sem nem Jeruzsálemben, hanem lélekben és igazságban imádják az atyát, és az Isten ilyeneket keres az ő imádójul. Belerendült a szívem. Hát nem csak én keresem az Istent, nem csak én akarok vele kapcsolatba kerülni, hanem az Isten keres. Az Isten, aki önmagában is elégséges, a boldog Isten, aki minden, és akinek hódolnak mindenek. Az Isten keres ilyen porszemeket, ilyen senkiket, mint én vagyok, az ő imádójul. És miközben én most itt szólok, jól, rosszul, eközben Isten az ő lelke által itt jár közöttetek a sorok között, és keresi azokat, akik lélekben és igazságban akarják őt imádni. Hát az, hogy imádkozok vagy nem, az nem az én ügyem, az az Istennek az ügye is, testvéreim. Isten keresi a mi féregnyi életünket. Isten ilyeneket keres az ő imádójul. Az Istennek az ügye, a terve, a kereső munkája, az Istennek a hozzád való szerelme van abban, hogy keres az Isten imádójul olyan embereket, mint te vagy, meg én. Hát lehet ezt érteni? Nem lehet, testvéreim. Lehet ezt megmagyarázni? Nem lehet, csak tudomásul lehet venni, mert ő mondja, mert Jézus mondja, és Jézusnak minden szava igazság és élet, hogy az Isten ilyeneket keres az ő imádójul. A samáriai asszonynak mondta, hát ha neki volt reménysége, nekem is, meg neked is lehet reménységet. Hát ő elfogadta a samáriai asszonyt imádójául. Hát hogyan fogadná el téged, és hogy hogy ne fogadna el engem. Az ő ügye, az ő legfontosabb ügye, hogy megtaláljon téged, és te megtaláld őt. És az Isten megtalálásának, a vele való kapcsolatba kerülésnek az útja, az imádság. Nem más eszközt adott. Ezt az eszközt adta, amin keresztül te nyithatsz felé, és erre felel ő az ő kereső szerelmével. Felel ő az ő igéjével, és felel az ő szent lelkével. Isten azt akarja, hogy gyermekévé légy, és azt akarja, hogy atyád legyen. Pontosabban, hogy megtaláld a te mennyei atyádat, mert ő atyád, csak mi vagyunk a messze került, tékozló fiak, akik nem akarunk róla hallani. Mondd el néki, Uram, annyiszor menekültem előled. Mi olyan cseles emberek és asszonyok vagyunk. Ha nagy bajba vagyunk, akkor kiküldünk néhány imádságot, segíts meg, ments meg, beteg vagyok, összecsapnak felettem a hullámok, és bezárjuk az ajtót, hogy nehogy túlságosan közel jöjjön, nehogy egészen az uralma alá vegyen. Mi csak akkor szeretjük őt igénybe venni, mikor nagy bajba vagyunk és szükségben. De az Istennek ez így nem jó. Ő azt akarja, hogy egészen megnyisd előtte az ajtót. Ő egészen keres téged, és egészen meg akar találni. Szólítsd meg őt. Mondd el néki, hogy menekültem. Bujócskát játszottam, Uram, nagyon sokat. Könyörülj rajtam, itt vagyok, ragadj meg engem. Van a Zsoltárokban egy csodálatos vers, a 144. Zsoltár második verse, hogy mint jó illatú füst jusson elődbe az én imádságom. És ide kapcsolódik a Jelenések könyvéből az a csodálatos kép, amit leír János ott a Patmos szigetén, hogy az Isten trónusa előtt van egy aranyoltár. És az Isten gyermekeinek az imádsága, ami felszáll a szívükből, az egy angyal kezébe jut, és az angyal oda viszi és oda teszi ezeket az imádságokat az Isten színe elé, az aranyoltárra. Érted? Eldadogsz néhány szót. Elmondod, hogy kereslek, Uram, találj meg engem, ragadj meg engem. És a te imádságod nem vész el, nem hull vissza a plafonról, hanem egy angyal kezébe jut, és egy angyal viszi az Isten színe elé, az aranyoltárra.
1: Hős Géza lelkipásztor a szívünkre helyezte, hogy nem mindegy, milyen erőket engedünk be az életünkbe. Az imádságon keresztül az Úr ereje áramlik belénk, és biztosak lehetünk abban, hogy imádságaink eljutnak az Úrhoz. Az már az ő velünk kapcsolatos tervein múlik, hogy milyen válaszokat kapunk tőle. Kedves hallgatóink, a befejező részt egy hét múlva hallgathatják majd meg. Addig is Urunk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva, szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Ne támadd Isten szolgáját! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 18 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 39 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Behalotcha heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn meggyújtod, 4 Mózes 8.1-től 12.16-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni szolgám Mózes ellen? 4 Mózes 12, 6-tól 8-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pont, mint az emberi lélek. Ferenc Kunna Valéria ezt mondja Behalotcháról. Ebben a heti szakaszban olvasunk a menóra meggyújtásáról, a léviták szolgálatáról, a pusztai vándorlást vezető felhőről, az ezüst trombitákról, a nép panaszkodásáról, Mózes kimerüléséről, a 70 vén kiválasztásáról és Miriam történetéről. Különös heti szakasz ez, szinte minden benne van, ami az emberi élet része, emelkedettség és fáradtság, hit és elégedetlenség, vezetés és magány, beszéd és sebzés. A heti szakasz a menóra lángjával kezdődik. A Tóra nem egyszerűen azt mondja, amikor meggyújtod, hanem azt, amikor felemeled a lángokat. Behalotcha. Áronnak addig kellett a tüzet a mécseshez tartania, amíg a láng önállóan nem kezdett égni. Ez az apró részlet valójában emberi kapcsolatainkról is szól. Arról, hogy a valódi tanítás saját fényt képest ébreszteni a másik emberben. A menóra lángja mindig törékeny, néha megremeg, néha majdnem kialszik, mégis képes világítani. Pont, mint az emberi lélek. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír istentiszteletek. Most vasárnap, június 7-én több helyen is lesznek istentiszteletek. Zalaegerszegen a zsinagógában és a temetőben. Kispesten, Egerben, Balassagyarmaton, Devecserben, Mosonmagyaróváron és Szentesen a temetőben. Nyíregyházán pedig városi megemlékezés lesz a Bernstein Béla téren és a temetőben. Abonyban mártír táblák avatása lesz. Június 8-án, hétfőn, Göncruszkán a temetőben és a városházán emléktábla avatás is lesz. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is, június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás, és a tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Nincsenek egyedül a kérdéseikkel, lezárult az első iskola lelkészi továbbképzés. Első alkalommal szerveztek tanéven átívelő továbbképzést oktatási intézményben szolgáló lelkipásztoroknak az októbertől májusig tartó 60 órás képzést 21-en végezték el. A Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztálya és a Református Pedagógiai Intézet kateketikai csoportja által közösen indított alkalomsorozat, szakmai támpontokat, önreflexiós lehetőséget és közösségi megerősítést adott az iskola lelkészi szolgálatban érintetteknek. Mit jelent intézményi lelkésznek lenni egy óvodában vagy iskolában? Hogy lehet jelen egy lelkipásztor az intézmény mindennapjaiban úgy, hogy szolgálata ne csupán hittanórákhoz, lelki alkalmakhoz vagy ünnepekhez kapcsolódjon, hanem az iskola egész lelki életét formálja? A többi között ezekre a kérdésekre kereste a választ az a továbbképzés, amely az iskola lelkészi szolgálat sajátosságait, kihívásait és lehetőségeit járta körül. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatóak.
0: Kulturális programajánló.
1: A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak Zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott Zsoltár műveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk estét következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a kelenföldi református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből, ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, majd szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. Nyári csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este, 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Schoven, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre, június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én, kedden és szerdán, este fél hétkor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ a obudabaptista.hu oldalon elérhető. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. A hétvégétől döntően száraz, meleg az idő. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum. Vasárnap felhős, napos idő várható. Helyenként előfordulhat zápor, északias a szél, és 24-29 fok valószínű. A hétvégén és a jövő hét legelején a napsütést időnként megnövekvő felhőzet követi, helyenként fordulhat elő eső, de mindenhol erősödik a nappali felmelegedés.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A sértett szív. Nincs érzékenyebb anyag a földön, mint az emberi anyag. Képtelen arra, hogy elfeledjen egy sértést, melyen lelkét vagy érzéseit illették. S bármiféle baráti vagy szerelmi találkozást is hoz is még számára az élet, gyanakvó marad, minden kapcsolat torz és gonosz játék alkalom lesz számára. Örökké bosszút akar. Ilyen az ember. Vigyázz, ha ilyen megsértett szívűekkel állasz szem közt, nem tudod őket megengesztelni. Márai Sándor.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek? A legutóbb ott hagytuk Pál apostolt Athénban. Éppen az Areopágoszról indult tovább, mégpedig egy nagyon furcsa helyzettel, mert az Areopágoszról csak úgy nem szokott valaki lesétálni, hiszen az egy rögtönítélő bíróság, ahol kimondatik azt, hogy valaki kitaszítatik Athén városából, lehet, hogy az élők sorából is kitoloncolják, vagy befogadják. És mivel megoszlik az Areopágoszon a bíráknak a hozzáállása, véleménye, ítélet hirdetés helyett valaki kinyögi, hogy erről majd máskor is meghallgatunk téged, és gyakorlatilag Pál apostol, hát nem mondhatjuk, hogy faképnél hagyja az areopagitákat, de tulajdonképpen mégis az történik, hogy ő elvonul onnan, nem is szól senki semmit, de vannak, akik utána indulnak. Néhány férfi, és ezek közül az areopagita Dionysios, ami azt jelenti, hogy a bíróság egyik nagyon eklatáns képviselője, és

bizonyságtétele ott Athénban meglehetősen olyan politikus bizonyságtétel volt a húzd meg, erezd meg elf alapján, egy kicsit görög költőktől idézve, egy kicsit elbújtatva a tanítását, de ha valaki emlékszik, és ha véletlen valaki nem emlékszik, akkor tessék elolvasni, nagyon odafigyelve még egyszer az Areopágoszon elhangzott beszédet, ez teljesen világos, egyenes beszéd Jézusról, akit elküldött Isten, aki feltámadta halálból, és aki által Isten meg fogja majd ítélni ezt az egész világot. És az is teljesen világosan elhangzott, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a tudatlanság idejét elnéz. Te, Isten nem elnézi, hanem eddig elnéz. Te, ami azt jelenti, hogy most van itt egy nagy cezúra, ahogy zenében szokták mondani, itt most megállunk, és innentől kezdve valami más. A rend a történelemben. Ezek után Pál eltávozott Athénből és Korintusba ment, ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Hát ha valaki a térképre néz, Athén és Korintus sem szomszédos település. Ami azt jelenti, hogy Pál nyilván isteni vezetés alapján indul tovább, és belecsöppen, amit nem szoktunk végig gondolni, tulajdonképpen egy szörnyű sors tragédiába. Tetszik tudni, amikor Aquila és Priscilla Rómába költözött, lehet, hogy még külön-külön, ezt nem tudjuk pontosan, hogy az ő házas életük hogy kezdődött és mint kezdődött, akkor nyilván a boldogulás reményében költöztek a birodalom fővárosába. Ráadásul olyan munkája volt Aquilának, amely abban az időben az egyik legkeresettebb munka volt, hiszen a takács, a sátorkészítő, az nem vásári sátrakat szokott összedobni abban az időben elsősorban, általában katonai megrendelései voltak, különösen a Rómába telepedettek, hatalmas mennyiségben kapták az akkori katonaságtól a megrendeléseket, a különféle hadjáratokban a sátrak ugye könnyen sérülő, pusztuló dolgok voltak, de nélkülözhetetlenek. Tehát ez egy olyan szakma volt abban az időben, amiben bízvást remélhetett nagy nyereséget valaki. És akkor egyszer csak jön egy sorstragédia. Claudius császár átveszi az uralmat, és ez a Claudius elrendeli, hogy minden zsidónak távozni kell Rómából. Ez ugye, nem kell mondanom, egy antiszemita rendelet. Nyilván gazdasági okok vannak, és még sok minden más ok is lehet. A történelemben ez nem egyszer fordul elő, és nem kétszer fordul elő. És amikor ezen gondolkozunk, nyilván fölötlik bennünk, hogy minthogyha a történelem azóta is újra és újra ismételné magát, de ez a két ember Korintusba távozik, ugye a fővárosból Akhája fővárosába, Korintus egy nagyon fontos székhely, kulturális központ, egy olyan kulturális központ, ami Athénnal versenyzik sok dologban, tessenek csak arra gondolni, hogy építészetükre nézve mindmáig ismerjük a korintoszi oszlop kifejezést, és mindenki, aki ezt hallja és már látott épületeket, azonnal tudja, hogy mit kell elképzelni ebben az esetben, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy Athénban számos épület ezzel a korintoszi technikával épült annak idején az ókorban. Itt a zárójelet szeretném is gyorsan bezárni, hiszen ez most biblia tanulmány, nem pedig építészeti előadás. De ha végig gondoljuk ezeket a dolgokat, akkor mi is történik? Athénban, a görög kultúra központjában marad egy kis mag, elkezd egy gyülekezet dolgozni, és Achája központjában, Korintusban, a rivális kvázi fővárosban ugyanúgy elkezd majd Pál egy munkát. De hogy kell elkezdeni? Ez eddig triviális volt, ahol csak lehet, megy és kezdi a zsinagógával, és beszél. Ehelyett Isten itt egy teljesen másfajta utat választ. Azt olvassuk, hogy Pál

0: csatlakozik Aquillához és Priscillához, és neki áll takácsmesterként dolgozni. Erre szokták azt mondani, hogy na, álljunk meg, ő Isten szolgája, elhívottja, akinek az evangélium hirdetés a feladata, és ezt így nem lehet csinálni, hogy tehet ilyet, és egyébként is, hogyha hitből élne, akkor nem tenne ilyeneket. Tetszik tudni, mindig élvezettel hallgatom azoknak a mondatait, akik ezeket el szokták mondani. Egy dologban biztos lehetek, míg elmondják, sose próbáltak meg hitből élni. És ezt nem bántásból mondom, ők csak szeretnék látni azt, hogy máshogy csinálja ezt. Egyébként Pál apostol miért is nem él hitből? Annak idején egy bölcs Salamon nevű ember azt mondta, hogy az is Isten ajándéka, ha valaki eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. És Pál apostol a héber származásának az előnyeit kezdi itt kamatoztatni. Tudnélik, amikor egy héber embert beírattak a rabbi képzőbe, akkor senkinek nem jutott abban az időben eszébe, hogy egyébként ne legyen valami kétkezi szakmája is. Tehát olyan nem volt elképzelhető, hogy valaki, ha úgy hozta az élet, ne tudjon a két kezel munkájából megélni. És Pál apostol, aki egyébként egyetemi végzettséggel bír, nyilván ma így mondanánk, hogy doktori fokozattal a teológiai tudományok terén, most világosan látja, hogy ebben a helyzetben ő meg kell, hogy keresse a kenyerét. És nem szégyeli a munkát. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy várja Silást és Timóteust, de amikor majd megérkezik Silás és Timóteus, egyiküknek indulni kell vissza majd a levéllel, amit Tesszalonikába ír, és Tesszalonikába azt fogja majd írni a levelében, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy a két kezetekkel dolgozzatok. Még fiatal voltam, teológiára jártam, amikor egyszer valaki azzal vágott vissza, és ezzel én nagyon kérem, hogy senki ne bántódjon meg hallgatóink közül, különösen aki esetleg érintve érzi magát, hogy tudod mi a baj a papokkal, meg a lelkészekkel, meg a teológusokkal? Hogy a számomra olyanok, mondta az illető, mint amikor a kopasz árulja a hajnövesztőt. Nagyon-nagyon rosszul esett, amikor hallottam, pedig dús, fekete hajam volt még abban az időben, és aztán gyorsan el is magyarázta. Majd ha bekente és kinőtt a haja, és vannak bizonyítékok, hogy ez működött, akkor utána meghallgatom. De egy csomó ember, mintha azt akarná rámsózni, amit maga soha nem próbált ki, amit soha nem próbált végigvinni az életén. Tessék csak nézni, Pál apostolhoz oda lehet-e lépni szemrehányólag, és azt lehet-e neki mondani, de Pál, te soha nem dolgoztál két kézzel. Hát te miből is éltél? Beszéltél itt, beszéltél ott, beszéltél amott, az emberek meghallgattak. Egyébként, hogyha valaki mélyen belegondol ebbe az irigylésre méltó életbe, akkor lehet, hogy elfelejtjük azt, hogy meg megköveztek itt, meg megbotoztak ott, meg megveszőztek itt, meg amott, bebörtönöztek. Ezt kiszoktuk a dologból hagyni, de általában, amikor az emberi irigység adja a szavakat a szánkba, akkor el szoktunk felejtkezni a harcokról és a küzdelmekről. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy hát azért ez lehet, hogy egy kicsit túlzás. Én pedig hadd kérjem kedves hallgatóimat, ha túlzásnak érzik, csak gondolják végig, akár a saját közösségükben. Megjelent már az irigység? Megjelent már annak a hangoztatása, hogy milyen könnyű ennek, annak, amannak, legalábbis hozzánk képest általában ez így szokott lenni, hogy másoknak nagyon könnyű szokott lenni. És eszünkbe jut-e egyébként a munkának a becsülete? Erről nagyon ritkán beszélünk mi hívők. Pedig attól tartok, hogy sokkal többet kéne beszélni. És lehet, hogy nagyon sokan nem tudják, de a reformáció ezen a területen elképesztő változást hozott Európában. Mert hogy addig a legtöbben úgy gondolták, szegénynek lenni Isten verése, gazdagnak lenni Isten áldása, és egyébként, ha valaki jómódú, azt fejezze ki azzal, hogy ő maximum katonáskodást és népvezetést végez, a plebs, a népség ott lent, az pedig egy méltatlan valaki, aki hát arra van kárhoztatva, hogy dolgozzon, de aki ennél följebb van, mert Isten megáldott, annak nem kell dolgozni. A reformáció egy nagyon komoly váltást hozott, mert nem úgy nézett a munkára, mint Isten büntetésére, hanem mint Isten tervének a részére, ami már a teremtéstől kezdve megfogalmazódott, hiszen hogyha valaki megnézi az Édenkertet, ott nem az sült galambot ígérte Isten Ádámnak a teremtésben, hanem azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, egyébként az Édenkerttel kapcsolatban pedig őrizzétek és műveljétek. Tehát ez az őrizzétek és műveljétek, ez egy kifejezetten tervszerű, kitartó, hosszú távú munkát jelentett, amit Isten mindjárt a teremtésnél elindított az első emberpárnál. De most megint messzire szaladtunk. Pál apostol, hogy visszakanyarodjunk, egy másodpercre sem szégyelli a kétkezi munkát. És ebben lehet, hogy nekünk komoly szembenézést kellene gyakorolnunk, mármint önmagunkkal, mert mit gondolunk mi erről? Amikor teológiai hallgatóként megjelentem először Svájcban, és akkor én már egy ideje lelkipásztor voltam, egy továbbképzésen a legnagyobb elképedésem volt, hogy mindenki, még egyszer mondom, mindenki előre köszönt az utcán az utcaseprőnek. És bennem megszólalt valami, ez a fiam belőled maximum utcaseprő lesz, amit Újpesten annak idején olyan szállóigeként sokan hallhattak, és nem emlékszem, hogy Újpesten bárkinek, ahol én fölnőttem, eszébe jutott volna köszönni egy utcaseprőnek. És döbbenten néztem, hogy Zürichben, a fővárosban az emberek az út mellett dolgozó kertésznek köszönnek. Először azt hittem, hogy biztos ismeri. Tehát amikor már a 40. ember köszönt a kertésznek és különböző helyzetekben, akkor rájöttem, hogy nem, ezek az emberek nem azért köszönnek, hanem valamit üzennek vele, a megbecsülést üzenik vele. És soha nem jut senkinek eszébe, hogy lenézze azt, aki dolgozik. Vajon mi hogy gondolkozunk erről? Ma az a tapasztalat, hogy az evangéliumi kereszténységen belül valami törés állt be. Elindult a sikerteológia már évekkel ezelőtt, ami szivárog be különböző közösségekbe, különböző csatornákon, és azt sugallja, hogy ha téged megáldott Isten, akkor maximum, hát korábban úgy mondták volna, hogy fehér gallérral és tollal kell dolgozni, ma inkább számítógép billentyűt kell nyomogatni, vagy azt is meghagyjuk valakinek másnak, mert mi akkor a vezetők különleges csoportjához tartozunk. Egyébként van egy megkérdőjelezhető abban, amit elmondtam. Mert azt mondtam, hogy Pál két kezével dolgozott. Csak tetszik tudni, miközben a két kéz dolgozik, közben még beszélhet a száj. És nekem különös tanúság az, hogy később és igen hamar az derül ki, hogy Aquilla és Priscilla nem csak átadott életű keresztény lesz, hanem olyan valakikké válnak, ez a két takácsmesterségben egyébként kiváló személy, olyan valakikké válnak, akik másokat is képesek tovább segíteni a keresztény életben. Tessék mondani, lehet teológiai továbbképzést tartani takács vetélőnek a használata közben? Úgy tűnik igen. Mint ahogy egyébként mosogatás közben is lehet bizonyságot tenni az Úr Jézusról, meg kapálás közben is lehet bizonyságot tenni az Úr Jézusról. Most nyilván valaki, hogyha asztalos műhelyben dolgozik, és az abriktert használja, éppen nem tanácsolom, mert azt nem nagyon lehet túlüvölteni, de egyébként nagyon kevés olyan élethelyzet van, ahol két kezünkkel dolgozunk, és nem tudunk beszélni az Úr Jézusról. Hadd áruljam el, hogy én magam is nagyon sok esetben a bibliai történeteket, vagy a Bibliának különböző értelmezését már az unokáimnak is úgy mondom el, hogy közben valamit más teszünk együtt. Kiválóan lehet például kertészkedés közben, vagy palántázás közben beszélni az Úr Jézusról. És ebben semmi olyasmi nem szabad, hogy legyen, hogy nem, az Úr Jézus a templom falain belül, vagy az imaház falain belül képviselhető hitelesen. Ugyanis mi Krisztus követők vagyunk. Mit jelent az, hogy Krisztus követő vagyok? Hát, hogy a mindennapi életem, minden percében, minden munkájában, minden cselekménye közben is Krisztus tanítványa vagyok. Még fiatal ember voltam, amikor egy idős lelkipásztor, aki egyébként nagyon-nagyon visszafogott, és általában beszédében, hozzáállásában, minden tekintetben, ahogy szokták mondani, a kimért úriember kategóriába tartozott, egy személyes beszélgetésben egyszer azt mondta, hogy jegyezd meg, fiam, a lelkipásztor gatyában is lelkipásztor. Ami azt jelenti, hogy amikor a leginkább alul öltözött, mert otthon van, akkor sem képviselhet más értékrendet, reggeli fölkelés vagy esti lefekvés előtt sem, mint ami egyébként a szószéken képvisel. Akkor nagyon melbevágott, és pár napig hümmögtem rajta, hogy hogy lehet ilyet mondani. Aztán jó pár évtized lelkipásztori élet után rájöttem, hogy de milyen igaza volt. Mert ha egyébként visszavonultana, akár a saját hálószobámban, nem az vagyok Krisztus követőjeként, aki vagyok, akkor a szószéken teljesen mindegy, hogy kinek akarom mutatni magam. Ha nem vagyok Krisztus követő a mindennapi életem során, akár egy kórházi ágyon, akkor nem vagyok én Krisztus követő, csak egy kiváló színész. Vagy még abból is a ripacs kategória is nem kiváló. Most megint egy kicsit messzire szaladtunk, de tessék csak nézni, van egy negyedik vers, mert azért egy másfajta részről is beszél nekünk ez az ige. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Ez megint egy nagyon fontos rész, mert ez azt jelenti, hogy Pál apostol nagyon komolyan vette azt a bizonyos bibliai parancsot, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. napot a szenteld az Úrnak. Nyilván ő tudta nagyon jól, hogy származás szempontjából testvérei, hittestvérei, akik közül ő kijött, mint Krisztus tanítványa, mint Krisztus apostola, ezen a napon a zsinagógában lesznek. Hát akkor félretett mindent, és ment, mit tenni? A feladatát. Beszélt a zsinagógában. Vitázott a zsinagógában. Ez a vitátkozás, ez újra és újra előjövő Pál apostolnak a missziós módszerei között, és nem szeretném, ha bárki félreérteni. Ez azt jelenti csak, hogy intenzív aktivitással bizonyította Isten igéjével a kézben, minden ellenérvet megcáfolva, és nagyon erőteljes stabilitással, hogy Jézus a Krisztus. Nyilvánvaló, erre szükség van. Ha valahova oda megyek, és valakiknek van egy látása, meggyőződése, életformája, és oda viszek egy új gondolatot, új tanítást, új életformát, ez egészen biztos kérdéseket fog szülni. Ahol kérdések vannak, ott érvek is lesznek, sőt, ellenérvek is lesznek. Tulajdonképpen normális esetben ez lenne a vitatkozásnak a lényege, hogy érvek és ellenérvek állnak egymással szembe. Ez nekünk magyaroknak egyébként, ezt el kell, hogy mondjuk, hogy nem szokott sikerülni. Általában 2 érv és ellenérv után már valamiféle személyeskedő hang nem szokott megszólalni, ami nagyon kellemetlen, mert teljesen elviszi a lényegről a hangsúlyt, és aztán általában visszaüt, mert ahol személyeskedés kezdődik, ott általában sértődés van és sértés van, ahol pedig sértődés és sértés van, ott már nem vita van, hanem veszekedés és harag, és ennek általában gyűlölködés lesz a vége. Pál szombatonként a zsinagógában igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket, akik nyilván prozeliták, magyarul az ő görög istenhitüket, korábbi életformájukat megunva, belefáradva, abból az élő Istenhez fordulva, az élő Isten igéjénél keresték volna az életük megoldását. Másütt is ez történt. Tessenek csak gondolni Tesszalonikára, tessenek csak gondolni Béreára, hogy a legutóbbiakat, a macedón területeket emlegessük föl, és azok az emberek, akik várták a Mesiást, nyilván egészen más lelkülettel fogadták Pál apostolnak a bizonyságtételét. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Mit is jelent ez? Hogy Pál valahol tudta a mértéket tartani, de, és itt ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a munkatársai is tudták a mértéket tartani. Mert amikor Szilász és Timóteus megérkezik, akkor nyilván összeül egy kupak tanács, bocsánat a furcsa kifejezésért, amiben már nagy valószínűséggel Akvila és Priscilla is benne van. Eltelt egy idő már, és azt mondják, hogy sokkal, de sokkal fontosabb lenne az, hogy Pál minden erejével és minden idejével a Krisztusról szóló bizonyságtételt munkálja és szolgálja. Nyilván nem véletlen ez a határvonal, amit itt Isten igéje megemlít nekünk. Azon gondolkozom, hogy ez a támogató lelkület jellemző-e ránk? Ott van-e bennünk a készség, hogyha kell két kezünkkel végezni a feladatot, de a másik oldalon ott van-e bennünk a készség arra, hogy azokat, akiket Isten felruházott a bizonyságtétel különös erejével és hatalmával, bátorítsuk arra, hogy minden időben és minden erejükkel tegyék ezt. Nem azért, hogy utána a hátuk mögött lehessen sutyorogni róluk, hanem azért, mert ezt ők tudják a leghatékonyabban végezni. Amikor később majd Pál apostol leveleket fogalmaz, ebben a lelki ajándékokról is fog beszélni, azt fogja majd egy helyen mondani, hogy adott némelyeket pásztorokul, tanítókul, evangélistákul a szentek közössége építésére. Aztán egy megint másik helyen azt fogja majd mondani, hogy ezeket azért adta Isten, hogy felkészítse a szenteket a mindennapi szolgálatra. Ugyanis nem változik a rend, csak Pál apostol innentől kezdve intenzívebben tud segíteni azoknak, akik egyébként kétkezi munkájuk során, aközben segítik majd azokat, akikkel találkoznak. Mert hogy jut eszembe, takácsmester, kiknek tud bizonyságot tenni? Hát nyilván az ügyfeleknek. Miért? Egy hajós kinek tud bizonyságot tenni? Hát aki a hajón van. És tud-e majd Pál apostol Akvilla és Priscilla helyett bizonyságot tenni bárhol is? Nem. Mint ahogy Timóteus helyett se, meg más helyett se. Mint ahogy ma is az lenne a feladat a gyülekezetben, hogy fölkészüljenek a szentek a szolgálatra. És ez nagy komoly hiányossága a mai gyülekezeteknek, mert a felkészületlenségünk a sajnos az egész világ előtt kezd nagyon nyilvánvalóvá lenni a mai liberális, mindennel megalkuvó időszakban. De azt hiszem, hogy erről egy kicsit majd többet kell beszélnünk. Erre viszont már csak a jövő héten lesz lehetőség. Akkor majd visszavárok mindenkit. Viszonthallásra!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ben június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és bioszféra címmel az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Világkonferenciája. A nyilatkozat az irányelvekről című okmányukban szerepel. Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. A konferencia ezt a napot határozatában Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította. Csorba győző hangulat képeit soroljuk. Volt egy víz, nyáron parti csobogással. Volt egy víz, télen parti jégcseréppel. Felfűződött rá, gyöngy zsinórra gyöngy sor, ház, élet, álom, munka, gyönyörűség.
2: 1473-ban e napon Hesz András Budán kinyomtatta Károly László budai prépost alkancellárnak ajánlva a budai krónikának nevezett Krónika Hungarorumot. Ez volt az első Magyarországon nyomtatott könyv. A mű a magyarok történetét 1473-ig mutatja be. Hesz Andrást Károly László hívta meg Rómából Magyarországra. Csak betűket hozott magával, öntőformát nem, egyetlen sajtója kisalakú volt. Joggal írta, óriási és sok napot igénylő munkát vállaltam magamra. A budai krónika példányszáma a korabeli gyakorlat alapján 240 lehetett. Jelenleg 10 példány holléte ismeretes, ezek közül csak 2 van Magyarországon.
1: Ceglédi István 1620 és 1671 között élt református lelkész. Iskoláinak végeztével rektor lett Sátoraljaújhelyen, majd a Leideni Egyetemen jártasságot szerzett a héber és a görög nyelvekben és a polemikus teológiában. 1647-ben Kassára hívták meg iskolaigazgatónak, ahol szónoklataival csak hamar magára vonta a közfigyelmet. 1648-ban a tájai református gyülekezet hívta meg lelkipásztorául. Innen 1651 végén Lórántfi Zsuzsanna fejedelemasszony ajánlatára a beregszászi egyházba vitték, majd 1653 elején a kassai egyház nyerte meg lelkipásztorául. Ezután belviszályok és a háborús idők miatt igen sokba érte, többször is megvádolták. Munkáinak is nehéz sors jutott. Hitbuzgalmi műve a megtért bűnösnek a lelki harcban való bajvívásáról írt könyvnek első része 1659-ben megjelent, második része azonban már nyomtatáskor elsikkadt, csak egyetlen példánya maradt meg. Elfogatásakor az is elveszett. Az országok romlásáról írott könyvnek első része, melyet szerelmes hazájának békességben való maradhatásáért írt, még megjelent, a második része azonban már nem.
2: Kammermayer Károly, miniszteri tanácsos, Budapest első polgármestere, 1897-ben hunyt el. Maradandó eredménye munkájának a korszerűbb közigazgatás és a városi közúthálózat kiépítése, szépen fejlődött a város víz- és csatornahálózata is. Az egyik legnagyobb beruházás, ami nevéhez fűződik, a fővámtéri nagyvásárcsarnok megépítetése.
1: Lassú rívásba kezd a gitár, széttörnek a reggel kelyhei már. Énekelte az 1898-ban született Federico Gracia Lorca, az egyéni hangú spanyol drámaíró, népszerű költő és zeneszerző, sikeres festőrajzoló művész, néprajztudós, színházszervező, dramaturg, rendező és színész. Máig játszott tragédiái a Vérnász, a Jerma és a Bernarda Alba háza.
2: 1927-ben e napon a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete Miskolcon tartott évi közgyűlésén Subka Géza javaslatot tett egy évenként megrendezendő könyves eseményre a könyv népszerűsítése érdekében, melynek alapján a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta tartja meg az ünnepi könyvhét rendezvényeit.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4:6-7.
1: Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy valaki nem hiszi mélyen, hogy Jézus él, hogy ma is tud a mi életünkkel foglalkozni, hogy szeret minket, és fontosak vagyunk neki, hiszen azért jött el és halt meg értünk, helyettünk és miattunk. Az viszont baj, hogy mi sokszor nem vagyunk megelégedve Isten gondoskodásával. A legtöbbször mást akarunk, vagy másra vágyunk, mint amit Isten ad. Mire hívja fel ebben az igében Jézus a figyelmünket? Vagy mindent a mindenható Isten kezébe teszek, vagy pedig a napjaimat morzsolgatom, és az aggodalmaskodás és a félelem különböző fajtái, módjai összeszorítják a szívemet, és akár meg is nyomoríthatnak. Sokunkat szinte valósággal megbénít az aggódás a múlt miatt, a jelen miatt, a jövő miatt, az élet minden területén. Hisszük-e mi azt igazán, hogy Isten kezében tartja a mi jelenünket, jövőnket, sorsunkat? Akinek az Ura a mindenható Isten, az tudja, hogy Isten bármikor adhat olyan lehetőséget, ami akár még jobb is lehet annál, mint amit valaki elveszített. Engedjük és imádkozzunk, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden. Az ember szeret biztonságban élni. Sokan a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonják meg a bizalmat Istentől, pedig akkor kellene még inkább bízni. Hiszen Isten az, aki lehetetlen helyzeteket is meg tud oldani, és gondot visel mindenképpen az övéire, hogy erejük legyen mindenre, akik őt szeretik. Ha odafordulunk ahhoz az Istenhez, aki nagyon szeret, akkor megkapjuk tőle a hit, a bizalom és az imádság ajándékát is.
0: Jóságos Istenem, engedd meg, hogy ma Korzenszky Richárd fohászával jöjjek eléd. Sokszor megtapasztaljuk, hogy saját erőink végesek, hogy sokszor gyöngék vagyunk, hogy nem vagyunk urai ennek a világnak, amelyben élünk. Vágyaink végtelenek, tapasztalható életünk korlátozott. Minden imádság, amely kérést mond ki, hitvallás, megvallása annak, hogy van fölöttünk Ura az életnek, aki a keresztény ember hite szerint mennyei Atya, akihez Jézus Krisztus vezet minket. Istenünk, Te elküldted hozzánk fiadat, Jézust, a világ világosságát. Ő beragyogja jöttével a mi életünket. Kérünk, add, hogy fölismerhessük őt, amikor életünk útján találkozunk vele. Add, hogy legyen bátorságunk mindig hangos szóval megszólítani: Jézus Krisztus, könyörülj rajtam! Istenem, add, hogy sose felejtsük, minden jónak a forrása a te szereteted, s mindenünk, amink van, a te ajándékod. Add, Urunk, hogy hatalmasabb legyen bennünk a te szereteted, mint a mi saját érdekünk, gőgünk, büszkeségünk. Add, hogy hívásodra mindig figyelni tudjunk. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református Templomban mutatta be festményeit. Ezúttal egy új tárlatot készített, amely holnap, június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án, holnap 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, vasárnap kivételével minden napon. A belépés ingyenes. Nincsenek egyedül a kérdéseikkel, lezárult az első iskola lelkészi továbbképzés. Első alkalommal szerveztek tanéven átívelő továbbképzést oktatási intézményben szolgáló lelkipásztoroknak az októbertől májusig tartó 60 órás képzést 21-en végezték el. A Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztálya és a Református Pedagógiai Intézet katechetikai csoportja által közösen indított alkalomsorozat, szakmai támpontokat, önreflexiós lehetőséget és közösségi megerősítést adott az iskola lelkészi szolgálatban érintetteknek. Mit jelent intézményi lelkésznek lenni egy óvodában vagy iskolában? Hogy lehet jelen egy lelkipásztor az intézmény mindennapjaiban úgy, hogy szolgálata ne csupán hittanórákhoz, lelki alkalmakhoz vagy ünnepekhez kapcsolódjon, hanem az iskola egész lelki életét formálja? A többi között ezekre a kérdésekre kereste a választ az a továbbképzés, amely az iskola lelkészi szolgálat sajátosságait, kihívásait és lehetőségeit járta körül. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatóak. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum. Vasárnap felhős, napos idő várható. Helyenként előfordulhat zápor, északias a szél, és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadássorozatot hallják. Imádjátok az Istent! Fegyverneki József előadása.
1: Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, szeretett testvéreim! A Jóisten segítségével a ma esti órában folytatjuk a ma egy hete megkezdett tanulmányunkat. Máté evangélium a 11. fejezet 28. versét olvasom alapigeként, majd ismét a jelenések könyve 14. fejezet 7. versét. Máté evangélium a 11. fejezet 28. versében az Úr Jézus szól így. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. A jelenések könyve 14. fejezet 7. verse pedig így hangzik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Az alapige szerint maga az Úr Jézus Krisztus a békesség fejedelme, ami üdvözítőnk, hív bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik, akik megfáradtatok az élet terheiben, és én azt fogom nektek adni, amivel nem bírtok, amit a világ nem adhat. Nyugalmat. Egy újságcikkből olvastam, hogy egy amerikai milliómos el akart menni nyaralni, hogy az idegőrlő hajszától egy kicsit szabadulva megpihenhessen, és elővette egy világtérképet, és elkezdte keresni, hogy hol van a világon egy olyan hely, ahol nyugalom van. És mit gondolunk, kedves gyülekezet, talált? Nem talált. De mégis van egy hely, ahol nyugalom van, ott fönn a mennyhonába, ott, ahová száll a vágyó ima százezrek ajakán, jöjjön el, Urunk, a te országod, a béke országa. Jézus oda hív bennünket, de csak kiket? Akik belefáradtak az élet terheibe. Ezekhez szól a hármas angyali üzenet, amelyről már egy néhány este volt itt szó. Ezekhez szól Isten utolsó kegyelmi üzenete, amely üzenetet három angyalhoz hasonlít az Úr. Ugye három angyal ott repül az ég közepén, tehát ez azt jelenti, hogy Isten követei, mert az angyal követet, küldöttet jelent, úgy viszik ezt az üzenetet világviszonylatba, hogy mindenki által meghallhatóvá lesz. Még azok számára is hallható lesz, akik nem jöttek el ma este ide, de híva voltak. Igen, kedves vendégeink, kedves gyülekezet! Jézus hívja a megfáradt embereket, és nyugalmat szeretne nekik adni itt, ebben a hajszás földi világban is. Nem csak az örökké valóságban kínálja a nyugalmat, hanem már most is. Az előző órán tanultuk, hogy a most felolvasott szöveg első részében azt üzeni az Úristen, mint utolsó üzenetet a föld lakóinak, féljétek az Istent! Ne emberektől féljetek! Ne a körülményektől féljetek! Néki adjatok dicsőséget, ne embereket dicsőítsetek! És most az ige befejező része azt mondja, hogy úgy féljétek őt, és úgy adjatok néki dicsőséget, abban a tudatban, hogy ítéletének órája már eljött, és azt az Istent imádjátok, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tanultuk azt is ma egy hete, hogy az igaz Isten félelem az Isten iránti engedelmességben ölt testet. Calvin Jánosnak, a nagy reformátornak volt ezzel kapcsolatosan egy gyönyörű jelmondata, így hangzik, soli Deo gloria, egyedül Istennek adj dicsőséget. Igen, a tiszteletadás legfelső foka az imádat. És mit láthatunk ma modern világunkban? Azt, hogy az emberiség legnagyobb része a teremtett dolgokat imádja. Ezekre azt mondjuk, hogy ez a pogány világ, a harmadik világ, Afrika és Ázsia lakói. Az alapigénk viszont nem csak őket, hanem mindenkit a Teremtő Istennek az imádatára hív fel. És itt merül föl az a nagyon nagy kérdés. Miért van erre szükség ma a felvilágosodás korában? Miért szükséges az, hogy Isten egy népet hívjon életre, aki az egész világot bejárja az utolsó isteni üzenettel? Akik azt mondják, mint az ő üzenetét, hogy az Istent féljétek, csak néki adjatok dicsőséget, és ezt az Istent imádjátok. Aki mindent teremtett. Miért szükséges? Miért időszerű ez az üzenet? Miért küldi Isten el ezt az egész világ lakóihoz a mi napjainkban? Azért, kedves gyülekezet, mert a Teremtő Isten helyett a teremtett dolgokat imádja a pogányság, a kultúrtömeg pedig a fejlődés elméletet hiszi, és vallja igaz meggyőződés nélkül. Ennél fogva tehát kevés olyan ember él ma ezen a földön, aki a Teremtő Istent imádja igazán. Vagyis be kell lássuk azt a tényt, hogy a többség szem elől tévesztette a Teremtő Istent. Még az úgynevezett keresztények között is igen kevés olyan ember van, aki a Teremtő Istent tudatosan imádja. A nagyobb százaléka az emberiségnek az, aki nem tudatosan, nem jól, nem Isten által elfogadható módon imádja őt, és nem tudja, hogy a hagyományos istentiszteleti formák ehhez kevésnek bizonyulnak. Ma egy hete olvastuk Máté evangélium a 7. fejezet 21. versétől az igét, ahol az Úr Jézus azt mondotta, nem mindenki fog üdvözülni, aki mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak, aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Nem fog üdvözülni az, aki elmondja az úri imában, legyen meg Uram akaratod úgy a földön, mint megvan a mennyben is, de ugyanakkor nem engedi, hogy ez az akarat az ő életében valóságá váljék. Itt kell megjegyezzük, hogy imádatra csak a Teremtő Isten méltó. Sajnos sokszor elhangzik emberi ajkakon egymás felé, úgy szeretlek, úgy imádlak. Elég baj ez. Ez bálványimádat. Az isteni üzenet, amely az utolsó időben élő néphez szól, így hangzik, azt az Isten te imádjátok, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, és minden benne való, tehát bennünket is. Igen, imádása módját tehát neki van joga megszabni, és ő ezt meg is cselekedte kezdettől fogva. Ő a Biblia által vissza akarja vezetni az embereket a Teremtő Istenhez. Ezért figyeljük meg az Úr Jézus szavait, amikor Máté evangéliuma 23. fejezetében a 8. és 9. versben a következőket mondja. Máté evangéliuma 23. fejezet 8. és 9. versét olvasom. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Nem csodálatos, amit az ige mond? Ne hívjatok mesternek senkit, mert egy a mester a Krisztus, de atyának se hívjatok senkit, csak őt, mert ti az ő fiai vagytok, és mindnyájan testvérek. És milyen érdekes, hogy az emberek annélkül, hogy ismernék ezt a bibliai igét, világviszonylatban küzdenek az egyenjogúságért, küzdenek a testvériségért, de közben megfeledkeznek valamiről. Hogy olvastam az igét? Ki a mi atyánk? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Egy a ti atyátok, és benne vagytok testvérek ti mindnyájan. Igen, kedves gyülekezet, egy atyátlan testvériséggel állunk szembe világviszonylatban, olyan testvériséggel, amely az Isten tagadás mellett mégis testvériséget hirdet. Testvériség után törekszenek, mivel érzik ennek a szükségességét, és közben megtagadják a közös atyát. Hol láttunk már olyan testvéreket, akiknek szüleik soha nem voltak? Igen, ez a szomorú. Megfeledkezett az ember arról, hogy ő nem valami homályos, különféle alakulások, különféle bizonytalan váltakozásaiból állt elő a semmiségből, hanem a teremtő Isten kezéből került ki, tehát Isten az ember teremtője. Ez a tény adja meg az embernek az emberi méltóságot. Ez a tény igazolja azt, hogy az ember minden földi teremtmény fölött áll, ezért mondjuk, hogy az ember a teremtésnek a koronája. Igen ám, csak hogy a tagadó sátáni kísértés ettől a fenséges előjogtól kívánja megfosztani az embert akkor, amikor a teremtés isteni tényét megtagadtatja vele, és így inkább lealacsonyítja önmagát is az ember a legalacsonyabb rendű származásig, csak hogy ne kelljen elismernie az Istent, és ne kelljen őt imádnia. Figyeljük meg, hogy közel 2000 évvel ezelőtt az isteni történetírás, a profécia előre látta ezt, hogy ez a mikorunkban így lesz. A római levélből, Pál apostol római leveléből, az első fejezet 18. versétől a 23. versig megírott igékből olvasom ezt a proféciát. Római levél, első fejezet 18. versétől így hangzik az isteni ige. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten

hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Kérdezem, kedves gyülekezet! Időszerű a hármas angyali üzenetnek az a kitétele, hogy Istent féljétek, és néki adjatok dicsőséget, és őt imádjátok, aki teremtett? Mert ez a profécia szemünk láttára beteljesedett ma az egész világon. Inkább válaszza az ember azt, hogy ő csúszomászó férgekből alakult ki, mint hogy az örökké való Istennek a dicsőségére teremtett. Inkább legyek féreg, csak ne kelljen őt imádnom. Ez az okoskodás, amely az okos embert hiába valóvá tette. A jó Isten, aki ezt előre látta, ezért gondoskodott a hármas angyali üzenet által, és egy nép által, amelyet életre hívott, amely nép vállalta ezt a megbízatást, hogy az ebben a korban élő népnek elküldi a legalkalmasabb utolsó üzenetét. Sajnos ez a sátáni törekvés, hogy az ember fölcserélje az örökkévaló Isten képmását a mulandó állatok a csúszómászó képmásával, majdnem az egész emberiségnél sikerrel járt. Amíg egyrészt a pogány világ a teremtett dolgokat imádja, a másik, a műveltebb rész, az meg teljesen megtagadja, inkább vállalva a nevetségesen legalacsonyabb rendű származást is. Isten pedig visszakívánja vezetni az embert a teremtő Istenhez. Azt akarja, hogy az ember visszatükrözze az ő dicsőségét. Igen, az Isten imádónak valló, önmagát Isten imádónak valló kereszténységnél is fönnáll ez a tény. Mert az Isten által jogosan megkívánt imádási formákat mellőzi, megtagadja. Szomorú, amit ki kell mondanom, nem őszintén, nem igazán imádja őt, nem a teremtő Istent imádja, vagyis, magyarán mondva, hamis fogalmat nyert, hamis értelmezést nyert az Isten imádat még a kereszténység soraiban is, mert az igazi Isten imádat legtökéletesebb formája, mint ma egy hete is tanultuk, az engedelmesség. Három bibliai igét kívánok ennek igazolására felolvasni, nem mintha csak ennyi volna, sokkal több van, de úgy hiszem, hogy ez a három elégséges lesz ahhoz, hogy meglássuk, hogy mennyire hazug értelmezés nyert az emberek életében a teremtő és imádata. Lukács evangéliumából a 6. fejezet 46. versét olvasom, az Úr Jézus szavait idézve. Lukács evangélium a 6. fejezet 46. verse így hangzik. Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem mívelitek, amiket mondok? Egy másik krisztusi idézet, Máté evangélium a 15. fejezet 8. és 9. versében van megírva. Máté evangélium a 15. fejezet 8. és 9. versét olvasom, így hangzik. Erőtel ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. A 3. bibliai idézet János apostol első levelében, az 5. fejezet 2. és 3. versében van megírva. János apostol első levele, 5. fejezet 2. és 3. versét olvasom. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Isten szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Kedves gyülekezet, úgy hiszem, hogy a három bibliai igehely mindegyik egyértelműen tanítja velünk azt a tényt, hogy nem mindegy az, hogy mint keresztények is hogyan és miképpen éljük az Isten szolgálati, a vallásos életünket. A középkorban fényderengett ugyan, amikor a reformáció által Isten egy

0: Nagy világosságot hozott, és újra odaadta a nép kezébe az addig tiltott Bibliát.
1: Igen, csak hogy a reformátorok igen érdekesen nyilatkoztak. Például Luther Márton a következőket mondotta. Ha valaki sokáig a pince sötétjében élt, azt nem lehet fölhozni egyszerre a déli napfényre, mert megvakulna. Ezt tudjuk, hogy ez egy természeti törvény. És úgy magyarázta meg ezt a kitételét, hogy ha az egyház évszázadokon át lelki sötétségben élt, mellőzte az Isten ígét, emberi parancsolatok kerültek előtérbe az isteni parancsolatok elnyomására, akkor ezt az egyházat egyszerre a teljes bibliai igazsághoz visszavezetni nem lehet. És így folytatta. Mi elindultunk a reformáció, a visszaformálás, az isteni igazságokhoz visszavezetés útján, de ti haladjatok tovább. Ez a továbbhaladás megtorpant és megtört a reformátorokat követő utódokban. Ezt a reformációt, a végidők reformációját a hármas angyali üzenet hirdetésével, elfogadásával, megtartásával az adventi nép vállalta magára. E népre bízta Isten, hogy a reformációt teljességre vigye az Isten lelkének a vezetésével, úgy, ahogy ezekből az igékből felolvastam, úgy, hogy Isten iránti szeretetünket azzal igazoljuk, hogy az ő akaratát életünkben valóságra törekszünk vinni. Az ő akarata, tudjuk, hogy nem más, mint a 10 parancsolat. És itt igen érdekes tények válnak nyilvánvalókká, tudnélik a Bibliában minden más Isten emberek által íratott le hozzánk emberekhez, hogy értsük. A 10 parancsolatot azonban olyan fontosnak tartotta, hogy a saját kezüleg írta le, és nem pergamentekerse, mint ahogy lettek írva a többi bibliai igék, hanem kőtáblába véste, bizonyságául annak, hogy ez maradandó és örökérvényű. Közben jön azonban a sátán, azt mondja, hogy igen, ez volt az Ótestamentum idején. És kérdezem, az Új Testamentum idején akkor már lehet ölni, lopni, rabolni, és így tovább mindent, amit a 10 parancsolat tilt? Nem. Az új parancsolat így hangzik az igében. Elméjükbe és szívükbe írom be azokat. És akinek szívébe és elméjébe beírhatta Isten, az szereti az Istent, és nem feledkezik meg arról. És itt nem csak kérem, hogy engedtessék meg nékem, hogy a hármas angyali üzenetnek egy központi gondolatát kiemeljem, hanem ez kötelességem, hogy erre kitérjek. A 10 parancsolatból általában 8-at vagy 9-et megtartanak az emberek, már a vallásosokra gondolok. Az egyik egyház 8-at tart meg, a másik 9-et. Jakab apostol azt írja az ő levelében, aki egyet megront, megrontotta az egészet. Tehát, akkor ez semmit érő. Én, kedves gyülekezet, olyan embereket is ismerek, akik dicsekszenek azzal, hogy ők kettőt megtartanak. Azt mondják, amikor a megtérésről van szó, kérem, én nem lopok és nem ölök, tehát akkor én jó vagyok. Kérdezem, ezt a kettőt miért tartják meg? Egész őszintén azért, mert ezért itt a földön is a fejükre ütnének, ha nem tartanák meg. Érdekből. De mit ér? Még a 9 sem ér semmit, ha nem mindet tartja meg. De különösképpen van egy olyan parancsa az Istennek a 10 parancsolatban, amelyet úgy általában semmibe vesz az emberiség. És pontosan ez a parancs az, amiben alapigényben benne foglaltadik. Azt az Istent imádjátok, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és mindeneket. Szeretném ezt a parancsot visszaidézni a 10 parancsolatból, mivel ez a parancsolat a 10 parancsolatnak a közepén van. Mózes második könyvében a 20. fejezet 8. versétől van megírva. Ez a 4. parancsolat. Mózes második könyve 20. fejezet 8. versétől olvasom tehát a 4. parancsolatot. Így hangzik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod,
0: se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremti az Úr az eget, és a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Kérdezem, kedves gyülekezet, benne van ebbe a parancsba alapigénk, hogy azt az Istent imád, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindeneket? Benne van? Benne. Kérdezem, megünnepelte Jézus a szombatot? Igen. Kérdezem, kinek adta Isten ezt a parancsot? A zsidóknak? Nézzük meg, Mózes 1. könyve, 2. fejezet 3. versében. Így hangzik. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten 7. napon az ő munkáját, melyet alkotott vala, megszűnék a 7. napon minden munkájától, melyet alkotott vala. És megáldá Isten a 7. napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala az Isten. Hány ember volt a földön, amikor Isten ezt a parancsot adta? Ki tudná megmondani? Összesen 2. Ádám és Éva. Zsidók voltak ők? Igen? Nem. Ő szüleink voltak. Kinek szólt akkor ez a parancs? Az embernek. Édeni intézmény, amit a házasság intézményével együtt hoztunk magunkkal azóta is. Az ember javára lett adva, de az embernek nem kell. Hogy is olvastuk alapigényben? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, én nyugalmat adok nektek. Minden héten egyszer nyugalmat akar adni Isten a rohanó embernek. És kell az embernek? Nem kell. És közben sír mindenki. Amikor látják, hogy mi ünneplőbe öltözve jövünk az imaházba, és azt mondják, jaj, de jó maguknak. Na azt mondom nekik, önöknek ugyanilyen jó lenne, ha hinnének, és ha azt az Istent akarnák imádni, aki teremtett, mert ez ennek az emlékünnepe. Igen, kedves gyülekezet, a szombat ünneplés az igaz Isten imádásának az igazi alapja. És többet kell mondjak. A 10 parancsolat közepébe helyezte Isten ezt a parancsot, és hogy kezdi? Megemlékezzél! Tehát itt kell legyen. Ha én nem emlékezem meg, akkor innen hiányzik az Istennel való szövetség. Ha az ember hű maradt volna ehhez a parancshoz, akkor sohasem esett volna bálványimádásba, és soha nem jutott volna oda a kereszténység, hogy Isten tagadóvá lett milliószámra. Sok olyan ember, akinek a neve keresztény egyházak könyveibe szerepel, mint akit ott megkereszteltek. A teremtés emlékünnepe tehát, amellyel szemben fölhívással fordul most Isten hozzánk, amelyet a Jelenések könyvében megjövendőlt utolsó egyházi mozgalom, a Krisztusvárás világmozgalma, amely által összegyűjteni kívánja népét, az igazán őt imádókat, azokat, akik Isten eljövendő békeországába törekszenek, ahol meg lesz akarata örökké, azokhoz fordul ezzel a fölhívással. Azt az Istent imádjátok, aki a Teremtő Isten. A Teremtő Isten imádatának meghatározott emlékoszlopa a szombat. Ezt jól tudjuk a történelemből, hogy Krisztus után 321-ben Konstantin római császár, aki a pogány vallás főpapja volt, aki egyesítette a kereszténységet a pogánysággal, mondjuk így, hogy jól összekeverte, ő eltörölte a szombatot, és a nap Isten imádásának a napját, a vasárnapot hozta be helyette. Így egyházak beszélnek úgy, hogy ezt a kötelességünket, hogy ezt így kell tegyük, a hagyományokból tudjuk. És közben a 10 parancsolat marad. De hogy is olvastam Jézus szavai? Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberek parancsait tartják, nem az enyémet. A teremtés alkalmával, amikor a jó Isten 6 nap alatt megteremtette a mi anyagi világunkat, amikor összeállította a láthatatlan világ építő kockáiból, a láthatatlan atomokból, akkor a 6 munkanap végén egy emléket állított, vagyis kiemelte az időből és a térből a szombatot, hogy hétről hétre megnyugodjon az ember az ő munkáitól, és ezen a napon az ő dolgaival foglalkozva a Teremtő Istenről megemlékezzen. Ezt az emlékoszlopot egy gonosz ember, Konstantin császár, mint sátáni eszköz ledöntötte. És ez alatt a ledöntött emlékoszlop alatt haldoklik ma az egész kereszténység. Pusztulás.
1: Isten emléket állított dicső

0: művének a teremtés emlékoszlopát, a róla az alkotó Istenről való megemlékezésként a szombat megszentelését rendelt el örök időkre. Hadd olvassam el az igéből az erről szóló proféciát, Ézsaiás proféta könyve 66. fejezet 23. verséből így hangzik. Ézsaiás proféta könyve 66. fejezet 23. versét olvasom. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr. Kedves gyülekezet! Isten eljövendő örök béke országában minden szombat ünnep lesz. Ott az ő akarata meg lesz örökké. De akik oda akarnak jutni, azok életében itt is meg kell legyen. Mert kérdezem, hogyan bízhatna az Isten bennem, akit be akar oda vinni? Hogy én ott engedelmeskedni fogok neki, ha itt nem engedelmeskedtem. Az én meglátásom szerint csak egyetlen egy olyan embert bevinne Isten az ő jó akaratából, az ő országába, aki nem hajlandó neki engedelmeskedni, aki nem szereti őt annyira, aki nem őt féli, aki nem őt imádja. És nem úgy, ahogy ő mondja, az ott bajt csinálna. Ádám és Éva csak ketten voltak, mégis olyan lavináját indították el a bűnnek, a szenvedésnek, a halálnak, a pusztulásnak, amelynek végső következményeit mi tagjainkban hordozzuk, ami miatt nap mint nap nyögünk, sóhajtozunk és haldoklunk, pedig örökké élhettünk volna. Ha csak egy ilyen embert is bevinne Isten országába, ott újra baj lenne. Ha a teremtés után tovább megyünk, és meglátjuk, hogy Isten kiválassza a zsidó népet, és élő szóval is tudtára adja a Sínai hegyen a 10 parancsolatban ezt az akaratát, valamint kőtáblába vésve is, akkor ennél a választott népnél igen gondosan őrködött azon, hogy ezt a napot ez a nép megszentelje, és így őt a Teremtő Istent imádják. Mit mondanak erre ma az emberek mentségként? Ki tudja, melyik nap már a szombat? Kedves vendégeinket kérem odahaza, szíveskedjenek elolvasni Mózes második könyve 16. fejezetét. Ott le van írva, hogy 40 éven át Isten megmutatta négyszeres jel által azt, hogy melyik nap a szombat. Mégpedig úgy, hogy pénteken kétszer annyi manna hullott, szombaton nem hullott, hétköznap, ha eltettek másik napra, az megférgesedett és megbűszödött, a szombatra eltett, az egészséges maradt. 3040 alkalommal mutatta meg egy népnek, hogy melyik az a nap. És e népen keresztül fönnmaradt ez. Visszatérek tehát oda, hogy a szombat édeni intézmény, amely az ember javára adatott, a Teremtő Isten igaz imádása és a szombat tehát elválaszthatatlanak. Máté 5.17-et is olvastuk, amely így hangzik. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Kedves gyülekezet, az ég ura szól neked, rohanó ember, állj meg egy héten egyszer a nyugalom napon, most ne küzd, ne harcolj! Ezekre ne is gondolj, hanem testben és lélekben pihenj, és gondolj arra, hogy te Isten kezéből származol. Gondolj az ő örök céljára, jövődre, üdvödre, a helyes döntésre. És ezért a hármas angyali üzenetben egy nép által ünnepélyes felhívással fordul az Isten az egész világhoz, minden emberhez, aki szereti az Istent, aki vágyik nyugalomra, aki vágyik örök életre, aki belátja, hogy ez a földi élet 60, legfőjebb 80 évével, tele küzdelemmel és fáradtsággal mik sem ért, ha nem lesz üdvösségem és örök életem. A modern ember is érzi a pihenőnap szükségességét. Tart is pihenőnapot, de jó jegyezzük meg, még véletlenül sem azt, amit az Isten mondott. És közben mit mond mentségül? Sajnos ezt is a vallásos emberek mondják. Mindegy az a jó Istennek, hogy melyik napot csak egyet megünnepeljünk. Hát jó, jegyezzük meg, hogy ez tévedés. Nem én kell ünnepeljek magamat, hanem a teremtés emlékünnepében őt kell dicsőítsem, a teremtőt, az alkotót. És hogy meglássuk, hogy nem mindegy, még csak véletlenül sem azt a napot ünneplik meg, még mindegyből sem, amit az Isten mondott. Sajnos nincs időnk, hogy felsorakoztassam, de csak úgy említem, a mohamedánok a pénteket ünneplik meg, a kereszténység a vasárnapot, és a többi nap is mindegyik meg van ünnepelve, csak a szombat nem, az egyedül csak a végidők reformáló mozgalma által. Még mindegyből sem azt ünneplik meg, ez igazolja, hogy nem mindegy. És vegyük tudomásul, hogy a jóisten nem egy olyan öreg nagyapa, akit oda lehet állítani a sarokba, hogy mindegy az neked, ha fatányérből kapsz is enni. Hanem az ő akarata a szent a mennyben, és az kell legyen a földön is, az én életemben is, ha én vele akarok lenni az örökké valóságban. Ott mindegyről szó sem lehet. Ő határozottan beszélt, tévedésmentesen. A modern ember tehát nem a teremtés elismerésére ünnepel, nem az Isten által elrendelt napot tartja, hanem csodálatos módon a Konstantin által adott és maga választott hagyományos pihenő napot, amikor nézzük csak meg, mit is csinálnak az emberek, hogy ünneplik ezt. Hát úgy, hogy akkor fokozatosabban dolgoznak, mint más napon, úgy, mint akit űzve harcolnak, robotolnak, és ilyenkor fejtik ki legnagyobb fizikai tevékenységüket mindent bele jelszóval úgy, hogy a munkára adott hétköznapokon a munkahelyen nem győzi kipihenni a hétköznapokon a pihenő napon adott fáradalmakat, és ehhez még a dorbézolás fáradalma is hozzájárulnak. Én dolgoztam világi munkahelyen, tudom, hogy hétfőn a munkájukat semminek nem hívták, mert úgy elfáradtak a pihenő napon. Ne vegyék rossz néven a hölgyek, az asszonyokra nézve ez a megállapítás fokozottabban áll. Mit is csinálnak ők az ünnepnapon? Hát ők kell gondoskodjanak az ünnepi ebéd elkészítéséről. Ha valamit építenek, akkor még a vendégmunkásoknak is főzni kell. Vagy más vendégeknek is. Szomorú dolog ez. Nincs pihenés a ma élő embernek, nincs nyugalma. Elvette tőle Sátán az Isten által rendelt pihenő napot. És azok, akik nem tudva ezt nem tartják meg az Isten által elrendelt nyugalomnapot, nem csak a teremtőt fosztják meg az őt jogosan megillető imádattól, hanem saját magukat is a szükséges felüdítő javukra rendelt pihenő naptól. Ezért szenved a ma embere ideg és érrendszeri betegségekben, ezért nincs nyugalma, mert nem ismeri igazán a teremtő Istent. Mi tudjuk, hogy Isten parancsa a szeretet parancsa. Nem Istennek van arra szüksége, hogy én szombaton nyugodjak. Nem lesz ő nagyobb Isten azzal, ha én nyugszom, nem lesz kisebb, ha nem nyugszom. Engem szeret annyira. Nekem kínálta föl a nyugalmat. És Isten egy népet hívott el. Izsaiás próféta könyve 58. fejezetében olvashatjuk a 12. verstől, hogy a nép romlás megépítője, ösvények megújítója lesz éppen a szombatünneplés helyreállításában. Vagyis a ledöntött teremtési emlékoszlop újra felállításában. Amíg haldoklik a kereszténység a ledöntött emlékoszlop alatt, a romok alatt, addig egy Istentől elhívott nép a helyreállításon munkálkodik szemben az egész világgal, és hirdeti az egész világon, hogy a teremtő Istent imádjátok, aki mindent alkotott. Nagy feladat ez. De még egyet olvassunk hozzá Ezékiel próféta könyve 20. fejezet 12. verséből. Ezékiel próféta könyve 20. fejezet 12. versét olvasom, így hangzik. És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr az ő megszentelőjük. 20. vers. És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem, és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mit mond az ige, mi a szombat? Jegy, pecsét. Szabad legyen kérdeznem, amikor két ifjú ember, egy fiú és egy lány megszeretik egymást, és elhatározzák, hogy házassági szövetségre lépnek egy életre, miáltal szokták ezt úgy közismerté tenni? Hogy mindenki tudja, meglátja őket, hogy ezek ilyen elhatározásra jutottak. Mivel? Egy jegygyűrűvel. Ránéz valaki annak a lánynak az ujjára, látja, hogy ezzel nem érdemes ilyen dologról tárgyalni, mert ez el van jegyezve valakinek. Így van? Isten az ő népét is eljegyezte így, hogy mindenki tudja meg, hogy ez az ember az övé. Nem azt mondja, hogy van nekem egy szép vallásom, és én nem akarok ennél többet, mert ezt úgy örököltem. Hanem azt mondom, én az Úristené, a Teremtő Istené vagyok, aki eljegyzett magának engem örök életre. Isten akarata, ismétlem, a 10 parancsolatban jut kifejezésre, benne a pecsét, a 4. parancsolat a szombat. Drága embertársam, kedves vendégünk, kedves testvér, vissza akarod-e szerezni az emberi méltóságot? Kívánod-e, hogy Isten akarata legyen meg a te életedben úgy, ahogy megvan a mennyben? Akkor ismerd el a Teremtő Istent, mert ő ma is igaz imádókat keres, aki nem emberi parancsok szerint akar vallásoskodni, hanem Isten parancsa szerint. Ismerd el a teremtés emlékünnepét, és szombatról szombatra készülj az örökké való nyugalomba való bevonulásra. Segítsen ehhez a jó Isten, az ő szent lelk által mindannyiunkat. Az Úr Jézusért kérem ezt. Amen.
1: Reménység hangja.

Páskújné Kovács Erzsébet, szombat. Rám köszönt a szombat hajnal hasadása, nyugodalmat hozó isteni áldása. Csendes békességgel érkezik a reggel, gyönyörködöm benne szívemmel, lelkemmel. Hétköznapok terhe messze van most tőlem. Jó ez a békesség, belemerül lelkem sóvár vágyjal teli, közel kerülnek hozzám, égnek fényei. Mennyei hangulat, édeni boldogság, lelkem alapkövét, mint folyók úgy mossák. Csobban vize bő éltető erőnek, habja felduzzad Ararát hegyéhez. Lehajlik a szombat szivárványa hozzám, benne az ígéret soha nem változván, hogy jegy közötted és közöttem ez nem volt beszéd, ennél sohasem igazabb. Eljegyeztél engem hittel, szeretettel. Itt állok előtted, meghajtott fejemmel. Lelkem csordulásig tele van hálával, teremtő erődre rácsodálkozással. Ilyenkor érzem csak, hat nap terhe nélkül, mikor a megnyugvás a lelkembe mélyül, mit is akartál te? Mit is tettél értem? Nyugodalmad napját miért adtad nékem? Magasra emeltél, kimondhatatlanul, hódolni a szívem angyaloktól tanul, a teremtett világ mi velünk ünnepel, s ez ünnepet, áldást nem rontja semmi el. S mikor leszáll az est, bársony puhasága, búcsúzik a szombat, rám marad áldása. Lehajtom a fejem, mint Jákob a kőre, nincsen olyan szépség, mi ezen túlnőne.

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozata segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Van különbség. A mai ige 2 Mózes 11.7, de Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Gondolatok az ígéről. Hát Isten még a kutyák nyelvén is uralkodik? Vissza tudja tartani az ebet az ugatástól? Igen, így van. Meg tudja akadályozni, hogy egy egyiptomi kutya Izrael nyájának egyetlen bárányát is zavarja. Ha pedig Isten elhallgattatja a kutyákat, a kutya természetű embereket és a pokol kapujának nagy kutyáját, akkor járjuk félelem nélkül utunkat. Még ha engedi is, hogy a kutya a nyelvét nyújtsa ránk, azt megakadályozza, hogy megharapjon. Csaphatnak félelmetes lármát, de nem árthatnak nekünk. Míg azok ugatnak, mi magasztaljuk Isten hatalmát és jóságát. Milyen édes ez a belső csend! Milyen jó dolog ellenségek között járni, ha Isten parancsolta nekik, hogy velünk békességben legyenek. Ahogy Dániel is sértetlenül volt a barlangban, a fenevadak között. Bár csak igaz lenne ma rám nézve is Istennek ez az Izraelhez szóló szava. Zavarnak az ebek? Elmondom az Úrnak, Uram, ezek

0: Nem hallgatnak csendesítő szavamra. Szólj rájuk hatalmaddal, és akkor meghunyászkodnak. Adj nekem békét, Uram, és mutasd meg világosan karod erejét, hogy lássam a különbséget, amelyet köztem és a hitetlenek közt teszel. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is, június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás, és a tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum. Vasárnap felhős, napos idő várható. Helyenként előfordulhat zápor, északias a szél, és 24-29 fok valószínű.
1: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love story.
2: És azután.
1: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ha mindig egy házaspárt látunk vendégül, és kérdezzük őket a közös útjuk indulásáról, és az azóta eltelt évekről, és azt szeretnénk bemutatni, hogy az Istennel való járás, az ő bele vetett hit hogyan segít bennünket a hétköznapokban, a házas életben, egymás felé a kapcsolatban, gyereknevelésben, munkában, stb. És mindig egy házaspár a vendégünk, így most is, Bacsó Benyámin és kedves felesége Barbara, Barbie. Szeretettel köszöntünk benneteket. És mint jeleztem, a Love Story-val kezdjük, hogy felkérünk, hogy mondjátok elé, és mindig nagyon izgulunk, mi is várjuk, hogy hogyan munkálkodik Isten egy ifjúnak a szívében, és egy ifjú hölgy szívében, és hogyan lehet megtudni, hogy egymásnak rendelt bennünket Isten, stb. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk, én nem sokat tudok rólatok. Annyit viszont igen, hogy Benyáminnak a szüleit én adtam össze a XXXX évvel ezelőtt. Itt nem lehet, hogy 4X-et is mondtam, nem tudom. Szóval jó pár évvel ezelőtt. Úgyhogy ez számomra egy külön szín volt, hogy így mondjam, és öröm. Akkor hallgassunk titeket.
4: Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk, ez egy nagyon izgalmas
3: kérdés. Barbie, mesélj nyugodtan.
4: Szerintem mindketten egy kicsit másképpen emlékszünk a dolgokra. Az egy fix, hogy osztálytársak voltunk gimnáziumban, és 4 évig egy osztályba jártunk. A Kimiben mindenki úgy hívta Benyámint, hogy Bence, és én másodikban kaptam tőle egy SMS-t, hogy olvassam el Shakespeare 75. szonettjét. Ez az vagy nekem, mint testnek a kenyér, mint tavaszi zápor fűszere a földnek kezdetű szonett, és azt se tudtam, hogy ki az SMS feladója. Úgy érte alá, hogy Beni, és akkor milyen Beni, nem is ismerek Benit. És pár nappal később derült ki, hogy Bencéről volt szó, tehát róla volt szó, és ezután 2 évig hozzám sem szólt.
5: Az, igen.
4: Mert hogy én nem reagáltam az SMS-ére, és aztán utána többször is megkérdezte, hogy nem-e járnék-e vele? És nekem ez mindig is olyan furcsa volt, hogy megkérdezzük, hogy járunk-e valakivel, és többször visszautasítottam. De közben viszont nagyon szívesen eljártam a gyülekezetükbe, meg nagyon szívesen elmentem evangelizációs alkalmakra, tehát mint egy barát úgy tekintettem rá.
5: Akkor te még nem voltál keresztény.
4: Nem voltam. Nem voltam, és a gimnázium utolsó évében tértem meg, akkor már minden vasárnap jártam Demecserben a Szabad Keresztény Gyülekezetbe, és minden evangelizációs alkalomra, ahova elhívott Benyámin, elmentem, és az egyetem és a gimnázium közötti nyáron tértem meg, és én akkortól számolom a kapcsolatunkat, mert akkor úgy éreztem, hogy kell egy bizonyosság, és akkor imádkoztam sokat, hogy akkor már elég sokat járt hozzánk Benyámin, az érettségire is együtt készültünk, hogy kifejezetten jó volt történelemből, én angolból, úgyhogy itt segítettük egymást, de én igazság szerint attól a nyártól számolom a mi kapcsolatunk kezdetét. És aztán lehet, hogy Benyámin ezt teljesen másképpen gondolja.
5: Akkor hallgassuk Benyámint, hogy mikortól datálódik nála.
3: Szerintem ez egy fontos, fontos pillanat, hogy amikor gimnáziumba mentünk, és mindenki az első napján, ott szeptember, nem tudom, hanyadikán kezdődött a gimnázium, megérkeztünk, és akkor 8 óra 10 perckor egy nagyon szép, fiatal osztálytársunk érkezett meg, 10 perc késéssel. Ezt gondoltam, hogy sokat jelent majd így a későbbi életünkre nézve, ez egy fontos tanuló pillanat volt, nem mindegy, így, és nagyon megtetszett nekem rögtön.
5: Hát rögtön már a legelején.
3: Igen, nagyon, nagyon, nagyon megtetszett Barbi, és én voltam olyan bátor, hogy 2 év után küldtem egy SMS-t, tehát hogy az így összeszedtem minden bátorságot.
2: Ez elég direkt. Igen. Szóval, hogy rejtetted véka alá, hogy mit gondolsz.
3: Hirtelen, rögtön így. Szóval 2 év kellett hozzá, hogy így összeszedjem a bátorságomat. Ezt Barbie elmesélte, hogy arra aztán nem is reagált. És aztán utána így próbáltam udvarolni, meg próbáltunk beszélgetni, és ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy így elfogyott egy idő után a téma, és akkor hát mégis azért jó lenne beszélgetni, és akkor odaültem Barbie mellé a gimibe a padra, és akkor mondtam, hogy beszélgessünk. És ilyenkor hal meg egy beszélgetés, amikor ezt valaki kimondja, hogy beszélgessünk. Igen. Hát ez megtörtént velünk is. És akkor néztük egymást, és beszélgettünk utána, aztán mégis arról, hogy miért nem tudunk beszélgetni, meg hasonlók. Szóval átlendítettük ezt a dolgot, és akkor a szallag avatóra készültünk, amikor újra mondtam, hogy mi lenne, hogyha járnánk, és Barbie mondta, hogy nem. És ez még megtörtént legalább 2-szer, vagy 3-szor, és aztán utána így tulajdonképpen az egyetemre készültünk, és mind a ketten a Debreceni Egyetemre mentünk, és onnan indult ez a kapcsolat, és akkor utána ott az egyetemen bontakozott ki

0: Aztán nekünk voltak ilyen, hogy hol én éltem Debrecenbe, hol Barbie élt Debrecenbe, aztán Pesten, szóval, hogy így kollégiumban laktunk, meg volt, hogy én visszaköltöztem a kollégiumba, mert a szüleim Pestre költöztek, vagy Debrecenbe költöztek, akkor visszaköltöztem a szüleimhez, szóval ilyen mozgalmasra sikeredett aztán az egyetemi időszak, és akkor az egyetem végén házasodtunk össze.
1: Hány volt az egy, hány év volt pontosan az egyetem nektek?
0: Okay, ez egy jó kérdés, az négy.
2: Négy.
1: Tehát magyarul négy év volt, amikor szintén ritkán találkoztatok, jól értem?
0: Hát ott az első évben voltunk mind a ketten Debrecenben, aztán utána fölváltva, beiratkoztam a teológiára, és akkor párhuzamosan csináltam az egyetemet, így sokat voltam fent Pesten is, meg sokat voltam Debrecenben is, és így azért voltak különbségek. Barbie elkezdett dolgozni, aztán utána fölköltözött Pestre, aztán utána én költöztem Pestre.
2: Volt, hogy egy-két hétig nem láttuk egymást, azért két hétnél többet nem, de ilyen volt benne kapcsolatrész is azért.

0: Igen,
1: És akkor így volt úgy, hogy hétvégenként nem mentem haza anyáékhoz, azért, hogy Benjaminnal tudjak találkozni. És
2: tehát akkor beindult a Love Barbie.
1: Igen.
2: Mi volt az, ami beindította nálad?
1: Szerintem ez egy ilyen folyamat volt, így szépen felépült. Az a kitartása, az értelemszerűen imponált. Az, ahogyan a dolgokhoz hozzáállt. Tehát a világnézete, ami nagyon tetszett. És eleinte nem tudtam, hogy ez a hiten alapszik, de most már tudom, hogy ugye neki volt egy nagyon, nagyon fiatal kora óta van egy nagyon szilárd hite Istenben, és akkor ezen alapult az ő világnézete. Az, hogy ahogy kitartott, de tényleg így, amikor volt úgy, hogy éjszakai műszakban diákmunkán dolgozott, és másnap az én szülinapom volt, és arra számítottam, hogy nem fog eljönni, hát dolgozott. És aztán teljesen hullafáradtan, karikás szemekkel megjelent otthon nálunk. Uh-huh. Ezek a dolgok, ezek a kis apróságok, és akkor ez így a barátság átfordult szerelembe, úgy éreztem, de amikor megtértem, akkor biztos akartam benne lenni. És akkor is volt egy időszak, amikor nem találkoztunk, pár hét, Benjamin táborban volt, én meg egyedül otthon, akkor már saját Bibliám volt, és emlékszem, hogy olvastam, és akkor valahogy így a fejembe ötlött, hogy tényleg Istentől van ez? Hát, hogyha én már megtértem, akkor jó lenne tudni, hogy Istentől van-e, vagy csak én érzem azt, hogy együtt kell lennünk.
2: Tehát akkor magyarul beindult az érzelem, és igen, utána próbáltad megkérdezni, igen, az Istent, hogy nálad ez hogy volt? Nálad előtte már tudtad, hogy ő az, vagy később derült ki?
0: Nekem nagyon tetszett Barbie, már ahogy itt meséltem a giminek az első napjától kezdve. Volt-e a jegyességünk időszakában egy ilyen fordulat? Barbie valamint felhúzta magát, és fogta, és hozzám vágta a gyűrűt. És akkor így volt egy ilyen dilemma, hogy így utána megyek, nem megyek utána, azért nem olyan nehéz, tudok néha így fárasztó lenni, és lehet, hogy ez is egy ilyen pillanat volt. És akkor így akkor volt egy ilyen nagyon-nagyon erős pont, amikor így föltettem magamnak is a kérdést, meg úgy valahogy ilyen imádkozva végig gondoltam ezt, hogyha én most Barbie után megyek, akkor onnantól kezdve senki nem mondhatja, és én sem mondhatom, és ez a legfontosabb, hogy én ezt nem akartam, én ezt akarom, és akkor ha utána megyek, akkor innentől kezdve, akkor én Barbie mellett kitartok, ameddig élek, és ameddig ezt tehetem. És akkor utána mentem, megbeszéltük, újra elfogadta a gyűrűt, és aztán 2010 márciusában összeházasodtunk.
3: Bocsánat, itt egy nagyon fontos dolgot mondtál ki, hogy magadban hogy vívtad meg ezt a krízis helyzetet. Ugye ez nem egyszerű ezt lenyelni, férfi, új büszkeség, stb. És hogy akkor tudtad, hogy akkor ez itt most végleges lesz. Ezt azért ragadom meg ezt, amit mondtál, mert akik házassági válság miatt jönnek, mint lelkipásztoros tanácsadásért, az első kérdés, amit föl szoktam tenni, hogy akarod-e, mondjuk én a férfivel szoktam beszélni, hát együtt beszélünk a házaspárral, a feleségemmel, de van, amikor külön beszélek a férfivel, és megkérdezem, akarod ezt a nőt? És akkor ha határozott abban, hogy igen, akarom, hát akkor mondom, kezd el újra mindent előről, tehát ilyen tanácsot adok neki. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha ez a műsor azzal a céllal is született meg, hogy esetleg segítünk olyanoknak, akik válságba kerülnek, és nem tudják, hogy hogyan rendezzék a további közös útjukat együtt vagy külön, hogy nálatok ez nagyon korán, ez a szívbeli elköteleződés nálad megtörtént, hogy igen, ezt akarom mindenképpen, és akkor ez egy életre szól. És pontosan én úgy gondolom, hogy ez az, amire szükség van egy ilyen krízis helyzetben, hogy eldöntse magában, hát nyilván mind a kettő félnek szükséges ez, de én úgy gondolom, a férfinek a Bibliából is levezetve, ugye, az úrtól vannak a férfi lépései, bocsánat, tehát hogy neki kell ezt nagyon erősen megragadni, hogy igen vagy nem, mert hogyha bizonytalankodik, stb., abból általában nem szokott jó kisülni, abból válás lesz, de hogyha eldönt, hogy igen, akarom, akkor én úgy gondolom, hogy Isten mellé áll, megsegíti, hogy megtalálja azokat a módokat, hogy kvázi visszanyerje a mennyasszonyát az esetben, vagy pedig a éppen vállófélben lévő kapcsolatokat megmentse. Bocsánat a közbevágásért, de nagyon örülök, hogy ezt így kijött ebből a beszélgetésből, és ezt elmondtad, mert ez nagyon fontos, ez elköteleződés.

0: Tamynak a telefonba, hogy hú, szegény Barbie, mert azért, ha számolunk, akkor egymás után jöttek a gyerekek. Ezt hogy tudtátok a házasságotokban kezelni, hogy tudott Benjamin segíteni ebbe, hogy élted meg Barbie az anyaságot?
1: Nekünk a legnagyobb konfliktusaink akkor voltak, amikor a lányok születtek. Akkor volt az, hogy ugye minden évben született egy gyerekünk 2011-12-13, uh-huh. és mindig volt egy kicsi. És én arra emlékszem, hogy borzasztóan kimerült voltam, és Benjamin meg alig volt otthon. Ő akkor egy gyülekezetben volt lelkipásztor, egy elég nagy gyülekezetben volt már lelkipásztor. Tényleg azt éreztem, hogy soha nincs otthon, és hogy egyedül vagyok a három picivel. És nekünk ebből volt nagyon sok konfliktusunk. És igazság szerint akkor tájt volt ez a csiszolódási folyamat is, mert hogy egy évvel voltunk házasok, aha. amikor megszületett az első gyermekünk, fú. Egy kicsit több, mint egy éve. Uh-huh. Tehát még mindig a csiszolódásban voltunk, úgyhogy a gyerekek mellett csiszolódtunk, ismerkedtük, milyen az, amikor együtt élünk, milyen az, amikor mikor nem tudunk egymásra úgy számítani, vagy nem úgy van ott a másik, ahogy mi azt elképzeltük. Tehát szerintem az időszak a házasságunknak is nagyon nehéz volt, és én is nehezen éltem meg, mert nagyon fárasztó volt. Tényleg mindig volt legalább egy pici, egy karonülő. Uh-huh. Emlékszem, hogy az egyiket toltam, a másikat fogtam a kezét, a harmadik meg fogta a babakocsit, és úgy mentünk sétálni. Nekem abban az időszakban nagyon sokat segített anyusom. Én mindig azt mondom, hogy az én anyusom, a második anyukám borzasztó sokat segített, jött, a gyerekekkel foglalkozott, a háztartásban segített, és szerintem ő miatta élte túl a házasságunk is azt az időszakot, mert nagyon nehéz volt. Uh-huh. Egyedül nagyon nehéznek éreztem, és Benjamin akkor elfoglalt volt, és akkor volt tényleg egy ilyen nagyon-nagyon mély pontja a házasságunknak, ahol szerintem el kellett gondolkodnia, hogy uh-huh. akkor mi a prioritás és hogyan uh-huh. tovább. És nagyon befelé fordult, nem avatott be semmibe sem, láttam, hogy gondjai vannak, de nem mondta el, ez is egy konfliktus volt, ugye uh-huh. sokszor konfliktus forrás, hogy nincs kommunikáció, ez igen. már ugye meg
0: nem volt. Nem volt időtök kommunikálni
1: igen,
0: sem.
1: Igen, igen. Uh-huh. Ugye mindketten fáradtak voltunk, olyan munka miatt kimerült, én a gyerekek miatt voltam kimerült. Igen. És a kicsi lányunk volt, Bereniké volt ilyen 4 hónapos környékén, amikor én mentálisan is egy ilyen mély ponton voltam, már depressziósnak éreztem magam, nagyon mély ponton voltam. És nagyon sokat vitatkoztunk is, és akkor mondta Benjamin, hogy ezen változtatni kell. Uh-huh. És akkor így tudatosan elkezdtünk azon munkálkodni, hogy működjön a házasságunk, uh-huh. és akkor tudatosan szenteltünk időt a házasságunknak. Uh-huh.

0: Mi volt ez a tudatosság?
1: Hát mi szeretünk tanulni, és elég sok hibát elkövettünk az elején szerintem így a házasságunknak, és ezekből igyekeztünk megtanulni azt, amit meg lehetett, és mondjuk folyamatosan javítani ezeken a dolgokon. Meg kellett találnunk azt, ahogyan értelmes módon tudjuk megélni a családi életünket a feladataink mellett, és ott az egy nagyon intenzív időszak lett. Többféle új megbízást kaptam, többféle új lehetőséget kaptam, és közben születtek a lányaink, és Barbie is mondta, hogy az neki is egy nehezebb időszak volt, és akkor meg kellett tanulni összehangolni a dolgokat. Én úgy nőttem föl, meg valahogy ez volt bennem, hogy így magamba kell megoldani a dolgokat, és hogyha megvan a megoldás, akkor azt aztán elmondom, vagy végigcsináljuk, hogy úgy, hogy a problémát nem kell megbeszélni, hát ez tök fölösleges, mindenki tudja, hogy van, hanem meg kell oldani, én így gondolkodtam, és aztán folyamatosan így mérlegeltük a dolgainkat, és akkor kiderült az, hogy Barbie-nak fontos, hogy ne csak a megoldást értse, hanem az egész úton végig tudjuk beszélni, át tudjuk nézni, és akkor kialakítottunk olyan szokásokat, amik mind a mai napig meghatározóak nekünk. Az egyik ilyen nagyon nagy problémánk az volt, hogy lelkész vagyok, és ebből fakadóan az estéim azok nagyon hektikusak. És akkor nálunk kiderült, hogy az amit így nagyon sokaknak mondanak, hogy ugye este üljünk le a családdal közösen, az nálunk nem működik, mert nem vagyunk otthon.
0: Egy este se volt ilyen?
1: Hát abban az időben ilyen 500 tagú gyülekezetnek voltam az egyik.
0: Ez Debrecenben volt?
1: Igen. Az egyik lelkésze, és akkor az egy nagyon intenzív időszak volt, és ott volt egy év, amikor egyedül maradtam, és így sokféle ügyet kellett intézni, iskola alapításba fogtunk bele, akkor megalakult a Talentum Baptista Általános Iskola, akkor nevelőszülői hálózatot alapítottunk, az meg a lányunkról kapta a nevét, Benita nevelőszülői hálózat.
0: Hát ez gyönyörű.
1: Igen, ez egy nagyon intenzív időszak volt, és nagyon sok kihívással, és akkor bevezettük azt, hogy nálunk az esték nem működnek, úgyhogy maradnak a reggelek. És akkor reggel ezért korábban kelünk, és akkor nálunk a reggeli a családi időpont, tehát akkor tudunk beszélgetni.
0: Ketten.
2: A lányokkal,
1: hát először
2: lányokkal
1: ketten, először aztán a lányokkal együtt. A lányok egyébként is nagyon kicsi koruktól kezdve nagyon korán kelnek. Tehát, hogy én emlékszem arra, hogy ott Debrecenben, a belvárosban laktunk, és a piac nagyon közel volt, és hát amikor nyitott a piac, mi már ott voltunk a lányokkal, mert hogy ők otthon nem tudtak, felkeltették egymást, és akkor elmentünk, akikkel lehetett már piacra. Úgyhogy így ilyen zöldséges piacon a nénik nagyon élvezték, hogy az a kis cuki lány, és akkor ők meg kunyarálták, amit lehetett. Szóval, hogy így élelmes gyerekek. Na, lényeg, visszatérve ide, hogy ez volt az egyik ilyen fontos szokás, hogy a reggeli a családunknak a fő időpont, és akkor igyekszünk korán kelni, megbeszélni, amit lehet. És akkor folyamatosan tanultuk azt, hogy Barbie-nak mi az, ami nehéz, és akkor megpróbáltuk ezeket így kijavítani.
0: Tehát akkor már megbeszéltetek, és hallgattál rá, vagy összeegyeztettétek?
1: Összeegyeztettük, igen. Hát ugye voltak az olyan nehézségek, például ez volt ez a reggel. Aztán volt az, hogy nem nagyon volt időnk, akkor kitaláltuk, hogy randizunk, és akkor elmentünk kávézni, igyekeztünk ezt így betartani.
0: Ilyenkor anyós beugrott, és akkor...
1: Igen.
2: Meg volt az ifiből két lány, akik rendszeresen jöttek vigyázni. Tehát amikor utána ezt így eldöntöttük, akkor odafigyeltünk arra, hogy legyen, aki a lányokra vigyázni, hogy ne az legyen az akadály annak, hogy nincs kire hagyni a lányokat. Tehát így az ifis lányokkal is megbeszéltük, meg anyósom is, amikor ráért, vagy sógornőm, vagy apósom, tehát mindig volt valaki a lányokkal, hogy mi el tudjunk menni kávézni, vagy moziba, vagy vacsorázni, vagy a barátokkal bowlingozni, tehát hogy legyen egy ilyen kikapcsolódási időnk.

0: És akkor emellé bevezettük azt, hogy év végén vagy év elején elmegyünk egy ilyen 3-4 napra, és akkor értékeljük az évet, megnézzük, mit csináltunk jól, mi az, ami fejlesztendő, mit kell bevezetni a családi életünkbe, vagy a házasságunkba, vagy a
1: és
0: munkánkba.
1: És akkor sikerült is, tehát amit így
0: azóta tartjuk, hogy minden év végén, vagy év elején.
2: Igen, vagy december, vagy január.
0: Igen, vagy december a két ünnep között, vagy január első hetében elmegyünk egy 3-4 napra, és akkor értékelünk, és tervezünk, és akkor ezt így, ezt muszáj volt bevezetni, mert hogy eléggé feszített a tempó, ezt mi szeretjük is, tehát hogy ezt mi sosem mondtuk, vagy én legalábbis sosem mondtam, hogy ez így rossz, hanem hogy ez így hozzátartozik az élethez, és egyébként is, tehát én a családomból hozom azt, hogy nálunk ez így van sok energia, azt meg érdemes munkába fektetni. Úgyhogy, nagyapám, ezt el szoktam mesélni, de akkor most ezt majd egy másik beszélgetésnél mesélem, hogy nagyapám azt mondta, hogy bacsókként, mi az, ami mi a bacsók vagyunk, és azt mondta, az, hogy mi bacsók dolgozunk. Tehát, hogy ez szent, bacsónak lenni, ez szent, dolgozunk. És ez az apukám is így csinálta, nagyapám is így csinálta, hogy így dolgozunk. És akkor van sok energia, azt munkába kell fogtatni. Úgyhogy így.
3: Óriási.
0: Családi örökség.
3: Hát gratulálunk, és hogy ezt meg tudtátok valósítani, és igazából, ha jól érzékelem, akkor a szeretet, a szerelem az nem, hogy csökkent, hanem egyre inkább növekszik.
0: Barbara, hogy
3: Barbara, nyilatkozz.
2: Igen, azt is megtanultuk, hogy a tüzet táplálni kell. Tehát, hogyha nincs táplálva, az kialszik, és ezen dolgozunk. És sokszor... amikor mi szoktunk beszélgetni házaspárokkal, akiknek a válságba került a kapcsolatuk, sokszor azt veszük észre, hogy az én és te van a kapcsolatukban, és nincs mi. És emiatt nagyon gyakran konfliktusok vannak, mert az énre koncentrálnak a helyet, hogy a mi lenne a fókuszban. És akkor például ezeken az elvonulásainkon azt is megbeszéljük, hogy nekem és neki milyen céljai vannak, mert attól még, hogy házasok vagyunk, lehetnek külön céljaink.
3: Nagyon jó.
2: De abban támogatnunk kell egymást, és tudnunk kell róla, hogy kinek milyen céljai vannak. Úgyhogy így próbálunk odafigyelni egymásra. Ezt így megtanultuk, és akkor igen, így én úgy érzem, hogy sikerül a tüzet ébren tartani.
3: Nagyon klassz.
0: Igen, abszolút.
3: A gyereknevelés szokott még egy nagyon nagy konfliktus lenni házasságban. Ti hogy birkoztatok meg ezzel?
1: Vagyis nem múlt időbe beszél. Hát
3: ja, igen, bocsánat.
1: 10, 11 és 12 éves lányoknál még van bőven feladat. Sőt, a java most jön, bocsánat.
3: Igen, valószínű.
0: Igen, igen. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan terület, ami nagyon nagy odafigyelést igényel, és hogy három lányunk van, de mind a három nagyon különböző, és igyekszünk ezekben a különbözőségekben is ott lenni valahogy. Mi arra törekszünk, hogy valahogy az lányok azt érezzék, hogy mindenkit nagyon szeretünk, és ami nekik fontos, abban is igyekszünk ott lenni. És akkor van néhány határ, amit igyekszünk meghúzni, és ezt tudják, hogy ezek a határok nálunk fontosak, vagy nekünk fontosak, de hogy alapvetően a határok között meg elég nagy, tehát hogy sok mindent lehet csinálni. És akkor múltka kérdeztem meg tőlük valamelyik reggelinél, így, hogy is lányok, ki a kedvence? És akkor mindenki, hogy én. És ez nagyon jól esett, hogy mind a hárman azt érzik, hogy ők a kedvenceim. Aztán ez nem tartott sokáig, mert két perc után azért így elkezdték egymásra, hogy nem, most te vagy a kedvence? De hogy ez viccet félretéve, azért az eleje az, amikor így komolyan vették ezt, akkor az volt, hogy és meg szoktuk kérdezni tőlük azt, hogy és honnan tudjátok, hogy szeretünk benneteket, és akkor mondják, hogy hát mondod, megölelsz, megpuszilsz, és akkor ebből tudják, hogy szeretjük őket, és mikor pedig olyan dolog van, ami ilyen határátlépés nálunk, tehát a határátlépés az azt jelenti, hogy megvan beszélve, hogy időbe hazajövünk, de hát nyugodtan máshol is előfordul ilyen, és nem jönnek haza, akkor tudják, hogy ez egy határátlépés, és hogy ez azt jelenti, hogy szeretjük őket, de akkor is megmondjuk, hogy hát lányok, ez nem korrekt. És akkor utána szokott lenni egy kis képernyő időmódosítás, mint ami így egy ilyen fontos eszköze a gyereknevelésnek nálunk.
3: Inkább a férjedre hagyod a gyerekeknek a korrigálását, vagy te is azért beleszólsz?
2: Beleszólok, de azért azt így nagyon tudatosan odafigyelek arra, hogy Beninél legyen a tekintély. Ezt így a szüleimnél is láttam, nálunk anyukám szigorúbb volt, és apukám volt az engedékenyebb. És én ezt nem tartottam annyira jónak, és ez így tudatosan odafigyelek arra. És a lányok tudják is, hogy én engedékenyebb vagyok. Tehát, hogyha apa nincs otthon, akkor jönnek és kérdezik azt, amit apa biztos, hogy nem engedne meg. És akkor apa mit mondott? Hát semmit, nincs itthon. De akkor nem tudom, majd apát megkérdezzük, hogyha hazajön. És akkor, de most apa nincs itthon, akkor megengedhetnéd. Úgyhogy tudják, hogy engedékenyebb vagyok, sokkal engedékenyebb, de szerintem ez így van jól.
3: Mi volt az a nagyon nagy konfliktus, amiben nehezen tudtatok zöldágra vergődni? Volt ilyen? Csupán azért, hogy segítsünk a kedves nézőknek is, hogy a konfliktusokat hogy lehet megoldani. Vagy nem is volt ilyen?
0: Hát volt számtalan konfliktusunk. Talán nekünk van egy olyan szabály, vagy volt egy olyan szabályunk, amikor összeházasodtunk, és ez azért nagyon hasznos volt, hogy egyszerre mind a ketten nem haragudhatunk. Tehát, hogy egyszerre csak az egyik lehet nagyon dühös, vagy haragudhat, és a másik, tehát hogy addig nem lehet, amíg a másik ezt így meg.
1: És ezt így be lehet osztani? Na jó, most én haragszom, utána 5 perc, na te haragszol.
2: Nem, igazság szerint ez általában úgy nézett ki, hogy én megsértődtem. És akkor volt egy időszak, hogyha megsértődtem, akkor Benjamin azt mondja, hát akkor nem szólok hozzád, és akkor ő is bedurcázott, és akkor, vagy fordítva, ő volt az, aki megsértődött, és akkor én meg elvonultam, jó, hát akkor kit érdekel, megsértődtél. És akkor megbeszéltük azt, hogyha az egyikünk megsértődik, akkor a másiknak azon kell munkálkodnia, hogy megértse, hogy mi a probléma forrása, hogy miért is sértődött meg a másik fél. És ugye ez inkább így működik.
1: Hát én csak lesz, 13 éve vagyunk házasok, olyan bölcs dolgokat mondottok, hogy én figyelek. Beépítem ma az életembe, igen. De ez az anya, nem lehetünk egyszerre.
3: De szerintem nálunk is elég jól működik ez.
1: Majdnem, hogy ösztönösen. Tehát igen. Mi nem beszéljük meg, de általában úgy van, hogy egyikünk fönt, másiknak lent, 44 év után
3: már.
1: Átsegítjük egymást.
3: Ja. Igen, ösztönösen.
0: De hogy ez igazából nagyon sokszor ugye így aztán pont úgy oldotta meg a konfliktusokat, hogy ez ilyen viccesre sikeredett. Tehát, hogy így amikor az egyik megsértődött, akkor a másik, de hát most nem is sértődhetsz meg, és akkor ugye, miért nem sértődhettek meg? És akkor ez nagyon sok a poén miatt is hasznos volt, hogy így elütötte egy ilyen konfliktusnak az élét. Tehát ezért nehéz dolgok, nekünk az időbeosztásban voltak ilyen dolgok, és akkor ott kellett megbeszélni meg ilyen nagyon praktikus dolgokat, hogy közös online naptár, és akkor az ne ütközzenek a dolgok, megbeszélni hetente, hogy a naptárunk azért úgy szinkronban legyen egymással.
2: Családi nyaralásokat hónapokkal, hanem fél évvel hamarabb betervezni, mert azt nem lehetett, hogy egy hónappal a tavaszi szünet előtt mondom, hogy ide és oda mennénk, mert Benjaminnak akkor már programja volt. Úgyhogy így már most a nyári nyaralásunk is le van foglalva, el van intézve, hogy tudjuk, tehát ezt már egy hónappal ezelőtt elintéztem, mert az benne van a naptárban, akkor oda már nem tervezhet semmit sem. Úgyhogy ebből voltak nekünk nagyon sok konfliktusunk, hogy nehezen tudtuk összeegyeztetni a mindennapokat. Sokszor volt az, hogy egymásra szerveztük a programokat, főleg amikor már én visszamentem dolgozni. Akkor nekem ugye a munkahelyen voltak feladataim, az előző munkahelyemen többször ki kellett mennem külföldre, akkor azt, hogy egyeztetjük össze, hogy a lányokkal Benjamin otthon legyen, vagy volt olyan, hogy szolgálat, ugye a lányok elég picik voltak, és akkor én is szolgáltam, Benjamin is szolgált, és akkor most mi lesz a lányokkal, ott van 3 pici. Nos, ugye ilyesmi volt, hogy így nehezen tudtuk összeegyeztetni, és akkor itt a közös naptár, az, hogy rendszeresen leülünk, hetente legalább egyszer átbeszélgetjük, hogy milyen programok vannak, mi az, ami ütközik, amint valakinek valami programja van, rögtön beírja a naptárba, és így, hogy közös naptárunk van, így uh-huh. azért nem szervezünk egymásra, mert látjuk, uh-huh. hogy ki hogyan ér el.
1: Köszönöm. Még az már az imént is felvetődött, amikor mondtad, hogy közös célok, de azzal, hogy megemlítetted, hogy elkezdtél ugye a gyes vagy gyed, vagy nem tudom mi után, hogy kell mondani pontosan, bocsánat, hogy utána újra elkezdtél dolgozni, tehát akkor te nem, hogy így mondjam, szokásos lelkész feleségként segíted a férjedet minden pillanatában, hanem te van külön munkahelyed és, bocsánat, külön karriered, hogy akkor ez hogy oldódik meg, mert ahogy elmondtátok, igen sűrű az egyházi elfoglaltság, elsősorban a férjednek, te ebbe hogy segítesz be, és ez hogy fér meg a munkáddal? Utaltál rá, de hogyha valami kicsit konkrétabban is elmondanátok.
2: Hát én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy 8 éve mentem vissza dolgozni, abból 7-et otthonról dolgozom home office-ba, tehát nekem a Covid alatt sem volt újdonság a home office, mert ugye egy multi cégnél dolgozom, a kollégáim többsége külföldön van, és így nekem sem kell az irodába bejárnom, annak ellenére, hogy van Budapesten iroda, meg volt Debrecenben is, hanem otthonról tudom végezni a munkámat, vagy akár a kocsiban ülve a laptopomon, tehát tudom bárhonnan végezni a munkámat. Ez szerintem nagyon nagy kiváltság és nagyon nagy előny. Nagyon sok időt spórolok meg azzal, hogy nem kell ingáznom. Vannak ugye, amikor céges összejövetelek vannak, egy-egy nagy céges konferencia, vagy amikor ki kellett mennem külföldre, de ezeket mindig ugye összeegyeztettük. És akkor, hogy hogyan kapcsolódok a szolgálathoz, ez így jött magától. Tehát én általában az a szolgáló vagyok, aki beáll oda, ahol látja, hogy hiány van. Így kerültem a vasárnapi biblia körbe, a vasárnapi iskolába, és akkor minden vasárnap ott tanítok. Az, hogy Benjaminnal együtt végezzük a házassággondozást, az is úgy szerintem magától adódott. Tehát kell mindig, hogy a női félvel egy nő beszélgessen, kell az is, hogy együtt beszélgessünk a párokkal. A jegyes oktatásba is részt szoktam venni, amikor tudok.
3: Tehát akkor ez harmonikusan alakult.
2: Igen, igen. Igazság szerint én azt vettem észre, de ezt így utólag, így pont múltkor gondolkodtam, hogy ahogy nőttek a lányok, Benjamin egyre több feladatba bevont.
3: Észre se vetted és bevont,
2: igen,
3: igaz?
2: És mindig mindig mondom neki, hogy szerintem ennyi már elég lesz. És akkor egy kicsit később hozza a többi feladatot is, mert hogy mindig folyamatosan, tehát így folyamatosan be van.
3: De attól függetlenül jól érzed magad benne.
2: Igen, igen, igen.

0: Igazából
1: a te oldaladról. Ez hogy néz ki, hogy tudod, bocsánat, hogy hát rákérdezek így, mert sokszor ez ugye feszültség egy házasságban, hogy nem tudja a férj teljes mértékben támogatni a feleségét, hogy úgymond saját karrierje legyen. Főleg mondjuk lelkészek körében ez viszonylag gyakran előfordul, hanem azt szeretné, hogy mindenben úgymond szó szerint és fizikailag is mellé állva kvázi azt, amit a férj csinál, annak egy részévé válik teljes egészében a felesége is, hogy ezt te hogy éled meg, hogy van a feleségnél önálló munkája.
2: Én nagyon támogatom Barbit, tehát hogy ez nem kezdettől fogva így volt, hogy tehát amikor elment, visszament a lányok születése után, akkor vacilált, hogy menjen-e interjúra, vagy nem, mondtam, hogy meg kell próbálni, hajrá. És kérdezte, hát hogy mi lesz a lányokkal? Erre mindig az a mondás, hogy megoldjuk. Tehát, hogy mi nem tudjuk, hogy de a végén mindig megoldjuk a dolgokat. És ez így volt a házasságunk ideje alatt, én mindig bátorítom Barbit, tehát hogy én hiszek abban, hogy a házasságnak az egy fontos cél, hogy kölcsönösen boldogító és kölcsönösen kiteljesítő legyen. Tehát, hogyha Barbie most volt egy ilyen stúdiót szeretett volna nyitni, fotóstúdiót, meg is nyitotta a fotóstúdiót, működött is ez a fotóstúdió. Ilyenkor az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy Barbie mondjuk ott tudjon extrát vállalni, akkor én otthon vállalok extrát, és akkor...
0: Tehát akkor újra terveztek.
2: Így, ilyen.
0: Újra naptártervezés, meg minden.
2: Aha. Naptár, meg inkább ilyen prioritások olyankor. Uh-huh. Tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy akkor többet kell a mosogatógépet pakolnom, a mosás az én dolgom, tanulok a lányokkal, meg akkor...
0: Ezt reméljük, hogy a férfiak is hallják. Hát,
2: ez szerintem ez ilyen tök természetes uh-huh. dolog, tehát, hogy egy ilyen kölcsönösség van, uh-huh. tehát amikor nekem nagyon fontos volt ott az elején, hogy az, amit most Barbie mesélt, hogy egy nagyon nehéz időszak volt a házasságunk eleje, de hogy azért azt nem mesélte, hogy akkor ott ezt nagyon bátran vállalta, tehát hogy akkor itt nem nagyon panaszkodott, hanem hogy így nyomtuk végig az első éveket ilyen nagyon keményen, és mindig ott volt. Tehát hogy a lányokkal foglalkozott, vittük az ügyeket, csináltuk a dolgokat, és azt gondolom, hogy nekem is ez a természetes dolgom, hogy amikor Barbie szeretne valamiben kicsit előrébb lépni, akkor, tehát, hogy akkor kutya kötelességem nekem meg otthon többet vállalni, és akkor többet vállalok, takarítok, meg csinálom azokat a dolgokat, amik rám várnak. Nekem ez nem okoz problémát, tehát hogy így most meg, hogy már van három fantasztikus segítségem is otthon, így már sokkal másabb az élet.
0: Akkor szólsz az egyik lánynak, hogy gyere segíts berakni a mosógépet.
2: Abszolút, szólok nekik, hogy ki akar apával takarítani, és akkor hirtelen nagy csend, és mindenki kicsit így csendben megtalálja maga a dolgát, de utána mindig jönnek, és akkor rájöttem arra, hogy egyébként szeretünk is együtt dolgozni. Valaki egyszer azt mondta, hogy a közös munka tartja együtt a családokat, és szerintem ebben van sok igazság, és amikor együtt takarítunk, vagy együtt csinálunk valamit a lányokkal, akkor az tök más, tehát, hogy nagyon más, és meg olyan dolgok is előkerülnek, amik egyébként nem. Valamelyik nyáron együtt takarítottuk fent a gardróbot, és akkor az egyik lányommal beszélgetünk a nyári táboros élményekről, és nem jött, vagy hazajött és mesélt a táborról, hogy hát ez ilyen jó volt, meg nem tudom, mit sütöttek, meg ilyen, tehát ilyen tök hétköznapi dolgokat, és akkor két héttel később volt ez a nagy takarítás fönt, és akkor takarítunk, és takarítás közben mondja, hogy apa, én befogadtam a szívembe az Úr Jézust. Hopp, és akkor egy takarítás közben. Ezt úgy nem mondta volna anélkül egyébként. És akkor egy takarítás közben. Szóval nem, szeretem ezt a részét is a házasságunknak, mert hogy szerintem az, amikor Barbie valamilyen téren előrelép, vagy kiteljesedik, akkor az engem is dicsér. És ez így jó.
0: Igen. Közösen élitek az életeteket, ez gyönyörű. Nem sokára vége van a műsoridőnknek, és hogyha most megkérdezhetnénk tőletek, hogy mit üzentek azoknak, akik most épp nagyon nehéz, konfliktusos időszakban vannak, akkor mit mondanátok nekik?
2: Azt gondolom, hogy ilyenkor a legfontosabb dolog az az, hogy az ember visszagondoljon a fogadalmára, amit Isten és emberek előtt tett, és ott abban azt ígértük, hogy jóban, rosszban, és az a legtöbb fogadalom úgy kezdődik, hogy hiszem, hogy a mellettem álló társamat Isten rendelte mellém, és ez a fajta meggyőződésben kell megerősödnünk, hogy hiszem, hogy aki mellettem van, azt Isten rendelte, és hogy vele együtt képesek leszünk legyőzni azokat a kihívásokat, konfliktusokat, amelyek ben most éppen benne vagyunk. És hiszem azt, hogy Istennek tényleg van egy jó terve a házasságokra nézve, és ezek a szövetségek életképesek. Úgyhogy fogadalomban való megerősödést, azt gondolom.
0: Barbie?
3: Én azt mondanám, hogy amikor egy ilyen konfliktus helyzet van, egy nagyobb konfliktus helyzet van, a legfontosabb, hogy előtérbe helyezzük a mit. És hogy próbáljuk megérteni, hogy a másiknak miben gyökerezik a probléma, és ne az én igazamat akarjam megértetni, hanem a másikat próbáljam megérteni. És hogyha ez mindkét félnél működik, akkor sokkal egyszerűbb a konfliktust is rendezni.
0: Nagyon szépen köszönjük, mi is tanultunk.
1: Igen.
0: Belőle. Köszönjük Igen. szépen, hogy eljöttetek, és
3: köszönjük.
0: Az Isten áldjon meg továbbra is benneteket.
2: Köszönjük, ezt kívánjuk. Szépen.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.
3: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Környezetvédelmi világnap 1972. június 5-től 16-áig tartották Stockholmban az ENSZ első ember és bioszféra címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. A világnap központi rendezvényeit minden évben más országban és témában tartják. Az ENSZ közgyűlése a világnapot megalapító 1972-es határozatában sürgette a kormányokat és egyéb szervezeteket, hogy az alkalomhoz kapcsolódva egyrészt a helyi körülményekhez igazodó nemzeti szintű eseményekkel, másrészt világméretű rendezvényekkel adjanak hangsúlyt a környezeti kérdésnek, segítsék elő a rögzített célok megvalósulását. Ezért egyrészt minden évben más ország ad otthont a világnaphoz kapcsolódó hivatalos konferenciáknak, de számos egyéb helyi vagy regionális aktivitás is kötődik ehhez a naphoz. Nyári csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombaksebestyén utcai zsinagóga. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án hétfőn kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a Szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztikai kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. A Goldmark Kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbaksebestyén utcai zsinagógában. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum. Vasárnap felhős, napos idő várható. Helyenként előfordulhat zápor, északias a szél és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A sértett szív. Nincs érzékenyebb anyag a földön, mint az emberi anyag. Képtelen arra, hogy elfeledjen egy sértést, melyen lelkét vagy érzéseit illették. S bármiféle baráti vagy szerelmi találkozást is hoz is még számára az élet, gyanakvó marad, minden kapcsolat torz és gonosz játék alkalom lesz számára. Örökké bosszút akar. Ilyen az ember. Vigyázz, ha ilyen megsértett szívűekkel állasz szem közt, nem tudod őket megengesztelni. Márai Sándor.

0: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4:6-7.
1: Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy valaki nem hiszi mélyen, hogy Jézus él, hogy ma is tud a mi életünkkel foglalkozni, hogy szeret minket, és fontosak vagyunk neki, hiszen azért jött el és halt meg értünk, helyettünk és miattunk. Az viszont baj, hogy mi sokszor nem vagyunk megelégedve Isten gondoskodásával. A legtöbbször mást akarunk, vagy másra vágyunk, mint amit Isten ad. Mire hívja fel ebben az igében Jézus a figyelmünket? Vagy mindent a mindenható Isten kezébe teszek, vagy pedig a napjaimat morzsolgatom, és az aggodalmaskodás és a félelem különböző fajtái, módjai összeszorítják a szívemet, és akár meg is nyomoríthatnak. Sokunkat szinte valósággal megbénít az aggódás a múlt miatt, a jelen miatt, a jövő miatt, az élet minden területén. Hisszük-e mi azt igazán, hogy Isten kezében tartja a mi jelenünket, jövőnket, sorsunkat? Akinek az Ura a mindenható Isten, az tudja, hogy Isten bármikor adhat olyan lehetőséget, ami akár még jobb is lehet annál, mint amit valaki elveszített. Engedjük és imádkozzunk, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden. Az ember szeret biztonságban élni. Sokan a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonják meg a bizalmat Istentől, pedig akkor kellene még inkább bízni. Hiszen Isten az, aki lehetetlen helyzeteket is meg tud oldani, és gondot visel mindenképpen az övéire, hogy erejük legyen mindenre, akik őt szeretik. Ha odafordulunk ahhoz az Istenhez, aki nagyon szeret, akkor megkapjuk tőle a hit, a bizalom és az imádság ajándékát is.
0: Jóságos Istenem, engedd meg, hogy ma Korzenszky Richárd pohászával jöjjek eléd. Sokszor megtapasztaljuk, hogy saját erőink végesek, hogy sokszor gyöngék vagyunk, hogy nem vagyunk urai ennek a világnak, amelyben élünk. Vágyaink végtelenek, tapasztalható életünk korlátozott. Minden imádság, amely kérést mond ki, hitvallás, megvallása annak, hogy van fölöttünk Ura az életnek, aki a keresztény ember hite szerint mennyei Atya, akihez Jézus Krisztus vezet minket. Istenünk, Te elküldted hozzánk fiadat, Jézust, a világ világosságát. Ő beragyogja jöttével a mi életünket. Kérünk, add, hogy fölismerhessük őt, amikor életünk útján találkozunk vele. Add, hogy legyen bátorságunk mindig hangos szóval megszólítani: Jézus Krisztus, könyörülj rajtam! Istenem, add, hogy sose felejtsük, minden jónak a forrása a te szereteted, s mindenünk, amink van, a te ajándékod. Add, Urunk, hogy hatalmasabb legyen bennünk a te szereteted, mint a mi saját érdekünk, gőgünk, büszkeségünk. Add, hogy hívásodra mindig figyelni tudjunk. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A jelenések könyve olyan, mint egy piramis. Az első emelet, a bevezetés és a befejezés, ami azért nagyon fontos, mert ebben tudjuk meg, hogy ez a könyv, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása tulajdonképpen mit is akar elmondani. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása azt akarja elmondani, hogy a megváltási terv hogy ér célba. Minden ezért van a jelenések könyvébe. A második emelet egy nagy mennyei jelenettel kezdődik, Jézus a gyertyatartók között közben jár, és 7 szerződés, 7 gyülekezetnek írt levél követi, amiben az egyház történelem 7 gyülekezet típusát látjuk, amelyik egy-egy egyház történeti korra is jellemző, de minden korban voltak olyanok, akik laodiceaiak voltak, voltak olyanok, akik efézusiak voltak, és sorba lehetne mondani a többit. A következő emeletet kezdtük el. Minden ilyen emelete ennek a piramisnak mindig egy mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik, és ez azért fontos, mert a szentélyről szóló tanításnak az új szövetségi alapja a zsidókhoz írt levélen és a jelenések könyvén nyugszik. Isten mennyei tróntermében járunk a 4. fejezetben, ahol egy himnusz hangzik el, és külön sorozatot lehetne tartani, jelenésekben 7 himnusz van, ami költői formában íródott, nem prózában. És ez a 7 himnusz végigmondja az egész megváltási tervet, és az első ilyen himnusz pontosan itt van, ahol a Teremtő Istennek a dicséretét látjuk, és azt a mennyei jelenetet, ami tulajdonképpen az egész megváltási tervnek a háttere, mennyei háttere. A jelenések könyvében a történelemről van szó, de nem úgy, ahogyan mi a történelmet értjük. Nem eseményekről van szó, hanem az események hátteréről, mennyei hátteréről, lényegéről. Zürcher testvérnek a könyve, Jézus Krisztus a jelenések könyvében kezetekben van biztos, megjelent nemrég, sokszor hirdettük, nagyon érdemes tanulmányozni. Zürcher testvér a következőt mondja ezzel kapcsolatban, nagyon tanulságos. Mit látott tehát már János? Isten népe történelmére vonatkozó, megindító képeket. Az egyház életének rövid áttekintését az apostoli kezdetektől az idők végéig, a sötétség hatalmai és a világosság fejedelme között ti nagy küzdelem jeleneteit. Sok-sok képet, melyekből Isten népe századokon át az előtt álló veszélyekre és küzdelmekre vonatkozó világos eligazítást nyerhet. De János mindenek előtt az emberfiát látja, munkálkodni a mennyben és a földön Isten ügye győzelmért. Tevékenysége felöleli a feltámadásra és a dicsőséges eljövetele közötti időszakot. Ez a lényeg. Mindig Jézus Krisztusról van szó jelenések könyvében, nem véletlen az első versben azt olvassuk, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez nem csak azt jelenti, hogy Jézus Krisztus beszél benne, hanem ami jelenések könyvében van, az Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatása jelenések könyve. És éppen ezért az 5. fejezetben azt olvastuk, hogy a mennyben beáll egy feszültség. Ez a feszültség az, hogy a bepecsételt könyvet, ami kívül-belül be van pecsételve, ki az, aki méltó arra, ez a szó, hogy axios, ez egy nagyon erős kulcsszava ennek a fejezetnek, ki méltó arra, hogy felbontsa a jelenések könyvében leírt, bepecsételt könyvet, ami kívül-belül be van pecsételve. Természetesen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy tekercs volt, és a fontos diplomáciai iratokat az kívül is, belül is beírták, és a külső beírás után, amikor már mind a 7 pecsét feltöretik, akkor mutatkozik meg a belső tartalma a könyvnek. Ez így volt régen. De mi van ebben a könyvben?

Nyilvánvalóan nem valami különleges dolog, ami eltér a Jelenések könyve többi részétől. Ebben tulajdonképpen az a történelem van, amiről a Jelenések könyve szól, amit Szürher testvér ebben a bekezdésben összefoglalt. Vagyis az üdvösség történetnek az emberi történelemben történő megvalósulásáról. Itt nem egyszerűen birodalmakról vagy világtörténelmi eseményekről van szó. Ma nagyon sok olyan profécia magyarázatot lehet hallani, hogy ebbe belemagyaráznak az ég egy világon mindent. Én már hallottam Kínára, Japánra, Koreára magyarázni, a lovakra felültették még derék Napóleont is, és mindenkit, hogy ez itt van, ez ott van, amott van a Jelenések könyve, mert nem erről szól a Jelenések könyve. Semmi fogódzónk nincs ehhez. Éppen ezért a Jelenések könyvét önmagából kell, illetve a Bibliából kell megérteni, mert ha nem így értjük, akkor lényegében nem lesz más a Jelenések könyve, mint egy olyan rejtvény, amit többféleképpen meg lehet fejteni, és akkor majd azon vitatkozunk, hogy az én megfejtésem jó, vagy a te megfejtésed jó. És közben a baj nem az, hogy az én megfejtésem, vagy a te megfejtésed jó, közben a baj az, hogy a Jelenések könyvének az igazi tartalma, az üdvösségtörténet, ami, hadd mondjam így, hogy húsunkba vágó. Ez tűnik el. És ez lesz semmis. Ezért hát, amikor most jönnek ezek a nagy képek, amit a Jelenések könyve következő szakaszában látunk, mindig vissza kell erre a mennyei istentiszteleti jelenetre gondolni. Ki méltó arra, hogy felbontsa? És a mennyben elhangzik az egyetlen válasz, ami helyes. Sem égen, sem földön, sehol az üdvösség történet titkát más nem tudja feltörni, mint egyedül a bárány, az értünk megöletett bárány Jézus Krisztus. Ez az alap. És innen indul el a 6. fejezet, amit szeretnék először felolvasni előttetek, és utána részletesen kibontanánk, hogy mit találunk ebben a fejezetben megírva. A Jelenések könyve 6. fejezetének az első 8 versét olvasom a következőképpen. És láttam

pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szólt, jöjj. És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kardot adott neki. Mikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, jöjj. És láttam, ímé egy fekete ló a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szólt a négy élőlény között, az a középen, egy mérce búza, egy dénár, és három mérce árpa, egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Mikor feltört a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szólt, jöjj. És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve a halál. És a pokol követte őt. És hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal, és a föld vadállatai által. Eddig a négy pecsétről szóló feljegyzés. Induljunk el. Miről olvastunk itt? Ami itt elindul, annak az elején ott a megöletett bárány. Így olvastuk az első versben, és láttam, amikor a bárány feltörte a hét pecsétet. Itt Jézus cselekvéséről van szó. Jézus feltöri a hét pecsétet, hiszen más nem is teheti, egyedül ő méltó erre. Ezt olvastuk az előző fejezetben. Múlt héten erről beszéltünk. És a mennyben elindul valami. Olyan valami indul el a mennyben, aminek a következménye a földön mutatkozik meg. Ez a négy lóról vagy lovasról szóló profécia azért érdekes, mert a mennyből induló esemény, ami a földön történik meg. Nagyon gondosan minden lovas előtt ugyanezt olvassuk, hogy megszólal egy a négy lelkes lény közül, jöjj, és akkor jön a lovas, és megtörténik az, aminek meg kell történni. Ez az egyik különlegesség. De hogy ezt megértsük, a profécia, ennek a proféciai szakasznak az elejére, a negyedik fejezet első versére kell néznünk megint. Az első fejezet, a negyedik fejezet első verse az azért érdekes, mert arról van szó, hogy a hét gyülekezetnek adott látomás után, ugye azt olvassuk, hogy lát János egy látomást, hogy a mennyben nyitva van egy ajtó. És egyszer egy hang felhívja, hogy ezen az ajtón keresztül jöjjön fel a mennybe, elragadtatik látomásban. És mindazt, ami tovább ebben a proféciában van, János a mennyből látja. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a bepecsételt, kívül belül bepecsételt könyv egy olyan üzenetet tartalmaz, ami a mennyből látott történelem. És ez a jelenések könyvének az igazi gerince. Lényegében, ugye elmondta Hangyás testvér is többször, mi is elmondtuk többször már, hogy a jelenések könyve a prológus és az epilógus, tehát a kezdet és a befejezés után, a hét gyülekezet, egy gyülekezet pár következik, utána következik a hét pecsét, és ezzel párhuzamosan Isten ítéletének hét jelenete, utána következik a hét trombita szó és a hét csapás egymással párhuzamban, és ennek a tetején, a piramisnak a csúcsán ott van az a nagy küzdelem jelenet, ami Krisztus és Sátán között folyik, ami a jelenések könyvének a szíve.

Hogyha ezt a látomásort megnézzük, és a hét pecsétről elkezdünk gondolkodni, akkor egy nagyon érdekes dologhoz jutunk. Az első ilyen pár, a hét gyülekezet, az egy belső lelki helyzetkép a gyülekezetről. De miről szólhat vajon ez a hét pecsét? Jelenések könyve megismétli ugyanazt? Nem gondolnám. Nincs rá szükség. Az emberi történelemnek, benne az üdvösség történetnek egy más metszete ez. Olyan a jelenések könyve, mint egy jó tervrajz. Egy jó tervrajzon is nem csak felülnézet, nem csak oltalnézet van, hanem hogyha szükséges különböző metszetek is vannak egy-egy jó tervrajzon. Ez is egy metszet a megváltási tervről. Méghozzá egy nagyon érdekes metszet, és ennek a metszetnek a kulcsát kell megtalálni ahhoz, hogy mi jól értsük a benne foglalt üzenetet, és ezt szeretném, hogyha ezen az estén mi közösen megkeresnénk. Ha most nézzük ezeket a lépéseket, a hét pecsét feltörését, óhatatlanul egy kicsit előbbre is kell nézni. És nagyon érdekes, hogy formailag is nagy a párhuzam a hét trombita szó és a hét pecsét feltörése között. Például az, hogy itt is az első négy pecsét, az négy lovas, az rokonkép. Ott is az első négy trombita szó, az rokon fogalmakat tartalmaz. Itt is arról van szó, hogy a hatodik pecsét feltörése után van egy nagy közbevetés. Egy kérdés hangzik el, és erre a kérdésre egy egész fejezetnyi válasz van. A hét trombita szónál két fejezetnyi betoldás van. A hetedik trombita szó megszólalása után, itt a hetedik pecsét feltörése után. És erre is figyelni kell. János ezt nagyon nagy gonddal írta le ezt a látomást Isten szent lelkének ihletésére, és így kell rá figyelnünk. Ezt a formai dolgot meg kell egy picikét fontolni. Na nézzük, hogy mit is olvastunk tulajdonképpen. Elsősorban van négyféle színű ló. Az első egy fehér, második egy tűzvörös, a harmadik ez egy fekete ló, a negyedik pedig fakó, vagy sárga, vagy a klorosz szó van, ami sárgát is, fakót is, színevesztettet is jelent, valami ilyesmit jelent ennek a negyedik lónak a színe. Azután, a lovasoknak különböző céljuk van. Az elsőnek az, hogy győzzön, a másodiknak az, hogy elvegye a békességet, a harmadik lónak a céljáról nem olvasunk, ez a halál lova, és a negyedik lónak a pokol és a halál a célja. Azután, más és más eszközök vannak a kezükben, ezt úgy mondják a művészettörténészek, hogy attribútum. Az attribútum az olyan eszközt jelent, amiről fel lehet ismerni valakit. Ugye ezért, hogyha kulcs van egy szobornak a kezében, ezt tudja mindenki, hogy Péter, mert ő a kulcsok hatalmát kapta. Ugye így csinálták a művészek annak idején. Vagy hogyha ilyen-olyan, amolyan tárgyat látunk valakinek a kezébe, az jellemzi az illető embert. Itt ugye az első lónak, a fehérnek íjés korona van a megemlítve a képben, a tűzvörös lónak egy nagy kardja van, a feketének mérleg van a kezébe, és a fakó sárgának pedig egy másféle kardja, nem pallosa, hanem szabjája van, ezt így lehetne mondani. Milyen eseményeket takar ez a négy lovas? Az első az, hogy győzött, a másodiknak az, hogy öldösik egymást, a harmadiknak a lényege az, hogy egy szózat hangzik el a mennyből, ami egy nagyon érdekes kijelentés, majd egy kicsikét elemezzük ezt a szózatot. És a negyedik lónak a következménye hatalom, éhség, dökhalál, vadak, egy szörnyű pusztulás. A négy ló fokozatosan lejjebb és lejjebb, nagyobb és nagyobb nyomorúságot jelent. Ebben a képsorban ezt elsőre is megállapíthatjuk. Nézzük akkor a látomás képeit.
Hiszen Jelenések könyve, ezt el szoktuk mondani, azért szól képekben mindig, mert ugye ezt egy börtönszigetről írták, tehát kódolni kellett, hogy így mondjam az üzenetet, és János olyan képeket használ, amit egyrészt az Ószövetségből, másrészt pedig mindenki által tudott módon a keresztények között ismert kép volt.

Kezdjük rögtön a lovakkal. A ló a Szentírásban mindenütt a háborúnak, a harcnak, a pusztulásnak a jelképe. Ez egy általános standard dolog. Ez azért van így, mert a lovat viszonylag későn ismerték meg Izraelben. Elsősorban a lovas nomád népek voltak azok, akik elterjesztették a lovat. Ézsaiás és Jeremiás idejében a szkiták is eljutottak Izraelbe, és a ló a filiszteusokkal került igazán Palesztinába, és a filiszteusok harci állatnak használták egyedül a lovat. Semmi hasznos dolgot nem lehetett a lóval csinálni Palesztinában, nagyon tagolt a felszíne. Húzásra, munkára lovat használni nem lehetett, erre ott volt az összvér és a szamár. Ezért a zsidó gondolkodásban a szamár az okos állat, a szamár a tisztállat, a ló a butállat, a mocskos állat, pontosan fordítva, mint ahogy ezt mi, akik lovasnomád népeknek az utódai vagyunk, szoktuk gondolni. Ez a kép teljesen ismert volt. A ló az a háború, a harc jele. A lovasok fegyvert viselnek, és erre a képre mindenki felkapta abban az időben a fejét. Tudnélik, amikor János ezt írta, akkor a római birodalmat egy nagyon érdekes lovas nép, a pártusok fenyegették. És nagyon érdekes, hogy a pártus lovasok azok mindig négyes őrjáratba jártak, és mindig beportyáztak, egy kicsit hasonlított a régi magyarok harcmodorához, a pártusok harcmodora, beportyáztak egy területet, és amikor gyenge volt az őrség, úgy tapasztalták, hogy a római hadsereg gyenge, akkor lecsaptak rá, és kiraboltak mindent. Ezért, amikor az első olvasók ezt látták, felkapták a fejüket, hogy itt most miről lesz szó. A lovaknak különböző színe van. És ezt a különböző színt különböző égtájakkal is szokták jellemezni. Van ilyen keresztény nyirat második századból is, ahol azt mondják, hogy az éjszak az a fekete színe, az az éjszaknak a jele, nyugaté a fehér, a keleté a vörös, a délé pedig a fakósárga. Így szokták jellemezni. De a látomásban nyilvánvalóan nem a lovak színén van az igazi hangsúly, hanem ez a kép talán a színek azt akarják jelenteni, hogy minden oldalról jövő veszedelem ez, tehát nem egyszerűen csak a pártusok majd valamit csinálnak, vagy valami lokális esemény, hanem ez az üdvösség történetnek egy mindent meghatározó eseménye. Itt észak, dél, kelet, nyugat, az egész világ egyformán érintve van ebben a képben. Azután látunk itt egy nagyon érdekes szerszámot, ami nem való a harcosok kezébe, mert hogy íj van a kezükbe, meg hogy kard van, meg szabja van a kezükbe, ez rendben van. De mit keres a mérleg a kezükbe? Márpedig a fekete ló kezében mérleg van. És erre a mérlegre egy külön szózat is figyelmeztet a levélben, amit így olvasunk, ugye a fekete lónál, és hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között középen, tehát Isten trónjától jön egy hang, egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. A korabeli ember ezt furcsán hallotta. Tudnélik, ha a mérleg csillagképébe állt a világ, mert így számolták az éveket az ókorban, akkor általában azt szokták hinni, hogy kevés lesz a búza, kevés lesz a szemes termés, de nagyon jó lesz az olajtermés és a szőlőtermés. De itt nem erről van szó. Nem egyszerűen időjárási jövendőlésről van szó, ahogy talán az ókori lektora hitte ennek a levélnek, amikor Pátmos szigetéről a hét gyülekezethez elment a jelenések könyve. Itt egy mennyből jövő szózatról van szó, ami azt akarja mondani, hogy a nyomorúságban is Isten gátat szab a nyomorúságnak. És azt mondja, hogy a két fontos dolgot, az olajat és a bort, azt ne bántsd. Az olaj a Szentlélek jelképe, a bor pedig az úrvacsora jelképe sok-sok magyarázó szerint. De itt általában arról van szó, és ez több annál, hogy Isten ebben a nyomorúság sorban is védi az övéit. Ez majd az ötödik pecsétnél visszatér ez a dolog, amikor az oltár alatt lévő lelkeknek a sorsáról van szó.
És végül pedig, mi az a mérce? Egy mérce az egy napi fejadag volt, fejadaga volt az embernek, tehát Isten a mindennapiról gondoskodik. Igaz lesz a mi atyánk, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ez lelkiekre és anyagiakra egyformán vonatkozik. Tehát, hogy így mondjam, ez a kép ebben a jelenet sorban egy bevetített mennyei jelenet, ugye az Isten trónja alól, a négy lelkes lény alól jön, és a gondviselés üzenete, hogy a halál és a pokol az nem győz. Ha végig gondoljuk ezt a képet, tehát ehhez jutunk. Na most, hogy lehet magyarázni ezt a képsort? Ó, hát ha valaki végignézi az irodalmat, akár az adventistai irodalmat, vagy akár más irodalmat, akkor ezzel kapcsolatban 100 és 100 magyarázat van. Az Andrews Egyetemen voltunk, Polin testvérrel együtt jártunk a Kenneth Strand testvérnek a szemináriumába. Éppen ez volt a szemináriumnak a címe, hogy Ajtó a mennybe. Ez volt a könyvének is a címe. Akkor azt a feladatot kaptuk, hogy ennek a négy lovasnak a magyarázatához gyűjtsük össze az adventista irodalomból, hogy ki mire gondol. Hát mi elég szorgalmasak voltunk, és összegyűjtöttünk 50 féle magyarázatot. Lehet, hogy van 51., 52. is, de így nem jutunk célhoz. És Kenneth Strand testvér is azt mondta el, hogy na látjátok, így nem lehet célhoz jutni. Mi a célhoz jutásnak az útja? Elsősorban azt kell látni, hogy az összefüggésekből kell kiindulni. Nyilvánvalóan, hogyha ennek a piramis emeletnek, a hét pecsét feltörésének az ítélet hét jelenet a párja, akkor nyilvánvalóan itt is Isten ítéletéről van szó. És ha ez a mennyből indul, akkor ez az ítélet összefügg a megváltási tervnek az alap kérdésével. Mi a megváltási terv alapkérdése? Az, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ha a gyülekezet belső ügyeiről szól az első hét gyülekezetnek mondott levél, tehát az első emelet, a hét gyülekezetről szóló levél, aminek a párhuzamosa a mennyei Jeruzsálem, akkor az ítélet hét jelenetének mi a párhuzamosa? Miért ítél az Isten? Miért ítél Isten az ő népét? Végezzük-e azt a munkát, amit ő adott? Elindult a kereszténység, Jézus Krisztus egy feladatot bízott ránk. Akkor még nem volt se új szövetség, nem voltak kész az evangéliumok, nem volt kész sok minden, még a páli levelek se íródtak meg, de volt egy feladat. És ez a feladat az volt, hogy lesztek nékem tanúim, Jézus a mennybe menetele előtt ezt mondta el, ez volt az utolsó üzenet, ugye apostolok cselekedet első fejezet 7. verse, lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. És elindult az, amit ma úgy hívunk, hogy misszió, vagy úgy hívunk, hogy evangelizáció.

És mi lett a misszióval és az evangelizációval? Fehér ló indult, és fokozatosan elvözsörösödött ez a ló, aztán elfeketedett, és azután halott sárga lett, a holttestek színét vette fel. Miért? Mi ennek az oka? Egy valami az oka. A hatalom. Ha végignézzük a keresztény egyház történelmet, és nem kell nagyon mélyen nézni az egyház történelmet, lényegében a misszió az mindig megvolt, mint hódítási eszme. Nagy Konstantin sarkalta például az embereket, hogy kérem, hódítsatok. De miért? Hogy Krisztus szeretetét ismerjük meg? Nem. A missziónak egy új célja lett a hatalom kiterjesztése. A nagy konstantini fordulat az nem azért érdekes, mert államvallás lett a kereszténység, stb. Ez az esemény történeti rész. De mi történt a lelkekben? A kereszténység a krisztusi indulatot eladta a hatalomért. És egész a középkorig ez oda vezetett, középkori germán törzseket úgy behajtották a folyóba, és azt mondják, na most alá kell bukni, most ezután keresztények vagytok. És ez oda vezetett egész a 21. századig, hogy a kereszténység legfeljebb egy jelző, de mögötte a krisztusi hiányzik. A fehér lóból sárga ló lett. Ennek a képnek viszont van egy ószövetségi párhuzama. És tudjuk azt, hogy a Jelenések könyvének a képeit így lehet igazán megérteni. Mi ez az ószövetségi párhuzam? Zakariás könyvében ugyanúgy négy lóról olvasunk. Az első fejezetben már, 7-től 15. versig. És ez kocsi formájában, ugyanez a négy ló megjelenik a 6. fejezet első 8 versében, ahol nyilvánvalóan Isten ítéletét mondja el ez a négy ló. Isten ítéletét Isten népe felett. Nagyon jól tudjuk kumráni tekercsekből is, és sok más első-második századi zsidó iratból, hogy ezt János kortársai nagyon komolyan tanulmányozták ezt a Zakariás ígét. Itt most egy kicsit másról van szó, a zakariási kép továbbfejlesztéséről van szó a Jelenések könyvében. Ott megjelenik a négy ló, négyféle színű. Fehér, vörös, sárga, fekete. De most elindul a harc. Isten mindazokat megítéli, akik a legdrágábbal, a krisztusi jellemtulajdonsággal visszaélnek. Nem véletlen, hogy ez a ló, ez a fehér ló másképpen visszatér a párhuzamosa, tehát ugyanannak az emeletnek a párhuzamos az ítélet jelenetében, Jelenések könyve 19. fejezetében. Ott viszont Jézus ül a lovon. És ott viszont Jézus ítéletét jelenti a fehér ló. És ezen egy picit el kell gondolkodni. El kell azért gondolkodni, mert vajon ez a négy lovas csak valahol a kereszténység történetének elején ügetett végig, ma már nincs olyan, utolsó időkben nem lesz olyan, hogy az evangélium hatalmát fel akarják használni ordas szándékkal a saját hatalom erősítésére, kívül és belül. Mi lesz veled, Jézusi evangélium?
Mert ez az evangélium motivum végig megy a Jelenések könyvén. Ezért ér a csúcsához, ugye a Jelenések csúcsán egy angyal repül, Jelenések 14. fejezetének 6. versében, majd itt fogjuk befejezni az evangelizációs sorozatot valamikor. És ennél az angyalnál éppen az örökkévaló evangélium van, ami azért érdekes, ezt el szoktam mondani, mert az örökkévaló jelző csak itt van az evangélium szó előtt, az egész új szövetségben, rengetegszer előfordul az evangélium, egyetlen egy helyen nincsen az örökkévaló jelző, csak itt. Mi lesz veled evangélium? Ez az örökkévaló evangélium, amit hirdetek, vagy pedig a manipulált evangélium? Harcot akarok csak vele? A halált akarom hozni vele? A felbomlást akarom palástolni vele? Mi az örökkévaló evangélium a száma? Nagyon érdekes, hogyha viszont Máté evangélium a 24. fejezetével vetjük össze ezt a szakaszt, ott is egy érdekes párhuzamot találunk. Ugye Máté evangéliumának 24. fejezete az egy nagy beszéd része. 23. fejezetben Jézus Krisztus elmondja azt, hogy a farizeusi kegyesség, ami a betű kegyessége, az miért viszi csődbe Jeruzsálemet, elsiratja Jeruzsálemet, kijön a templomból, ami lényegében őt ábrázolta, nem sokára ennek a templomnak a kárpitja a tetejétől az aljáig kettéreped. És az elsiratás után, amikor jönnek le a Kidron völgyébe a tanítványok, Jézus elmondja ezt a prófétai igéjét, hogy kőkövön nem marad. És a megdöbbent tanítványok fenn az olajfák hegyén, onnan rá lehet látni a templom térre, még talán a zsibongás is oda hallatszik a templom térről, megkérdezik Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Máté evangélium a 24. fejezet 4. verse. És Jézus erre a kérdésre nem felel. Vagy furcsán felel. Mert nem amikorra felel, hogy mikor lesznek meg ezek. Nem is azt mondja, hogy micsoda jele lesz a világ végének. Nem ezt mondja el. Hanem Jézus így kezdi a választ, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. És felsorolja a hitet és 7 alkalmát. Az első 4-et nézzük. Ez nagyon érdekesen párhuzamos az első 4 lovassal. Az evangélium megromlásának az útja. Először jönnek a hamis Krisztusok. Ezek látszólag fehér lovon ülnek, látszólag a fejükön a korona, kezükbe a kard, mert a hamis Krisztus az a hamis megváltó. Nem azzal az indulattal, ami Jézus Krisztusban volt, hódítani akarnak.

Azután Jézus miről beszél a hamis Krisztusok után? Azt mondja, hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről. Második ló, nem? És azt mondja, nem itt a vég. Ez lehet hitetés. Nagyon sokszor a kereszténység abba a veszélybe esik, hogy elkezdünk ilyen vészmadarak lenni. Hú, itt a világ vége. Jézus azt mondja, nem itt a vég. Ez a bűn következménye. Ez a bűneitek következménye. Aztán jön a harmadik lovas. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Ez egy ószövetségi idézet már Jézus ajkán is, és ez az ószövetségi idézet az anarchiának a képe. Amikor mindenki mindenki ellen. Ez a halál. Amikor a közösség meghal. Nagyon érdekes, a kereszténység sokszor átesett ezen a válságon, kicsiben és nagyban, hogy mindenki mindenki ellen. Eltűnik a testvéri szeretet. Egyszerűen csak harci eszköz lesz az evangélium. Azt gondoljátok, hogy az inkvizitorok azok olyan kötött csirkefogók voltak? Nem. Minden inkvizitor elhitte azt, hogy Krisztus ügyéért meg kell az eretnekeket ölni, mert azok másképpen látnak, mint én. Az inkvizitorok nem haltak ma ki. Az utolsó idők eseményeiben végig kell ezt is gondolni. Utolsó idők eseményeiben ilyen inkvizitori lelkületű emberek bizony lesznek, beáll az anarchia. És végül a sárga ló a pusztulás, ami összefoglalja az előző négy lovas munkáját. És azt mondja, akkor üldöznek, elárulnak titeket, ugyanazt mondja, mint amit a negyedik lovasnál olvasunk, a Máté 24-ben. Ha odalapoztok, akkor pillanat alatt látjuk azt, hogy itt sincs másról szó, mint ugyanarról, amiről olvastunk eddig. Akkor átadnak titeket kínvallásra, megölnek benneteket, és gyűlölnek titeket minden nép az én nevemért. Ez a kereszténység mély repülése. Benne vagyunk ebben, nem? Ez a történelemben többször lejátszódott. Az egész kereszténység, középkori kereszténység történetében ez lejátszódott. Most is lejátszódik. Újra és újra. A reformáció után is volt egy ilyen mély repülés. Gondoljunk a felvilágosodásra. Az úgynevezett felvilágosodásra. Mindenki mindenki ellen. És mi lesz veled, kereszténység? Jézus felbontotta a pecsétet. A lovak elindultak. A menny nyilvánvalóvá teszi a hamis evangélium hirdetés minden következményét. Amikor manipuláljuk az evangéliumot. Úgy kezdünk Jézus ügyéről beszélni, hogy a mi érdekeink is beleférjenek. Meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Mert a nagy küzdelem az lényegében Sátán hitetése körül forog. Sátán, ugye ezt majd látjuk az egész Jelenések könyvének a csúcsán, úgy jelenik meg, mint világosság angyala. Sátán produkálja a hamis hármasságot, a Szent Háromság hamis képét. A sátán a báránybőrbe bújt farkas. Ő a nagy hitető. És amikor Jézus eljön, csak kétféle ember lesz. Az egyik azt mondja, hogy esetek Miriánk, majd éppen a hatodik pecsétnél látjuk ezt, hogy azt mondják a kősziklánknak, hogy esetek Miriánk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Vagy, ha valaki Jézushoz hű, akkor azok között lesz, akik azt mondják, hogy imi a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadításának. De lehet, hogy egy mérce lesz csak az ennivaló, de az olaj,
A Szentlélek olaja és a bor, Jézus vére, ami értünk hullott, ez nem tud hozzányúlni a kísértő. Élünk-e mi vele? Mert ha ezt az üzenetet elfogadjuk, akkor ez a négy lovas nem egy érdekes szelete lesz a világtörténelemnek, hanem az üdvösség történetnek egy nagyon fontos tanulsága. De mi lesz azokkal, akik ebben az áldás nagy küzdelemben áldozatul estek? Erről szól az ötödik pecsét. Itt kell majd folytatnunk ennek a proféciai sornak a megértését. Isten áldjon meg bennünket, hogy mi Jézus győztesei legyünk. Ne csak látszat győztesek, hanem az evangélium győzön mi bennünk. Amen.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

Június 5-én így szól Isten igéje. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. 27. Zsoltár 14. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. János evangélium a 11. fejezet 21. verse. Van nálad ütő kártya? A kérdésre adott válasz alapján megjósolható, hogy miként jössz ki a játékból. Győztesen vagy vesztesen? Örömmel vagy csalódottan? Felemelt fejjel vagy összetörve? Ha nálad van az a kártya, amely mindent visz, akkor magabiztosan dőlhetsz hátra, mert biztos lehetsz a végkifejletben. Sokan nem tudják, hogy az Isten hit ütőkártya, mert nincs nála erősebb lap. Abban áll az ereje, hogy mindig számíthatsz rá. Nincs olyan helyzet, amikor ne hívhatnád segítségül az Urat. Nincs olyan helyzet, amikor távol van tőled. Ez ad biztonságot, és ez ad megnyugvást a hétköznapok nehézségei közepette. Azok az emberek, akik ezt szem előtt tartották, mindig meg tudták vívni a csatáikat. A legnehezebb helyzetekben is helyt tudtak állni, mert tudták, hogy Istenben nem hiába reménykednek. Így jól tesszük, ha mi is elkezdünk bízni az Atyában, és ráépítjük fel életünk stratégiáját. Higgyük el, hogy nem kell csalódnunk, mert vele nálunk van az ütőkártya. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy benned meg lehet bízni, és mellettem állsz a legnagyobb kihívásokban is. Tarts meg a közeledben, hogy mindig tudjam, merre induljak. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a beléd vetett bizalom. Amen. Zsugyel Kornél áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ne támadd Isten szolgáját! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 18 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 39 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Behalotcha heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn meggyújtod, 4 Mózes 8.1-től 12.16-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házamban bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni szolgám Mózes ellen? 4 Mózes 12, 6-tól 8-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pont, mint az emberi lélek. Ferenc Kunna Valéria ezt mondja Behalotcháról. Ebben a heti szakaszban olvasunk a menóra meggyújtásáról, a léviták szolgálatáról, a pusztai vándorlást vezető felhőről, az ezüst trombitákról, a nép panaszkodásáról, Mózes kimerüléséről, a 70 vén kiválasztásáról és Miriam történetéről. Különös heti szakasz ez, szinte minden benne van, ami az emberi élet része, emelkedettség és fáradtság, hit és elégedetlenség, vezetés és magány, beszéd és sebzés. A heti szakasz a menóra lángjával kezdődik. A Tóra nem egyszerűen azt mondja, amikor meggyújtod, hanem azt, amikor felemeled a lángokat. Behalotcha. Áronnak addig kellett a tüzet a mécseshez tartania, amíg a láng önállóan nem kezdett égni. Ez az apró részlet valójában emberi kapcsolatainkról is szól. Arról, hogy a valódi tanítás saját fényt képes ébreszteni a másik emberben. A menóra lángja mindig törékeny, néha megremeg, néha majdnem kialszik, mégis képes világítani. Pont, mint az emberi lélek. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026 áprilisától kezdődően országosan megrendezésre kerülnek a mártír istentiszteletek. Most vasárnap, június 7-én több helyen is lesznek istentiszteletek. Zalaegerszegen a zsinagógában és a temetőben. Kispesten, Egerben, Balassagyarmaton, Devecserben, Mosonmagyaróváron és Szentesen a temetőben, Nyíregyházán pedig városi megemlékezés lesz a Bernstein Béla téren és a temetőben. Abonyban mártír táblák avatása lesz. Június 8-án, hétfőn, Göncruszkán a temetőben és a Városházán emléktábla avatás is lesz. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Szombaton változóan felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, az északi szél mellett 23-28 fok a maximum. Vasárnap felhős, napos idő várható. Helyenként előfordulhat zápor, északias a szél, és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket, feltétel nélkül. Adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, nemrég zajlott le a csíksomlyói búcsú, amely kegyelemben gazdag örömünnepe a hívő katolikusoknak és más vallásúaknak egyaránt. Az esemény tiszteletére gondolkodjunk most együtt a búcsú fogalmáról. A búcsú katolikus bűnbánati vallásgyakorlat. A bűnbánat szentségében már földolgozást nyert, bűnért járó, ideig tartó büntetés elengedése. Eredeti neve az elengedés jelentésű latin indulgencia. Indulgencia volt. A katolikus tanítás szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe, viszont a bűnnyomai, például a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk. Ezért, valamint a bűnnel együtt járó károkozás miatt szükségünk van vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az ideig tartó büntetésre, a tisztító tűzbe is. A teljes búcsú ettől szabadít meg, illetve a tisztító tűzben szenvedőket a mennyországba juttatja. A magyar búcsú kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a ráváró büntetéstől, Jézusnak az egyház révén közvetített kegyelme által.
1: A búcsújáró hely olyan kegyhely, ahol szentek erekjéi, illetve tiszteletükhöz kapcsolódó kegyképek, szobrok meglátogatása révén búcsú nyerhető. A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez is. A búcsúk gyakorlata a korai egyház nyilvános bűnbánati fegyelméből és a vezeklések enyhítésének gyakorlatából fejlődött ki. Az ókeresztény közösségekben a súlyos, nyilvános bűnökért hosszú és gyakran kemény penitenciát írtak elő. A közösség imája, a vértanúk közbenjárása és a püspöki kiengesztelés szerepe már ebben a korai rendszerben is azt fejezte ki, hogy a bűn és az elégtétel nem pusztán magánügy, hanem az egyház egész testét érintő valóság.
0: A kelta és angol száz bűnbánati könyvek már a 6.-8. századtól részletes tarifákat tartalmaztak egyes bűnökhöz rendelt penitenciákról. Mivel a súlyos bűnökre kiszabott vezeklések olykor rendkívül hosszúak voltak, kialakult a vezeklések részleges átváltásának gyakorlata. Imák, böjtök, alamizsna, zarándoklatok vagy más jámbor cselekedetek helyettesíthettek bizonyos penitenciális terheket. A szorosabb értelemben vett búcsú engedélyek a 11. századtól jelentek meg. A püspökök és pápák bizony kegyes cselekedethez, templomépítéshez, zarándoklathoz, kórházak, iskolák, utak, hidak vagy kolostorok támogatásához részletes penitencia elengedést kapcsoltak. A pénzadomány ilyen összefüggésben eredetileg alamizsna és jó cselekedet volt, nem a bűn bocsánatának ára.

0: keresztes háborúk különösen fontos szerepet játszottak a teljes búcsú fogalmának kialakulásában. Az 1095-ös Clermont-i zsinat a Jeruzsálem felszabadítására induló keresztesek útját a teljes penitencia helyébe számította be, föltéve, hogy az illető vallásos indítékból nem pedig dicsőségért vagy nyereségért vállalkozott az útra. A jubileumi évek szintén hozzájárultak a búcsúk elterjedéséhez. 8. Bonifác pápa 1300-ban hirdette meg az első római szent évet, amelyhez különleges búcsú kapcsolódott. A halálos bűnökért való vezeklés ismert formája volt a szent helyekre való zarándoklás. Azok, akik vágytak a búcsúra, de nem tudtak elzarándokolni Jeruzsálembe, azon töprengtek, vajon tehetnek-e ezzel egyenértékű pénzfölajánlást, például egy leprásokat gondozó háznak, vagy egy katedrális építésére. Az egyház képviselői megengedték az ilyen átváltást, és a pápák is bátorították.
1: A búcsú cédula elnevezés alatt a történeti irodalom többféle irattípust ért. Egyes cédulák azt igazolták, hogy a hívő gyónt áldozott vagy teljesítette a búcsú nyerés feltételeit. Mások a búcsú hirdetéshez kapcsolódó adományozást rögzítették, megint mások valamilyen zarándok helyhez, testvérületekhez, templomhoz vagy kegyes célhoz kötött kiváltságot tanúsítottak. A késő középkorban a kettő gyakran összekapcsolódott. A hívő alamizsnát adott a templom, kórház, híd, iskola, kolostor vagy más közösségi cél javára, és erről, illetve az ehhez kapcsolt búcsúról írásos igazolást kapott. A 14. és 15. századi reformátorok igen gyakran panaszkodtak a búcsúk eladása miatt. A középkori és kora újkori egyházi hatóságok maguk is többször elismerték és elítélték a búcsúkkal kapcsolatos visszaéléseket. A problémák közé tartozott a túlzottan nagy, avagy félrevezetően megfogalmazott búcsú engedélyek hirdetése, hamis búcsúlevelek terjesztése, a pénzgyűjtők túlkapása, a gyűjtött összegek nem rendeltetésszerű fölhasználása, valamint a lelki feltételek háttérbe szorulása. Ekkor már a halottakért is lehetett búcsút adni és kapni. A 16. század elején Észak-Németországban egy domokos szerzetes, Johann Tetzel árulta a búcsú cédulákat. Isten és a Szentatya kegyelme van kapuitoknál. Kijelentette, hogy akik bűnbocsátó cédulát vásárolnak, minden bűnükre bocsánatot kapnak.
0: Ekkor lépett föl az ágostonrendi szerzetes Luther Márton, aki hirdette, hogy az üdvösség ingyenes, nem kell fizetni érte, hogy megszerezzék azt. A hagyomány szerint kiszögezte 95 tételét, és elindította a reformációt. A létrejött protestantizmusnak ma szinte minden ága elutasítja a bűnbánati rendszer egészét, vagy nagy részét, beleértve a búcsút is. A katolicizmusban a tridenti zsinat 1563-ban elítélte a nyereségért való búcsúztatást. Majd 5. Pius pápa 1567-ben törölte el. A rendszer és a mögötte álló teológia azonban érintetlen maradt. A későbbi évszázadokban a Szentszék egyre szorosabb központi ellenőrzés alá vonta a búcsúk engedélyezését. 1669-ben létrejött a búcsúk és erekjék kongregációja, később pedig a búcsúkkal kapcsolatos ügyek a római kúria más szerveihez, végül az apostoli penitenciáriához kerültek.
1: A búcsúk tana lényegében három hitigazságokon alapul. Az első a tartozás. A szentségi gyónás után is fennmaradhat a bűnökért járó ideig tartó büntetés, amelyet vagy itt a földön, vagy a tisztítóhelyen kell levezekelni. Második, kincstár, amelyet Krisztus kíni szenvedése és érdemei alkotnak. A boldogságos szűz és a szentek imáival és jótetteivel együtt, és amelyet az egyház hivatalosan kezel. Harmadik, alkalmazhatóság. Ez a szentek közösségében, vagy Krisztus misztikus testének természet fölötti együttérzésében rejlik. Hatodik Pál pápa az 1967-es apostoli konstitúcióban megerősítette, a lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nem csak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára. Továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk. Ugyanígy fölébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét. A búcsú elnyerésének alapfeltétele, a búcsú elnyerésének vágya. Ehhez szükséges a teljes fölkészültség, valamint a kegyelem állapota nélkül nem lehet búcsút nyerni. Ennek három feltétele a szent gyónás, a szent áldozás és az imádság a pápa szándékára. Például a mi atyánk, az üdvözlégy, de szabad más imát is választani.
0: A feltételeket 20 napos időtartam során lehet teljesíteni, annak a jó cselekedetnek a végrehajtása előtt vagy után, amely a búcsú elnyeréséhez szükséges az előírás szerint. A jó cselekedet lehet vallásos, irgalmassági vagy bűnbánati. A vallásos cselekedetet egy templomban vagy más megadott helyen végezzük liturgikus szertartással vagy ájtatossági gyakorlattal egybekötve. Az irgalmassági cselekedetek lehetséges típusai: látogassuk meg szükséget szenvedő testvéreinket, és megkülönböztetett figyelemmel forduljunk hozzájuk. Jelentős hozzájárulással támogassunk vallási vagy szociális jellegű művet, szabadidőnk jelentős részét szenteljük közérdekű tevékenységnek. A bűnbánati cselekedet: legalább egy napon tartózkodjunk a fölösleges fogyasztástól, vagy böjtöljünk az egyház előírásai szerint. Amennyiben nem áll fenn a teljes fölkészültség, vagy nem teljesül a három feltétel, az elnyert búcsú csak részleges lehet még a cselekedet végrehajtása után. A teljes búcsúkhoz pedig szükséges továbbá a szív megtérése, vagyis, hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, és mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz, bármilyen hibához való szándékos ragaszkodástól is. A teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el, saját magunk és elhunyt szeretteink számára. A földön élő embertársaink

0: Kedves hallgatóink, vessünk egy pillantást a csíksomlyói búcsú alakulására. A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevelében buzdítja a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett. A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni, ájtatosságnak okából, és nem szűnik meg Máriát tisztelni. A székely nép Mária tisztelete valószínűleg régibb időkig megy vissza, a napba öltözött asszony már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója, és imáinak tárgya lehetett. A ferences rend által alapított Mária kegyhely templomában van elhelyezve a sugárkoszorúval övezett Mária, aki a földgömbön és egy emberarcú holdsarlón állt, feje körül 12 csillagból álló glória. Jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkét szobor alak fejét korona díszíti. Keletkezésének időpontja a 16. század eleje.
1: Az emlékezet szerint 1567 pünkös szombatján János Zsigmond fejedelem nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen a luteránusoknak. A katolikusok István Gyergyó alfalvi plébános vezetésével pünkös szombatján gyülekeztek Csíksomlyón. Az ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak. Kérték a szűzanya, Babba Mária, ahogyan a csángók nevezik, segítségét. A vitatott legendában le is győzik a fejedelem seregét, azóta ennek emlékére rendezik meg minden évben a pünkösdi búcsút. Az 1658-ban kezdődő és egészen 1661-ig tartó török-tatár támadások súlyos csapást jelentettek az erdélyiek számára. Jelentős területeken kipusztították a magyar lakosságot. 1661-ben a török-tatár csapatok a templomot és a kolostort is fölgyújtották, de belső berendezése, a Szent Antal oltár és a Mária szobor megmenekült a pusztulástól. Mindezek emlékére gyűlük össze minden év pünkös szombatján a katolikus székelység és a Kissomlyó hegyén nyírfaágakkal ékesített zászlókkal körmenetet tart.
0: Az egykori eseményre emlékezve az is hagyomány, hogy a Gyergyó falvi kereszt alja megy a menet elején. A menet legértékesebb tárgya a fő oltár bal oldalán látható labarum, mely az ókorban Nagy Konstantin császár idején a győzelem jelképe volt. 1990-ben újra élesztették a körmenet hagyományos rendjét, és ezt még 2 évig, 1992-ig tartották is, úgy, hogy a kereszt alják hagyományos sorrendjét is tudatták a zarándokokkal. 1993-tól kezdődően azonban az egyre nagyobb zarándok tömeget, mely már a több százezresre sokasodott, már nem lehet a hagyományos módon szervezni,

0: Ezért pünköst szombatján a délutáni katolikus misét szabad téren, a kegytemplomból 700 méterre lévő Kissomjó hegy és Nagysomjó hegy közötti nyeregben tartják meg. Erre először egy ideiglenes emelvényen kialakított oltár szolgált, majd P. Bartók Albert csíksomjói ferences házfőnök elképzelései szerint Makovec Imre Kossuth-díjas budapesti építész útmutatásai alapján Bogos Ernő csíkszeredai műépítész tervezésében 1996-ra elkészült a hármas halom oltár. A szervező ferencesek oda irányítják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és a településük nevét jelző felirat mögé fölsorakoztató zarándok csoportokat és a világ különböző részeiből érkező hívők csoportjait.
1: Az idén 2026. május 23-án Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a csíksomjói búcsú ünnepi szónoka. Zárásul fölemelő, lelkiekben gazdag beszédéből idézünk. Kedves testvérek, kedves zarándokok! Milyen érzések vannak bennünk, amikor eljövünk ide Csíksomjóra? Mi van a szívemben, amikor Erdélybe érkezem? Engedjétek meg, hogy felidézzek ezzel kapcsolatban két személyes emléket. Papnövendékként még a 80-as években jártam először Erdélyben. Nagyváradon egy református család fogadott be minket. Az esti imádságkor, amikor meglátták a kezemben a magyar nyelvű teljes Bibliát, megcsillant az édesapa szeme. A búcsúzáskor hirtelen elhatározással odaajándékoztuk neki ezt a szentírást. Eleredtek a könnyei. Óriási kincs volt számára a Biblia, a magyar szó, ősei hite. Ebbe kapaszkodott, ez adott neki reményt. Néhány nappal később Kolozsvárott voltunk, és bementünk a házsongárdi temetőbe. Keresgéltük a híres költők, nagy magyarjaink sírjait. Egy idős ember észrevette, hogy nem találjuk a sírokat, és felajánlotta, hogy megmutat nekünk néhányat. Minden történelmi híresség sírjánál beszélt az életükről, idézett a verseikből, a tenyerében, a szívében volt az egész magyar történelem, a költőink legszebb sorai. Kapaszkodott ezekbe az életadó gyökerekbe, erőt merített belőlük.
0: Kedves erdélyi testvéreink! Köszönöm, köszönjük nektek azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, amellyel kitartotok Krisztus mellett. Köszönjük, hogy néha tisztában látjátok, mi az igazi érték, mint mi anyaországiak. Köszönjük nektek a jég hátán is megélő talpra esettséget, a bajok között is megőrzött, derült, a bölcsességet és vendégszeretetet. Mindannyiunk számára nagy példa és erőforrás ez a hűség, egyenesség, derű, kitartás és hit. Egy régi, híres, fafaragó mester mondta egy alkalommal, hogy ha egy szobor kifaragásához készülődik, általában elmegy az erdőbe, sétálgat a fák között, és néhány perc alatt megtalálja azt a fát, amelyből a szoborot ki tudja faragni. Ám, ha egy különleges szoborot kell kifaragnia, amelyikben nagyon finom, gyönyörű, nemes arcvonásai kell, hogy legyenek, akkor nem ilyen egyszerű kiválasztani a megfelelő fát. Ilyenkor fel kell másznia a hegyre, ahol egy szikla szélén álló, a viharnak állandóan kitett fát tud találni. Egy ilyen fa törzse tömör és erős, szinte olyan, mint a márvány. Abból a legfinomabb arcvonásokkal rendelkező szobrot is el tudja készíteni.
1: Kedves zarándokok! Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton. A mai búcsún három ilyen nagy prófétát, útjelzőt szeretnék a szemetek elé állítani: Márton Áront, Erdély nagypüspökét, akinek a születése 130. évfordulóját ünnepeljük, Szent Ferencet, akinek 800 évvel ezelőtt bekövetkezett áldott halálára, tranzitusára emlékezünk, és a boldogságos szűzet, a napba öltözött asszonyt, akinek az oltalmába ajánlotta első szent királyunk a nemzetünket, és akit itt, Csíksomjón különlegesen tisztelünk. Márton Áron hangsúlyozta, hogy az erkölcs nem az ember találmánya, lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve a gyönyörű isteni rend és harmónia. Az ember nem tesz mást, mint a történelem során, a kinyilatkoztatás fényénél lassan felismeri, kiolvassa a világból ezt a gyönyörű isteni törvényt. Ahogyan Vörös Marti írta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél. Benne az Istennek képe leírva vagyon. Ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított a búcsúzó körlevelében, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk. Ahogyan Ady Endre írta, Dunának, Oltnak egy a hangja. Csak együtt boldogulhatunk.

0: Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett, és mi emberek arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni, és majd a halál kapuján át az örök szeretet országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobb szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam, tébláboltam a sekrestjében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzőm. A ferences plébánosunk, aki akkor már igen idős ember volt, nehezen mozgott. Egyszer csak igazi Szent Ferenci lelkülettel lehajlott, és elkezdte bekötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Az atya, akit mindenki nagyon tisztelt és szeretett, lekuporodva kötötte egy 5 éves gyerek cipőjét. Egyetlen szavára sem emlékezem már, de ez a mozdulatra kitörölhetetlenül belém ívódott.
1: És végül tekintsünk egy pillanatra a Szent Szűzre. Az ő igénye által léphetett be a világba az örök íge, az élő Isten fia. Amikor most a búcsú jelmondatának szellemében a keresztségünkre emlékezünk, és meg akarjuk újítani azt, akkor mondjuk ki újra a szűzanyával együtt, és az ő példája szerint a mi életünk nagy igényét Istenre és az ő szeretet tervére. Újítsuk meg ma a lelkünk mélyén a keresztségi fogadalmunkat. Mondjuk ki újra, hogy hiszünk. Hisszük és tudjuk, hogy emögött a csodaszép és rendezett világ mögött az élet csodája, az emberi gondolat és szabadság mögött valami végtelen jóság, bölcsesség, szépség, erő, a Teremtő Isten rejtőzik. Mondjunk újra igent Isten törvényére, a szeretet útjára.
0: Kedves paptestvérek, köszönöm az Istennek és az emberek szolgálatára odaadott életeteket. Legyen nyitva a plébániátok ajtaja, és legyen nyitva a szívetek is a rátok bízottak felé. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkületű apostolok. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk.
1: Kedves házastársak! A mai napon, itt a csíksomlyói nyeregben, ahol az ég és a föld szinte összeér, mondjátok ki újra a lelketek mélyén a házastársi igen.
0: Kedves férjek, édesapák, legyetek a családotok papjai. Legyen időtök a feleségetekre és a gyermekeitekre. Ne felejtsétek el a házasság, a család, közös asztalát, közös imát, az ünnep meghitt pillanatát. Ne felejtsétek el az életen át energiát, fényt vinni a házasságotokba, a feleségetek életébe.
1: Kedves feleségek, édesanyák, legyetek a családotok szíve, a szeretet tűzhelye, amely mindig kedvességet, jóságot sugároz férje felé, és amelyből táplálkozhatnak a gyermekeitek. Legyetek a családi tűzhely, és merítsetek nap mint nap az örök szeretet forrásából.
0: Édesapám, Nagyon okos ember volt, sok nyelven beszélt. Kisgyermekként elhatároztam, hogy ha megnövök, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Kicsit később édesapám egy másik, nagyon fontos dolgot is tett az életemben. Egyszer azt mondta, hogy látogassuk meg együtt a gyermek bénulásban szenvedő kis rokonunkat. Ahogyan végigmentünk a kótermeken, láttam sok-sok sérült fiatalt gégemetszéssel vastüdőben. Annyira szörnyű volt, hogy néhány napig alig tudtam megszólalni.
1: Lassanként annyira felbátorodtam, hogy néha már egyedül is elmentem meglátogatni őt és a többi beteget ott a kórházban. Amikor onnan kiléptem egy-egy ilyen látogatás után, a lelkemben hatalmas, mély békesség és öröm volt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. Lassan rájöttem, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett.
0: Kedves gyermekek, fiatalok! Tiszteljétek, szeressétek a szüleiteket, adjatok vissza valami keveset abból a sok jóból, amit tőlük kaptatok, legyen nyitott a szívetek, fogadjatok be minden igazi értéket.
1: Kedves fiatal házaspárok, tiszteljétek az életet, és adjátok tovább bőkezően. Minden ember élete végtelen kincs. Ti is ingyen kaptátok az élet kincsét, adjátok hát tovább magától értetődő nagy lelkűséggel. Csak is általatok lehet ez a föld, szülőföld.
0: Kedves zarándokok! A történelem háború tengerén kapaszkodjunk Krisztusba, és kövessük azokat a prófétákat és szenteket, akik igazi útmutatóink, a hit és a szeretet nagy tanúi. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik a szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztalhatjuk a szeretet öröm fakasztó erejét. Úgy legyen. Amen.

Kedves hallgatóink! Köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét ebben a folytatásban. Világosság a világnak, ez mindenkinek nagyon fontos téma kell legyen. És most ismét egy olyan témáról beszélünk, amit szinte az egész világot érinti. Mert most ismét vendégünk Kis Zoltán testvér. Amikor először itt voltál, akkor egy olyan evangélistát hoztál, aki az egész világot végigjárja. És akkor ezt elmondtuk, kedves hallgatóinak. De most ismét itt van Magyarországon. Úgyhogy, kedves hallgatóink, akkor szeretettel köszöntjük Kis Zoltán testvért, Rendi Sover testvért, az Életvíz gyülekezetből, mert ugye jól mondom, hogy itt a gyülekezet is a világ felé igyekszik mindig hatással lenni, mert nagyon sok olyan rendezvény van, meg konferencia, ami nem csak ők vannak ott, hanem mindenkit szívesen látnak. Kedves hallgatóink, Kis Zoltán!
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönjük ezt a lehetőséget, hogy újra itt lehetünk. Valóban 2 évvel ezelőtt volt az első Lelki Béke konferencia, amelyre eljött Rendi Soven evangélista, aki már több mint 30 különböző országban hirdette Isten igéjét, és ebben az évben ismét elfogadta a meghívásunkat, és egy nagyon érdekes témáról fog szólni a konferencia, de majd a végén fogjuk ezt bővebben kifejteni. Most így az elején szerettünk volna lehetőséget adni, hogy néhány gondolatban foglalja össze, hogy az elmúlt 2 év során hol volt lehetősége szolgálni az Urat, és olyan helyeken is járt, amelyek bibliai jelentőséggel rendelkeznek, úgyhogy megkértük, hogy egy kicsit erről is beszéljen.
0: De akkor a többségében, ahogy te mondtad, hogy elhívtátok,
1: hát legtöbbször meghívásra érkezik a különböző helyekre, különböző országokba, az Egyesült Államokon belül is, illetve a világ több különböző táján. Mind a 6 ember lakta kontinensen prédikált már, és 32 különböző országban hirdette Isten igéjét. Az elmúlt több mint 40 évet igehirdetőként szolgálattal töltötte, úgyhogy rendkívül tapasztalt és nagyon áldott szolgálata van.
2: All right, we are very honored and privileged.
1: Nagy megtiszteltetés és kiváltság számunkra, hogy újra itt lehetünk a rádióban. Függetlenül attól, hogy éppen az autóban vagy otthon hallgatják ezt az adást, reméljük, hogy Isten fog szólni mindenkinek a szívéhez. Ez az 5. alkalom, hogy itt vagyok Magyarországon. 2012-ben voltam itt először, és nagy szeretettel gondolunk a magyar emberekre. Nagyon gazdag a történelem, gyönyörű a főváros Budapest. Áldás, hogy itt lehetünk Kis Zoltán lelkipásztor testvérrel és az ő családjával. Ezen a héten, majd jövő héten Szerbiába utazom, utána visszatérünk Magyarországra, majd Romániában folytatjuk a szolgálatot, és újra Magyarországon. Mindig visszatérek Magyarországra. Dicsőség az Úrnak. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat Jézus nevében, és az a vágyunk, hogy hasznos legyen ez az interjú itt a rádióban. Szeretnénk lehetőséget adni, hogy beszámolj arról az útról, amelyet nemrégiben tettél. I would like to give you an opportunity to talk about your visit to the Holy Lands and
2: yes,
1: to the...
2: Privileged to be able to travel to the nation of Israel 10 different times.
1: Nagy kiváltságunk volt, hogy 10 különböző alkalommal utazhattunk Izraelbe. Nagy történelmi időszakokra tekinthetünk vissza, Ábrahámtól fogva, és Izsák és Jákob idejétől fogva, majd a királyság időszakában, Dávid városa, és a különböző királyok ideje sok tanulsággal jár, majd a babiloni és a perzsa birodalom, a görög birodalom, a római birodalom időszakából, mindezek a területek, rengeteg rom és rengeteg régészeti feltárás van ott, nagyon nagyon izgalmas ezeket a Bibliában is említett városokat meglátogatni. Szeretünk embereket ott körbevezetni Izraelben, megmutatni ezeket a biblikus helyeket. És amikor olvassuk a Bibliát, így jobban meg lehet érteni, amikor látjuk is azokat a helyeket. Imádkozunk persze Jeruzsálem békességéért, és december 29-én szeretnénk visszatérni Izraelbe, de reméljük, hogy újra lehetnek majd ott ilyen körbevezetések, túrák, hogy ott biztonság legyen, és azzal a csoporttal, akiket decemberbe viszünk oda, lehessen lehetőségünk ott körülnézni. Nagyszerű lehetőségünk volt 2025 nyarán meglátogatni két olyan országot, amelyek szintén biblikus jelentőséggel bírnak. Az egyik Törökország, a másik pedig Görögország volt, és egy kicsit szeretném ezt így áttekinteni, mert nagyon-nagyon fontos út volt ez. Először is Isztambulban voltunk. Ez a bizánci birodalomnak a nagy fővárosa, más néven Konstantinápoly. És meglátogattuk ott a császároknak a palotáját, és megvizsgáltuk a bizánci történelemnek a legfontosabb időszakait. Illetve, ugye, amikor az iszlám hódítás bekövetkezett, és akkor kapta az Isztambul nevet ez a város, amely előtte Konstantinápoly volt, meglátogattuk ezt a sok történelmi jelentőséggel bíró helyet. Én nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy, hogyha van valami történelmi jelentőségű hely, szeretem meglátogatni. Így van ez Budapesttel is, itt is nagyon gazdag történelmi szempontból mindaz, amit meg lehet tekinteni. És Isztambulból Troászba mentünk, mely szintén bibliai jelentőségű. Két esemény kapcsolódik hozzá. Apostolok cselekedetei 16. részében Pál apostol ott szolgált Troászban, és egy látomást kapott az Úrtól, Görögországtól, északra, Macedóniából. Ezt így is nevezzük, hogy a macedóniai hív. Pál ott szolgált Troászban, és akkor kapta ezt a nagy látomást az Úrtól. Egy macedóniai férfi jelent meg, és egy nagy kérést fogalmazott meg, hogy gyere által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Segíts nekünk! És manapság a világ sok országából hangzik ugyanez a kiáltás. 195 ország van a világon, Magyarország egy a 195 közül. Most már 32 országban prédikáltam, és mindenhol ezt a hívást hallom, hogy gyere ebbe az országba, és segíts nekünk, mert emberek milliói élnek sötétségben és vakságban. Milliók, akik nem ismerik az üdvösség egyedüli útját Jézus Krisztus, ami Urunk által. Sokan vallásosak, de nem megtértek, nem hívők. Nincs az újonnan születés és az a alap ott az életükben. Tehát amikor hangzott ez a macedóniai hívás Pál idejében, ugyanígy van ez manapság. És lehet, hogy a hallgatók szívében is megfogalmazódik ugyanez a gondolat. Szeretnénk áldások lenni a hallgatóknak. Hogyha valakinek még nincs kapcsolata az élő Istennel Jézus Krisztus által, hogyha úgy kiált a szíve, hogy segítségre vágyom, lesz ez a konferencia júniusban, a lelki béke konferencia, hogy hogyan lehet békesség, hogyan lehet megszabadulni a szenvedés és a bűn következményeitől, hogyan lehet ettől megmenekülni. Tehát amikor Troászt meglátogattuk, és láttuk annak a városnak a romjait, és a nagy troászi kikötőt, melynek szintén ott vannak a romjai, és lehet látni, hogy egy nap volt ott egykor egy kikötő, és ugyanazon a helyen álltunk, ahol Pál és társai hajóra szálltak, hogy átszeljék az égei tengert, és elérjenek Macedóniába, Görögország északi részére. Volt egy másik fontos esemény az apostolok cselekedetei 20. részében, szintén Troászban, ahol Pál prédikálta az evangéliumot, illetve prédikálta a hívőknek, és éjfélig prédikált Troászban. És volt egy Eutikus nevű férfi, aki a harmadik emeleti ablak párkányon ült, sötét volt, meleg volt, és elaludt a prédikáció alatt, kiesett az ablakból, és halálát lelt, amikor leesett. De Pál apostol odament hozzá, és Jézus Krisztus hatalmával feltámasztotta Eutikust a halálból. És visszamentek a harmadik emeletre, és folytatta Pál a prédikációt egészen hajnalig. Bárcsak nekem is megengednék az emberek, hogy éjfélig meg hajnalig prédikáljak. És ezt mondják erre, hogy Randy testvér, majd ha fel tudod támasztani a halottakat, akkor prédikálhatsz éjfélig meg hajnalig. De addig is meg kell tartani az időkeretet. Tehát Troászban kerestem ott egy három emeletes épületet, hogy lefényképezzem azt, hogy itt van az ablak, ahonnan Eutikus kiesett az ablakból. Tehát minden egyes rom csupán egy szint volt, csak a földszintje maradt meg. Troász városából elindulva meglátogattuk azt a hét várost, melyek gyülekezetének Jézus levelet írt Jelenés könyvébe. Persze a rádión nem lehet látni, de éppen egy olyan pólót viselek, amelyen meg van említve ez a hét gyülekezet. Ott vettem ezt a pólót Törökországban, és rajta szerepel mind a hét gyülekezet városának a neve. Meglátogattuk mind a hét települést, és azokat a helyeket, melyeknek gyülekezetei meg vannak említve Jelenés könyve második és harmadik fejezetének. Jézus leveleket írt ennek a hét gyülekezetnek, és amiket mondott, annak nagy része elég negatív volt, mert volt ott hamis tanítás, volt ott egy Jézabel az egyik gyülekezetben, volt a laodiceai gyülekezet, amely gazdag volt, és külsőleg rendben volt, de belsőleg mégis hiányos. Majd a két gyülekezet, Szmirna és Filadelfia, ebben semmi negatívat nem talált az Úr Jézus. Ott csak dicséretet adott, és csodálatos dolgokat mondott el erről a két gyülekezetről. De a hét gyülekezetből öt elmarasztalásra tarthatott számot és kihívásra Jézustól. Ki kellett javítani sok dolgot ezekben a gyülekezetekben. De hogyha szeretnénk valamelyik gyülekezetre hasonlítani a hét közül, legyen az inkább Szmirna és Filadelfia, mert ez inkább pozitívumokat tartalmaz Jézus levelében. Tehát az, hogy meglátogattuk ezt a hét helyet, lenyűgözőek voltak ezek a romok. Voltak olyan városok, mint Tiatira, ahol prédikáltam is, de nagyon kevés romot találtak, tártak föl. És Filadelfiában is kevés volt az a feltárt rom, de mégis vannak olyan bibliai helyek, ahol lenyűgöző feltárások történtek. Például Szárdisz. És vannak további olyan helyek, ahol egy egész napot el lehet tölteni, megnézni ezeket a romokat. A legnagyobb régészeti feltárás az Efeszosz lenne, ahol Pál apostol három évet töltött. Ott prédikált Efeszoszban. Óriási város, amelyet feltártak a régészek. Ez egy teljes nap kell hozzá, hogy megnézze az ember azokat a romokat. Római utcák, amik mai napig is ott vannak, azok az utcák, ahol Pál apostol is járt kelt, amikor ott szolgált három éven át. És az efézusi gyülekezet szintén ott volt található. És hogyha elolvassuk az efézusi levelet, és belegondolunk abba a három évbe, amit a Pál ott töltött, vagy Efézus, jobban mondva, Apostolok cselekedetei 19. részében, ezek az utazások így szinte életre keltik a Biblia lapjain olvasható történeteket. Majd Jelenés második részében láthatjuk Jézus levelét az efézusi gyülekezetnek. egy nagyon stabil gyülekezet volt, helyes meggyőződésekkel. Az efézusi gyülekezet nagyszerű szolgálatot végzett, de mégis volt egy probléma. Jézus azt mondta nekik, hogy elhagytad az első szeretetedet. Elhagytad az első szeretetedet. Az Úr nem azt mondta, hogy elveszítetted az első szeretetedet. Tehát van különbség a között, hogy elhagyni valamit, vagy elveszíteni. Nem elveszítették az első szeretetet, még mindig ott volt, de elhagyták. És ez megtörténhet manapság is a keresztények életében, hogy én hiszem azt, hogy nem lehet elveszíteni az örök életet, amelyet Jézus nekünk adott, viszont az első szeretetünket mi is elhagyhatjuk sajnos. Az ember szereti az Úr Jézus Krisztust, és izgalommal szolgálja őt, telve van buzgalommal az Úr Jézus iránt a szívében, szereti Jézust, szereti az igét, szereti a gyülekezetet, szereti az Isten népét, de hogyha nem figyel oda az ember, akkor ez előfordulhat, hogy elhagyja az első szeretetét. Az első szeretet az olyan, mint egy jegyes párnak a szerelme. Akik házasok visszaemlékezhetnek a jegyesség időszakára, és hogy micsoda nagy szerelem volt az, hogy mennyire szeret az ember időt tölteni. Emlékszem, mikor én eljegyeztem a feleségemet, akit Grace-nek hívnak, és csak nagyon szerettem vele lenni, és mikor el kellett búcsúznom, akkor sírva fakadtam. Annyira szerettem, nem akartam őt elhagyni. És akkor kellett egyetemre menni, akkor el kellett búcsúzni egymástól. De én bármit megtettem volna érte, és akartam szolgálni felé, és áldás lenni az életében. És mikor az ember már megházasodik, akkor egy kicsit csillapodik ez az első szeretet. És előjönnek konfliktusok a házasságban. Nehézségek, az összeférhetetlenségek megjelennek. De ez lelki szempontból is előfordulhat. Remélem, hogy mindannyian szeretjük az Úr Jézust, és mint Krisztus mennyasszonya várjuk a Jelenés 18-ban említett vacsorát, a bárány menyegzői vacsoráját, és így kell szeretnünk Jézust, és várnunk azt, hogy beszélhessünk másoknak őróla, és az ő kedvébe járhassunk. Ez volt tehát Efézus, amelynek Jézus azt mondta, hogy elhagytad az első szeretetedet. És mondta nekik Jézus, hogy emlékezzetek, hogy honnan estetek ki. Emlékezzetek vissza, hogy milyen közel voltatok hozzám. Térjetek meg, térjetek meg. Még aki már újonnan született hívő, annak is szüksége van bűnbánatra, szüksége van megújulásra, helyreállításra, hogy ez a közösség helyreállhasson. Majd pedig azt mondta, hogy emlékezz, térj meg, és utána térj vissza azokhoz a dolgokhoz, amelyeket akkor tettél, amikor közel voltál az Úrhoz. Ez volt tehát az efézusi gyülekezet. És persze meglátogattuk mind a 7 gyülekezetet. De a leginkább lenyűgöző az a laodiceai gyülekezet volt. A laodiceai gyülekezet nagyon gazdag gyülekezet volt. És a laodiceai templom vagy gyülekezeti épület romjai mai napig ott vannak. Ennek olyan lefolyó rendszere volt, ami az első században is luxusnak számított. Tehát voltak mosdók, vécék voltak ott tulajdonképpen. Egy gyönyörű padló mozaikok, egy nagy pulpitus, egy szószék, és lenyűgöző ülőhelyek. Mégis ez egy holt gyülekezet volt. Nem egy lelkileg élő gyülekezet. Rengeteg gazdagságuk volt anyagilag, és csodálatos épületeik, csodálatos építkezések folytak ott, mégis nem volt lelki élet ebben a gyülekezetben. És azt látjuk, az Úr Jézus a Jelenés 3. részében úgy írja le ezt a gyülekezetet,
2: And he says in Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock.
1: Jelenés 3. rész 20. versében azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ő hozzá, és vele vacsorálok, és ő velem, és közösségben lehetünk. Tehát így látjuk Jézust kívül állni, a gyülekezeten kívül, és kopogtat az ajtón, hogy egyáltalán bemehessen. És ezt kell tennie manapság is sok gyülekezettel. Vannak olyan gyülekezetek, amelyeknek gyönyörű az épületük, rengeteg ember van ott, lelkileg mégis halottak. És a Szentlélek ereje kellene, hogy lelkileg élővé tegye ezeket a gyülekezeteket. Ezért mondta Jézus, hogy újonnan kell születnetek. Vajon Jézus a te szíved ajtaján is kopogtat? Ő soha nem erőlteti rá magát senkire, hanem meg kell hallani az ő szavát. Jézus azt mondta, hogy ha valaki hallja az én szavamat, hol van az ő hangja? Isten igéje az evangélium szavain keresztül hallható. Azt mondja Jézus, hogyha valaki meghallja az én szómat, és kinyitja az ajtót, a szívünknek a kilincse csak belül van. Belülről lehet kinyitni a szívünk ajtaját. Jézus nem fog ránk rontani. Hinnünk kell ő benne. Be kell invitálnunk őt a szívünkbe, be kell őt vonni, beengedni belőre, mert ő szeretne ott lenni az életünkben, szeretne az életünké válni, és szeretné odaadni az örök élet ajándékát, ha valaki még ezt nem kapta meg. Ez volt tehát a laodiceai gyülekezet. Csodálatos romok voltak ott, de volt ott egy gyülekezet, amely lelkileg halott volt. Tehát, hogyha valaki lelkészként hallgatja ezt az adást, remélem, hogy van lelki élet bennünk, és nem vak vezetői vagyunk a világtalanoknak, és fontos, hogy a tiszta és igaz evangéliumot hirdessük, Jézus evangéliumát, aki meghalt mi helyettünk a kereszten, aki kiontotta a vérét, meghalt, eltemették, de feltámadt és legyőzte a sírt. Ez a feltámadt Úr Jézus most felajánlja ingyen az ő kegyelme által az örök élet ajándékát, azt az ajándékot, amiért nem lehet megdolgozni, amit nem lehet kiérdemelni, hanem csak hit által elfogadni. És mikor elfogadjuk Jézus Krisztust, akkor megkapjuk az örök életet. Mert az Úr Jézus örök. Mikiás 5:2 alapján tudjuk, hogy Jézusnak, az Isten fiának nem volt kezdete, és nem lesz vége. Ő egy az Atyával, és ő lélek az örökkévaló múlttól, ő a lélek, tehát az Atya, Fiú és a Szentlélek, de lélekként nem halhatott volna meg értünk, ezért jött emberként erre a földre, belépett az emberi történelembe, itt járt a földön, melyet ő teremtett, majd tökéletes, bűntelen áldozatként, ami bűneinkért, magára vette a mi bűneinket a saját testében, ki fizette a mi bűneink büntetését az ő kiontott vére által, és a feltámadott Krisztus arra vár, hogy befogadjuk őt. Tehát ne legyünk olyanok, mint a laodiceai gyülekezet, amely becsukta az ajtót Jézus előtt, hanem nyissuk ki a szívünk ajtaját. Tehát lenyűgöző volt ez a körutazás, a hét gyülekezet helyének meglátogatása. Majd Efézusból hajóra szálltunk, és Pátmosz szigetére mentünk, ahol János apostol írta a Biblia utolsó könyvét, a Jelenés könyvét. Láttuk azt a barlangot, amelyben János lakott, mert száműzték erre a szigetre a földközi tengeren. Láttuk ezt a területet, és ott írta a Biblia utolsó könyvét, a Jézus Krisztusról szóló kijelentést, a Jelenés könyvét. Itt a rómaiak oda száműzték, mert megölni nem tudták. A római birodalom próbálta őt megölni, kivégezni. Megitattak vele egy pohár mérget, de csodálatos módon túlélte ezt. Majd János apostolt egy üst forró olajba mártották. De amikor kiemelték őt, arra számítottak, hogy csak a csontvázát fogják kiemelni. De az ő teste teljesen sértetlen volt. Tehát mikor nem tudták megölni, ezért száműzték Pátmosz szigetére, ahol megírta Biblia utolsó könyvét. Semmi nem történhet velünk addig, amíg Isten azt nem mondja, hogy itt vége kell, hogy legyen.
0: Kedves hallgatóink, nekem mégis akkor Ezt tetszett a legjobban ebben a szövegben, hogy szeretet, hiszen nekünk ez a feladatunk, Isten szeretetét, illetve azt a szeretetet, ami a lélek gyümölcse, amit mi is megkaphatunk. A saját szeretetünket és Isten szeretetét próbáljuk meg a világnak. Köszönjük szépen, akkor kedves hallgatóink, folytatjuk a zene után a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést a világosság a világnak, és most én úgy tudom, hogy akkor néhány országáról is szó esik, vagyis, hogy mi valóban ezt bizonyítjuk, hogy mi szeretnénk ezeket az üzeneteket az egész világnak sugározni.
1: Hát tűnődöm azon, hogy valaha olvastuk a Jelenés könyvét, amelynek 22 fejezete van. János apostol írta le, jegyezte le a Jelenés könyvét Pátmosz szigetén, és mi meglátogathattuk Pátmoszt, láttuk is azt a barlangot, ahol János szolgált, és amikor Jánost végül elengedték ebből a börtön barlangból, vagy fogságból, visszatért Efészuszba, és ott a gyülekezet lelkipásztora lett. Tehát ne felejtsük el, hogy Pál apostol plántálta az efézusi gyülekezetet, és 3 évet töltött ott, de János apostol lett ott a lelkipásztor. És amikor meglátogattuk Efézust, akkor János apostol sírját is láttuk. Érdekes, hogy meg lehet mai napig is találni azt a helyet, ahol Jánost eltemették. Majd később Timóteus lett a pásztor Efézusban, de Pátmosz szigetéről tovább mentünk hajóval Kréta szigetére. Aki olvasta már Titusnak szóló levelet, azt tudhatja, hogy Pál Tituszt Kréta szigetére küldte, mert a krétaiak nagyon gonosz emberek voltak, azt mondja rájuk a Biblia, hogy hazugok és mohók. Tehát olyan jellemű emberre volt szükség, mint Titusz, aki bánni tudott a krétaiakkal. Pál apostol nem Timóteust küldte Krétára, mert Timóteus egy ilyen visszafogottabb személy volt. A krétaiakkal nem bírt volna. És ez a fontos, hogy a gyülekezethez illeszkedjen a lelki pásztor jellemileg.

0: with Alexander the Great,
1: kezdve egészen Nagy Sándorra, hogyan foglalta el az akkor ismert világot, meglátogattuk az ő apjának is a sírját, ugye Macedon Fülöp sírját, majd megtaláltuk az ő síremlékét, és láttuk az ő páncélzatát is, a pajzsát és a kardját, és a nagy gazdagságát, amit ott a sírban feltártak. Tehát Macedon Fülöpnek a fia, ugye ez Görögország északi részén van, és ez a fiatal hadvezér, Nagy Sándor, nagy hódításokat vitt véghez, és láttuk az ő sírját és síremlékét is. Majd, mikor odaértünk Athénba, vissza kell gondolnunk arra az időszakra, amikor a görög volt a világnyelv, és mindenkinek megvolt a saját nyelve, de mindenkit kellett, hogy tudjon görögül. Mivel én is tanultam görögül a teológiai képzés során, érdekes volt újra elővenni ezt a nyelvet ott Görögországban. De amikor meglátogattuk Athén csodás városát, az óvárost, egy történelmi várost, egy mai napig is nagy lélekszámú város, meglátogattuk a Parthenont, az Akropoliszt, és egy dolog hallani ezekről a dolgokról, de más dolog saját szemünkkel látni ezeket a hatalmas épületeket. És nagyon közel a Parthenonhoz, az Akropoliszról is látható az Areopágus, amit így nevez a Biblia, vagy Mars domb, más szóval. Ott van egy hatalmas nagy kő, egy nagy szikla igazából, és lehet látni az ókori lépcsőt, amely fölvezet ennek az Areopágosznak a tetejére. Ugyanezen a lépcsőn ment föl Pál apostol, hogy az Areopágosz tetejére fölérjen. Ott gyűltek össze a filozófusok. A görög kultúrában hangsúlyos volt a bölcsesség és a tudomány és a filozófia. Ezért, amikor Pál apostol ott volt Mars dombon, apostolok cselekedetei 17. részében, Pál észrevette ezeket a bálványokat, és a görög mitológiának a szereplőit, és az Zeus, és különböző Afroditének, és Artemisnek állított szobrokat. Mégis Pál észrevette egy szobrot, amelyre az volt írva, hogy ismeretlen Istennek. Milyen lenyűgöző, hogy ha csak kihagytunk volna valakit, van itt egy bálvány az ismeretlen Istennek. Nehogy kihagyjunk valakit. Pál pedig a Szentlélek vezetését követve elkezdett beszélni nekik a számukra ismeretlen Istenről. Azt mondta, hadd beszéljek az ismeretlen Istenről. És elkezdett egy csodás üzenetet ott a Mars dombon, arról az Istenről, aki teremtett mindent, a teremtő Istent, aki szereti az embert, aki szeretné betölteni a szükségeinket. A legnagyobb szükségünk az a megbocsátás, mivel bűnösök vagyunk, és úgy döntöttünk, hogy megszegjük Isten törvényét, a bűn rabszolgái vagyunk, és ott vagyunk az ördög birodalma és hatalma alatt, és akkor jön a teremtő Isten, aki létrehozott bennünket, és helyre is akar állítani az ő fia Jézus Krisztus által, aki a testet öltött Isten. Pál tehát ott prédikált az Areopáguszon, az aténi görögöknek, és meg akarta velük értetni, hogy ki az egy igaz élő Isten, hogy megértsék azt, hogy Isten fia eljött, hogy kifizesse a bűneik büntetését, és feltámadva a halálból életet kínáljon nekik. Tehát csodálatos dolgok hangzottak el az Areopáguszon, és én is ott állhattam. Athénból busszal mentünk Korintus tengerparti városába. Korintosz manapság is egy modern város, de megkerestük a korintoszi romokat. Pál apostol 18 hónapot töltött ott, és ott alapította a korintusi gyülekezetet. Tehát Korintus egy hatalmas város volt, de ott is nagy volt a bálványimádás. Korintus városában is van egy Akropolisz, és a

0: mélyen található romokból fel lehet nézni a hegy tetejére, ahol volt Artemis hatalmas temploma, akit Diánának is neveztek az efészusiak. És ott voltak a korintusi romok tehát, és lehetett látni a korintusi gyülekezet épületének romjait is. És érdekes volt ott állni azon a helyen, és belegondolni, hogy mi minden tartalmaz a korintusiaknak írt első és második levél, milyen nagy problémák voltak abban a gyülekezetben, és Pál írt a korintusi gyülekezetnek, és kijavította ezeket a problémákat. És időszámításunk szerint 55-ben írta ezt a levelet, és beszélt a lelki ajándékokról, amelyek abban az időben, az apostoli időkben még működtek, és a korintusi gyülekezet rendkívül visszaélt a lelki ajándékokkal, egymásra irigykedtek a lelki ajándékok miatt, és mindenki azokat az ajándékokat akarta, amik nagyon látványosak, mint a nyelveken szólás vagy gyógyítás ajándékai. Senki nem irigykedett az adakozás lelki ajándékára. De kellene manapság inkább egy ilyen mozgalom, ami az adakozást helyezi előtérbe, mint a nyelveken szólást, illetve kellene hangsúlyozni az írgalom ajándékát, ami igazán megmutatja a lélek gyümölcsét, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség, vagy önuralom. Ezek a dolgok kell, hogy jellemezzék az életünket manapság. Nem törekedni kell azokra a jelképes ajándékokra, amelyek manapság már nem is fellelhetőek. Majd a gyülekezet megkapta Páltól ezeket a kijavító gondolatokat. Csodálatos, amikor egy gyülekezet felismeri a problémáját, és engedik, hogy az Úr Jézus és a Szentlélek a problémákból a megoldáshoz vezesse őket. És amikor győzelem van a keresztény életünkben, győzelem a gyülekezetünkben, és a gyülekezetünk egészséges, és működik úgy, ahogy Isten szeretné. Tehát korintusi második levél, abban Pál örvendezik annak, hogy ennyi mindent sikerült kijavítani. Majd Korintus városát elhagyva, Dél-Görögországot Akhájának is nevezik, ott van Athén, ott van Korintus. Egy nagy, hosszú buszút több órán keresztül, egy teljes napba telt, mire odaértünk Észak-Görögországba, ahol meglátogattuk Macedon Fülöpnek is a sírját, és Nagy Sándornak, és Nagy Sándor fiának, és az ő, és hát ez volt a felező pontja ennek az útnak az Észak- és Dél-Görögország között, és ott is Észak-Görögországban meglátogattuk ezeket a lenyűgöző városokat. Meglátogattuk Béreát és Filippi városát, és ott lenyűgöző régészeti leletek vannak, hatalmas, ameddig a szem ellát, és Pál, amikor meglátogatta Filippi városát, apostolok cselekedetei 16. részében, láttuk ugyanazt a helyet. Láttuk azt a folyót, ahol Pál bemerítette Lidiát, a Tiatira városból származó asszonyt. És egy zsidó nőkből álló csoport volt ott, mivel nem volt ott zsinagóga, mert kell 10 zsidó férfi, hogy alakuljon egy zsinagóga. Tehát nem volt ott zsinagóga, mert 10 zsidó férfit sem tudtak találni. De itt voltak ezek a zsidó asszonyok, akik ott imádkoztak a folyóparton, és Pál apostol először Lidiával kezdi a szolgálatát, és ő lett az első megtérő ott Filippi városában. És ott van az a hely, ami erre emlékeztet. És persze Pált követte egy démontól megszállt fiatal lány, aki nagy gazdagságot hozott az ő tulajdonosainak, és egy nagy fölfordulást is okozott a városban az ő megszólalása, melynek következtében Pál és Szilász börtönbe kerültek Filippiben. És mai napig is meg lehet látogatni ezt a börtönt, ahol Pál és Szilász letartóztatásuk után raboskodtak.
1: És
0: persze, amíg Pál és Szilász meg voltak láncolva, mit csináltak? Énekeltek. Dicsérték az Urat, a mennyei Istent. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Itt volt tehát Pál és Szilász, szenvedtek, fájdalmak közepette, mégis a szenvedések között is énekeltek és örvendeztek. És a többi rab hallotta őket. Majd jött egy nagy földrengés, és a láncok mind leestek, és a börtönőr azt gondolta, hogy elszöktek a foglyok, de vajon miért nem szöktek el a foglyok? Gondolkoztunk már ezen. A láncaik leestek róluk, mégis egyik sem szökött meg. Miért? Gondolkoztunk már ezen? Szerintem sokan megtértek közülük, és látták Pál apostolt. És a börtönőr öngyilkos akart lenni, de azt mondta neki Pál, hogy mind itt vagyunk, ne tégy kárt magadban. És a filippi börtönőr megtért a családjával együtt, és bemerítkeztek. És utána Pál az üldöztetés miatt tovább ment Thesszalonikiába. Thesszalonikia a második legnagyobb görög város. Athén után. Tehát Thesszalonika a második legnagyobb népességű görög város. És ott is ezünkbe jut az első és második tesszalonikai levél. Itt az egyik gyülekezet az első, a második, de nem, nyilván nem. Ezt csak viccnek mondtam, két levél volt. És ott is jó volt, hogy prédikálhattam. Tehát remélem, hogy a hallgatók is majd egy nap meglátogathatják ezeket a vidékeket. Most azonban a konferenciáról szeretnénk beszélni, a Lelki Béke konferenciáról, amely június 8-ától 10-éig lesz, tehát 3 napon keresztül. Hogyan lehet békességünk a szenvedés közepette? Ez lesz a téma. Hogyha valaki hisz az Úr Jézus Krisztusban, akkor tudnunk kell, hogy a szenvedés az olyan dolog, amire lehet számítani. Hogyha valaki hisz Jézusban, az szenvedni is fog ő érte. Péter első részében, Péter első levelének a témája a szenvedés. És ezért Péter apostol az első Péter 4:12-ben azt mondja, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Tehát lesz szó arról, hogy hogyan lehet békességünk a szenvedés közepette. Hogyan bánjunk a szenvedéssel, a fájdalommal, hogyan kezeljük ezt. Senki nem vágyik a fájdalomra, de ez is az emberi megtapasztalásunknak a része. Mi a helyzet a katasztrófákkal? Mi a helyzet az anyagi nehézségekkel? Vagy a házassági problémákkal? Széteső házasságokkal? Egy elválás olyan fájdalmas lehet, mint maga a halál? Mi lesz a gyerekekkel, akikre mindez hatással van? Tehát sok különböző módon ütheti fel a fejét a szenvedés az életünkben. Hogyha valaki egy istenfélő hívő ember, az tudhatja a Bibliából, a Szentlélek által, hogyan kell elviselni ezt a szenvedést. Sok történetet tudnék ezzel kapcsolatban megosztani, és fogok is. Nagy embereiről Istennek, akik szenvedtek, és hogy Isten miért engedte meg ezt a szenvedést. Jób első fejezetében látjuk azt, hogy Isten az ő szuverenitásában megengedte a sátánnak, hogy Jób élete életében megjelenjen a szenvedés. És ezt mind Isten szuverenitásának tudhatjuk be, de ezt nem értjük, nem tudjuk mindennek az okát. Hogyan engedheti meg Isten a sátánnak, hogy ilyen nehézségeket hozzon be az életünkbe? Vagy II. Korintusi levél 12. részében azt mondja Pál, hogy egy tövis volt a testében. Emlékszem, amikor én Jamaica szigetén voltam, több különböző gyülekezetben prédikáltam ott a Karib-tengeri országban, és oda kerültünk egy hegyi kanyarba, szakadt az eső, és összeolajozták az utat az ott járó járművek, és egy frontális ütközés következett be, és mindannyiunk nagyon megsérültünk, és kórházba kerültünk. És mögöttünk lévő autó még hátulról is belénk futott. Tehát szemből is és hátulról is egy-egy jármű belénk ütközött. De az egyik autóban volt egy nővér. Érdekes, hogy Isten hogyan találkozik velünk a szenvedések során. Isten gondoskodott, hogy legyen ott egy nővér, aki eljutatott minket a kórházba. Mindannyian csupa véresek voltunk, a lányomnak több sebét össze kellett varni, a karom eltört. És jött egy rendőr, aki ezt az ügyet kezelte, és ő hitt az Úr Jézus Krisztusban. És azt mondta, hogy biztos nagyon sok ember megtért a te szolgálatod során, mert az ördög próbál téged megölni, és az ördög véget akar ennek vetni. Gyakran magunkra is hozunk szenvedést. Volt egy asszony a gyülekezetünkben, ahol pásztor voltam, aki hívő létére dohányzott. És az orvos azt mondta neki, hogy ezt nem folytathatod, fel kell hagyni a dohányzással. Hogyha tovább dohányzol, akkor meg fog ölni a tüdőrák. De nem adta föl a dohányzást, és láttuk, hogy hogyan megy keresztül a tüdőrák folyamatán. Nagy fájdalmak és nagy nehézségek közepette. De ez a fájdalom olyan dolog volt, amit saját magának okozott. És végül meg is halt a tüdőrák miatt. Tehát arról fogunk beszélni, hogy miért van szenvedés. Három előadás lesz, hétfőn, kedden és szerdán, és minden este lesz egy-egy téma kiemelve ezen a nagy témán belül, és arra vágyunk, hogy ez sokaknak segítsen. Az a célunk, hogy segítsünk. Hogy megértsük, hogy mi a bibliai igazság, amivel értelmezni tudjuk a szenvedést. Hogy megértsük Istennek azokat a titkait, hogy miért engedi meg, hogy keresztül menjünk ezeken a nehézségeken és nyomorúságokon. Isten tudja, hogy ezek be fognak következni az életünkben, de tudja használni, hogy megpróbáljon bennünket, és megtisztítson, hogy gyümölcsöt teremjünk. Tehát arra vágyunk, hogy sokan eljöjjenek, és szeretnék mindenkit meghívni, hogy hallgassanak meg, és hallgassák meg Kis Zoltán pásztort is. Szeretnénk meghívni mindenkit erre a három alkalomra, hogy együtt tanuljuk meg Isten igéjéből, hogy mit jelent a nehézségek és a problémák biblikus kezelése. Aki még nem szenvedett, az hamarosan fog talán. Tehát föl kell készítenünk azokra a szenvedésekre és a szívünket, amik a jövőben várnak ránk. Tehát nagyon várunk mindenkit ezekre az alkalmakra.
2: Köszönöm szépen, ez teljesen így van, hogy mindenkinek mindig fel kell készülni előre, de egyébként, amikor arról beszélgettünk itt kedves hallgatóinkkal, hogy mit jelent ez, hogy megtérés, olvastam, hogy a megtérés azt is jelenti, hogy egy embernek azt kell megtenni, amiről azt mondta korábban, hogy ezt soha nem csinálom.
0: Én is szeretném most megragadni az alkalmat, hogy mindenkit szeretettel meghívjak az Életvíz Baptista gyülekezet istentiszteleteire. Minden vasárnap 10 órakor vannak az istentiszteleteink Óbudán, 3. kerületben, Bécsi út 112/B szám alatt. Különleges programjainkról a www.obudabaptista.hu oldalon lehet tájékozódni. Itt fogjuk majd közölni a konferenciának a helyszínét, ez még nincs fixálva, de az időpont az fix, tehát június 8-án, 9-én és 10-én este 6:30 lesznek ezek az alkalmak Óbudán. Randy Chauvin evangélista fogja hirdetni az igét ebben a nagyon érdekes témában, hogyha Isten valóban jó és mindenható, úgy, ahogy a Bibliában látjuk, akkor miért engedi meg, hogy ennyi szenvedés legyen a világon, és konkrétan a mi életünkben. És ezen kívül még más érdekes programok is lesznek a gyülekezetünkben, melyre szintén várunk mindenkit sok szeretettel, ott a honlapunkon meg lehet ezt tekinteni. Az éves témánk a buzgó szeretet, hogy minden vasárnap a szeretetről igyekszünk prédikálni, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel ezekre az alkalmakra.
2: Mert ez a téma is az élet vize, ugye?
0: Így van.
2: Kedves hallgatóink, akkor nagyon szépen köszönjük, és mindenki nem csak most meghallgathatja, hanem akár találkozhat is Randy Chauvin testvérrel, illetve Kis Zoltán testvérrel. Egyébként Randy Chauvinről szerintem úgy beszélünk majd később, mint Billy Grahamről. Nagyon szépen köszönjük Randy Chauvin testvérnek, Kis Zoltán testvérnek is, és mindenkinek kívánjuk a komoly átgondolást ezekről a témákról. Úgy legyen.
0: Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Figyellek, érezlek. Figyelem, hogy mi az, ami történik. Figyelem a reakciódat, a viszonyulásodat. Látom a megtett utadat. Látom a sebeidet. Látlak és érezlek téged. Érzem minden egyes rezdülésed. Érzem a hitedet, a szeretetedet. Érezlek téged, érzem a szeretetedet, mely benned él, mely szétáramolva testedben világít belőled kifelé és befelé egyaránt. A szeretetedet, mely oly sok mindenen átsegített már, mely védelmet adott. Tiszta vagy és tiszta maradtál. Valami történt, amire már nem is számítottál. Vártad, hittél benne, hogy egyszer eljöhet ez a pillanat, amikor sebeid okozója meglát téged. Fölismeri és jóvá teszi mindazt, amit tett veled. Meglátja a fájdalmaidat, és ezáltal meglát téged. Megnyitja feléd a szívét, felelősséget vállal mindenért, amit tett, és azért is, amit nem tett, megérted. Ezáltal felszabadít téged. Reményt kaptál. Reményt adott neked, és reményt kaptak ezáltal mások is. Azt ígérte, most változtat, most segít, most figyel. Azt ígérte, most szembenéz önmagával, hogy változni és változtatni akar. A remény sugara most megérintette szívedet. Fényével gyöngéden simogatni kezdte sebeidet. Talán most meggyógyulhatsz. Talán most megváltozik minden. Figyellek. Hallgatlak. És szeretlek. Fogom a kezed.
1: Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű, szépen, s balga bután, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje. Hogy fut utána, hull bele vére, ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok 1000 éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozhatatlan mély szerelmével, fut az Isten az ember után.

0: pohász Istenhez. Istenem, segíts őrizni méltóságomat. Ne csúszszak, másszak törött gerincel. Add, hogy szívemet töltse el alázat. Büszke emberséggel, emelt fővel járjak. Ember maradhassak, ember, hogyha kell.
1: Bölcsesség kosár.